0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Fülöp Csaba technikus kollégám nevében is Isten hozott nálunk Gábor.
1: Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm.
0: Többet tenni, mint prédikálni. Egy szót több tett kövessen. Nos, ezzel a gondolattal fejeztük be múltkori beszélgetésünket. Hát te így teszel, Gábor, mondhatjuk, hogy életed minden területén. A kutatás, meg a termékeid, a könyvírások, és most még jön egy nagyon fontos, amit szeretném, ha beszélgetésünk elején említenél, ezt a segítő csoportodat, mert ezt szeretnénk úgymond reklámozni, hogy a hallgatóink is be tudjanak kapcsolódni ebbe a adományozó csoportba. Mert még lehet, ugye? Tágul a kör.
1: Bármikor lehet. A mikroadományozók csoport egy néhány hónapja alakult kis közösség, önszerveződő közösség, ahol azt a célt tűzzük ki, hogy egy-egy olyan családot, vagy akár egyedülálló embert, vagy elvált asszonyt, aki több gyermeket nevel, megsegítjük, itt főleg pénzadományról van szó, és ilyen néhány tíz vagy néhány százezres összeggel. Az a feltételünk úgymond, hogy olyan embert keresünk, aki a saját környezetünkben van. Ismerjük a helyzetét, még lehet, hogy segítettük is. Nagyon sok esetben olyan embernek gyűjtünk, akin már segített valaki, vagy éppen az illető, aki fölajánlja a helyzetet a csoportunkba, ő rendszeresen támogatja, de hát ugye egy ember nem tud sokat adni, egy 2500 fős közösség viszont igen.
0: Itt akár 500 forinttal is lehet támogatni, 1000-rel, vagy hát ki mennyit gondol, és érdemes ugye elolvasni az élettörténetét annak az embernek.
1: Mi magunk is körbe járjuk ugye adminként, vagyunk hárman vagy négyen adminok, és közé tesszük, tehát leinformálhatóak az egyes helyzetek, és úgy kezdünk gyűjteni. Igen, a lényeg a mikroadományozás, tehát a csoport neve is az, hogy mikroadományozók, tehát 300-400-500 forinttal. Én mondjuk egy olyan 1000 forintot szoktam rendszeresen átutalni, és általában össze szokott jönni a gyűjtés a cél.
0: Cselekvő hit című sorozatunkban vagyunk, még mindig is leszünk is még sokáig, és Gábor, azt mesélted a múltkori beszélgetésünk után, még több adományozó volt, hogy
1: igen,
0: lehet, hogy a műsorunk
1: annyira
0: hatására.
1: Annyira örültem neki, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Igen, ahogy befejeztük a műsort, és hogy leadtad a műsort, adásba került szombaton, fantasztikus, tehát rögtön nem kevesen csatlakoztak, talán 50-60-70 ember, ami nálunk nagy dolog, mert ugye naponta egy-két ember, ha csatlakozik, vagy három, vagy öt, már annak külön örülünk, de az, hogy egyszerre ilyen sokan, látványos volt a műsor eredménye is, nagyon örültem neki.
0: Először is hálát adunk a Jóistennek, és meg neked is, meg a rádiónak is, hogy ezt mi ugye közvetíthetjük. És hát ugye Jakab leveléből idézünk minden egyes beszélgetésünk közben, vagyis, hogy a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. És ugye sokan olvastuk, hallottuk, de vajon tesszük-e, vagy csak hirdetjük a jót? Nos, hát most éppen tesszük Gáborral együtt. Kérlek, mesélj erről a cégről, ami most már 10 éve működik, és egyre bővül és gazdagodik, és hogy jutottál ez a felismeréshez, hogy neked ezzel kell foglalkozni. Hát ez egy embermentő, életmentő hivatásod van.
1: 2016-ban összetalálkoztunk néhányan egy budapesti kávézóban, ahol arról beszélgettünk, mit lehetne tenni a hazai egészségi állapotért, melyek azok a pontok az élelmiszer fejlesztésben, amiben mi összefoghatunk és segíthetünk. Voltunk 4-5-en, és megalakítottunk egy Belenz projektet, Belenz mint egyensúly, vagy balansz, ugye magyarul is van ilyen érthető kifejezés, csak ugye szoktuk fordítani egy egyensúly. Szóval megalakítottuk az egyensúly projektet, aminek az a célja, hogy valami újat hozzunk, ami az embereknek főleg a modern problémáikban, tehát a fogyásban tud segíteni, az inzulin problémák kezelésében, a koleszterin szint vérnyomás kérdésben, az immunvédelemben, főleg a bélflórában, mivel nagyon sokat kutattam magam is a mikrobiom a bélműködés tekintetében, hiszen a táplálkozás elsősorban ugye a gyomorra és a bélrendszerre van hatással, csak utána jut ugye a keringésbe a tápanyag. Először magát a rendszert kell helyrehozni, és kialakult egy olyan termékkör, probiotikus élelmiszerek, főleg shake alapok, tehát turmix alapok, amiket naponta elfogyasztva nagyon szépen elindul ez a pozitív folyamat.
0: Pisztáciás shake-et szoktam inni, és elárulom a hallgatóknak, hogy én nagyon szeretek főzni is, meg enni is, de amióta ezt fogyasztom, ez ugye egy étkezést ugye kivált, nem érzem az éjséget, és úgy kitolódik az egész. Tehát ahogy már, ilyenkor már szoktam ebédelni, de megittam ugye délelőtt ezt a pisztáciás séket, és nem érzem az éjséget, könnyűnek érzem magam, az nem azt jelenti, hogy majd nem fogok vacsorázni, de ezt csak így szerettem volna egy saját tapasztalatot átadni a hallgatóknak. De emellett tessék szíves elmenni a piacra nyilván, meg főzni, meg változatosan táplálkozni, hiszen az rajta is van a dobozon, hogy ez, tehát ezt fogyasztjuk mondjuk reggelire, de azért ugyanúgy kell zöldséget, gyümölcsöt és gabonákat, minden.
1: Azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye, hogyha egy fejlesztő csapat nekiáll egy turmix port összeállítani, akkor ez legtöbbször úgy történik, hogy fognak fehérjéket, rostokat, ezt, azt, amazt, és összekeverik. Hát ebben nincs nagy innovatív érték, de mi olyat szerettünk volna készíteni, amit nem mi pakolunk össze emberi kézzel, hanem tényleg a jó Isten rak össze. És itt jött az a gondolat, hogy egy kedves szakértő barátom csíráztat magvakat, és beoltja. Mégpedig joghurt kultúrákkal, de ebben nincs tej vagy tejtermék, és úgy lehet ezt elképzelni, hát ha egyáltalán el lehet képzelni valahogy, hogy a magvak, az apró pici biomagvak, ahogy bújnak ki, és hoznak létre ilyen kis csíra kezdeményt, ezek a probiotikus kultúrák bevonják, és elkezdenek rajta szaporodni. És kialakul egy kölcsönös megértés közöttük. Szimbiózis ugye a biológiában, ahogy a talajban is kialakul egyébként, hogyha egy magot elvetek, a talajban is van probiotikus kultúra, és van a mag kezdemény, és ott is egymással kommunikálnak, egymást védik. Mi ugyanezt modellezzük le a mikroüzembe, és lényegében egy probiotikusan fermentált magcsíra jön létre, amivel semmit nem kell utána csinálnunk, csak vákumban beszállítani. Másodszor is a végén beoltjuk, hogy jó sok probiotikum legyen benne, vitaminokkal, nyomelemekkel dúsítjuk, és picit ízesítjük gyümölcsporokkal, és adunk hozzá rostokat, hogy jó sűrű legyen. Úgyhogy örülök, hogy kóstoltad te is, Eszter.
0: Most már fogyasztom rendszeresen, nem csak kóstolgatom.
1: És elég tömény, azt hiszem, azt mondtad is,
0: igen,
1: szintem, nagyon
0: tömény.
1: Ez étkezést helyettesítő, vagy napi egy vagy két étkezést helyettesítő. Tehát rengeteg vitamin, nyomelem, rost és fehérje van benne. Mellette van benne energia, lassú szénhidrátok vannak benne, tehát a vércukorszintre jó hatással van, mert azért van benne energia, de nem gyorsan emeli a vércukorszintet.
0: És még azt szeretném hozzátenni, Gábor, és ezt ajánlom a kedves hallgatóknak és kollégáimnak is, és mindenkinek, aki napközben csak úgy gyorsan bekapna valamit, mert ugye nagyon-nagyon sok a munka, vagy utazás alkalmával, hogy tényleg érdemes akkor reggel vagy délelőtt meginni egy bármilyen ízesítésű séket, vagy turmixot, és utána órákig, tehát tényleg, mintha nem is lenne gyomor, már bocsánat, hogy így mondom, de hogy érdekes, mert még a nasolása sem vágyik az ember. Így mi most egy ideje így összefogtunk, hogy segítjük az embereket okosan és jól élni, és jól táplálkozni, és itt nagyon fontos a lelkiismeret, amiről beszéltünk már Gábor múltkor is, hogy bocsánat, de gyárthatnátok bio gumicukorkát, ez most szándékosan kicsit provokatíva ez a szó, de hogy olyan sok cég van, nem nevezzük meg, olyan sokféle táplálék kiegészítő van, nem tudjuk, hogy mik vannak benne.
1: Élelmiszeripari mérnökként való mindent és mindennek az ellenkezőjét egy mérnök le tud gyártani. Minket arra képeznek ki, hogy amire igény van, amire megrendelést kapunk, azt mi legyártjuk, hatodik haszakad, mert gép mindig van hozzá, technológia mindig van hozzá, ennél többre van itt szükség. Személyes meggyőződésem az, hogy a élelmiszeripari szakember mindenképpen igyekezzen egészségeset gyártani. Mert az egészségtelen élelmiszer fogalma önmagában nekem ellentmondásos. Mert az élelmiszer maga nem lehet egészségtelen, mert azért esszük, hogy egészségesek legyünk.
0: Ételed legyen az orvosságod, és az orvosságod legyen az ételed. Mondták a régi bölcsek.
1: Tehát a régiek szerintem nem is ismerték azt a fogalmat, hogy egészségtelen élelmiszer, hanem vagy méreg volt valami, vagy élelmiszer.
0: Igen.
1: Az élelmiszer önmagában hordozza, hogy az jó. Tehát ki az, aki rosszat gyárt egy másik embernek? Hát jól felfogott érdekünk az, hogy egymásnak jót gyártsunk, mert hát egymást szeretnénk támogatni. Ezért egy furcsa világban élünk, és itt most pontot teszek a mondat végére, visszatérve fejlesztésre.
0: Bocsánat, mert itt tegnap, amikor készültünk a mai beszélgetésre, mondtál egy nagyon fontos igét. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Példabeszédek könyvéből idéztél. Hát itt a lelkiismeret, mindennapi megtisztítása. Bizony. Tehát, hogy te nyugodtan alszol, nyugodtan nézel a tükörbe, és teljes szívvel és nyugalommal adod nekem vagy másoknak a termékeidet, és abba biztosak lehetünk. Nekem ez egy nagyon fontos dolog.
1: Igen.
0: És nem a meggazdagodás a cél minden áron, mert akkor nem ilyeneket készítenél, valójában.
1: Igen. Igen. Ha már az ember valamit készít, valamit gyárt, akkor az legyen jó. Én ezt a fajta maximalizmust vallom a szó pozitív értelmében, hogy a gyártó, az élelmiszer készítője legyen önmagával szemben maximalista, igyekezzen vitaminokban és minden szempontból magas tápértéket létrehozni. Ha valamiről valaki tudja, a gyártó tudja, hogy az nem jó, akkor ne tegye bele az élelmiszerbe, pusztán azért, mert az olcsó vagy gazdaságos. Fordítva is, vagy a másik oldalon, a fogyasztó, a vásárló, ő egy ember. Tehát ő nem egy statisztikai adat, hanem a vásárló, minden egyes vásárló egy családban élő anyuka, apuka, gyermek. Ő egy ember, akit nagyon szeretnek abban a családban, és nincs hozzá hasonló, mint neki gyártunk. Minden embert a maga egészében tisztelve, szeretve, és neki úgy adva élelmiszert, mint hogyha magamnak, vagy inkább a saját gyermekemnek.
0: Mint ha megáldanád.
1: Lényegében erről van szó. Hát amikor a biomagvakat csiráztatjuk és fermentáljuk a csapattal, illetve a partnerekkel, akkor tényleg úgy végigmegyünk, és úgy megsimogatjuk őket. Mm. Szeretjük a biomagvakat, és nem bántjuk, hanem egyszerűen életben hagyjuk őket a szónak ebben az értelmében. Nyilván növényekről van szó. Mégis azt mondom, hogy valahogy az a rezgés, az a millió, ami körbeveszi ezt a pici kis üzemet a Balaton alatt, ez olyan szeretetteli üzem, ahol élet van, ahol csirázó magvak vannak, élő probiotikus kultúrák. Hát ha régen valaki kiment egy legelőre, mondjuk 200-300 évvel ezelőtt, azon a legelőn élet volt. Azon a fűszálon probiotikus élet volt, a talajban is élet volt. Amíg nem volt kémiai anyagkemizáció, addig a természetben élet volt, és egymással összehangolt szimbiózis. Most már ugye fölborult egyensúlyi helyzetek vannak, most már ha kimegyünk egy zöldövezetbe, most már így nevezzük zöldövezet, akkor ott, ha megvizsgálnánk a talajt, már más találnánk benne felborult mikroflórát, vegyszereket, stb. A lényeg, törekedjünk jót adni, és a fogyasztó, a vásárló, amikor megveszi, amikor beszerzi, amikor elfogyasztja a terméket, akkor ő is azzal a nyugalommal, és ezt emelném ki, azzal a nyugalommal fogyaszthatja a terméket, hogy mi utána jártunk saját kézzel, saját kezünk, saját szeretetünk benne van, és itt mindjárt eszembe is jutott valami, amiről beszéltünk nemrég, és tudjuk, hogy jót adunk, és a fogyasztó pedig tudja, hogy jót kap, és nyugalommal eszi, és itt majd szeretnék elmondani egy történetet, amit együtt beszéltünk, és nagyon megfogott. Nemrég beszéltünk, ugye Eszter, cseten, és jegyeztettük a műsort, és azt, hogy jó volna megint találkozni, és írtál egy fantasztikus mondatot, amit lehet, hogy nem is észleltél, hogy mekkora jelentősége volt, és azt írtad, hogy éppen tökfőzeléket készítettél, és belefőzted minden szeretetedet, minden örömödet, és volt még talán egy szó.
0: Békémet és nyugalmamat.
1: Minden békédet és nyugalmadat. Hát azóta is ezen gondolkodom, hogy egy tökfőzelékbe te belefőzted a személyes pozitív gondolataidat, hogy ez milyen fantasztikus, hogy erre
0: életem legjobb tökfőzeléke, azt elárulhatom most igen. Így a
1: hát abból hallgatom. Még enni is kellene, igen, mert igen. Azt hiszem, hogy igaz, hogy milyen hangulattal, milyen gondolatokkal, igen. Hogy veszekedés közben készítek egy ételt, abban benne van az, hogy lehet, hogy még nem is sikerül olyan jól. És ahogy te ezt így megírtad, hogy éppen egy tökfőzeléket készítettél, és benne van mindened, amit csak kívántál, és hogy mennyire jó leső volt elkészíteni az ételt.
0: Hát még megenni is jó volt.
1: Tehát ebben szeretet volt ebben a tökfőzelékben. Hát fantasztikus, ezt szeretném megerősíteni, hogy bárcsak így készülne a legtöbb családban az étel, a vacsora.
0: Hát köszönöm, Gábor, de akkor még egy kis történet hozzá. Én a Magyar Katolikus Rádiót hallgattam meglepő módon, és gyönyörű zenék és versek szóltak egy műsorban. Olyan békét és nyugalmat és teljes boldogságot árasztottak ezek a versek és muzsikák, hogy én ettől lettem nagyon jól, és ez került bele a tökfőzelékbe. Ez itt most megint, bocsánat, de megint a reklám helye. Szeretjük a Katolikus Rádiót, szeretünk benne dolgozni, és szeretjük hallgatni, és tovább ajánlani. Szóval nem mindegy, hogy milyen állapotban, és milyen körülmények között főzünk, és étkezünk, és most még térünk rá egy következő témára, ami szintén fontos, amit én kértem, hogy beszéljünk róla, hogy hiába finom az a főzelék, és hiába van benne az összes szeretet, nyugalom, de én közben úgy étkezem, hogy telefonálok, levelezek, közben megnézem az e-mailjeimet, 3-4 dolgot csinálok egyszerre, néha ez a multitasking, ugye, jól mondom?
1: Igen, igen.
0: Ami teljesen ki kell írtani az életből. Nem tudom, Gábor, te ezzel hogy vagy, de ez nem jó.
1: A fókuszált figyelem. És még Eszter, ha szabad hozzátenni, arra jöttem rá a mondatot kapcsán, hogy lényegében az élet egy nagy főzés, igen, vagy sok kis főzés, csak nem mindig ételt főzünk. Mert amikor valakivel beszélgetünk, akkor is összekeverünk szavakat, betűket.
0: Érzelmeket,
1: ugye? Okay. Igenis. És a szavakhoz érzelmeket, tehát az élet minden dolgában benne van az, hogy örömmel, szeretettel, nyugalommal, békével csinálom, vagy nyugtalanul, békétlenül, és ahogy szokták mondani, hogy van benne köszönet, vagy nincs benne köszönet, ugye a magyar nyelven is, hogy na hát ebben nem volt köszönet, mert hiába kaptunk valakitől valamit látszólag jót, ha nem jó szívvel, nem szeretettel adta, akkor azt mondjuk, hogy hát ebben nem volt köszönet. Mennyire fontos, hogy az életben ezeket az apró főzéseinket ilyen örömmel csináljuk, úgyhogy a tökfőzeléked nekem egy ilyen jelképes étellé vált, és ez szerintem így is marad már.
0: Köszönöm, Gábor, és igen, ahogy mondod, én is így gondolom, vagy így érzem, és hogy azért is szeretek veled beszélgetni, Gábor, mert mindig ott van az ige. Tehát Isten igéje nélkül mi még nem beszélgettünk soha, igen, akár műsoron belül, vagy műsoron kívül is, és tegnap is sok bölcsességet mondtál, és most akkor a Máté evangéliumának 13. fejezetéből idézek, mert azt is te juttattad eszembe, mert kapcsolódik a műsorunk témájához. Azért minden írástudó, aki megtanulta, hogy milyen a mennyek országa, hasonló egy olyan házigazdához, aki kamrájából újat és ót hoz elő. Eddig a bibliai idézet. Hát az új a régi nélkül, vagy a régi az új nélkül nem igazán jó, nem működik. És ott is újat előhozni az éléskamrából egy mély bölcsességet hordozó gondolat. És te ennek kapcsán is írtál egy könyvet, amiről kérlek, hogy mesélj majd, de előbb ezt az igét fejtsük ki, mert ez nagyon-nagyon fontos.
1: Régit és újat, sőt van ilyen szó, hogy régi új a magyar nyelvben. Igen, amikor viszonyítjuk a jelent a múlthoz, hányszor hallottuk, hogy régen milyen jó volt, régen sem volt jó, sok esetben, vagy sok minden nem volt jó, de az emberek szokása, szokásrendje, az a fajta időbeliség, amiről a korábbi műsorban is beszéltünk, hogy volt az embereknek egy menetrendje, egy időrendje, a természettel összhangban az jelen volt. Ugye a mesterséges fény és az éjszakai fentlét miatt az embereknél, és nálam is, megszűnt, vagy megszűnik, mintha a természet rendje, és tyúkokkal kelni és feküdni, ehelyett bármikor az ember képes dolgozni, csak felkattintja a villanyt, ugye a mesterséges fényt, és ő akár éjszaka is dolgozhat. Nos, igen, ebben a könyvben a régiekről emlékezem, és ami régen jó volt és működött, és tudjuk, hogy nagyon jól működött, azt hozzuk vissza, ami régen nem volt jó, vagy nem működött, azt felejtsük el, mert számos új dolog van, amiről tudjuk, hogy új kutatási eredmények nyilván, amelyek fellebendik a fájtlet a szervezetünk működéséről. Úgyhogy ez a régi és az új, én abban hiszek, hogy voltak régen is jók és rossz dolgok, itt a jókat elhozni, erről mindjárt említést is teszek, hogy mire gondolok, és nagyon sok értékes új információnk van, amit viszont a régiek nem tudtak. És azokat meg mi most már ismerjük, hála jó Istennek, úgyhogy egy nagyon szép egészségtudatos életvitelt lehet most összegyúrni a régmúlt és a mai eredmények pozitívumaiból.
0: Erről is beszéltünk már, hogy a tudatos táplálkozás, tehát az észszerű táplálkozás nem egy divathullám, hanem egy életmentő fordulat. Az életmentő fordulatról fogunk hamarosan beszélgetni, és a könyvet

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják, kedves hallgatóink, Tóth Gábor élelmiszertudományi tanácsadó, élelmiszeripari fejlesztő mérnök, vagyis Bio Gabi a vendégem. Cselekvőhit című sorozatunkban vagyunk, és most ott tartottunk, hogy életmentés zajlik. Tudnélik, Gábornak a termékei mind-mind segítenek nekünk jobban vagy tovább élni. Ez az egyik, amiről még fogunk beszélgetni. A másik vonal pedig, hogy most készült el a legújabb könyved, ami azért már egy picit bonyolultabb, tehát az kell magyarázat majd, és most arra kérlek föl, hogy magyarázz is el, hogy vannak ott majd ilyen kis összefoglalók, de hogy kiknek ajánlod ezt a könyvet, hogy ki vegye meg, aki már egy magasabb szinten van itt táplálkozástudományban, vagy akár én is megvettem. Tehát, hogy szerinted mennyire bonyolult ez a szöveg?
1: Részben szakmai jellegű, de közérthető a könyv, sőt minden oldalon elhelyeztem olyan kis szövegdobozokat, hogyha valaki csak ezeket elolvassa, 2-3 mondatos, akkor képet kap a könyvről, tehát közérthető szövegdobozokkal láttam el, de ez egy olyan téma, mégpedig az emberi szervezetnek az anyagcseréje. Ugye ezt szakmai szóval metabolizmusnak hívjuk, anyagcsere, ami érinti a fogyás-hízás kérdést, érinti az inzulinrezisztenciát, az 1-es és 2-es típusú cukorbetegséget, a magas vér-zsírszintet. Tehát végül is az anyagcsere betegségeknek a megelőzésével, elkerülésével foglalkozom ebben a könyvben, és kidolgoztam egy új táplálkozási rendszert,

0: Halleluja.
1: Ami nem egy irányzat, hanem ez egy régről, tehát ót és újat előhozni, ez egy régi időkből, megfigyelésekből, több évezredes tapasztalatokból táplálkozó vagy származó modell, ami egy kétpólusú modell, erre építem rá az egész stratégiát, és én 30 éve dolgozom ezen a témán, nyilván nem folyamatosan, hanem a fejemben van ez már az 1995-ös évektől, hogy hogyan lehet egy dinamikus rendszert kidolgozni. Ugye a dinamikus rendszer azt jelenti, hogy nem monoton, tehát nem minden nap fölkelek, és akkor ugyanazt a zapkását megeszem, ugyanazt ebédelem, ugyanazt vacsorázom. Tehát a monotónia, arra kell figyelni, hogy a rendszer szemlélet az borzasztó fontos. Tehát én most a monotóniáról beszélek, ami nem rendszertelen. Tehát egy rendszeres, de dinamikus modell. Úgyhogy kidolgoztam egy olyan étrendi stratégiát, ami dédszüleink, sőt az ő dédszülei életviteléből táplálkozik, ami azt jelenti, hogy ők hétközben dolgoztak, és valamivel kevesebbet ettek. Húst egy héten egyszer evett egy régi család, általában hétvégén. A tehetősebbek, akik megtehették, hogy többször esznek húst, ők pedig főszabályként szerdán ettek és vasárnap. Tehát még a régi tehetősebbek sem ettek minden nap. De visszanyúlok a népi paraszti konyhára, ők egy héten egyszer, hát főként hétvégén egy vagy két nap volt jó lakás. És az összes többi nap, nem azt mondom, hogy nélkülözés volt, mert azért sok magyar családnál volt betevő, csak megmérték, hogy mennyi az annyi, és nem volt mérték nélkül. Nem lehetett mindig enni. Nem volt mindig tele a hűtő, sőt,
0: nem volt nassolás.
1: Igen, nassolás.
0: Nagymama megsütött egy tepsi süteményt, megettük, és vége. És nem az, hogy rájárunk. Tehát...
1: De gondolom, ő sem minden nap sütött, hanem
0: egy héten egyszer,
1: ugye?
0: Hús is egyszer volt. És ugye Heves megyéből származunk, Tiszaládáról, édesanyám révén, és hát ott bableves volt hús nélkül, mákos tészta, kedvencem, és tehát nagyon sok zöldségféle volt. Óriási cukkinik nőttek a kertünkbe, tehát nyilván az is mindennapos, meg ott saját tyúk, tojt, tehát teljesen tiszta tojás, de szóval nagyon jó világ volt.
1: Tehát nem fehérje alapú tiszta volt az étrend, tehát nem állati fehérje alapú volt, hogy hússal, hanem úgy fogalmaznám, hogy lassan felszívódó energiaforrások, egy jó gulyásleves, egy jó palócleves, ugye az lassan felszívódó, de még ha már a mákos tésztát ezt említetted, ugye maga a tésztaféle az elvileg gyorsan szívódik, de amikor dióval és mákkal szórjuk meg, már is, mint hogyha régiek tudták volna, mert nyilván tapasztalták, ha nem is tudták pontosan a biológiáját, hogy amikor a tésztához diót eszem, mákot eszem, gesztenyét, bármilyen olajos magot fogyasztok, akkor jóval lassabban fog felszívódni, és hosszabban ad energiát a glikémiás index ennek az ételnek, és a terhelése is csökkenni fog.
0: És mi van, Gábor, ha még egy kis mézet is rakok rá fahéjjal, vagy az már túlzás?
1: Pici mézet lehet, de ugye a méz megint egy gyorsan felszívódó szénhidrát, de a legtöbb süteményre az én nagyszüleim is valamilyen házi lekvárt kentek, és arra felfőzött dió vagy mák krémet
0: ez
1: tettek.
0: Ez volt nálunk is, baraszklekvár.
1: És ez egyszerre volt tápláló, mert ugye a diófélék adták azért a zsiradékot, az értékes növényolajokat, és fehérjék is voltak benne, és rostok is. És ott volt a tészta, ugye a tésztalap, amire tettük a krémet. Tehát valahogy az arányok jól meg voltak komponálva. Most ehhez visszatérve, egyáltalán nem beszélek le senkit az ilyen típusú egészséges jó süteményekről, tehát nem egy olyan stratégiát állítottam ebben az új könyvben össze, ami lebeszélne mindenről, és aszkétikus, és akkor hagyjunk el mindent, és csak salátákat tegyünk, pont az életszerűsége. Ezért mondtam, hogy merítek a múltból, a két lábbal a földön igyekeztem maradni, az életszerűségében rejlik a titok, tehát egy héten mondjuk 4 napot több hüvelyest, több diófélét, kevesebb kenyeret, kevesebb, hát nyilván ilyen finom pékárot, meg még kevesebbet, tehát inkább zöldségfélék, némi gyümölcs, borsófélék és diófélékre épül. energiában, ha jól megnézzük, azért ez megvan. Nyilván, aki nem vegán vagy vegetáriánus, ott a sovány húsok, a tojás, a hal jelen van. A tejtermékek terén a zsíros sajtokkal vigyázunk, a sovány joghurtok, kefirek azok vállalhatók, és a hét maradék 2-3 napján pedig komfort diétánk van, tehát még az első 4 nap egy picit nem szegényes, ne értsük félre, hanem picit megszorítósabb, de jól lakásik, csak ahogy mondtam, inkább borsófőzelékkel, borsófélékkel, papfélékkel, vagy inkább zöldségekkel, vokzöldséggel, salátákkal is.
0: Csicseri borsó, hajdina?
1: Abszolút megy, és sütőtökkel, és cukkinivel, és gombával.
0: És padlizsán.
1: Padlizsánnal, paradicsommal, kápia paprikával, tehát abszolút jól lakunk rendszerszerűen, és a komforton azt értem, és az a jó híre az étrendnek, hogy van egy 2-3 nap komfort. Mondjuk tegyük fel péntektől vasárnapig, mert régen is az emberek így éltek, hogy igen, volt a hétnek egy nagyobb, egy 60-65%, amikor egy picit, amikor több volt a munka, a kétkezi munka, és nem evésről szólt a nap. És volt a hétvége, na most a hétvége, ugye ez a 3 nap, az pedig komfort. Tehát nem túltáplálkozás, nem degesztresszel magam, hanem ilyenkor a szervezet úgy működik, hogy megszünteti az első 4 nap kialakult étkezési stresszt. Mert hogyha koplalnék én egész hétvégén, akkor étkezés is stressz jön létre, és visszahíznám. Tehát jó-jó effektus jön létre. Mivel komfortfázisba kerül a szervezetem a hétvégén, tehát mértéktartó, rostban gazdag, egészséges, tehát megint nem zsíros, megint nem olajos, olajban sültek, de a kenyérfélék, a házi jófajta süteményfélék jól beosztva, rendszerezetten, és az energiát inkább a reggelire, 10 óraira, és az ebédre fókuszálva, és nem estére, nagy vacsorákra, akkor a szervezet visszanyeri önmagát, és úgy tud fogyni, úgy tudja megszüntetni a belső metabolikus betegségeknek a kezdeményeit, problémákat, akár az inzulinrezisztenciát, hogy közben jól van. Tehát ezzel a stratégiával, amivel szerintem én nem találtam fel a spanyolviaszt nyilván, hanem még egyszer mondom, merítettem a múltból, és a mediterrán diétákból, és a fermentált ételeket behozom, mert a kelettől délig, tehát akár a mediterrán vidéken ott a fermentált olívabogyó, keleten a fermentált levesek, a mizó, a tempeh, tehát akármerre nézek, valamelyik régi nép valamit mindig fermentált.
0: És a kovászos uborka, a savanyú káposzta?
1: Működik.
0: És annak a leve is csodálatos.
1: Hogyne. Aki nem hisztamin érzékeny, ott abszolút működik. Van, aki érzékenyebb lehet rá, de nagyon jó. Tehát, sőt, a házi fermentált zöldségfélék zseniális, úgyhogy a fermentált, sőt, lehet házilag csiráztatni is. Ezekre épül a diéta. Tehát nagyon-nagyon igyekeztem arra a könyvben, hogy merítsek a régi népek, és itt nem csak a nyugati és a déli, hanem a keleti. Tehát akár a japán, a kínai konyha, az északi. Ugye az északi népek nagy kiváltság az micsoda? Az omega 3 zsírsav, a hal. Na most rögtön fölmerül a kérdés, hogy honnan szerzünk halat, vagy szeretjük-e az itthoni dunai, tiszai folyami halat, vagy nem, ugye más az íze azért. De az omega 3 kérdést, az kiszabad? Tehát erre mondtam azt, hogy kiveszem a témából azt, ami hasznos, az omega-3 zsírsav kérdést kivettem a témából, és én már ezt inkább lenmaggal, inkább algával, algaolajjal, inkább diófélékkel próbálom megoldani, de aki szeretne halat enni, ám ehet, tehát nem zsíros halakat, de a lényeg az omega-3, a DHA kérdésem van, ami jó az agynak, jó a keringésnek, jó a bélnek, kiváló antioxidáns, úgyhogy az omega-3 jelen van az étrendben, tehát nem állati zsírt, hanem inkább omega-3 zsírsavakat. Egyébként nem építek olajra sem, tehát sem zsírra, sem olajra. Én abban hiszek, hogy diót, mandulát, mákot, akár jófajta napraforgó magot, szezámmagot. Tudom, hogy valami vegyszeres, valamit vegyszereznek, és van, aki nem vesz ilyen-olyan magokat, de lehet jó helyről, tényleg jó helyről származó magvakat venni. Sokkal többet érünk azzal, hogyha a reggelihez elrágcsálunk egy 8-10 szem mandulát, mintha bármilyen olajat vagy zsiradékot használunk a főzéshez, mert az már valamilyen finomítási, ipari műveleten átmegy.
0: Természetesen nem a sózott mandulát, hanem a natur.
1: Ha lehetséges a natur, igen, mert a sózott az már nátriumban kicsit eltolja a rendszert, de a fermentáláskor is használunk valamennyi sót, még só ellenes sem vagyok a könyvben, de azért ennek is vannak határai. A lényeg, hogy minél tápegészebb formában, ha lehet ilyen szó, tehát tápegész formában használjuk az élelmiszereket, a lehető legkevésbé finomítom, vagy veszek ki egy kis részt egy alapanyagból. Tehát egy sárgarépa krém, sárgarépa szósz, vagy sütőtökrém, egy édes burgonya, tehát igyekszünk a teljes értékű növényi étrendre, és természetesen nem vegán a könyv, tehát senki ne jegyjen meg, nem vegán vagy nem vegetáriánus, de növényi bázisra épül a könyv alapszemlélete, amit ki a maga otthonában nyugodtan és szabadon adaptálhat, tehát magára szabhat. Hogy ő eszik még sovány húst, eszik halat, de az, hogy ez a hús ne rántott hús legyen, és ne tartármártással fogyasszuk el, hanem egy jó növény szószt készítünk hozzá, egy jó bazsalikomos paradicsom szószt, egy cukkini krémet, egy édes burgonya szószt.
0: És ajánlom még a szárzellert, nemrég fedeztem föl, hosszabb a földaraboljuk, de lehet keresztbe bárhogy, én azt szoktam nassolni. Mert mégis megvan ez a nassolás élmény, ropogtatás, vagy ilyen mártogatósba valamit, egy krémet szerkeztek, vagy készítek, és akkor abba tunkolom. Igen. Sokkal jobb, mert egyébként nem tudom, hogy jól tudom-e, Gábor, hogy szerinted is létezik az, hogy a szárzeller az fogyaszt, vagy zsírbontó. Azzal Igen. is remekül lehet Igen. picit súlyt veszteni.
1: Vannak benne olyan anyagok, amik segítik a sejtekben a zsírbontást, de fontos tudni, hogy maguk az egyes zöldségfélék önmagukban nem rendelkeznek zsíregető tulajdonsággal főszabályként, hanem akkor hatnak jól, akkor tudunk zsírből fogyni, hogyha a nagy nehéz köretek helyébe betesszük, és a szervezet nyilván nem kap annyi energiát, de sok esetben ezek a bennük lévő aromanyagok, védő antioxidánsok, ezek segítenek, ahogy egy zöld teja is segíthet, vagy egy kurkumás, vagy egy kör is szósz, mert maga a kör is egy ilyen aromás anyag, ami segíti a zsíregetést, támogatja.
0: Még a múltkori beszélgetésünkből eszembe jutott az életerő gazdálkodás. Milyen javaslataid vannak a könyvbe, vagy esetleg ez már egy másik témába vezet?
1: Azóta is emlékszem a múltkori adásunkra, ahol tényleg...
0: Az életerő gazdálkodás nagyon megérintett.
1: Igen, mert ehetek én jól, én bármit csinálhatok, hogyha az erőm elfogy. És minden embernek tényleg van egy élet ereje, amit születéskor mondanám, hogy kap, de nem, hanem az életerő az a születés után magunk is szert tehetünk rá. Ne felejtsük el, hogy a sejtjeink, ahogy szaporodnak a testünkben, minden új sejt egy új életerő. Tehát mi nem születéskor kapjuk, hanem mi folyamatosan szerezzük az életerőt, és nem tudom, gondolkodtunk-e már azon, hogy még a telefonunkat ugye este rátesszük a töltőre, meg a számítógépem is folyamatosan, ugye, hogyha már 2-3 órát a városban töltök már este, rá kell tennem a töltőre, az emberi testünket mikor tesszük töltőre?
0: Alváskor.
1: Így van, lefekszünk aludni, de napközben...
0: De mennyit alszunk, és hogy, és mikor? Ugye ez is nagyon fontos.
1: Így van, de az a szervezetünk tud aktívan is pihenni, sportoláskor, az agy-idegrendszer például, hiszen levezeti a stresszt az izomzat, hiszen az izomzat körbe van ágyazva ugye idegekkel, tehát a sport, az levezeti, elektromosan levezeti a feszültséget, és amikor az ember elvonul csendesség, vagy a lásd bibliai időkben ugye az ima, és a mai időkben is az imádság, ugye az ima közben az ember nem alszik, hanem abszolút éber tudatállapotban van. És mégis, amikor az ember az imádságból, a csendességből, az áhítatos, ebből a 20-30 percből felkel, vagy fölébred, vagy föláll, akkor mégis megújulva áll föl. Tehát mégis mi történik velünk?
0: Kapcsolódunk
1: ilyenkor?
0: Istenhez.
1: Igen.
0: És azért Isten a legnagyobb, hogy mondjam, töltő.
1: Így van.
0: Elnézést, ezt lehet, hogy rosszul mondtam, de szóval legalábbis az én életemben Isten a legnagyobb töltő, energiaforrás, hogy mondjam. Ezek igen, botladoztak, amikor... ezek a szavak, nem helyesen használom, de hát Istennél nagyobb energia és szeretet így nincs. Van.
1: És amikor az ember elcsendesedik, és nem úgy érzi, hogy ő körülötte forog a világ, hanem ő próbál egy másik világ körül szabad emberként, szabad bolygóként forogni, akkor azt érzem, én azt élem meg, hogy az a kuszaság, ami a fejemben volt, az a káosz, amiből mindig elkövettem azt a hibát, hogy én akartam rendet csinálni. Abból valahogy az Isten rendet csinál. Időnként 20-30 perc alatt, ami nekem nem sikerült 2-3 hét, vagy hónap, vagy év alatt, rendet csinál. És az a rend, ami a fejemben ilyenkor egy csendesség után helyreáll, az a rend, az nyugtat, és azt hiszem az élet erő gazdálkodáshoz itt visszacsatolva, ez az, ami megnyugtat. Mert nem káosz van már a fejemben, hanem nyugalom, hogy látom, hogy milyen tennivalom van, milyen prioritások vannak, mi most a legfontosabb feladatunk, és a fókuszált figyelem, amire Eszter, te is gyakran fölhívod a figyelmem, meg egymás figyelmét fölhívjuk, hogy a fókuszálás egyszerre, hogy ez a, hogy is mondtad, multitask,
0: amikor 4-5 dolgot egyszerre csinálunk.
1: És egyiket sem csináljuk meg igazán 100%-osan, és félbehagyott életünk, félbehagyott munkáink vannak. Az életerőkaszlálkodás fontos része, hogy amibe belekezdek, azt csináljam végig, és közben, ha gondolkodom is máson, meg tervezek, mert szoktunk, ne vágjunk bele aktívan még a másik tervünkbe, amíg ez nincs meg.
0: Köszönöm, Gábor. Pár hónap múlva folytatjuk a beszélgetést, és mi mással búcsúznék, mint egyik kedvenc igémmel, Filippi 4:7, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
1: Úgy legyen.
0: Ámen.
1: Ámen.

0: Elhangzottak Vaterka, Tóth Gábor élelmiszertudományi tanácsadó, élelmiszeripari fejlesztőmérnök volt Mári Szabó Eszter vendége. Műsorunk 6 hónapig hallható a Magyar Katolikus Rádió honlapján.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A Dire Straits felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, a Váci Székesegyház karnagya, az OMCE központi igazgatója. Mostani műsorunkban Christoph Strauss egy nagyon szép mise kompozíciójával ismerkedünk meg. A zeneszerző 1575-ben született, 1631-ben halt meg. A bécsi császári udvar szolgálatában állt, műveiben pedig a késő reneszánsz polifon hagyomány és a korai barokk új stílus jegyei egyaránt megjelennek. A mű címe Missa Veni Sponza Christi. Jöjj Krisztus menyasszonya. Ez tulajdonképpen egy gregorián antifóna, annak a kezdő szavai. Az antifónát hagyományosan a szüzek és női szentek ünnepén éneklik, különösen a szűzvértanúk liturgiájában. Ennek dallamát használta föl saját művének megkomponálásában a zeneszerző. Ez a mise kompozíció jól példázza azt is, hogyan alakult át a közép-európai katolikus egyházzene a 17. század elején. Előadja a Yorkshire-i Bach-kórus, vezényel Peter Seymour.

Christoph Strauss Missa Veni Sponsa Christi című miséjét hallották. Előadta a Yorkshire-i Bach kórus, vezényelt Peter Seymour. Elköszön önöktől a műsor szerkesztője, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Elhangzott Johann Christoph Friedrich Bach D-dur szonátájának első tétele a Magyar Barokk Trió előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Füst Milán verseit hallják.
3: Önarckép. Horgas elméjű, szikár aggastyán akarok én is lenni. Olyan, mint maga az Úr.

0: S ha majd számon kérnéd tőlem a gyermekeimet, megvetéssel fordítom el akkor a fejem. Mert nincsenek gyermekeim, e vigasságban nem volt részem. Mint az arabs szamár, ki megszagolván honni földjét, új ösvényre fordul hirtelen. Úgy indultam el én is egykor biztos utamon. És nem az öröm útját választottam én sem, ám a kopár sivatagét, hol vörös a földek szintje, s nem legelés semmiféle nyáj. De hol majd megpróbáltatik, ki mit bír el? S ha nem áldott az égi atya enni, azt kitartom-e? S a szomjúságtól majd jajungok-e? S a bitangságban majd, hogy elbitangolok-e? S minden tudásban kerestem egyre új tudást, s a dicsőségben nagyobb dicsőségeket, s hol világos volt az ég, nagyobb világolást, az asszony ölnél égetőbb és még nagyobb sötétet. Úgy látom, öreg ember, én már nem leszek. És most folytassam a régit addig is. Ó, jaj, kiáltanám egy ablakból talán. De gúnytól félek, s elbúvok magamba. Négy izzó fal mered reám csupán, az Úristennek vörhenyes haragja. Majd bólogatva lassan elmegyek, s mint ki régen hordja már szívében a halált, kárvallott, számadó, megbántott, régi szolgas, ki bírót ment el keresni, de nem talál.
1: Barátaimhoz. Mint a kedves után, ki szép volt és kegyetlen. Könnyű és fájdalmas pillantást vetek majd a dombok felé, s feléd is. Úgy gyönyörű élet. Ki meggyötörtél, s most a rideg sírba küldesz. Elviselhetetlen éjszakáim bús engesztelése ül. Nem szemrehányás ez. Mert nincs az én szívemben semmi már, mi igazam keresné. Lelkendezés voltam, mondhatatlan vágyakozás s olyas után, amit nem ismerhetek. Hajoltam, hajladoztam, mint szélben a fák, és nyújtogattam nyakam, mint a strucmadár, sovány nyakam, s nem tudtam, mit évő legyek a sóvárgástól. Olyakkora volt bennem a néma fájdalom. De most az esengés sírjába tér. Sokáig ingott, remegett, titokba sírt, majd elfordult mindattól, ami vonza, s elcsitult. Még nem tudom, hogy mire mén. Vagy nem ordít-e fel a sírban is, akár az éhes farkasok, melyek vad télidőn a havas falvakat környékezik, és mind hiába. Elhalóban van a lelkendezés. Nem sokára lehunyt. Jó barátaim, oly évet futott meg. Egy vonzás irányában elhajult, de célt nem ért soha. Ne nevessetek rajta. Csillag voltam. Szerencsétlen siető. S ha nektek más nem voltam is. Egy gyengét pillantást talán, mely egyre csak búcsúzik tőletek, és azért csímogat, hogy emlékeképp elvihesse, milyen volt az arcotok. S ha nem voltam egyéb itt, mint a bús mosoly, amelyet elviseltetek, vagy tán a vad, fájdalmas szó, amelyre megdobbant a szív és fölhorkant, hogy vaj miféle fájdalom beszél magában így. Mely Isten adta, Isten küldte átok az, amely így zokog. Akkor is, megérdemeltem egykor barátságotok. Szív voltam. Tört szív, emberek. S hogy feledni fogtok, az a vigaszom.

0: Levél a rémületről. Mellemen a lovagrend keresztje, panyókára vetett köpenyemen violaszínű sújtás, s a lovasok könnyű bánatával arcomon kocogtam nemrég társaimmal, hogy a békekötés első híre jött Madrid felé. Amerre jártunk, szinte visszahúzódtak a vizek is. A nép bezárta ajtaját előttünk. Vad kutyáimat szitták a falu végeken. Nem tudta persze más a titkomat, hogy nincs mit félniük, mert durva kezek közt is lágy maradtam. Lám, akár az erdők vagy, amikor megmozdul, vagy zizzen lábaid alatt a gaj. Hát így nagy itt a félelem, hogy sáppadozók tőle éjszakáitok, s kín házatok előtt az őr, hogy rémülete meg ne lássék rajta, rémítőt kiált. Hát ebből áll, hogy még egy napot csensz magadnak, ember, még egy csókot, kortyot, csillagtüzeket, és elmenekülsz véle, mint a tolvajok. Szabályosabbnak hittem ezt a létet eddig. Ma már megvetem. Sietni kell, és félni, emberek. Nem nézhetem a holdat lassan is. Ez szép világ, hát nem enyém. Ó, hagyjatok! Hadd sírok még ezen. Mert tegnap ifjú voltam még, szívem oly ifjú volt, s mint álmos, nehéz hajnalon alvó vizek, ma már olyan. Sötét és hallgatag. Kifordult sarkából az életem. Ó, némely látomás felér egy ezred évvel. Mindegy. Semmi baj. Én futni nem fogok.
1: Zsoltár. Ó, uram, engem bántanak. Csendes vagyok, félek, kis helyre sarokba meghúzódom, és utánam jönnek, üszkösbottal szurkálnak szörnyű módon, fázékony testemmel jeges vízbe rántanak. Ó, uram, én mozogni nem kívánok. Én pici helyen dideregve ülni akarok, én komplikációktól félek, s tiszta ruhámmal, ujjaimmal ragadós mészfürdőbe lök az álnok, és kijövök, és piszokban élek. Én sírni sem akarok, és szemeim mély kútjai a vizet zuhogva ontják. Én más lehelletét utálom, s gyakorta mosom kezeim. Miért kell hát érintkeznem, miért kell élnem, miért nem bontják hűs, tiszta örök ágyam, tiszta angyalok? Vagy miért, hogy ebszájjal magamtól mindenkit el nem marhatok? Ha csontjaimat meg kelletik adni. Arany. Vadiramban fut e vadfogat, és mintha biztos célba vinne, jó födél felé, befut az agság, kórság, a foghíjasság öveibe, s majd a nem lét boldog őslakói közt megáll. Nem baj, nem sírok. Ó, fussatok hát a vadlovak, s úgy száguldjatok vélem, hogy az emberek erdeje zúgjon, se lássak, se halljak, csupa vadság legyen a szívem, mint a vadászé, ki ölni megy el, nem fél, nem tekinti fenn a teremtőt, nem lesi arcát, borús es, hogy mint ítél, mikor kirepül majd Amagolyó. De így szól, ez a rend. Meg kell hoznom az áldozatot, meg kell halnom. Ki voltam éhes, mint a kígyók, lusta, mint a krokodílus, s pusztító kedvű, mint az apokalipszis sárga lovasa, s a mohóság vadfoltjai mozdultak meg a szememben. Hát, ennen balsorsodat siratod. Tekintsd az ég madarát, ki segít annak, ha sikolt? Vedd a tölgyet, az óriást, mikor nyögve törik el a viharban. Tekintsd a borjat, amely még szopnas a hídra viszik, és minden egyebet, ami szomorún megy, nem áhított célja felé. S a víjogó kesejükről írd majd meg végül is himnuszodat a világon, s arról, hogy szebbnek ítéltetett a tört szem itt, mint a ragyogó.

0: A magyarokhoz. Ó, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened. Hallgass reám! Egy láthatatlan lángolás teremté meg a nagyvilágot, s benned az lobog, mert néked is van lángod. Szent e nyelv, s több kincsed nincs neked. Oly csodás nyelv a magyar, révület fog el, ha rá gondolok is. Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, amelyből származott e nemes szép alakzat. Rossz idők futottak el feletted, megbontott a téli gond, és romlásodat hozta. Megtapottak, megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték világodat, áradás szennyével borították be kertjeid, vadvízi szörnyek ették virágaid, majd a vadburjánzás mindent ellepett utána. Oly termés volt ez a térségeken, emberek, hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kell leszöknie. De légy türelmes, szólok hozzád. Vedd a Libanon ős cédrusát, e 3000 éves szűzet. Ráhivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre. Tekintsed őt. Türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem jajong, de bölcsen hallgat, s vár, míg a negyedik nagy évezredbe kibonthatja gyümölcsét a nagyvilág elé. Stán ez a sorsod itt, ki fénnyel sötétséget oszlat, holtat ejt, s élőt emel, borultodra majdan rátekint. Halld meg szavam, én prófétáktól származom.
1: Mózes számadása. Miután lejöttem a hegyről, Uram, hol is veled beszéltem a csendben, ki vagy a jóság, ők tobzódtak a völgyek alján, el nem mondhatom, hogy ott mi volt. Magának hamisságból épített fel várakat a nép, de még az inge szövetét is csalafintaságból szövé. Nem bíztam én ott semmiben se, nem a gyermekben, ki megfogant. De már ahogy megnéztek a nők is, a ma kőtáblákat cipelő öreget, egy már haragra is erőtlen aggastyánt, aki akkor tájt valék. De minden egyéb is, mi ottan élt, rajzott, vagy sarjadott a tágmezőn, a gyűlölettől volt annak förtelmes az ereje. És egy új világ épült fel így világod ellen, amíg távol volt szemem, s megdönthetetlen állt előttem, mint az éj maga. Meg kellett törnöm végül is. Így volt megírva rólam. Fáradt voltam én. S a vállaimmal kellett volna kivetnem négy sarkából minden nagyvilágot, úgy, mint egykoron, s jajonganom megint akár a szél, vagy átüvöltenem az éjszakát. És bizony, már ehhez vén valék, Uram. És így törtem hát el szegény kőtábláidat, s ígéretednek földjét is majd így nem láthatom.
2: Az igaz bíróhoz. Ki egyformán osztott szemeidnek fényét, mint a nap, s hisznek-e benned, vagy sem, szidnak-e, szeretnek-e, nem bánod, és látják-e, hogy életet oszt fénylő melege szemeidnek. te csak derűsen mosolyogsz, s elrévedve osztasz, s két jó kezed osztva mozog, mint a szorgalmas magvetőjé, kit bárgyú szomszédja gennyes ajakakkal hiába szidalmaz. Téged fennhangon nevezünk, téged elképzelünk, igazság, hatalmas nemtő. Te voltál mindig a bölcsek képzelete, s mint a foszfor úgy világít te néked a dolgok lelke éjszaka. Jóság és okosság te benned egyesülvén vannak, s téged dicsőít szavam először, hogy szólalok, s nem halkan többé, de önérzettel, mert fennhangon szóljon a hívő. Egy férfihez szólok most, s hozzá intézem e szavakat. Néki dicsérem a fényt, mert ő tudja, hogy van, s várom, okos szeme mind fénylik, mind nyílik szája feleletre. Én az életet már láttam, nem félek és nem várok, s ki megszólít, megvetem. De szilárdan, szépen állani akarok, s élni, mint az elfáradt oszloptartó leányok. Szeretni, kit eddig megláttam, derék, ha volt, és menni mind előre, daccal, s meghalni azután. Meglátni végül is a fényt, mint aki eltévedt, és sokáig botorkált egy vak alagútban, a sötétben, s feljutott végül a napfényre, gyönyörű szép hajnalidőben.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Füst Milán verseit hallották, Borbicki Ferenc, Pápa Jerika, Pap János és Ajtai Andor előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

Antonin Dvořák opusz 22-es E-dur vonós szerenádjának harmadik tételét előadta a Szent Mártin Akadémia Kamarazenekar. Vezényelt Sir Neville Marriner.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mai összeállításunkban mit is hallhatnak. Elsőként a szószóló jelentkezik, utána a lélekszavában Kormos Csaba atya arról elmélkedik, hogy hogyan imádkozott Jézus. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Mai műsorunkban Huma János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. Szó lesz szakmai, közéleti pályájáról, családjáról és a hitéről. A riporter Bércesi András.
5: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Huma János, újságíró, szerkesztő, közéleti szervező, és még sokféle titulust lehetne mondani, de ez majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is. A mai beszélgetés apropója az Európa érem, amit a közelmúltban éppen a 70. születésnapján vehetett át. Szeretettel köszöntelek és gratulálok az éremhez.
6: Köszönöm szépen.
5: Természetesen tegeződni fogunk, hiszen kollégák vagyunk, hogy egy picit az életútról beszélgessünk. Ugye Szikszó, Ferences Gimnázium, Rádió Miskolc, Egri Népújság, Heves megyei nap, aztán az Eszterházi Károly főiskola elődje, mint állomások voltak, aztán a közéleti szerepvállalásról is fogunk beszélgetni, országgyűlési képviselőségről, Millenniumi Albizottságról, Kulturális és Sajtóbizottságról, és természetesen a sajtómunkáról is, hiszen az egyházmegyei hírek szerkesztése mai napig a feladatait közé tartozik. A rádióhallgatók ismerhetik a hangodat és a gondolataidat a hétvégi levélből, és hát az Agria folyóiratnak is a nyári bemutatója most volt, melynek a főszerkesztője vagy, tehát elég sok felől lehet téged ismerni, és hát nyilván mindezekre való tekintettel érdemelted ki az Európa érmet, amit a Magyar Média Műhely alapított. Ez a magyar polgári újságírásnak a díja, és ilyen nevek kapták még korábban, mint Balázs Géza, Csóri Sándor, Kondor Katalin. Ezután a jó hosszú bevezető után kérlek, hogy látogassunk el egy picit képzeletben Szikszóra, Inárcsra, szülői házba, beszélj arról, hogy milyen a családi indítatásod.
6: Hát gyermekkoromat Ináncson töltöttem. Ez egy kis falu Borsodabói-Zemplén vármegyében, és meghatározó volt ez a 14 év, amit ott töltöttem az életemben. Falusi paraszt családban nőttem fel, édesapám Miskolcra járt be dolgozni gyári munkásként, de édesanyám TSZ-tag volt. A nagypapám szintén a TSZ-ben dolgozott, és mivel nem volt sem bölcsöde, sem óvoda abban az időben a faluban, ezért a napok egy jelentős részét nagypapám mellett a műhelyben, a kerékgyártó műhelyben töltöttem, és hát nagy szerencsémre úgy hívták a nagypapámat, hogy beszélő bácsi, rendkívül sokat beszélt, nagyon sok élményét megosztotta a műhelybe betérő emberekkel is, és velem is, így nagy hatással volt akár a szókincsemre, akár a gondolkozásomra az ő léte, és óriási képzelő ereje. Aztán meghatározó volt még életemben Ináncson az is, hogy nagyon korán elkezdtem minisztrálni, talán 6 éves lehettem, még iskolába se jártam, és az akkori plébános, illetve annak a testvére, aki kisegítő lelkészként volt mellette, felfigyeltek rám, és rendkívül sok olvasmánnyal elláttak menet közben. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy megismertem az irodalmat. Az első komolyabb könyv, amit kaptam tőlük, akkor már negyedikes voltam, az Én falum volt Gárdonyitól, és ez is szerepet játszott abban, hogy az általános iskolában is azt hiszem, hogy az egyik legaktívabb tagja voltam a iskolai könyvtárnak. Szinte naponta vittem haza könyveket, rengeteget olvastam, és fociztam. Mert az is hozzátartozott a mindennapokhoz. Úgyhogy ezek meghatározók voltak életemben, ahogy az is, hogy édesapám a Miskolcról minden nap a legfrissebb újságokat, Észak-Magyarország, Déli Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet, ami megjelent, azt mind hozta nekem, ő is egy kíváncsi ember volt, és én is, és ezeket végig forgattam A-tól Z-ig, a külpolitikától a sportig, úgyhogy ezek mind hatással voltak az életemre.
5: Hogyan vezetett az utad a Ferences gimnáziumba? A minisztrálás, a templomi lét természetesen, meg az, hogy tehetségesnek tartottak, annak bizonyultál, ez abba az irányba mutat, de hát ezért nem volt olyan könnyű oda bekerülni. Nagyon kevés egyházi oktatási intézmény volt, nagyon sokan jelentkeztek. Hogyan kerültél mégis oda?
6: Hát nehéz erről beszélni, mert egy időben a papi hivatással is foglalkoztam, és amikor elindultam a Ferences gimnázium felé, akkor úgy nézett ki, hogy elképzelhető, hogy talán a papi hivatást is választhatom. Így jelentkeztem Esztergomba is, hogy esetleg majd a hittudományi főiskolán folytatom az életem, de menet közben úgy gondoltam, hogy nincs bennem elég erő, hogy papként helytálljak, annak ellenére, hogy végig tanulmányi eredményeim alapján végig jó tanuló, helyenként jeles tanuló voltam, majdnem mindenből 5-ös voltam, kivétel a testnevelés, amiből 2-es voltam, mivel Ináncson nem volt akkor még tornaterem, amikor én még iskolákba jártam, így a szertornát nem ismertem. Esztergomban viszont Kékesi Tibor tanár úr rendkívül keményen igyekezett hajtani bennünket a szertornára, és én nem vettem részt a szertornában. Annak ellenére, hogy az iskolai futballcsapatnak és a kosárlabda csapatnak is tagja voltam, ennek ellenére ő ezt nem értékelte semmire, így hiába voltam matekból, magyarból, vagy történelemből 5-ös, testnevelőből simán 2-est adott.
5: Mit adott neked a Ferences lelkiség? Az ugye egy elég zárt közösség volt, bentlakásos iskola, ritkán mehettetek haza, Ferences atyákkal körülvéve, a szigor és a szeretet sajátos elegyében. Mit adott neked ez a közeg?
6: Az egyik nagybátyám pap volt, itt az Egri Főegyház megyében, később kanonok is lett. Ő azt szerette volna, ha nem a ferencesekhez megyek, mert viccesen ugyan, de mondta, hogy azok kolduló barátok. Én viszont nem tudom, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy ne Pannonhalmára vagy Győrbe, hanem Esztergomba jelentkezzek, talán azért is, mert közelebb volt Ináncshoz, ha nem is sokkal, de valamelyest, és így kerültem oda. Föl sem tudtam fogni, akkor még nem is sokat beszélgettünk a Ferences lelkiségről, hanem a mindennapok hozták azt, hogy rengeteget sétáltunk, délutánonként kisétáltunk a városból, jártuk a természetet, hétvégén is, ott a Dunakanyart bebarangoltuk, és megismerkedtünk a természettel, és megszerettük a természetet. Ahogy a Ferences himnusz is mondja, hogy testvérünk minden, hegy, róna, völgy, bármerre lépünk, szebb lesz a föld, ez a szellemiség aztán egyre erősebben beépült az én személyiségembe.
5: Aztán a tanárképző főiskola, akkor Ho Chi Minh néven jött az életedbe. Miért választottad a tanári pályát, vagy mi indított arra, hogy ide gyere?
6: Fogalmam sincs. Nagyon szerettem volna tanítani, de mondták, és abban az időben ez volt a jellemző, hogy nem vettek föl egyházi iskolákból tanári pályára. És az elmúlt időben, tehát a rendszerváltás után az egyik tanár, akivel jó barátságban lettem, és aki bent volt az én felvételimen, utólag mondta nekem, hogy ki volt adva mindenkinek, hogy aki egyházi iskolába járt, abból nem lett tanár. És sajnos a mai napig is nagy hatással van bizonyos szempontból az oktatásra, hogy a mi korosztályunk nem lehetett tanár, akik egyházi iskolába jártak. Most ez a hölgy mondta, hogy aki egyébként tanszékvezető volt a főiskolán itt Tegerben, mondta, hogy amikor szeptemberben illetve egy év múlva szeptemberben meglátott, hiszen katona voltam közben egy évig, akkor nagyon csodálkozott, hogy kerülhettem volna bár ő támogatta azt, hogy bekerüljek a felvételi után, de csodálkozott, hogy többen is támogatták, és így fel is vettek, és így valahogy elsiklott az, hogy egyházi középiskolába jártam, így kerültem be, népművelés történelem szakra. Hát, illetve magyar népművelés szakra, de a katonaság egy éve alatt, a katonaság közepén kaptam egy papírt, hogy nem indul a magyar népművelés szak Egerben a következő évben, ez 78 volt, hanem választhatok vagy magyar történelmet, vagy történelem népművelést választhatok ehelyett, és így én szerintem bizonyos szempontból nem szerencsésen a népművelést választottam egyik tárgyamnak, és a másiknak a történelmet. Életem népművelés, történelem szakos.

0: És akkor már az újságírás megjelent az életedben. Mi indított abba az irányba, hogy a gondolataidat írott formában is közölt? Akkoriban ugye az újságírás az azért valamilyen értelemben egy bizalmi pálya volt, hiszen azért féltek a nyomtatott szótól a rendszeremberei, a Xerox masinákat nyilván tartották, egy írógép is már gyanús volt. Hogyan lehetett mégis az, hogy az újságírás vonzott téged?
1: Hát miután én 3 évet kihagytam a főiskola előtt, különböző okok miatt, az egyik egy sikertelen felvételi volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy belépnék-e a KISZ-be, és én, mivel a tanáraink azt mondták, hogy erre az a válasz, hogy nem, ezt mondtam a felvételén, hogy nem, és hát tejhiány miatt kimaradtam abban az évben, ami azt jelentette, hogy hát dolgozni kellett. Aztán a következő évben már nem mentem, ez a kereskedelmi főiskola volt, nem mentem oda, hiába vettek föl a következő évre. Utána volt a televízióban, egy riporter keresztetik, és én 19 évesen jelentkeztem oda, és elég messzire eljutottam. És ott javasolták, hogy a helyi médiában próbáljak elhelyezkedni, és bejelentkeztem az Észak-Magyarországhoz, meg a miskolci média műhelyekbe, és hát ha nem is azonnal, de később felvettek ezekbe, úgyhogy itt ez a riporter kerestedik, ez egy picit átszabta az életemet, és amikor ide Egerbe kerültem, akkor pár hét után néhány társammal, akik közül nem egy idősebb volt a többieknél, népművelés szakosok, összefogtunk és megszerveztük az Ablak című főiskolai lapot, és ez elég sokáig, 4 éven keresztül hát működött, voltak nyilván hullámhegyek, hullámvölgyek ebben a működésben, de komolyan csináltuk, és nagyon sok társunkat, később olyanok is, akik évfolyamtársaink voltak, vagy abban az időben jártak ide, és újságírók lettek. Volt, akivel később is dolgoztam együtt is.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű műhely volt ahhoz, hogy eltökélt, hogy mi is a hivatásod, és hogy már akkor itt társakra is találtál. És ugye utána rádiós munkát is végeztél Miskolcon, kanyarodjunk akkor oda.
1: Egy időben a Miskolci rádió munkatársa voltam. Főiskolára jártam nappalira, de kaptam feladatokat folyamatosan, szinte mindennapos munkám volt, és hát ezt elég nehéz volt összeegyeztetni a főiskolai előadásokkal és szemináriumokkal, de sikerült, nem is bántottak, hogyha hiányoztam esetleg valahonnan. Jártam a megyét, és gyűjtöttem az anyagokat a rádiónak, és előfordult, hogy egy héten 2-3 riportom is elhangzott a Miskolci rádióban. Volt olyan is, amit továbbvittek, és a Kossuth rádióban is elhangozhatott. Ilyen volt mondjuk az egri dobóbástya ügye is, amelyik abban az időben leomlott, és ez a Dobó Bástya aztán később követte az életemet, mert újságíróként még sokszor foglalkoztam a Várral, majd az Egri Csillagokkal, Gárdonyi regényével foglalkoztam, Gárdonyival is, országgyűlési képviselőként pedig nem akarok hencegni, de nagyon nagy szerepem volt abban, hogy a Dobóbástyát a mai formában rendbe tették, hiszen Eger országgyűlési képviselőjeként én szedtem össze azt a pénzt, amiből felújították a Dobóbástyát.
0: a rádió mellé a televízió is becsatlakozott a egri helyi televíziózás bölcsőjénél, is ott voltál, hogy kicsit ilyen patetikus legyek. Tehát televízió, rádió, nyomtatott, mindenben kipróbáltad magad. Miért volt érdekes dolog 87-ben talán, amikor elindult az egri tévé?
1: Hát nem, most már erre nem tudnék nagyon komoly választ adni. Tetszett nekem a televíziózás, mert egy picit más azért, mint a rádiózás. És tetszett az is, hogy hát egy addig nem létező műhelyt, a egri városi televíziót kellett létrehozni, és ott noszogattak, hogy aktívan vegyek ebben részt, így utólag valószínű, hogy azért, mert mindig volt bennem elég komoly szervezőkészség, akár egy csapat összeszedésére is, de aztán, ahogy éreztem abban az időben, hogy ez nem csak egy szellemi kihívás, hanem ez egy politikai műhely is, és ugye itt a 80-as évek közepéről van szó, egy picit idegenkedtem attól, hogy akkor mondjuk vezető feladatokat vállaljak el a városi tévénél, és idővel kihátráltam ebből, és visszamentem a szöveges újságíráshoz.
0: Az egri sajtótörténetben egy nagyon szép időszak volt, amikor a Heves megyei Nap című napilap, Egernek volt két napilapja is, most ugye ott tartunk néhány hete, hogy egy sincsen, tehát nincs politikai közéleti napilap a megyében. Ez az időszak egy különösen pezsgő életet hozott, hiszen két napilapot eltartott egy darabig az olvasó közönség és a piac.
1: Hát ez érdekes volt. Érdekes volt sok szempontból, hiszen a rendkívül sok kitűnő kollégával hozott össze a sors, voltak közöttük kezdők is, akik később tényleg komoly dolgokat műveltek, akár a sajtóban, akár az irodalomban, és ott akkor megszületett valami csoda, mert ez egy csoda volt, ez a Heves megyei nap. Viszont hát ahogy a politikában, úgy abban a szerkesztőségben is a politika az valahogy megnehezítette a dolgainkat, hiszen voltak ott konzervatívok, ahogy én is az voltam, és voltak ott olyanok is, akik hát azt hiszem liberálisnak nevezhetőek, és érdekes módon ez nem egyszer hát konfliktushoz vezetett, mert volt olyan időszak, amikor felváltva szerkesztettük a lapot a főszerkesztővel, én voltam akkor a kiadóvezető, és azon a héten, amikor én voltam, akkor erősen konzervatív szellemű volt a lap. Annak ellenére, hogy nem úgy képzelték el a tulajdonosok sem. Amikor nem én voltam, akkor nem volt ez meg. Ennek ellenére szerintem nagyon sok kitűnő cikk született mind a két oldalról, és hogyha félretesszük ezt a politikát, akkor láthatjuk, hogy mennyi csodálatos újságírói pálya kezdődött meg ott, vagy folytatódott ott, és később kiterebélyesedett másutt.

0: is több volt, tehát ez tényleg így a sajtó szempontjából egy ilyen burjánzó időszak volt. Természetesen ez idővel azért redukálódott, mert hát nem lehetett ennyi mindent fenntartani, ugye idővel a Heves megyei nap is megszűnt, és ugye maradt a Népújság, pontosabban a Heves megyei hírlap, mint napilap, és te a közélet felé is elkanyarodtál. Akartál te a közéletben így szerepelni? 1998-ban kezdődött a pályádnak ez a része, vagy ez úgy jött, vagy hogy hogyan sodródtál bele ebbe?
1: Hát nem terveztem, hogy én részt veszek a közéletben, és amíg nem vettem részt, addig hát a vállukon vétek az újságíró kollégák is, mint kollégát is, mint szerkesztőt is, és kifogástalannak tartottak. Amikor vállaltam azt, hogy egy olyan világban, amelyben akkor éltünk, egy akkori liberális szocialista országvezetés mellett egyre több dolog nem tetszett nekem. Nem tetszett, hogy mást mondtak, mint amit csináltak. Nem tetszett az, hogy becsapták az embereket. És úgy gondoltam, hogy álljunk meg, és helyre kell tenni a dolgokat. Nagyon örültem volna, hogyha akkor Egerben akadt volna valaki, aki belemer állni ebbe a dologba, és felvállalja azt, hogy ő akár országgyűlési képviselő jelöltként is elindul a politikában, hogy megfékezzük az akkori liberális dilettantizmust, és nem akadt senki. És így kerestek meg később, és kérdezték meg, hogy több jelölt mellett én elmennék egy beszélgetésre Orbán Viktorhoz, és vállalnám-e azt, hogy a Fideszben elindulok országgyűlési képviselőjelöltként. És én akkor elmentem, itt volt, többen voltunk ott, voltak olyanok, akik később felsőoktatási intézmények rektorai lettek, volt, aki később az igazságügyi minisztériumnál dolgozott, volt, aki a megyei közgyűlés vezetője lett később, és állítólag Orbán azt mondta, hogy azt az újságírót hívják vissza, azzal akar együtt dolgozni. Hát így keveredtem vele 98-ban a politikába, és így kezdtem el politizálni a Fidesz színeiben 1998-ban.
0: És ugye értelemszerűen a sajtómunka az háttérbe szorult, hiszen nem lehet egyszerre mind a két oldalon lenni, de ha jól emlékszem, akkor a kollégák azért nem nézték ezt jó szemmel. Én arra is emlékszem, hogy nem a legtöbb esetben még le is maradtál a fotókról, vagy félbevágtak egy picit, tehát ezt nem vették jó néven, hogy te deklaráltan a polgári konzervatív értékrend mellett dolgozol tevékenyen.
1: Nem haragszom rájuk a mai napig, de rosszul esett. Tehát most képzeld el, hogy az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a felújításában jelentős szerepet játszottam, hiszen bár az elődöm már előkészítette ennek a tervezetét, hogy hogyan kellene megoldani ezt a feladatot, de valójában az én döntésemtől függött az Orbán kormány idején, hogy elkezdik-e a Gárdonyi Géza Színháznak a felújítását, és ugye rendkívül szép lett a Gárdonyi Színház ezután, a felújítás után. Amikor 2000-ben, augusztus 20-a előtt a színházat átadta a fideszes kulturális miniszter, akkor én is, és hát másik képviselőtársam, Horváth László is rajta volt a fotókon, amiket elkészítettek. Később a kezembe került, hiszen a Vármúzeumban ezeket a fotókat, Vármúzeumban átvették ezeket a fotókat a hírlaptól, és láttam, hogy rajta voltam a fotón, és hogy takartak ki belőle úgy engem is, mint Horváth Lászlót is, és a végén került bele a két szocialista, az egyik polgármester volt, ugye a másik meg megyei közgyűlési elnök, de hát Ezek a trükkök a baloldali liberális média világban, ezek régen is benne

0: benne voltak, tehát engem ezzel kapcsolatban semmi nem lep meg. Tehát amikor szépet alkotnak a jó a rosszból, az erényből meg mocskot, az benne van ebben a dologban. Sajnos napjainkban is ez történik.
1: Tagja voltál, sőt a Millenniumi Albizottságnak elnöke voltál, hogy a Millennium évét, ha felidézzük 26 esztendővel ezelőtt, az ezeréves államiságot ünnepelte az ország Millenniumi zászlókkal, és hát nagyon sok fontos és szép rendezvénnyel. Ennek jelentős része hozzád kapcsolódott. Ez egy embert próbáló feladat lehetett, hiszen az egész országra vonatkozóan, nem csak a választókerületre vonatkozóan kellett tevékenykedned.
0: Hát érdekes volt ez is, mert miután beválasztottak a parlamentbe, ugye azután kaptam egy felkérést, hogy pár nappal azután, hogy parlamenti képviselő lettem, és átvettem a mandátumom, még az ülések előtt, hogy menjek be a parlamentbe, és vegyem át az elődömnek, ő egy SZDSZ-es volt, és államtitkárként végezte a Millennium ügyek előkészítését, vegyem át tőle az addig végzett dolgokat, és próbáljuk meg integrálni a mi elképzeléseinkbe. És átvettem, és teljesen más alapokra helyeztük a Millenniumot. Ekkor ebben nyilván óriási szerepe volt Orbán Viktornak is, de mi arra törekedtünk, hogy az egész ország ünnepelje meg a Millenniumot, és ugye ennek része volt az is, hogy minden falu, minden település kapott jelentős összegeket, tehát mondjuk Ináncson született egy helyi történeti kiadvány Ináncs történetével, tehát az első létező dokumentumtól, ami ennek a falunak a történetével foglalkozik, napjainkig elkészült ez a kiadvány, Nagy László szerkesztette ezt, és ugyanígy minden településen történt valami, például mondjuk Egerfarmoson Kandó Kálmánnak a szobrát alkották meg, és ünnepelték meg a Millenniumi rendezvényeken. Másút pedig rengeteg szobor született, és nagyon sok rendezvényt tartottunk, nem csak Magyarországon, határon túl is. És hát ebben óriási volt a Millenniumi zászló ötlete is, ami hát azért volt érdekes, hogy ki kellett vinni a zászlót, akkoriban nem volt annyira egyszerű Romániába kivinni egy Millenniumi zászlót, és ott az ünnepségen átadni, többnyire templomokban zajlott ez az ünnepség, vagy a nyílt színen, Magyarországon többnyire nyílt színen, és hát vállalták az egyházi vezetők is azt, hogy ők viszik ki ezeket, és segítik azt, hogy kijusson egy-egy faluba ez a zászló, ami én voltam aztán később Gyergyószent Miklóson, az pár évvel később is ott volt a templomban, ahogy nagyon sok erdélyi, vagy felvidéki, vagy vajdasági településen hasonlóképpen megtörtént. Ez nagyon fontos volt, ez a magyarságot megtartó szerepe a Millenniumnak.
1: Ez egy kicsit előképe volt a keresztény konzervatív nemzet politikának tulajdonképpen, vagy egy jó demonstrációja annak, hogy hogyan képzelik. A politikai tevékenységed aztán véget ért, utána kollégiumot is igazgattál, tanítottál, de hát azért a sajtó még mindig megmaradt, ugye most, ha az egyházmegyei hírekről beszélünk, ugye ez a Egri Főegyházmegyének a kiadványa, amit havonta kézbe vehetnek nem csak a templom látogatók, hanem azok is, akik mondjuk egy napi labba megtalálják. Ez is egy nagyon fontos küldetés, hiszen az írott szónak azért még mindig súlya van az idősebb korosztály szemében, illetve hát nagyon nehéz mondjuk egy havi esemény sorozatot összefoglalni két gazdag oldalon. Ez is egy ember próbáló feladat.
0: Hát ez 2010-től indult el, és Ternyák érsek úr mondta, hogy rám bízná ezt a munkát. Az első időkben azért sokkal körülményesebben szerkesztettük, és abban szerepe volt dr. Gábor Lászlónak is, aki munkatársamként segítette a szerkesztést, hogy az egyházmegye életéről számoljunk be rendszeresen, s lehetőleg a legfontosabbakat juttassuk el ugye a legkisebb településekre is, hiszen most is, a mai napig is létezik ez a kiadvány, és azoknak, akik interneten nem jutnak hozzá az egyházmegye híreihez, azok nyomtatott formában is olvashatják, és én időnként egy picit büszke vagyok magamra, amikor meglátom, hogy egyházmegyei találkozón, vagy bármilyen nagy rendezvényen nem annyian összejönnek itt, akár Egerben is, a bazilikában, hogy nem férnek be. Volt rá példa, hogy a bazilikát is, mivel nem fértek be az emberek, hát mindenféle hangosító és egyéb eszközökkel felszerelték, hogy akik kívül maradnak, hallják és lássák mindazt, ami bent történik egy-egy ilyen nagy eseményen.
1: És akkor még az Agria folyóiratról is kell beszélnünk, hiszen egy ideje te gondozott főszerkesztőként, de hát az alapításban is igen-igen komoly részed volt, hiszen ugye önkormányzati politikában is részt vállaltál. Beszéljünk akkor az Agriáról. Miért tartottad annak idején fontosnak, hogy ez megszülessen, és ma milyen küldetése van ennek a folyóiratnak?
0: Hát 20 évvel ezelőtt az Egri Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke voltam, és megkerestem az akkori polgármestert, Habis Lászlót, hogy hát Eger irodalmi múltja arra sarkal bennünket, hogy hozzunk létre egy komoly irodalmi lapot, és a polgármester támogatta ezt az ötletet. Ugye pénzt rendeltünk hozzá, ezt az akkori önkormányzat erősen támogatta, és kiválasztottunk akkor egy főszerkesztőt, ez dr. Ködöbesz Gábor volt, főiskolai tanár, ismert irodalomtörténész, és ő végezte elég sokáig, azt hiszem 16 évig ő készítette a lapot, és időnként megjelent egy-két versem, de nem nagyon foglalkoztam akkor az Agriával, még aktív dolgozó voltam, tanítottam, iskolát igazgattam, kollégiumot vezettem, stb. Tehát nem nagyon figyeltem az Agriára, csak egy-egy számot átlapoztam. Később Gábor lemondta a főszerkesztői munkát betegségre hivatkozva, és nem volt, aki elvállalja a folytatást, és ki is esett két szám, és akkor szólt a Bródi Sándor megyei könyvtár igazgatónője, dr. Tőzsér Istvánné, hogy elvállalnám ezt a munkát, vállalnám a főszerkesztői feladatokat, és azóta csinálom. Tehát ez már negyedik éve, és ami boldoggá tett, hogy olyan irodalomtörténészek is, akik addig nem írtak a labba, azok azt mondták, hogy az én személyemre való tekintettel részt vesznek a munkában, és fantasztikus tanulmányokkal láttak el. Az ő kapcsolataik révén pedig a debreceni, a miskolci, a egyetem, a pesti egyetemek, az ELTE, és ELTE tanárai is egyre gyakrabban küldenek nagyon nívós tanulmányokat, nagyon szép eszéket, és azt hiszem, hogy továbbra is azt mondhatjuk, hogy megőriztük az Agria rangját ez alatt, az idő alatt.
1: És hát ami szintén nagyon fontos, hogy egy szellemi közösség is formálódott, és meg is van, hiszen majd minden lapszámnak van egy bemutatója, ahol a szerzők is megjelennek, meg persze az olvasók is, és hát egy ilyen alkalom volt a legutóbbi, amikor éppen a születésnapodon az Európa érmet megkaphattad. Tehát úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon kerek történet, és hogy teljesen kerek legyen a történet, ugye a családdal kezdtük, a szülőfölddel, neked is szép családod van, egy picit beszélj arról, hogy mennyire jelent megtartó erőt a család, miért fontos, hogy az ember ne csak olyan életművet hagyjon hátra, ami írott vagy egy alkotott, hanem hogy a családja életében is megjelenjen ez.
0: Hát 4 gyermekem van, Móra Éva a feleségem a mai napig, és a 4 gyerek közül van olyan, aki kántorként dolgozott ugyan, de zongora orgonaszakon szerzett diplomát. Itt is szerzett diplomát Egerben a Eszterházy Károly, akkor még főiskola volt. Aztán a lányaim közül 2 tanár van, de csak az egyik tanít, Eszter, itt Egerben. A másik lányom, Sára, az kineziológus lett, és a legkisebb fiam, az András pedig Pesten dolgozik ügyvédként a Széchenyi és Társa ügyvédi irodában. És hát van 6 unokám, és soha nem gondoltam volna, hogy az ember az unokainak legalább annyira örül, mint a gyerekeinek, de valami csodálatos érzés nagypapának lenni.
2: Homa János újságírót, szerkesztőt, közéleti szereplőt hallották, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. A szerkesztő Bércesi András volt.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt.

Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten, ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról. Azután a Gecemáni kertben, ugyancsak Szent Márknál a 14. fejezetben követhetjük ezt nyomon. Egyedül van Jézus a mennyei atya előtt, az ő színe előtt imádságban, hogy a gyermeki magatartását kinyilvánítsa. A bensőleg szeretett fiú, ő Jézus. Itt mutatkozik meg az az újdonság, amelyet nekünk Jézus tanít. A gyermeki imát, amit az atya az ő gyermekeitől elvárt, végre az ő egyetlen fia emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt.

Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az Atyának, a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, Atyám, mennyi és föld Istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium a 11. fejezet 41. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti Atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium a 14. fejezet 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács 23. fejezet 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileheli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírtad számunkra.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ideje elköszönnem. Mai összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom készítői Sinkovics Andrea és Bércesi András nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot, és a holnapi viszonthallás reményében bízva tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Csajkovszki C-dur vonós szerenádjának harmadik tételét hallották. A magyar virtuózok játszottak. Vezényelt Benedek Tamás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Következik az értékmentő.
3: A reformmozgalom kevéssé ismert alakja. Felnőttként tanult meg magyarul, az oktatást, a hazai mezőgazdaságot és ipart támogató főúrként lett Kossuth Lajos támogatója, az emigrációban kezdetben társa. Batthyány Kázmérről beszélgettünk Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
4: Az a benyomásom, hogy hányszor reformkori főúrakról, magyar politikusokról beszélgetünk, akkor szinte mindegyiknek az életében szerepel egy olyan szakasz, amikor bejárták Nyugat-Európát, és hatással volt rájuk azok a politikai, szellemi áramlatok, amelyek ott voltak, és hát ez Batthyány Kázmérre is igaz. Sőt, ő is azon nemesek közé tartozott, aki egy ilyen út után tanult meg magyarul, mert hiába volt magyar főnemes, azért magyarul nem beszélt. Mi lehet az oka annak, hogy a reformkorban ez egy ennyire elterjedt életstílus volt? Tehát, hogy mi vette őket rá, hogy nyugatra menjenek, miért mentek, miért jöttek vissza, mi volt, milyen változások az, amik érték őket ekkor?
5: Annyival kiegészíteném, hogy ez nem csak a magyar arisztokrácia körében volt egy bevett szokás, mármint a nyugati és itáliai utazás, hanem általában ez hozzátartozott a 18. század, vagy akár éppen a 17. század óta az európai arisztokráciának a mindennapjaihoz. Ennek leginkább Itália volt a célpontja, Milánó, Velence, Róma, Nápoly, de hát természetesen a Magyarországon élő arisztokraták, azok felfedezték Nyugat-Európát is a 18. századtól. Nyilván Franciaország volt a nyugati kultúrának a szíve, de ugyanígy a német területeket, és sokan eljutottak Angliába, sőt, hát ismerjük Szemere Bertalant, hogy ő eljutott Anglia, idézőjelben mondom, hátsó udvarába, Írországba is, és megdöbbentette, hogy amióta elhagyta a magyar királyság területét, hogy igazán nagy kézzelfogható nyomorral ott találkozott, és ez jelentősen árnyalta az Angliáról való benyomásait. Tehát összefoglalva ez az utazás, ez a Grand Tour, ahogyan nevezték, ez hozzátartozott a korabeli arisztokrata neveltetéshez, és hát nyilván egy Batthyány, a nagyon sok jeles hadvezért, törökverő vitézt, egyházi személyiséget adó Batthyány családnak a sarja. Életéből ez szintén nem maradhatott ki. Ráadásul Batthyány Kázmérről nagyon keveset beszélünk, vagy beszéltek, tehát nagyon sokáig ő a másodvonalba szorult a Széchenyi, Veselényi, Deák, Kossuth vonal mögött, holott rengeteg módon hozzájárult a reformkor kultúrájának az előmozdításához, és nem véletlen, hogy ő volt a Védegyletnek az elnöke. Tehát mindenki a köztudatban Kossuth nevéhez köti a Védegyletet, tehát hogyha kimennénk és megkérdeznénk az embereket, hogy a Védegyletet kössék egy névhez, valószínűleg 10-ből 10, akik tudják, hogy mit jelent, Kossuth nevét mondanák, de hát Batthyány Kázmér volt ennek az elnöke. Ez mondjuk nem véletlen, hogy egy vagyonos, előkelő mágnás lett ennek a társadalmi szervezetnek az elnöke, és ugye a kisnemesi Kossuth pedig az igazgatója, de hát még számtalan újítás és reformterv kötődik Batthyány Kázmér nevéhez. A magyar nyelvújítás, a tudományos magyar nyelvűség terjesztésének az ügye, de alapított ő Rohoncon mezőgazdasági intézetet, Bicskén csillagvizsgálót, támogatta Vörös Marti Mihályt, tehát kicsit méltatlanul szorult háttérbe a neve. Ő egyébként viszonylag korán meghalt, 47 évesen, ami azért már a korabeli átlag életkort tekintve sem volt általános, ha arra gondolunk, hogy mondjuk egy Kossuth Lajos 92 éves korában halt meg, meg egy Görgei Artúr 98 évet élt, meg egy Deák Ferenc 73 évet. Batthyány Kázmér talán emiatt is, a viszonylag korai halála miatt is, ő egy kicsikét háttérbe szorult az utókor emlékezetében, de hát, ahogyan említettem, számos jelentős alkotása volt, amivel hozzájárult a reformkori műveltség terjesztéséhez.
4: Ez miért volt számukra fontos? Tehát úgy beszélünk ezekről a reformkori főnemesekről, Széchenyikről, Batthyányiakról, akiknek a nevéhez iskolák, tudományos akadémiák, ilyen olyan újítások fűződnek, hogy ők hoztak magukkal egy olyan fajta új nézőpontot nyugatról, amelyeket itthon szerettek volna megvalósítani. Tehát ők ilyenkor viselték annak a felelősségét, hogy nekik megvan a vagyonuk és a befolyásuk ahhoz, hogy megváltoztassanak dolgokat Magyarországon, és úgy érezték, hogy ezek jó változások lesznek. Nem féltek attól, hogy ezek a változások éppenséggel nem azt az eredményt hozzák majd, amiben ők bíznak.
5: Ez nagyon érdekes kérdés Batthyány Kázmér életét tekintve, mert ő eleinte azon mágnások közé tartozott, akiket konzervatívnak mondanánk ma, meg nem csak ma, hanem a 19. század elején is konzervatívnak mondanánk. Eleinte pontosan, hogy félt a túlzott változásoktól, a túl sok újítástól. Nyilván emögött azért ott volt az, hogy őt meg a családját nagyon sok minden kötötte a Lajtán túli osztrák örökös tartományokbeli arisztokráciához. Eleinte ő is németül beszélt. Egyébként ugye ő maga is tanulta a magyar nyelvet, ugyanúgy, ahogyan távoli rokona, távoli unoka fivére Batthyány Lajos, vagy Széchenyi István lassan eszmélt rá arra, hogy Magyarországon meg kell valósulnia egy átalakulásnak. Nem véletlen egyébként, hogyha megnézzük az ő életét, meg tetteit, akkor az első időkben a tudomány, művészetek és a gazdaság fejlesztése állt az előterében az érdeklődésének, mert hát nyilván ezek voltak azok a kérdések, amelyekben a legnagyobb közös többszöröst lehetett elérni, tehát ez úgymond átvágta a politikai, identitásbeli kérdéseket, törésvonalakat, és aztán az 1839-40-es országgyűlés volt az a pont, amikor ő fellépett, és végleg odaállt a liberális ellenzéknek a programja mellé. Nyilvánvalóan ő sem akart egy radikális átalakulás, nem akart egy forradalmat Magyarországon, ezt egyébként senki nem akarta, tehát ellentétben a utólagos visszavetítésekkel Kossuth Lajos sem akarta, tehát mindenki egy békés polgári átalakulásban gondolkodott. Titkos rendőrségnek a jelentése is fönnmaradt Batthyány Kázmérről abban a tekintetben, hogy kiemelték, hogy ő is tagja annak a mágnás körnek, ennek a kis hálózatnak, amelyet a reform ellenzékhez soroltak. Körülbelül ilyen 33 arisztokratát soroltak ebbe a körbe, akiről azt írta a bécsi rendőrség, hogy ők azonosulnak az ország átalakulásával, és potenciálisan veszélyt jelentenek ilyen módon a birodalomnak az egységére és békéjére. Tehát persze sem Batthyánynak, sem a társainak nem volt célja az, hogy forradalom legyen, az meg végképp nem volt céljuk, hogy elszakadjanak bármilyen módon a Habsburg dinasztiától. Ez ugye fel sem merült 1849. április 14-éig senkinek a fejében, legfeljebb ilyen rossz álmokban. A gyakorlati tevékenységre rátérve Batthyány Kázmér támogatásával például Bécsben kiadtak olyan tudományos műveket, amelyek a magyar, mint tudományos nyelvnek az előmozdítását kívánták elősegíteni. A kis magyar nyelvtan, meg a kis geometria című műveket például, aztán Batthyány Kázmér alapított Rohoncon egy mezőgazdasági tanintézetet, ez volt a negyedik ilyen jellegű felsőoktatási intézmény az országban, Szarvaskeszthely és Magyaróvár után. Ő a vagyonát tényleg a kultúra és tudományművészetek előmozdítására fordította, és mindemellett azért a jobbátságnak a sorsa sem került el a figyelmét. Azt mindenki tudja, hogy Magyarországon Beselényi Miklós volt az, aki felvetette az örökváltság gondolatát, tehát hogy a jobbágy megválthassa magát pénzzel a jobbágyi terhektől. Na most ez a szándék termékeny talajra hullott Batthyány Kázmérnál. Tehát ő volt a magyar birtokosok közül az, akinek a nevéhez a legtöbb ilyen önkéntes örökváltsági szerződés kötődik. A borostyánkői uradalmában lévő felső lövő, mai nevén Obersützen lakosai így módon megváltották magukat a batyányiaktól, illetve megváltották magukat a jobbátság alól, később a Siklós mezővárosával szintén kötött Batthyány Kázmér egy ilyen szerződés. Tehát, hogy ő nem csak az anyagi gyarapodást szorgalmazta, hanem felismerte a mizeraplebs, a nyomorult adózó nép sorsának a kilátástalanságát, és ez egy szép példája annak, hogy valaki tényleg egy előkelő dinasztiából származva is szolgálhatja széles elnyomott rétegeknek az ügyét.
4: Rajta kívül ugye azért még voltak mások is, de térjünk vissza arra a rémálomra, amit már csak úgy érintőlegesen már beszéltünk arról, hogy senki nem akart ugye forradalmat, ellenben bekövetkezett. Batthyány Kázmérnek akkor nem volt kétsége a felől, hogy ebbe akár fegyveresen is beleszálljon, hiszen az ő nevéhez fűződik a Mohács környéki népfelkelés megszervezése és Jelasics kiűzése a környékről. Tehát amikor bekövetkeznek ezek a fegyveres támadások, és ez a fajta lassú polgári átalakulás, amiben reménykedtek, az sajnos nem valósult meg, akkor számára ez nem okozott lelkiismereti problémát, hogy akkor akár fegyveresen is megvédjék azokat a vívmányokat, amelyeket ugye az áprilisi törvényekben már megfogalmaztak.
5: Tulajdonképpen ez az egész szabadságharc elkerülhető lett volna, hogyha a bécsi udvar nem játszik rá az ellentétekre, és nem próbálja meg felszámolni a magyar alkotmányosságot. Tehát most, hogyha Batthyány Kázmér és más 48-49-es szabadságharc mellé állt arisztokraták fejével gondolkodunk, akkor az ő szemükben az udvar követte el a törvénysértést, a törvénytelenséget, és hát ez azért objektíve nézve is így van, úgyhogy ő teljes messzélességgel odaállt a szabadságharc mellé. Viszont még mielőtt a szabadságharcba bekapcsolódna, sőt, mielőtt még forradalom utáni Batthyány kormány tevékenységében részt venne helyi szinten, mint Baranya vármegye főispánja, előtte még az ő magánéletében volt egy ilyen nagyon érdekes szál, ami megint csak összefonódik a polgári átalakulás ügyével, ugyanis beleszeretett egy férjes asszonyba, Keglevics Augustába. Maga a férj is hajlandó volt szemet hunyni e fölött a viszony fölött, és végső soron elválni, csak hát ugye ezt Magyarországon nem lehetett ilyen egyszerűen megtenni, úgyhogy Poroszországban következett be a vállás, és aztán mind Batthyány Kázmér, mind pedig Augusta áttértek a református hitre annak érdekében, hogy összetudjanak házasodni. Ez óriási botrányt keltett. Most gondolom nem árulok el nagy titkot, hogy a katolikus egyház körei és a batthyányi tág nemzetség klánnak a tagjai hogyan viszonyultak ehhez, de maga Széchenyi is arról írt, hogy ez a Batthyány Kázmér megbolondult teljesen. Volt, hogy nem hívták meg őket bálokra, estélyekre, tehát például István Nádor nem hívta meg a párt a báljára. De egyébként nagyon sokan úgy álltak ehhez a kérdéshez, hogy úgy gondolták, hogy túl a magánéleti boldogságon, amihez mindenkinek joga van, Batthyány ezzel is letette a garast a polgári átalakulás mellett, hiszen ugye az egyház és az államnak a viszonya szintén egy eléggé fontos központi téma volt a reformellenzék számára. Visszaugorva 1848-hoz, ugye Batthyány Kázmér az unokafivére által alapított kormányt támogatja, 48 tavaszán, nyarán Baranya megyének a főispánja, és valóban, amikor kitör a szabadságharc, akkor névfelkelő alakulatot szervez, az eszéki vár őrségét a magyar kormány iránti hűségre inti. Persze Baranya megye elesik végső soron, tehát ugye a császáriak elfoglalják nagy részét, és akkor Batthyány Kázmér átteszi a székhelyét Debrecenbe, majd pedig Debrecenből a magyar kormánynak, ugye ekkor már a Országos Honvédelmi Bizottmány tekinthető egy magyar kormány szervnek, tehát a magyar kormánynak a megbízásából a Délvidékre megy, Perczel-Mór mellett harcol a Délvidék harcaiban, csatáiban. Batthyány Kázmér nem katonatisztként, hanem kormánybiztosként, tehát kormánytisztviselőként van jelen. Élete akkor vesz megint egy fordulatot, amikor megtörténik a függetlenségi nyilatkozat, és Szemere Bertalan vezetésével kormány alakul, amelyben ő a külügyminiszteri tárcát kapja meg, de ezen kívül még az ipar, mezőgazdaság ügyet is rá testálják, de alapvetően tehát ő a külügyekért felel ebben az időszakban.
3: A szabadságharc leverése után pedig Szemre Bertalannal együtt menekül Kossuthot követve Törökországba. Ha jól tudom, van is egy olyan visszaemlékezés a Szemre Bertalannak, hogy együtt mennek át a határon, és Szemre Bertalan oldalát égeti a korona, és a titok, hogy nála van. És majd amit tegyen vele, és hatalmas megdöbbenésére Batthyány Kázmér azt válaszolja neki, hogy mit bánja, ő törje össze, dobja a Dunába. Tehát, hogy míg Szemre Bertalannak ez ilyen lelkiismereti problémát okozott, hogy a Szent Koronát hurcibálja titokban a határon, addig úgy tűnik, hogy Batthyány Kázmért ezt annyira nem hatotta meg.
5: Ami azért érdekes, mert a kis nemes származású Szemere Bertalanról és a legmagasabb arisztokrácia körébe tartozó Batthyány Kázmérről úgy elsőre pont fordítva gondolnánk sztereotípiánk alapján. Nyilván ez egy nagyon sajátos lélektani helyzet volt, hiszen mindaz, amiért Batthyány Kázmér meg a többiek is harcoltak, az megszűni látszott, tehát úgy nézett ki, hogy tényleg minden elveszett. Nem csak a szabadságharc, hanem sokan úgy is gondolhatták, hogy ami előtte volt. Tehát, hogy a reformkornak az eredménye is megsemmisülnek. Na, ezt a lélektani helyzetet kell megérteni ehhez a mondathoz. De hát aztán végül is ugye nem törik szét a koronát természetesen, hanem elássák Orsovánál. Csatlakoznak Kossuth táborához, Vidinben. Egyébként ekkor már nagyon nagy az ellentét a volt miniszterelnök és a volt, igen, magát még kormányzónak tartó, de azért nyilván praktikus szempontból volt kormányzó között, és Batthyány e tekintetben Szemeréhez áll közel.
3: Mi volt ennek a ellentétnek az oka?
5: Már 1849 nyarán ez elkezdődött, mert Batthyány Kázmér külügyminiszterként azt érzékelte, hogy kezd elfordulni az európai elit, hangsúlyozom, hogy az elit, a politizáló réteg a magyar szabadságharc megértésétől. Ugye ebben az időben már lezajlott egy ellenforradalmi fordulat Európa minden országában, Magyarországon kívül, és Batthyány Kázmér érzékelte azt, meg érzékeltették vele. Teleki László párizsi követ is megírta, hogy a lengyel emigráció szemét nagyon szúri az, hogy a szláv és román nemzetiségi kérdés nem oldotta meg méltányosan még a magyar kormányzat. Emellett Batthyány Kázmér még azt is megírta, hogy egyre inkább egy ilyen forradalmi, szélsőséges mozgalomnak látják ezt a magyar szabadságharcot Párizsban meg Londonban. Tehát ugye Kossuthot egyrészt arra intette, hogy a román felkelőkkel egyezzen ki. Ez végül is aztán tető alá is jött, meg a nemzetiségi törvény, amit tekinthetünk részben Batthyány Kázmér alkotásának. Nem csak ő járult hozzá, de ő is. Másrészt pedig igyekezett Kossuthot arra is inteni, hogy mérsékeltebb belpolitikát kellene folytatni. Ugye az, hogy Kossuth lemondott, átadta hatalmat a végnapokban Görgeinek, ez meg egy olyan alkotmányos válságot idézett elő Batthyány Kázmér szemével. Ezt nem tartotta jónak, és ugye azt szerette volna, hogyha Kossuth lemond a kormányzói tisztségéről az emigrációban, de hát mint tudjuk, Kossuth ezt nem akarta megtenni, és olyan szempontból jogosan, hogy még itt csak külföldön meg belföldön vele azonosították a szabadságharcot. De ugye innentől beállt egy szakadás az egykori külügyminiszterével, meg persze Szemere Bertalannal is, és ugye Batthyány Kázmér végül Párizsban élte le az utolsó éveit. Tehát ő nem követte Kossuthot a nagy észak-amerikai, előtte angliai körútján, hanem Franciaországban igyekezett az emigrációt egyben tartani.
3: És hogyan teltek ezek a párizsi évei? Jól tudom, neki állt az emlékiratait megírni, ami így töredékekben maradt fent. Ennek vajon mi lehet az oka? Illetve hát ugye nem tért haza, mert ugye távol létében őt elítélték.
5: Így van, ő is azok között volt, akiket jelképesen fölakasztottak, mint Táncsics Mihályt, Andrássy Gyulát, magát Kossuthot, és még, ha jól emlékszem, egy jó 40-50 embert, úgyhogy igen, tehát rá is ez a sors várt volna. Ez egy nagyon mély érzelmi válságba sodorta, hogy nem térhetett haza Magyarországra. Valóban nekiállt az emlékiratai megírásának, de ugye egyre betegesebb volt, és nem igazán tudta ezt befejezni. Később Tóth Lőrinc, akivel szintén jó kapcsolatban volt, ő jelentetett meg belőle részleteket. Tulajdonképpen az 1850-es években már nem igazán játszott ő szerepet. Hát erre az időre egyáltalán ez az emigráció, ez nagyon szétesett. Ugye ennek az emigrációnak most már legalább 3 lába volt, mert volt egy angliai központ, egy londoni, ha úgy tetszik, volt egy párizsi központ, meg ugye néhányan maradtak az Oszmán Birodalomban, akik vállalták, hogy áttérnek muszlim hitre, és ezáltal be tudtak lépni az oszmán haderőbe. Tehát ez az emigráció azért kezdett most már szétesni, szétforgácsolódni. Batthyány Kázmér ilyen módon ki is esett a köztudatból sokáig. Údor Imre történész volt az, aki sok tanulmányt írt Batthyány személyéről, politikájáról, illetve 2006-ban volt egy konferencia, meg tanulmánykötet Batthyánynak a szerepéről. Azt lehet mondani, hogy máig azért nem került az őt megillető helyre, holott akár a Védegyletnek az elnökeként, akár külügyminiszterként 49-ben egy nagyon viharos időszakban ő tevékenyen hozzájárult a magyar érdek képviseletéhez.
3: Az elmúlt percekben Batthyány Kázmérről beszélgettünk Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: Ludwig van Beethoven opusz 102-es D-dur szonátájának első tételét előadta Perényi Miklós és Ránki Dezső.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A Tiszapárt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak szombaton. A jogász korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott, Sólyom László mellett alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról szombati közleménye szerint. Ezért a frakció szerint a helyre megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn arról beszélt, a Fidesz ellen

ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet. A Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozva, miközben a gazdasági bajok itt vannak a kapuban, addig a Tisza kormány az euró bevezetéséről beszél. Kiemelte, az új kormánynak már hónapok óta készülnie kellene az energiahelyzet fokozódására. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán Orbán Viktor Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére reagálva úgy vélte, idézzük, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, mely Trianon jóvátételére vállalkozott, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban szombati beszédében Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A volt EP képviselő rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Kiemelte, a magyarság az erőszakos asszimiláció és a mobilitásnak nevezett elvándorlás veszélyével néz szembe. Románián belül a magyar kisebbség önrendelkezésének hiányát abszurd állapotnak nevezte. Emlékeztetett, az erdélyi magyar nemzeti tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett, szorgalmazza a Székelyföld és Párcium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 Celsius fok közé hűl a levegő. Délután 29-34 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 44-től az 52. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Friedrich Robert Folkman opusz 19 numero 2-es bárkaroláját előadta Prunyi Ilona. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok. Az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. XIV. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án, vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim! Izajás prófét által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágy számukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük, az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét, buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik. A konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereségközpontú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét. Én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben, azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengétségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet, állapítja meg üzenetében a pápa, majd így szól. Kedves idősek! Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja, megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világnapjára.

0: Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Amen.
1: Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak az országoknak a törvényei alá tartozik, ahol a bűncselekményeket elkövették. Minden olyan hír, amely a Marko Iván Rupnik ügyét követő bírák döntéséről szól, teljesen megalapozatlan, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, újságíróknak adott nyilatkozatában, az elmúlt napokban a médiában megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban. Elmagyarázta, hogy az ügy értékelése még folyamatban van, és a testület az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat vizsgálja. Bruni pontosította, hogy a peres eljárás folyamán, mint minden bírósági eljárás során, a folyamatban lévő tevékenységgel kapcsolatos semmilyen információt nem szabad megosztani az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiánya kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgató tanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás, ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik, és még szorosabbá válik. Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Táblai prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályának titkárhelyettese, valamint Christoph Brunner, Németország Szentszékhez akkreditált nagykövete is.

A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A Tiszapárt dr. Zonnevent Pált, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak szombaton. A jogász korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról szombati közleménye szerint. Ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet. A Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, miközben a gazdasági bajok itt vannak a kapuban, addig a Tisza kormány az euró bevezetéséről beszél. Kiemelte, az új kormánynak már hónapok óta készülnie kellene az energiahelyzet fokozódására. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán Orbán Viktor Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére reagálva úgy vélte, idézzük, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, mely Trianon jóvátételére vállalkozott, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban szombati beszédében Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A volt EP képviselő rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Kiemelte, a magyarság az erőszakos asszimiláció és a mobilitásnak nevezett elvándorlás veszélyével néz szembe. Románián belül a magyar kisebbség önrendelkezésének hiányát abszurd állapotnak nevezte. Emlékeztetett, az erdélyi magyar nemzeti tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett, szorgalmazza a Székelyföld és Párcium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 Celsius fok közé hűl a levegő. Délután 29-34 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart 334-es köhüljegyzékszámú D-dur divertimentójának első tételét a Szent Martin in the Fields kamarazenekar játszotta. Hegenün közreműködött Kenneth Szilító. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az Isten parancsa meghagyta, hogy Istennek nevét hiába ne vegyed. A szent név tisztelete elevenen élt a zsidó népben, és jellemzően ráütötte bélyegét. Azt a nevet, amelynek sátrában maga az Isten tanyázott az emberi nyelvben, olyan tisztelettel vették körül, hogy egyáltalán ki sem merték mondani, hanem a tiszteletlenségtől félelmükben más szóval helyettesítették, az Úrral. Ez tehát az Isten neve a világban, amelyben maga is szállást vett. Ebben a névben vándorol az Isten emberi nyelven, szíven, szájon és sorson keresztül. És a szent név sorsa ugyanaz, mint a többi szói. Röpke, a bizonytalan lét játékszere. Hatalmas, munkál és alakít. Tiszteletben tartják, és visszaélnek vele. Tisztelet és imádás edénye, de káromlás eszköze is. Kimondják imádva és áldva, de kimondják gondtalanul, kételkedve, káromkodva, rombolva is. Igen, egészen odáig juthat a dolog, hogy a szent szó árnyékként lézeng az emberek között. Bizisten, mondják gyakran, és ó Istenem! S ha megkérdezzük, hiszel az Istenben? Akkor ezt a választ kapjuk. Nem, csak éppen így szokták mondani. Értelmét vesztve úgy lebeg Isten neve végig az emberi nyelven, mint valami kísértet, de még helyesebben mondva, mint valami száműzött, mint aki ismeretlenül idegen földre vetődött. És most a mi atyánk figyelmeztet bennünket. Tudd meg, hogy kötelességeid vannak az Isten neve körül. Nem csak azt mondja, tiszteletben kell tartanod, hanem gondod legyen reá. Törődnöd kell szentségével, erejével, hazátlanságával, kiszolgáltatottságával. Gondját kell viselned, mégpedig úgy, ahogyan egyedül a vallásban lehetséges. Magával, az Istennel egységben. Kérve adja meg, hogy nevének szentségét elismerjék, hogy helyet találjon a szívekben, hogy szenteltessék meg az emberek közt. De hogyan lesz ez meg? Úgy, hogy nem káromolva, hanem tisztelettel ejtjük ki. Nem kételkedve, hanem hívőn. Nem átokba foglalva, hanem áldásba. Nem pusztítva, hanem építve. Nem könnyelműen, hanem komolyan. Nem rossz, hanem jó gondolattal. Ez mind helyes, de még nem a végső. És ezt a végsőt sem tudjuk másképp mondani, mint éppen úgy, hogy az Isten nevét meg kell szentelni. Mert a szent végső dolog. Tovább menni nem lehet. Az ember csak elfogadhatja, helyeselheti, magába fogadhatja, vagy pedig tiltakozhatik ellene. Az Isten neve szent. Ezzel életességének legsajátabb vonását mondtuk ki, azt, ami egyedül neki sajátja, amit mondhatunk idegennek, távolinak, titokzatosnak, meghitnek, otthonadónak, és aminek csak tetszik, hogy valamelyest jelezni tudjuk azt az egyszerűségében kimondhatatlan, végtelenségében megfoghatatlan valamit, ami legsajátabb sajátját teszi. Azt kell nekünk megszentelni. Fel kell magunkban keltenünk azt az érzületet és viselkedést, amely a szentre irányul, amely a szentre válaszol, mert maga is abból származik. Ezzel a mély, gyengéd, bensőséges, erős érzéssel kell lelkünkben körülvenni Isten nevét. Térdre kell hullanunk szívünkben ezelőtt a név előtt. Körül kell ölelnünk és rája figyelnünk, és úgy magunkévá tennünk, hogy veszedelem ne érhesse. Egészen isteni gondoskodás ez, és minket magunkat is megszentelhet. Hatalommá lesz bennünk ez a név, áthat és átalakít bennünket. Így imádkozzuk tehát a mi atyánkot. Add, hogy megvilágosodjék előttem ez a titok. Add, hogy éber gondot viseljek a kenyérre, az enyémre, a munkámra, mindenre, ami megérdemli és ami fontos. De mindent megelőzve ébreszt föl bennem a veled és a de dolgaiddal, a te neveddel és annak szentségével való törődést, és ebben a törődésben vonj be a magad közösségébe. Milyen világossá válik itt, mi a kereszténység? A 10 parancsból a második kötelezte az embert, hogy ne ejtse ki tiszteletlenül az Isten nevét. Ez törvény volt, és azt a népet, amely elfogadta,
az Isten alakította ezzel a törvénnyel. És akkor jött Krisztus, s hogy mi újat hozott, az kitetszik a mi atyánknak ebből a kéréséből, amelyről éppen most elmélkedtünk. Az Isten nevének szentségéről van itt is szó, mint a törvényben. Azonban az Isten nem foglalja törvénybe azt, amit akar, hanem rábízza az emberre, mint valami szent és magasztos dologgal való törődést, és általa egyenesen az Istennel való egységre kap hívást az ember.

Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kedves hallgatóink, most részletek következnek Piotr Iljics Csajkovszki a Hattyúk tava baletszvittjéből. A Royal Filharmonikusok játszanak, vezényel Jurij Szimonov.

0: Részletek hangzottak el Piotr Iljics Csajkovszki a Hattyúk tava balett szvittjéből. A Royal Filharmonikusok játszottak, vezényelt Jurij Szimonov.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Megnevezte alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt. Hende Csaba alkotmányjogi panaszt nyújtott be. Az országgyűlés várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Tusványos. A romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Tőkés László szerint az előző magyar kormány Trianon jóvátételére vállalkozott. A 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban Orbán Viktor elmondta, a Fidesz ellenállási politikát hirdet. Spanyolországban és Franciaországban nagyvárosokat fenyeget a tűz. Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról, ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása

0: hatása is illegitim. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja közleményét szombaton juttatta el az MTI-nek. A Fidesz frakció azt írta, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg. Ezekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. Szerintük a Tisza az alkotmánybíróság ellehetetlenítésében is a lengyel forgatókönyvet követi. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, rögzítették. Az Amnesty International Magyarország is bírálatot fogalmazott meg az alkotmánybíró jelölés kapcsán, mivel álláspontjuk szerint a Tisza párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is kifogásoltak. A jogvédő szervezet úgy véli, a 60 napos határidő lehetőséget adna valódi szakmai és politikai egyeztetésre. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Többször is nyílcni tapsot kapott Orbán Viktor beszéde tusványoson, amelyben Magyarország megtartása és szolgálata szükségessége mellett bejelentette, hogy az önkénnyel szembeni ellenállásra készülnek. Márton Áron püspök példás helytállását emelte ki beszédében Tőkés László. Gáspár Sándor tudósít.
1: Tusnádfürdőn hosszú sorok kígyóztak a beléptető pontoknál már reggel 9 órakor, és Orbán Viktor beszédére várva hamar megtelt a tér a nagy színpad előtt, pedig a tavalyhoz tavaly előtthöz képest sokkal kevesebb széket helyeztek el a szervezők. A tömegben többen is megállapították, hogy most többen jöttek el, mint tavaly előtt. A meghirdetett programhoz képest fél óra csúszással kezdődött a rendezvény, egyelőre nem kaptunk információt arról a tárgyalásról, vélhetően bonyodalomról, ami megelőzte Orbán Viktor és Tőkés László közönség elé lépését. Németh Zsolt köszöntötte a tömegben jelenlévő Hargita és Kovászna megyei tanácselnököt, a megyeszékhelyek polgármestereit, a határon túli magyar szervezetek szintén jelenlévő vezetőit, valamint a két szónokot, a rendszerváltó személyeknek nevezve Tőkés László püspököt és Orbán Viktor miniszterelnököt, aki beszédének elején szintén köszöntötte a házigazda erdélyeket. Az április 12-i szavazás kapcsán bocsánatot kért, amiért a jelenlegi miniszterelnök a Fidesz soraiból érkezett, és az új kormány, illetve országgyűlés számos intézkedését önkényesnek minősítette, amelyekkel kapcsolatban most már nem a Fidesz újjáépítése, nem a parlamenti munka az elsődleges, hanem az ellenállás, a jogállam lebontása elleni küzdelem. Tőkés László a magyarság elleni asszimilációs nyomás károkozásáról, az erdélyi magyarság létszámának fájdalmas csökkenéséről beszélt. Kiemelte Márton Áron püspök küzdelmét a magyarság érdekében, amelyet a párizsi békekonferencia előtt fejtett ki az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökeivel és a magyar gazdasági szervezetek vezetőivel együtt a Magyar Népi Szövetség utopisztikus állásfoglalásával szemben, amelyek a román nacionalista követelések előtt nyitottak ajtót. Orbán Viktor beszédéből a jelenlévők itt Tusnádfürdőn elsősorban azt tapsolták meg, hogy a magyar nemzetpolitika túlmutat a határon, és hogy a történtekhez alkalmazkodni kell. Elsősorban nem pártszervezeti szempontokat, hanem a magyarság érdekeit tartva szem előtt.
0: A 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott szombati beszédében Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. A volt miniszterelnök szerint a politika természete olyan, hogy aki a szabadságellenes politikát hozta, az is viszi, és ez így lesz a Tiszával is. Úgy látja, a Fidesznek ma az a dolga, hogy szolgálja és kiszolgálja a nemzeti ellenállást, amelynek célja a szabadság helyreállítása. A magyar belpolitikai helyzet kapcsán Orbán Viktor kiemelte, a tényeket ismerjük személyre szabott, visszamenőleges hatállyal, az ellenzék erősebbik felét eltiltották a választásoktól, ezzel pedig felszámolták a demokráciát. Orbán Viktor elmondta, láthattunk már Magyarország történelmében analógiát a jelenlegi helyzet kapcsán, amely nyomokban a Rákosi korszakot idézi, majd felidézte, hogy az elmúlt időszakban folytatott nem hivatalos amerikai tárgyalásai során tárgyalófelei elmondták neki, hogy Dél-Amerikában, Venezuelában működnek hasonló rendszerek. Magyarország az új Venezuela véleménye szerint csak olajvagyon nélkül, szögezte le a volt miniszterelnök. Véleménye szerint a mai AVH felidézi a kommunizmus állami rendőrségét, ilyet eddig csak a kommunisták és Hitler csinált. Tudjuk, mi lett a vége, folytatta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke hangsúlyozta a világban ezt a jelenséget neokommunizmusnak, New Age kommunizmusnak, liberális autoritár rendszernek, mások államcsínynek nevezik. A volt miniszterelnök azonban az önkény és az önkényuralmi rendszer jelzőknél marad Magyarország jelenlegi új kormánya kapcsán, amely véleménye szerint úgy jött létre Magyarországon, hogy Brüsszel támogatta. A Fidesz elnöke kijelentette, ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik. A Fidesz elnöke azt is kiemelte, hogy Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, Facebook kormányzás van és parasztvakítás. Kiemelte, miközben a gazdasági bajok itt vannak a kapuban, addig a Tisza kormány az euró bevezetéséről beszél. A volt kormányfő kiemelte, az ősszel kezdődő megszorításokat az euró bevezetésével fogják megindokolni. Elmondása szerint a magyar jobboldal vitte véghez a rendszerváltást, hozta vissza a munka és otthon becsületét, a jobboldal megállította a migrációt és megállította az ország háborúba sodródását. Tőkés László református püspök felidézte, hogy az elmúlt 16 év kormánya Trianon jóvátételére vállalkozott. Ezzel szemben a Tisza kormány által végrehajtott alaptörvénymódosítás kommunista módszer. Mint fogalmazott, ismét a múlt eltörlésére tesznek kísérletet. A korábbi királyhágó melléki református püspök volt EP képviselő elmondta, az erdélyi református egyházkerület tagsága évtizedenként mintegy 100 000 fővel apad, és nagyságrendileg hasonló mértékű fogyás megy végbe Erdélyben a római katolikus, evangélikus és az unitárius egyházban is. Emlékeztetett, hogy az erdélyi magyar nemzeti tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett. Szorgalmazza Székelyföld és Partium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Rámutatott, a mai globális válságban Erdély és a magyar nemzet ügye eltörpülni látszik a nagyhatalmi erők és a bennünket messze meghaladó geopolitikai érdekek szorításában, és az erdélyi magyarságot ismételten az a veszély fenyegeti, hogy beleruppan az őtövező történelmi politikai megpróbáltatásokba és cselszövésekbe.
0: A Fidesz által létrehozott választási rendszert okolta a Mi Hazánk elnöke szombaton, amiért önkényuralmi rendszert építhet ki a Tisza párt az országban. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva azt írta, Orbán Viktor ugyanakkor azt nem tette hozzá, a Fidesz kreálta azt a választási rendszert, amely ezt lehetővé teszi, amely alapján 53%-os győzelemmel alkotmányozni lehet. Az erdélyi magyar szellemi, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a Facebook oldalára szombaton feltöltött videóban azt is közölte, Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. Tar Zoltán elmondta, a múzeumot Kalla Zsuzsával, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkárával nyitja meg. A Fidesz frakció szerint már nem csak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, de az ellátás biztonsága is veszélybe került, közölte a képviselőcsoport szombaton az MTI-vel. A közleményben azt írták, hogy egyes töltőállomás hálózatoknál gázolaj hiányról számoltak be, máshol pedig korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét. Kiemelték, Magyar Péter a választási kampányban még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyagárakat. A Fidesz frakció álláspontja szerint azóta folyamatos a drágulás. A képviselőcsoport felszólította Kapitány Istvánt, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi Shell részvénnyel rendelkezik, és adja el azokat. A Fidesz frakció azt követeli a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az üzemanyagellátás biztonságának garantálására, valamint az árak emelkedésének megfékezésére. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. Közölte a tárca pénteken az MTI-vel. Ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé. Ennek határideje augusztus 20-a. Az anyagokat e-mailben a közmedia@tkkm.gov.hu címre várják. Újabb orosz támadások érték Ukrajnát, miközben a háború már Románia légterének biztonságát is közvetlenül érinti. Nyíri Kata jelenti.
3: A július 24-éről 25-ére virradó éjszaka az orosz hadsereg egy rakétával és 127 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légvédelem közlése szerint egy rakétát és 127 drónt semmisített meg, vagy hatástalanított. A támadások következtében több ukrajnai régióban is károk keletkeztek. Zaporizsjában egy bevásárlóközpont is megrongálódott, Poltava megyében pedig két benzinkutat és egy tűzoltósági épületet ért támadás. A kijevi területen július 25-ét gyásznappá nyilvánították a 24-i orosz rakétatámadás áldozatai miatt. A Bucsa járásban található kiképző területet ért támadás, ahol egy fegyvergyártók által szervezett nagyszabású fegyveripari rendezvényt tartottak. A program része volt légvédelmi rendszerek bemutatója is. A rendezvényre a nyomozás szerint több mint 300 embert hívtak meg, köztük katonákat, kormányzati tisztviselőket, nemzetközi partnereket és üzleti szereplőket. A legközelebbi mindössze 34 négyzetméteres óvóhely, körülbelül 100 méterre volt a helyszíntől. Az ukrán légierő szerint két orosz ballisztikus rakéta csapódott be a területen. A támadásban 10 ember meghalt és mintegy 100-an megsérültek. Közben Románia újabb orosz-ukrán háborúhoz köthető drónesettel szembesült. A román védelmi minisztérium szerint egy drón július 25-én behatolt a román légtérbe, majd a román légierő két F-16-os vadászgépe elfogta és lelőtte. A drónt lakatlan területen semmisítették meg, a roncsok vizsgálatát megkezdték. Ez már a második egymást követő napon történt hasonló eset Romániában. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, átfogó intézkedéseket sürgetett az orosz fenyegetéssel szemben.
0: Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei csütörtökön politikai megállapodásra jutottak a legújabb, immár 21. orosz ellenes szankciós csomagról. A brüsszeli alkú az utolsó pillanatig veszélyben forgott az energiahordozók szállítása körüli éles viták miatt. A görögök kialkutták az orosz LNG-hez köthető mentességet. Jövő héten Amerikába utazhat Zelenszkij, aki közben béketárgyalásokat sürget. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: A politikus szerint a 21. szankciós csomagot érintő megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy az EU 12 hónapra befagyasztja az orosz nyersolajra vonatkozó árplafont. Mértékét hordonként 44,10 $ határozzák meg. Ez az összeg a hatályos szabályok szerint egy automatikus, féléves újraszámítási mechanizmus miatt most emelkedett volna. Az automatikus drágulást az iráni háború okozta nemzetközi piaci káosz okozza, amit az uniós nagykövetek a mostani döntéssel sikeresen blokkoltak. A tárgyalások végső és legkeményebb ütközőpontját az orosz cseppfolyósított földgáz harmadik országokba történő továbbítása jelentette. Az Európai Bizottság eredetileg teljes tilalmat szeretett volna bevezetni arra, hogy uniós vállalatok orosz gázt szállítsanak az EU-n kívüli ügyfeleknek. Ezt a törekvést Görögország vezetésével több tagállam az utolsó pillanatig blokkolta. A azzal érvelt, hogy a tiltás súlyos csapást mérne a hatalmas görög teherhajó flottára, ráadásul hatástalan is lenne, mivel a hajók egyszerűen átregisztrálnák magukat unión kívüli országok zászlói alá. A görög Dinagaz hajózási társaság ugyanis fontos szerepet játszik az orosz Jamal LNG projekt kiszolgálásában. A görögök sarkvidéki jégtörő tartályhajókat biztosítanak Oroszországnak, amelyet több millió tonna gáz áramlik a világpiacra, így jelentős bevételt biztosítva a görög vállalatnak és az orosz államkasszának. A patthelyzetet végül egy jelentős kompromisszummal oldották fel. Az EU egyéves átmeneti mentességet biztosít a tilalom alól a már korábban aláírt szerződésekre. Az uniós üzemeltetők számára viszont azonnali hatállyal megtiltják az újabb szállítási szerződések megkötését. A tervezett Trump-Zelenszkij találkozó középpontjában várhatóan az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítés. erőfeszítések állnak. Ha az ukrán elnök végül nem utazik el, Kijevben már azt is mérlegelik, kivezethetné az ukrán küldöttséget. Bécs európai ügyekért felelős minisztere Claudia Bayer szerint a turbófokozatú csatlakozás természetesen nem lehetséges Ukrajna számára. A miniszter szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy viselkedik, mintha ő dönthetne a csatlakozás dátumáról.
0: Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár július 22-én, amikor részt vett Antonio Preziosi újságíró, a TG2 újságírója, a béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé című könyvének római bemutatóján megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére, reagálva az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss hírekre. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg a 30 éve Olaszországban élő marokkói származású vállalkozó Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetések kapcsán. Az orosz-ukrán háborúról megjegyezte, eszkaláció van, miközben a béke továbbra sincs kilátásban. Közben hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. Több mint 220 ezer embernek kellett elhagyni otthonát Franciaországban és Spanyolországban a hetek óta tartó erdőtüzek miatt. 60 ezer ember evakuálását rendelték el a hatóságok a franciaországi Bordeaux környékéről. A legsúlyosabb helyzetben az ország délnyugati része van, Gironde és Land régiókban. A francia elnök a hadsereg bevetését is elrendelte. A girondi tűz 19 ezer hektár földet égetett fel. Franciaország segítséget kért az Európai Uniótól, Csehország és Szlovákia is helikoptereket küldött a mentéshez. A lángok 50 kilométerre vannak a spanyol fővárostól is, a környékről 25 ezer embernek kellett eltávoznia, további 40 ezret arra szólítottak fel a hatóságok, hogy ne hagyják el otthonaikat. A Madridtól nyugatra fekvő Ávila környékén is ég az erdő, Görögország és Olaszország felajánlotta segítségét. A dél-európai ország 7 tartományában küzdenek erdőtüzekkel, Madrid, illetve Kasztília és León mellett, Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Extremadurában, Katalóniában és Andalúziában is. Közlekedési hír.

0: közlekedése. Ma éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kavassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, a Rákóczi híd és a Kavassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé lehet kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok is terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kavassa-Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrs vezértere között, a 28-as villamos helyett a Magdolna utca és az Éles sarok között pótlóbusszal lehet utazni, a 28A villamos nem jár. Ma napközben Újpesten a Fóti úton a Váci út felé a Fiumi út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövidebb szakaszon, mert burkolatot javítanak. Az Óbudai szigetet lezárták egy rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 29-34 Celsius fok valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Megnevezte alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt. Hende Csaba alkotmányjogi panaszt nyújtott be. Az országgyűlés várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Tusványos. A romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Tőkés László szerint az előző magyar kormány Trianon jóvátételére vállalkozott. A 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban Orbán Viktor elmondta, a Fidesz ellenállási politikát hirdet. Spanyolországban és Franciaországban nagyvárosokat fenyeget a tűz. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Multidéző. Zsoldos Szilviát hallják.
3: Ma 2026. július 26-a, évközi 17. vasárnap van. Szent Joakim és Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja. Anna és Joakim csendes, észrevétlen életet élt. Anna hitre, imádságra nevelte lányát Máriát. Keleten Szent Annát már a 6. századtól tisztelték, nyugaton kultusza a 10. században terjedt el. Anna az özvegyek, a leendő édesanyák, a nagyanyák, a gyermektelen asszonyok, a dajkák, a jegyesek, a házi asszonyok, szabók, szatócsok, molnárok, csipkeverők, cselédek és takácsok védőszentje, valamint Firenze városának patrónusa. Szent Joakimot a középkorban az asztalosok, a kádárok és a bányászok vallották védőszentjüknek. Ma az Annák és Anikók ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a nevek viselőit. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Jelentése kegyelem, könyörület. Az Anikó az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. 170 éve, 1856. július 26-án született George Bernard Shaw, Nobel és Oscar-díjas ír származású angol drámaíró, kritikus, a modern szatirikus vígjáték legnagyobb mestere. Egyetemre sohasem járt, tanult és olvasott a British Múzeum könyvtárában. 1898-ban megnősült, és felesége jelentős vagyona lehetővé tette számára, hogy csak az írásnak éljen. Az 1910-es években már elismert és sikeres drámaíró volt. A díjakat és kitüntetéseket azonban sorra visszautasította, a lordi címet csak úgy, mint a becsületrendet. Az 1925. évi Nobel-díjat is vonakodva vette át, kikötve, hogy a vele járó pénzösszeg az angol-svéd irodalmi alap rendelkezésére álljon. Shaw mindvégig egy új világ megteremtéséért, a civilizáció megújhodásáért hadakozott. A polgári rendet merészen leleplező darabjaiból hazájában nem egyet betiltottak. Nagy sikerű vígjátékai a Tanner John házassága, a Sosem lehet tudni, valamint a Pigmalion. Jelentősebb drámáiban, mint a Szent Johanna, Cézár és Kleopátra, tudatosan a 20.

0: század fogalmaival magyarázta a történelmi tendenciákat. 1939-ben megkapta a legjobb forgatókönyvnek járó Oscar-díjat a Pigmalionért. G.B. Shaw 1950-ben hunyt el. 55 éve, 1971. július 26-án felbocsátották az Apollo 15 amerikai űrhajót, amely végrehajtotta az első bővített tudományos programú holdra szállást. A közel kéthetes misszió során két űrhajós beszállt az első utasszállító holdautóba, amellyel a 4 holdút során összesen 28 kilométert tettek meg, és 7 kilométerre is eltávolodtak az űrhajótól. Útjaikon összesen 77 kilogramnyi kőzet és talajmintát gyűjtöttek, és augusztus 7-én sikeresen földet értek. Az Apollo 15 misszió az Apollo program 9. útja volt, és a 4. olyan, amikor az űrhajósok a Holdra is leszálltak. 11 éve, 2016. július 26-án ért vissza földkerülő útjáról az a légijármű, amely kizárólag napenergiát használt üzemanyagul. Útja bő egy évvel korábban, 2015. március 9-én kezdődött. A repülőgép az Egyesült Arab Emírségekből indult, és oda is érkezett vissza. 17 szakaszban tette meg az utat, és 2 svájci pilóta felváltva vezette. A svájci üzletember, egykori katonai pilóta és honfitársa, aki pszichiáter és léghajós, be akarta bizonyítani, hogy lehetséges körbe repülni a Földet egyetlen csepp hagyományos, környezetszennyező üzemanyag nélkül. A 4 napelem meghajtású motorral működő 72 méteres szárnyfesz távolságú szolár végsebessége 140, utazó sebessége 90 km/h volt. A gépet több mint 17 ezer napcella által gyűjtött energia működtette. A csendes óceánt megszakítás nélkül repülte át. A Solar Impulse 2 több mint 500 órát töltött a levegőben, és átlagosan 45-90 km-es óránkénti sebességgel haladt. A katolikus egyházban 2021 óta július 4. vasárnapján ünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. Ferenc pápa a gyökereket őrző nagyszülők és idősek ünnepnapját azért jelölte ki a Szent Joakim és Szent Anna ünnepnapjához közeli vasárnapra, mert ők a bibliai hagyomány szerint Jézus nagyszülei voltak. Az egykori katolikus egyházfő felhívta a figyelmet arra, hogy gyakran elfelejtjük, mekkora gazdagságot jelent a gyökerek őrzése és az, hogy e gyökerek tovább éljenek a további nemzedékekben. Ferenc pápa szorgalmazta az időseket övező hálátlanság légüres terének betöltését. Az idősek korosztályát lelki és emberi gazdagságként jelölte meg, amit szembe helyezett a mai világban tapasztalt, az időseket úgymond selejtező kultúrával.
1: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
2: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon. Ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 7 óra. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, olyan madárral folytatjuk, amit hát kevesen ismernek Magyarországon, talán nagyon mókás madár, sokan összetéveszthetnék a szarkával, mert olyan frakkos fekete-fehér, csak hát rövidebb a farka, és a fehér is inkább rózsaszín rajta. A csőre is rózsaszín, nagy fekete feje van, fejtollazata, hosszú bóbítás. Ez a pásztormadár. Orbán Zoltánnal beszélgetünk róla. Szervusz, Zoli.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Mekkora ez a madár, és milyen madár
4: ez? Képzeljünk egy seregét bóbitával. Rózsás seregének is volt, hogy így ez volt a hivatalos
3: igen,
4: neve.
3: Igen, ez a Sturnus roseus.
4: Igen,
3: volt,
4: de volt Pastor roseus is, tehát ez egy seregély, megjelenésű, viselkedésű, életmódú.
3: És akkora is.
4: Ez pont ugyanúgy néz ki, az általad elmondott, nagyon furcsa színezettel. Az egyik legkirályabb madarunk, ugyanis az egyik legritkább, viszont tud olyan lenni, hogy iszad gyakori. Ez egy klasszikus inváziós madár. Lehet, hogy csak 100 évente, vagy 50 évente egyszer, vagy kétszer jelenik meg. Ráadásul ilyen nagyon furán viselkedő madár. Ugye ez a madár alapvetően az ázsiai, kis-ázsiai, félsivatagos, pusztai élőhelyeknek a madara. És nagyon későn szoktak megjelenni Magyarországon a vonulók, amikor már itt minden költ, tehát az első költés fiókái már kirepültek. A másik költés elindult, tehát május legvége, június elején szoktak megjelenni bizonyos években pásztormadarak Magyarországon, és akkor olyankor van körülbelül 5 nap, vagy 1 hét, amíg a madarászok elkezdik dörzsölni a tenyerüket, hogy na most fog kiderülni. Ugyanis az esetek túlnyomó többségében 1 héten belül eltűnnek, és akkor szomorúak vagyunk. De ha az zajlik le, mint 1995-ben, amikor itt maradtak, és talán 10 000 számban költöttek. Akkor volt szerencsém lemenni kollégákkal Nagy Iváni pusztára, és ha megnézi valaki a Madár Egyesület honlapján a madárgyűrűzési adatait a pásztormadárnak, azt látja, hogy 95 előtt semmi, utána semmi, 95-ben meg ilyen írtatlan, nem tudom, valami 200. Én akkor valami 20-valahány madarat gyűrűztem. Tehát Nagy Ivánba lement az ember a területre, ott egy elhagyott orosz laktanyában sétáltunk, bementünk egy ilyen alacsony raktár épületbe, és gyakorlatilag, mint a házi rozsdafarkó, az épület minden zugában, a falakon fönt a tető alatt, ott 30-asával költöttek, és ment az ember Nagy Iván térségébe, és mindenhol ez a rózsaszín felhő. Ugye nem látom jól a színeket, mondták, hogy rózsaszín, de láttuk, hogy és volt, hogy úgy fogtunk többet, hogy egyiken repülés útra kiraktunk az út mellé egy házat, és abba is belement, nem tudom.
3: Tehát menni. Úgy költ, mint a fecske, hogy gazdasági épületek?
4: Igen, de nem úgy, mint a fecske, be, tehát, hanem úgy, mint a rózsdafarkó, tehát bármire rákölt, egy nagy csapat, és akkor épít egy ilyen verépszerű fészket bármilyen viszintes felületre, kis fülkébe, és akkor ott költ, és akkor ott felneveli a fiúkait, és utána meg eltűnik 30-50 évre.
3: Na, hova tűnik, meg honnan jön?
4: Elmennek Afrikába vonulnak, vagy az ázsiai térségben. Én találkoztam velük Szaúd-Arábiában is talán, Azerbajdzsánban, Grúziában is láttunk. Tehát alapvetően, amikor elindulunk Magyarországtól keletre, tehát mondjuk Bulgária, Románia tengerparti része, aztán átmegyünk Anatóliába, Törökországba, és akkor onnan gyakorlatilag Kis-Ázsiába, ott egy gyakori madár. És akkor, amikor valahogy úgy alakul az időjárás, a szélviszony, és akkor eljönnek a Kárpát-medencébe, egészen elképesztő is. És egyébként nagyon érdekes, mert ők ugye, amikor vonulnak, mondjuk akár hurokvonulással, tehát nem ugyanúgy vonulnak ősszel, mint tavasszal, ez a hurokvonulás, egy nagy kört érnek le, akkor például Nagy Iváni megtelepedés hátterébe biztos vagyok benne, hogy a sáska járás állt. Én sem előtte, sem azóta nem láttam ilyet. Ott a térségben kerestük a madarakat, nézegettük, és ahogy autóztunk a földúton, felhőkben, és nem a nagy afrikai vándorsáska, hanem ez a klasszikus, mint olasz, meg spanyol sáska, tehát ezek az ilyen 1 centis tehát ilyen csapatok ugráltak át a földúton, és alacsonyan térdmagasságban ilyen felhők mentek. Nyilván nem lehet összevetni egy klasszikus nagy afrikai sáskajárás, ami eljut mondjuk átfújja a szél, tudom én, Amerikába, vagy Ázsiába is akár, vagy Indiába, de ez azt jelentette, hogy amikor tavasszal megérkeztek ezek, mondjuk hurok vonultak Magyarországon keresztül a pásztormadarak, akkor azt nézik, hogy van-e kaja? Tehát, hogyha például van egy ilyen sáskajárás, és azt mondja, hogy figyeljetek, iszonyat mennyiségű kaja van. Ez nagyon egyszerű matek. Tehát egy ilyen madár, amikor költésre készül, neki az a jó hely, hogy leszállok szinte bárhol, és mondjuk egy perc alatt hány sáskát fogok meg. Ha 38-at, az szuper ideális. Ha 10 perc alatt egyet, akkor megyünk onnan arra, mert nem éri meg kilódni a fiókákkal. És akkor azt mondta ez a madár, hogy figyelj, úgyis egy madárnak csak az a dolga, hogy legalább egy évben egyszer tudjon költeni. Azt mondja, figyelj, miért menjünk el még 3000 kilométert mondjuk mit tudom, Bakun túl, megállunk itt, 3 nap alatt megrakjuk az asszonnyal a fészket, napi egy tojást lerak az asszony, lerak 5-öt, az még 5 nap, tehát gyakorlatilag 1 hét 8 nap alatt kész a fészek, 13-14 nap alatt kikölti, és onnan kezdve 20 nap múlva repülnek a fiókák. És akkor ez bepróbál. Mert ugye nagyon későn jön, és ahol ő tud költeni, ott nagyon későn kezdődik a költési szezon, mert hidegek vannak, és akkor azt mondja, hogy még az is belefér, hogyha itt a próbálkozása meghiúsul, akkor arrébb repül 2 nap alatt, tehát 1 nap alatt egy ilyen madár kényelmesen lerepül 1000 kilométert, napokig képesek repülni, 2 nap alatt, 3 nap alatt otthon van, és otthon be tudja pótolni ezt, ha kell. Tehát ez alapvetően ilyen egyszerű, és amikor szerencsénk van, például sáskajárásunk volt, akkor tényleg akkor azt mondja, hogy azt egy olyan madár, tehát tényleg olyan, mint azt mondanánk, hogy lehet, hogy van albinó bakon, csak nem láttuk, és képzeljünk, hogy egyszer csak albinó csordák kezdenének el itt körülöttünk mászkálni, de ez körülbelül olyan, és mindenki ment, és mentek a természet fotózat, ó, bakker, hát pásztor,

0: Azt mondod, hogy seregély, a seregélyről beszéltünk annak idején, hogy fantasztikus hangutánzó képessége van. Neki milyen a hangja, és ő is után, vagy jellegzetes
1: hang? Nem volt olyan elmebeteg hangja, mert ugye a seregély az ugye azért elképesztő, mert megáll, és akkor szét akar esni, így rázza a szárnyát, és ugye a saját, a seregélyének 30%-a csak a seregélyének, a 70% az minden egyéb
0: igen,
1: faj.
0: Erről beszéltünk.
1: Ennél én nem emlékszem ilyenre, meg kit érdekel, hogy milyen hangod van, mutasd magad, gyere közelebb, hadd fotózzalak. Tudom, mert akkor még nem volt jó minőségű nagy teleobjektívem, és még így is sikerült értékeltő képet, sajnos diára, ami ma már ugye nem igazán használható, meg elkoszolódott, meg elszíneződött, stb. De egészen elképesztő, mint is mondom, most így készültem, és ránéztem a gyűrűzési adatokra, és tényleg semmi, és 90 meg egy ilyen irdatlan meredek osztott, nem tudom, hány száz gyűrűzéssel. Azóta is várjuk, ha nem is minden évben, de azt gondolom, hogy egy évtizedenként legalább egy 3-4 évben van, hogy itt feltűnt 20, ott feltűnt 50, de nem maradtak még itt nagy számban költeni sajnos azóta.

A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 140 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Következik a pillanatfelvétel.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Macskákkal töltjük az időt egy kávézóban, Sopronban, Sopron Bánfalván. Az ország talán egyetlen macskás kávézója, amelynek a nevében is benne van a macska, de abban a szempontból mindenképp egyetlen, hogy ahol macska van, ott általában van macskaszag. Itt abszolút nem érzi az ember. Rettentő sok munka lehet azzal, meg figyelem, törődés, leleményesség, hogy ez így van. Kárpáti Györgyöt kérdezem, aki malomtulajdonos, házi orvos, és ennek a macska kávézónak is szegről végről a gazdája, hogyha valamelyik családtag vezeti is.
3: Hát egy kicsit pontosítanom kell, mert Magyarországon 6 darab macska kávézó van, és ez a 6 darab macska kávézó tartja egymással a kapcsolatot, és évről évre mindig kitalálnak valamit. Most például egy ilyen macska kávézók közötti macska szépségverseny zajlott éppen. Mindegyik kávézónak a közönsége az adott kávézóra megszavazta, hogy melyik a favorit, melyik macska az, amelyik részt vesz ezen a versenyen. És férfiasan bevallom, ez most a napokban záródik, úgyhogy nem tudom még a végeredményt, hogy hogy állunk. Nálunk a Max nevű cica az, aki ebben a kompetícióban előkelő helyen várja a további fejleményeket az országos megmérettetésen.
2: Most látok egy virágtartószerű emelvény tetején egy kosár, és benne van egy nagyon nyugodt macska, mint aki jól érzi magát.
3: Ugye most ebéd utáni sziaszta van, és tulajdonképpen itt tényleg minden a macskáról szól. Meg kell mondjam, hogy az ötlet a lányomé, aki egyébként gyógyszerész, és mindig volt egy ilyen álma, hogy egy macska kávézót hozzon létre.
2: De mi volt az ötlet? Látott már ilyet külföldön?
3: Hát igen, személyes oka is van rá. Én legalábbis úgy tudom zárójelbe téve, hogy a leánykérés valamilyen macska kávézós környezetben történhetett, és hát egyébként is korábbról is már úgy nézegette ezeket a helyeket, és hát gyerekkora óta macska bolond, úgyhogy ez megbocsátható neki. Amikor itt elkészültünk a malomnak a felújításával és a csatlakozó épületnek a felújításával, akkor előállt azzal, hogy akkor ő csinál itt egy macska kávézót. Na most persze a kubatúra nem erre volt kialakítva, és hát gyakorlatilag mindent át kellett alakítani, tehát egy frissen helyrehozott, renovált épületet villanyszereléssel, festéssel, stb. Gyakorlatilag majdnem, hogy nulláról újból át kellett szervezni, és hát egy nagyon jó belső építésszel közösen sikerült megálmodni ezt a milliót, és az emberek is nagyon szeretik, sokat járnak ide gyerekek, szülinapi bulikat tartanak itt, és nagyon népszerű, tehát tényleg ezt lehet mondani.
2: 6 macska kávézó van, ahol nem a macskák kávéznak, hanem a macskák társbérletben vannak a fogyasztó emberekkel. Nem a reklámhelye, de mondjuk el, hogy hol van még macska kávézó az országban.
3: Hát most jót kérdez, amitől én tudok, hogy Szegeden, Budapesten, Pécsett, de hogy pontosan még hol, megmondom, hogy a macska kávézó ügyben én nem vagyok annyira.
2: Hány macska lakja be ezt a macska szag nélküli macska kávézót?
3: 8 darab cica van, és éppen itt az egyik legkedvesebb cica érkezik. Ő az, ki...
2: Szépségverseny előtt?
3: Nem, ő egy nagyon önálló és nagyon, hogy mondjam, magát sokra tartó macska. Kvázi ő próbál itt a főnök lenni, de hát ugye van még 7 macska rajta kívül, és hát ez a kisebb, törékenyebbekkel szemben néha sikerül érvényesíteni az akaratát, de egyébként béke van és nyugalom van.
2: És szólnak, akik el menniük?
3: Ez úgy van, hogy úgy szocializálódtak ezek a citák. Itt van egy külön helység, ahol megvan oldva ez nagyon korszerű módon ez a hely, ahol ők a dolgokat elvégzik, és ott van egy szaktanító, egy elszívó, és gyakorlatilag...
2: És ezt tiszteletben tartják, hogy ez a nappali, ahol bizonyos dolgokat nem csinálunk, és ott csináljuk persze, azt, amit muszáj.
3: Ez az állatok ösztöne, az nagyon csodálatos, és ez nagyon jól begyakorolt történet, tehát tényleg olyan nem fordul elő, hogy itt valahol valamilyen nyomot hagynának, tehát ez...
2: és hát közben mondjuk az egy több száz éves falak között vagyunk. Mikor is ez a malom?
3: Amiről mi tudunk, az az, hogy 1690-ben vásárolta meg az általunk legkorábbról ismert felmenőnk, a Müllőrinc, az akkor már működő malmot. Na most nyilván akkor még egy emberöltőt, legalább egy emberöltőt vissza lehet számolni, tehát az 1600-as évek közepére, tehát a 17. századra, bőven a késő középkorra tehető a malomnak a keletkezési ideje. És hát sok mindent átélt, a napóleoni háborúkat beleéltve, az nagyon nagy hasznot hozott tulajdonképpen a malomnak, a hadtápnak.
2: Hát a háborúkon a malmok meggazdagodnak, vagy legalábbis...
3: Hát így is történt ennél a malomnál is, és gyakorlatilag van egy fáma, és igazából ez ilyen több száz éves történet, hogy amikor a hadak közeledtek, akkor az akkori malomtulajdonos nagyon gondosan elrejtette a családi kincset, és hát bölcsen ezt a titkot megőrizte.
2: Azóta se tudjuk hova.
3: És senkinek nem mondta el. Aztán ugye sajnos a égi mezőkre távozott, és mind a mai napig senki nem tudja, hogy vajon hol lehet a kincs. Hát kevés az remény rá, hogy valamikor előbukka, mert a malom felújítás kapcsán gyakorlatilag az épületnek minden szegletét át kellett építeni, tehát helyre kellett hozni. Gyakorlatilag mindenütt a tégláig, a kőig le kellett verjük a vakolatot, tehát a födémnek a kiváltása, a tetőépítés, az alapok mellett a drénrendszernek a kialakítása. Hát gyakorlatilag lehámoztuk a házat, és nem találtunk kincset.
2: Vízimalomról van szó. Van-e víz? Mert úgy látom, hogy ilyen nagy a szárasság Sopron tájékán is. Lenne víz a malomkerék meghajtására manapság?
3: Tulajdonképpen a szomorú helyzet az, hogy az eredeti felvízcsatorna, ami az itt csörgedező rákpataknak a 2 kilométerrel a hegymenet felé való felduzzasztásával egy felvízcsatornán vezették ide a vizet valamikor, akkor a patak még bővízű volt, és bőségesen adott lehetőséget az innen elfolyó víz, még 4 malmot meghajtott itt az itteni községben. Sajnos, amikor ugye elapadt a felvízcsatorna, benőtte az erdő a nyomvonalat, és sajnálatos módon a nyomvonal helyenként be is épült, tehát épületek is belekerültek a nyomvonalba, emiatt sem lehetett volna helyreállítani, de egyébként is a rákpataknak a vízhozam annyira lecsappant, hogy nem volna elegendő arra, hogy a malmot meghajtsa. Mi kialakítottunk egy víztározót, és hát az eredeti elképzeléseink szerint ez úgy működött volna, hogy egy nagy teljesítményű szivattyúval visszapumpáljuk a vizet a víztározóba, és akkor onnan lezúdul a víz, meghajtja a vízikereket, de pontos számítások szerint ez legalább másfélszer annyi energiaköltség lett volna, mint ha beépítünk egy villanymotort, ami direktben meghajtja a gépészeti berendezést. Hát ez a helyzet. Ugye aztán van egy másik történet a dologban, hogy ugye műemlékről van szó, egy védett ipari műemlékről, ami a malmot illeti, és ugye az a helyzet, hogy a malomkövek, ugye itt ez egy ősi technológiával, úgynevezett kőjáratos technológiával működik az őrlés, de az őrlés közben a malomkövek kopnak. Most a szomorú helyzet, hogy Magyarországon 2 helyen bányáztak malomkövet, kővágó őrsön a Balatonfelvidéken, és a Megyerhegyi malomkőbányában, Sátorolja Újhely mellett. Fontos tudni, hogy ilyen, olyan félkemény tufakő az, ami a leginkább jó a malomkőnek a kialakítására, de hát erre ma nincs lehetőség, és ha mindig mindenkinek megmutatnánk, hogy hogyan működik az őrlés, akkor most arra már biztos nem lenne malomkövünk, hát elkopott volna, és így évenként egyszer csinálunk egy látványőrlést, amikor az itt megőrült lisztből kenyeret, langalót sütünk, és...
2: Tehát működőképes a malom,
3: igen,
2: csak
3: igen.
2: Vízhiány
3: van. Így van.
2: El kell fogyasztanunk egy jeges kávét. Fölálltunk a kávé után, és megnézem azt a cicát, akiről mondtam, hogy egy ilyen virágtartó tetején levő kosárban fekszik. Róla mit tudunk?
3: És valami szépet álmodik, úgy látom, mert jár a szája.
2: Igen. Mi a neve?
3: Ő egy ilyen sálmacska, fölmászik az emberek nyakába, és mint egy sál megpihen, és hát nagyon kellemesen szórakoztatja a közönséget.
2: És van neki egy kis plüss egere.
3: Azért aktív.
4: Aktív. Ja, jó van. Rendes vagy, Sálacska.
2: Búcsúzunk a Sopronbán falvi kárpáti malomtól és a malmacska kávézótól. Kárpáti György volt a beszélgető társunk. A riportot Szerdahelyi Csongor készítette.
1: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Dr. Sonnevent Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak szombaton a Tisza párt. A jogász korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról szombati közleménye szerint. Ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnád fürdőn arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet. A Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, jelentette ki Orbán Viktor hangsúlyozva, miközben a gazdasági bajok itt vannak a kapuban, addig a Tisza kormány az euró bevezetéséről beszél. Kiemelte, az új kormánynak már hónapok óta készülnie kellene az energiahelyzet fokozódására. Magyar Péter miniszterelnök szombaton Facebook oldalán Orbán Viktor Tusnád fürdőn szombaton elmondott beszédére reagálva úgy vélte, idézzük, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, amely Trianon jóvátételére vállalkozott, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Mártonáron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta. A 35. bálványosi nyári szabadegyetemi és diáktáborban szombati beszédében Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A volt LP képviselő rámutatott az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Kiemelte, a magyarság az erőszakos

0: asszimiláció és a mobilitásnak nevezett elvándorlás veszélyével néz szembe. Románián belül a magyar kisebbség önrendelkezésének hiányát abszurdnak nevezte. Emlékeztetett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi jelvű autonómiája mellett, szorgalmazza Székelyföld és Partium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Végül az időjárásról. Általában több órás, keleten sok napsütés várható, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar, a déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délután 29-34 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 34 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Ma éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kavassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, a Rákóczi híd és a Kavassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé lehet kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok is terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kavassa-Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrs vezértere között, a 28-as villamos helyett a Magdolna utca és az Éles sarok között pótlóbusszal lehet utazni, a 28A villamos nem jár. Az Óbudai szigetet lezárták egy rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Július 26-a Szent Joachim és Szent Anna emléknapja. A Szent Atya 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára írt üzenetének központi gondolata Izajás könyvéből vett idézet: én sosem feledkezem meg rólad. Veres András győri megyéspüspök gondolatait hallják az emléknap kapcsán.
3: Kedves rádióhallgatók! Ferenc pápa 2021-ben hozott rendelkezése értelmében Szent Anna és Szent Joachim emléknapjához kapcsolódóan július 4. vasárnapján ünnepeljük a nagyszülők és idősek világnapját. A Szent Atya prófétai érzékenységgel korunk egyik nagy problémájára hívta fel a figyelmet. Ugyanis sok mai ember elveszíteni látszik az idősekkel való kapcsolatot. Különböző okokból kifolyólag nem tudja megőrizni azt az éltető kapcsolatot a korábbi generációkkal, amely életét könnyebbé, biztonságosabbá, meghittebbé és gazdagabbá tehetni. Pedig ez hiányt teremt mindenkiben, idősben és fiatalban egyaránt. Még 30 év távlatából is elevenen él bennem az az emlék, amikor először jártam Amerikában. Egy helyi kispaptársasággal elmélyülten beszélgettünk, amikor egyikőjük nagyon őszintén fogalmazta meg az amerikai társadalom szerinte legnagyobb problémáját. Mondta, itt a fiatalok mihelyt felnőtt korba lépnek, külön költöznek a szüleiktől. Hiába esik szó előadásokban, vagy akár a mindennapi életben is a generációk közti kapcsolat áldásos voltáról, ezt nem akarja mindenki megérteni. Sajnos egyre többen vannak ilyenek, mert személyes tapasztalatuk nincs is ezen a téren, mert már nem élhettek együtt a nagyszülőkkel. Másrészt a szabadság és az önállóság korai vágya sok fiatalból kioltotta a szülőkkel és a nagyszülőkkel való kapcsolattartás igényét. pedig a 10 parancs negyedik pontja, atyádat és anyádat tiszteld, magában foglalja az idősek iránti felelősség kötelességét is. Ez nem pusztán vallási parancs, hanem a természet rendjé is. Korunk egyik sajátos üzenete az is, hogy a társadalom elforduló magatartása az elmagányosodást növeli, s ez a sok idős emberben zavart kelt. Így esetleg maga az idős ember is torz reakciójával nehezítheti saját életét. Talán ennek felismerése irathatta a költővel Vörös Sándorral. Isten vendége vagy a világon? Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtóznál örökre. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Szent atyánk 14. Leó pápa erre a napra írt levelében buzdít minnyájunkat. Idézem, legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Tegyétek lehetővé, mondja a pápa, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kínál. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét. Örömteli, békés, szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
0: Veres András győri megyéspüspök gondolatait hallották.

0: Leopold Kózsaluh B-dur szonátájának első tételét Szűcs Péter, Máté Balázs és Elek Szilvia játszotta.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Hét óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Antal Zsolt plébános gondolatait hallhatják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi.
3: Kedves testvéreim! 14. Leó pápa júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletéért szól. Ezzel kapcsolatban a Szentatya megfogalmazza. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. A mai napi evangélium folytatja a múlt heti evangéliumot, amikor is Jézus a mennyek országáról tanít. Ez egy nagyon megfoghatatlan, emberi szavakkal és kifejezésekkel nehezen leírható hely, vagyis inkább állapot. De Jézus mégis megpróbálja a jelképekkel, példázatokkal szemléltetni a mennyek országának lényegét. Azt, hogy ez egy nagyon értékes hely, ahová van lehetőségünk eljutni. Ugyanakkor kiváltság is, hiszen nem mindenki ismeri fel, hogy ehhez, ezért áldozatot is kell hoznunk. Csak azt szerezheti meg, aki rátalál erre az értékre. Mai hasonlatunk a kincs. Egy ember, mondja Jézus, talált egy kincset. Egy földbe rejtett kincset. Nagyon értékes kincset. Ahhoz, hogy ezt megtalálja az az ember, már ott kell lent lennie, ahol ez a kincs volt. Tehát valahogyan oda jutott, és már meg is dolgozott érte, hiszen a földbe volt rejtve. Ásott, keresett valamit. Mert ha nem ás, akkor nem találja meg. S ha nem ismerte volna azt, hogy ez a dolog, amit talált értékes, nem tudta volna felismerni. De még csak töredékes lehetett az öröme. A teljes boldogság, a teljes birtoklás nem volt az övé, hiszen nem volt övé ez a föld. De ez az ember mindent megtett, hogy az övé lehessen. Elásta újra a kincset, kockáztatta, hogy más is megtalálhatja, de elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, Nem tartott meg magának semmit, hiszen a legértékesebbet akarta megvenni. Szintén kockáztatott. Ám ennek az eladott, elhagyott, egy élet munkájával összegyűjtött dolgoknak az árán meg tudta vásárolni azt a földet, ami a kincset rejtette. Úgy szintén a kereskedő is, aki igaz gyöngyöt talált. Ő is eladta mindenét, hogy megvásárolhassa azt. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a mennyek országa mindennél értékesebb. Érdemes áldozatot hozni érte, érdemes mindenünket elhagyni, hogy a miénk lehessen. Érdemes azonban dolgozni, keresni, kutatni, hiszen nem mindenben és minden által találhatunk rá. Csak akkor, ha az igazságot keressük, ha Jézusi életet éljük, és ha azon az úton járunk, amit ő mutatott nekünk. Hiszen azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az atyához, csak általam. A nagyszülők és idősek világnapján imádkozzunk azért, hogy minden ember, különösen az idősek, találjanak rá az igaz értékekre, és azért legyenek hajlandóak áldozatot hozni, hogy amikor hívja őket az Úr, méltók lehessenek arra, hogy ezt a kincset, a mennyek országát megszerezhessék, és Isten színelátásában részesülhessenek. Hiszen soha nem késő elkezdeni keresni. Soha nem mondhatjuk azt, hogy én már nem találhatok semmit. Hiszen mindig, mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy erre a kincsre rátaláljon. Kérjünk segítséget a tapasztaltabbaktól, az idősebbektől, hogy mutassanak példát abban, hogy mik is az igazi értékek, mit kell keresnünk, és hogyan találhatjuk azt meg. Imádkozzunk azért, hogy valóban sikerüljön megtalálnunk nekünk is a földbe rejtett kincset, hogy megszerezhessük a mennyek országát. Amen.
0: A vasárnapi evangéliumról Antal Zsolt plébános elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. Idén július 26-án vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját. Leó pápa üzenetét a Magyar Kurírban is olvashatjuk. Az egyház fő ebben kiemeli, az elfeledettség fájdalmas érzése sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg. Igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Leó pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy látogassák meg nagyszüleiket, a család idős tagjait, és azokat is, akiket senki sem látogat. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. A tárcavezető bejegyzésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatóját is megosztotta. A tájékoztatóban hangsúlyozták, a cél nem a kórházak egyszerű rangsorolása vagy összehasonlítása, mivel az egyes intézmények fertőzési mutatóit több tényező is befolyásolja. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. A tárcavezető, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta: a beruházás óriási előrelépése a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. Ismertette, ennek a legfontosabb eleme az új közvágóhíd állomás, ahol át lehet szállni a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról, a hévekre, a villamosokra és a buszokra. A határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról egyeztetett Markó Bélával, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton. Tar Zoltán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével folytatott megbeszéléséről a Facebook oldalán azt írta: közös meggyőződésük, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitánysága a vízbefulladás megelőzésének világnapján az MTI-vel. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Például kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Figyelmeztettek a viharjelzések követésére is. Végül az időjárásról. Csak nem zavartalan napsütés várható leginkább a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy afrikai országról fogunk beszélgetni Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával, mégpedig Ugandáról, ahova nem mindenki jutott el életében, nem tudom, hogy Afrikában. Volt-e már Rihárd korábban, legalábbis Fekete Afrikában?
4: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát igazából nem voltam, de ezt szokták is mondani, hogy aki igazán nem volt még Afrika közepén, Fekete-Afrikában, az nem is járt Afrikába valójában. Hát én is így vagyok ezzel, és nyilván számos könyvet olvastam, ismereteim megvoltak mind a kontinensről, mind az országról, de élőben tapasztalni az teljesen más.
3: Mik voltak azok a meglepő dolgok, aztán természetesen szólunk az utazás céljáról is, de milyen sok éri, vagy micsoda elementáris különbségekre bukkan rá az ember, avval együtt, hogy készül rá, hogy ez valami egész más lesz.
4: Igen, hát általánosságban nyilván lehet mondani, hogy a földrajzi elhelyezkedés, ugye az egyenlítő, néha helyezkedik el Uganda, a Viktória tó szegélyezi alulról az országhatárnál, ott helyezkedik el egyik oldalról Kenya, másik oldalról Kongó, egy hatalmas országról beszélünk, tehát nyilván a földrajza, de mellett nyilván a kultúra és azonnal szembeötlő az öltözködés, a helyieknek a közlekedése. De pillanatok alatt olyan benyomásokat szerez az ember, amit nyilván olvasva nem lehet elsajátítani, csak sejti, illetve vannak azért, valljuk be, hogy vannak sztereotípiáink mindenről, és hát Afrikáról is meg vannak a sztereotípiáink, az előzetes véleményeink, hogy néz ki az ország, milyen leplekbe járnak, milyen törzsek vannak, és hogy élnek, stb. De ezt úgy az egész országra vetíti az ember, és amikor szépen lassan így egy-két nap alatt megtapasztaltuk, átutaztuk az országot, ugye 500 kilométerre mentünk föl északra, Kampalától, a fővárosból, az alatt a néhány nap alatt, amíg az ember mondjuk eljut, megteszi ezt az 500 kilométert és átszeli az országot, szembesül vele, hogy nem sztereotípiák vannak, hanem különböző települések, emberek, népcsoportok, és hogy Uganda is annyira sok színű volt, hogy talán ez az, amit tudnék mondani, hogy ez az egyik meglepő, hogy mennyire sok színű Uganda is.
3: Az északi szomszédját nem említettük, most előttem van a térkép, Dél-Szudán, ami a legfiatalabb ország, azt hiszem, vagy az egyik legfiatalabb országa a világnak, és hát egy borzasztó polgárháború, meg törzsi háború zajlik északon, és úgy tudom, hogy rettentő sok, nagyon sok menekült érkezik északról. Hogyan viseli Uganda a terheket, illetve polgári mindennapi szempontból egy stabil országnak tűnik ahhoz képest, amiket az ember más országokról hall. Tehát mi jellemzi a közéletet, hogyha erről is tudunk néhány szót váltani?
4: Igen, hát Ugandát talán Churchill fogalmazta meg, ha jól emlékszem először, hogy Afrika gyöngyszemeként emlegette, és hát ezt így a mai napig gyakran mondják. Nyilván a természeti kincsei az országban található arany, márvány, a szavannákat szegélyező 3000 méter magasra törő hegyek. Tehát egy csodálatos természeti környezetben is van az ország, de nyilvánvalóan igen, a környező országokból az elmúlt évtizedekben, sőt, ha régebbre megyünk, akkor is érkeztek menekültek, mert ne feledjük el, hogy például Ruanda is szomszédos ország, ahol ugye még a 90-es években a Hutu-Tuszi polgárháború zajlott.
3: Sőt, hát genocidiumról is beszéltünk, tehát bizalmas
4: hát
3: helyzet
4: pontosan
3: volt.
4: Igen, és mindig, tehát lehet mondani, hogy Uganda életéhez hozzátartozott a menekültek érkezés, ugye Eritreából, tehát rengeteg országból, és most a jelenlegi információk szerint ott a helyi vezetők elmondása szerint is több mint 2 millió menekült tartózkodhat Ugandába, ami egyébként jelentősen meghatározza, vagy legalábbis befolyásolja az országnak az életét.
3: Hát az ország, ahogy nézem, körülbelül 2,5-szer nagyobb, mint Magyarország, tehát nem egy óriási ország, és hát a lakosság sem óriási, de talán többszöröse Magyarországénak.
4: Igen, több mint 40 millió lakosa van Ugandának. És hát elképesztő adatok, mert itt is talán, ha a sokszínűséget emlegetjük, akkor az egy nagyon jó jellemző, hiszen például a főváros több mint 4 millió lakosú. Rengeteg kisváros van szétszórva az országba, de jellemző ugye, ahol mi is voltunk, a szavannákon élő pásztornépek is az ország több területén, és mi is egy ilyen területre látogattunk el, Karamojába.
3: No, akkor szóljunk konkrétan az utazás céljáról. Mi áradban volt a Magyar Katolikus Karitász Ugandában?
4: igen, mit keres a Caritas Ugandában? Hát erre az a válasz, hogy ugye a katolikus Caritas elsősorban a magyar katolikus egyháznak a hivatalos segélyszervezete nyilván hazai feladatokkal bír, és a 8 tevékenységi területét Magyarországon végzi. Ugyanakkor az egyik fő tevékenységi terület az a humanitárius és nemzetközi segítségnyújtás. És ennek a feladatnak megfelelően, ha valahol földrengés, vagy árvíz, vagy nagy humanitárius katasztrófa, háború dúl, akkor a Magyar Katolikus Caritas is szokott segítséget nyújtani, végzi ezt a feladatot, és ugyanakkor egy nemzetközi Caritas hálózatnak is a tagja, 162 országban van Caritas, és ha nemzetközi segélyezésre kerül sor, akkor ezekkel az országokkal együttműködve igyekszünk más országokon segíteni. Ugyanakkor ehhez a feladathoz tartozik a nemzetközi fejlesztés, ami azt jelenti, hogy a globális dél országai felé vállalt felelősség. Az egész Caritas hálózat tekintetében ez megvan, és ez a feladatunk közé tartozik, és európai országként különösen is fontos ezt hangsúlyozni, hogy például az afrikai országok felé felelősséget tudjunk vállalni, és a Magyar Caritasnak humanitárius feladata az elmúlt évben rengeteg volt. Ha már említettem a ruandai genocidiumot, akkor ugye az nagyon fontos, hogy az volt az első ilyen humanitárius segítségnyújtása, ott a belga Caritas-szal közösen kezdte el annak idején 94-ben Caritas, és azóta számtalan ilyen helyzetben lengyelországi árvíz, törökországi földrengés, horvátországi földrengés, Myanmar, Sri Lanka-i cunami, tehát sorolhatnánk, hogy melyek voltak azok a humanitárius katasztrófák, amikor a Magyar Caritas is felelősséget vállalt. Nemzetközi segélyezés, pontosabban nemzetközi fejlesztési programja azonban még nem volt. És erre készültünk már egy ideje, hogy e tekintetben is felelősséget tudjunk vállalni, és a nemzetközi Caritas hálózatból, a Caritas Ugandával sikerült egy olyan együttműködést kialakítani, hogy akkor közösen ezt el tudtuk indítani, mégpedig azt, hogy egy olyan fejlesztést tudjunk megvalósítani az országban, ahol egy nem létező, vagy egy kezdetleges feladatot tudunk továbbfejleszteni. És itt az iskola és az ivóvíz az óriási hiány az országban, és a fejlődésnek az egyik záloga, hogy például ezeken a területeken, ahol félnomád pásztor népek élnek, valóban tapasztott sárkonyhókban, életközösségekben, manyátákban, 80-100 fő, néha több egy ilyen kis életközösségben, de hogy például a Karamodzsa területen 1,5 millió ember él így, azoknak az embereknek az egyetlen fejlődési lehetőség az oktatás, másrészt pedig az élet velejét, és az életet adja a víz, az ivóvíz, hogy tiszta víz legyen a közelükben, még ha sokszor kilométereket is kell menni érte. És egy ilyen fejlesztést szerettünk volna elkezdeni a Caritas Ugandával, hogy egy olyan iskolaépületet építsünk, ahol előbb-utóbb a környezetnek a központja lesz ez, tehát majd ivóvízi is, tisztálkodási helyek, és valóban egy iskolaépület, hiszen most van ott egy iskola, ott Moratói Egyházmegye területén, Lokitedet településen, az egyház működteti az iskolát, de a fa alatt tanulnak a gyerekek.
5: Tehát az intézmény jogilag működik, de épülete egy fa, amely árnyékot ad jelenleg.
4: Igen, egészen pontosan több fa, minden fa alatt egy-egy osztály kezdi el a tanulást, a tanári szoba is egy fa alatt van, a konyha is egy fa alatt van, ott főznek nyílt tűz mellett a gyerekek számára ebédet. Tehát képzeljünk el egy olyan iskolát, ahol oktatás zajlik, a gyerekek reggel 8-ra megjelennek, délután 3-ig ott tanulnak, de nincs körbekerítve a terület, nincsenek épületek. Az egyedüli épület az egy már tönkrement, megrongálódott latrina, és ezt az iskolát szeretnénk olyan módon fejleszteni, hogy valóban nyújtson fejlődési lehetőséget és életet a gyermekek számára, hiszen nagyon fontos eleme lesz majd a víz, az ivóvíz kialakítása is, illetve a mosdó helységek is. És első körben egy épületet fogunk a helyiekkel felhúzni, hogy a gyerekek az egyébként nagyon gyakori szélvihar elől is, és az esős évszakban nyilván az eső elől is be tudjanak húzódni, és egy valóban miért oktatási helyszínen tudjanak tanulni, de ez nem olyan iskola, ez fontos megjegyeznünk, amit mi megszoktunk itt Európában, vagy Magyarországon is, hanem itt a legfontosabb szerepe az iskolának, vagy az iskola épületnek az, hogy falai legyenek és teteje legyen, ez egy egyszintes, egyszerű épület, egy nagy terem, hogy biztonságos tanulást tudjanak garantálni. Semmi egyéb, tehát ez nagyon fontos, hogy egy egyszerű, de megvalósítható dolgot tudtunk most vállalni.
5: És ahhoz, hogy víz is legyen, ahhoz kutat kell fúrni, és kis csatornarendszer kell? Vagy mi az, ami az iskola épület mellett még szolgálja ezt a közösséget?
4: Az egész karamadzsai térségben, ott a szavannán a víz, a tiszta ivóvizet a kútfúrásra biztosítja általában. Sok esetben építenek az egy szanitációs központot is, de alapvetően a fúrt kút biztosítja, és ez sokszor 10-15 kilométerenként helyezkedik el egymástól, tehát ezekben a lakóközösségekben nincs mindenhol víz. Így az iskoláknál sincs mindenhol. Ez egy nagyon fontos fejlesztési elem, hogy ahol van víz, ott alakul ki, oda járnak majd vízre, ott alakul ki az életközösség, ott egyfajta oázis alakul ki az iskolákban is, tehát ott tudnak, meg tudják tanulni, hogyan kell mosni, ott meg tudják tanulni, hogyan kell a növényeket termeszteni, locsolni, gondozni. Tehát egy nagyon fontos oktatási, fejlesztési szempont is van a víz terén, de az ivóvíz az kiemelten fontos, és azt is meg kell említenünk, hogy amikor az iskolában például ilyen fúrt kút van, akkor az biztosítja általában a környező lakók számára is a vizet.
5: Keresztény közösségek ezek, angol gyarmat volt, gondolom, hogy anglikán lehet a domináns egyház, de katolikusok is vannak, ha katolikus karitás létezik.
4: Így van, és erős katolikus egyház van, találkoztunk Kampalában a katolikus püspöki konferenciának a főtitkárával is, az országos Caritas központba is elváltogattuk, ahol megkötetett ez a háromoldalú szerződés, hiszen ez nem csak egy támogatás, nem egy adomány, hanem végigkísérjük a programot, együtt találtuk ki, együtt gondozzuk a helyi egyházmegyei Caritasszal, az országos Caritasszal és a Magyar Caritas, és hát ők be is számoltak, nyilván pontos adatot nem tudok mondani, de az ország több mint egy harmada keresztény, és annak jelentős része katolikus, nyilvánvalóan az anglikán az egy jelentős egyház Ugandában.
5: Milyen forrásból tud ilyen kezdeményezésbe bekapcsolódni a Magyar Katolikus Caritas? A magyar hívek adományából, vagy ez egy ENSZ projekt, vagy egy EU-s projekt részben, tehát mi a konstrukció?
4: A konstrukció egyértelműen az, hogy ez a nemzetközi felelősségvállalás, ez a Caritasé legyen. Tehát a Caritas vállalja a felelősséget, mint az egyházi adossági szervezete, ezért elsősorban saját forrás, ugyanakkor szeretnénk, hogyha egy összefogást tudnánk elindítani ennek kapcsán, és a magyar hívek, vállalkozók, támogatók tudnának ehhez csatlakozni, és ez a mi kis saját közösségi projektünk tudna lenni, hogy Magyarországról a katolikus közösség a Caritas támogatókkal együtt összefogva tud fejleszteni, tudja bővíteni ezt, és mi most ezt elkezdtük, és ugyanakkor összefogásra is hívunk. 176 gyermeknek a sorsát fogja egyengetni ez az iskola, és lesz reményeink szerint valóban a kitörésnek is egy nagyon fontos lehetősége, ugyanakkor a helyi életnek is egy fontos központja.
5: Gondolom, hogy a Szentmiséknek is helyszíne lesz ez az iskola környék, illetve most is már ott létezik valamilyen módon, az egyház jelen van. Mi az, amit így a személyes találkozásokról el tudna mondani Zagyvari Hárd nekünk?
4: Örülök a kérdésnek, hiszen nagyon fontos a templomok kápolnáknak a kérdése is ott, hiszen azokban a közösségekben, ahol az egyház jelen van, nyilvánvalóan fontos az, hogy a közösség össze tudjon jönni, imádkozni tudjanak, szentmisén tudjanak részt venni. Ez egy katolikus iskola, amit fejlesztünk és tovább gondolunk. Ugyanakkor ott, ha jól tudom, már előtte, az iskola működése előtt volt ott van 100 méterre az iskolától egy kápolna. Tehát a helyi egyházmegye ott működtet egy kápolnát, és oda jártak a helyiek, úgyhogy ez a kettő így összetartozik egyértelműen. Ugyanakkor voltunk például a Maratói Egyházmegyének a Székesegyházában, ami szintén a helyi kosok által közösen megvalósított építkezés volt, és mostanában egy hatalmas épület kb. 10 000 embert be tud fogadni. Sajnos nem voltunk ott vasárnap, így nem tudtunk a vasárnapi szentmisén ott részt venni. Ugyanakkor éppen, amikor meglátogattuk a Székesegyházat, akkor a kertbe ott próbáltak a hét végéi szentmisékre a kóru, helyi kórus, amit fantasztikus volt megérezni, hogy milyen élő egyház is, ami ott van. Rengetegen összejöttek, és gyönyörű énekekkel készültek. És aztán mutattak képeket is, hogy milyen ünnep ott egy szentmise beöltözve díszesen. Ugye egyszerű pásztornépek, de ilyenkor a legdíszesebb népi viseleteiket veszik fel. Tehát egy fantasztikus ünnep is a szentmise számukra.
5: Gondolom, hogy az átlag életkor nagyon alacsony, tehát sok a gyermek, nagy a szegénység sok helyen, de a fejlődésnek is látszanak nyomai, a civilizáció utat talál magának, tehát egy-egy ilyen település, ahol ez az iskola megszületik. Ott kapnak olyan ismereteket, amely révén áról bére eljutnak majd ezek az ott lakó törzsek.
4: Igen, amikor így ott beszélgettünk a helyi Caritas vezetőkkel is, hogy az iskola milyen fontos, akkor mindig hozzátették, hogy a minőségi iskola nagyon fontos, és nyilván ez azt jelenti, hogy a helyi életnek is a központja az iskola, illetve a megélhetésüknek az egyik biztosítéka, hiszen a hivatalos nyelv például az angol Ugandában, és hát rengeteg esetem pontosan miért, de hogy rengeteg törzsi nyelvet beszélnek, rengeteg helyi nyelvet beszélnek Ugandában, és itt Karamodzsában is, egy saját nyelvterület, gyakorlatilag Karamodzsa, és ők gyakorlatilag 6-7 éves korukban kezdik el megtanulni az angolt. Tehát aki nem tud eljárni iskolába, vagy nem tudják számára ezt biztosítani, hiszen még talán nem említettem, de 40-50 kilométerenként jó, ha van egy iskola, már pedig gyalog kell a gyerekeknek járni, nagyon sokszor 6-7-8-10 kilométert is gyalogolnak. Tehát nagyon fontos, hogy az alapvető megélhetés és a boldogulásnak az egyik alapja is az, hogy angolul meg tudjanak tanulni. És utána pedig nyilván a többi tárgy tekintetében is, hogy tovább tudjanak tanulni, valamilyen szakmát tudjanak választani, az iskola kiemelkedően fontos.
5: Gondolom mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek a kezében már ott van a mobiltelefon, esetleg az okostelefon is, tehát óriási fokozatokat ugrott át, ami egy olyan egyenetlen fejlődést jelent, tehát nem egy organikus, tehát még lehet, hogy analfabéta, de már tudja az interneten keresztül látni azt, hogy mi van a máshol a világban, tehát nagyon nehéz, furcsa helyzetek adódnak ebből a mai világból.
4: Igen, de aztán ezért érdemes kihangsúlyozni, hogy valóban így van ez többnyire Ugandában is, de főleg a városokban. Azonban az, ahol mi voltunk, ez a félnomád pásztornép, a Karamodzsanok, ott gyakorlatilag alig vannak használati tárgyaik, eszközeik, és a gyerekeknek nincsenek telefonjaik, még a felnőtteknek se nagyon-nagyon ritka. Nincsenek közlekedési eszközeik, tehát gyalog mennek. A bicikli az egy kivételes eszköz, ha van. Tehát azért ez egy nagyon szegény területe Ugandának, és valóban a városokban már ennek jele van, a civilizáció valóban utat tör magának, de a Karamodzsa az még Ugandán belül is nagyon más.
5: Mi a határideje, mikorra szeretnék tető alá hozni a szószoros értelemben is az iskolát, illetve mikor folyik majd víz a kútból?
4: Ez nagyon fontos eleme volt, hogy a szülőkkel ültünk le egy fa alá ott az iskola területén, eljöttek egyébként, az a fantasztikus érzés volt, hogy több mint 50-en eljöttek és üdvözöltek minket énekkel, tánccal, beöltöztettek a helyi pásztorviseletbe, maguk közé fogadtak, és úgy beszéltük meg, hogy épüljön föl ez az iskola, mik legyenek az első lépések, és az ő kéréseik és a közös megegyezés alapján két osztályterem fog felépülni, amiben ők részt fognak venni, tehát a a szülők a kétkezi munkájukat is adják ehhez. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra is, hogy így közösen akarjuk, ezt nem egy támogató programról van itt szó, hanem közösen építünk valamit, és a második lépés pedig majd a víz biztosítása lesz a területen, és ehhez várjuk majd a felajánlásokat, adományokat is, hogy tudjuk ezt tovább fejleszteni. Most a következő hónapokban az iskolai épületek készülnek el.
5: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával beszélgettünk ugandai feladatvállalásukról. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lesznai Anna. Mese a bútorokról és a kisfiúról. Második befejező rész.

0: Már csak egy teliholdas éjjel választotta el Péterkét a hétesztendő hét teljes nap leteltétől, mikor elkészült az ágy. Gyönyörű szép volt szemre, szív alakú a hatalmas négy lába, tulipános az oldala, és olyan az egész formája, mint valami óriás bölcső. Pompás fekvés esett benne, és szelíden ringott, mihelyst belé feküdt valaki. Csak azt tudnám, mit kell véle csinálni, hogy a beteg ember menten egészségre kapjon, ha belé fekszik, gondolta Péterke. Egy álló esztendeig nem kellett nekem az öreg asztalos tanácsa. Tán csak megfelel most az egyszer, ha kérdem. Meg is kérdi mindjárt fennhangon. Hát egyszerre csak felnyílik az erdei műhely boltozata, és lenéz a tetején egy szép öreg ember. Péterke, ügyelj a szavamra! Mász fel a legmagasabbik fenyőfára, akit itt látsz. Legtetején fúrd meg a törzsét, ott megleled a gyógyító gyantát. Ezzel kend meg jól az ágy minden deszkáját. Ha ezt is megtetted, nézz körül. Kutat fogsz lelni a fa töviben. Szállj le a fenekére, hozd fel belőle a keserves köszörűkövet, azon fenn meg a bicskádat. Akkor aztán fogd meg a bicskát, és szúrd meg vele háromszor a tenyeredet. Nagyon fog ám fájni a kezed, de azért csak te légy bátor, és három csepp vért eresszél az ágy deszkájára. Ha így cselekszel, minden beteg ember kigyógyul menten, aki belefekszik. Ahogy ezeket elmondotta a szép öregember, bezárult a műhely teteje. Péterke pedig kikereste a legmagasabbik fát, és mászott felfelé. Rengeteg soká mászott, már majd elernyett, mire felért a fa tetejére. A fa tetején kastélyt látott, kastély udvarában kutat, kútpárkánya mellett síró szép kisasszonyt. Miért sírsz, kisasszony? Kérdi Péterke.
1: Jaj, csak azért, elromlott a kútház zárja, nem nyílik. Szomjan halunk mindnyájan.
0: Oda megyen Péterke. Nézi a lakatot, próbálgatja bicskájával, mire hirtelen felpattan a zár, és csurog a kútvize. Nem is víz volt az, de édes szagú, gyógyító gyanta. Péterke telimert véle egy bögrét, aztán indult lefelé. Hálálkodott a szép kisasszony, tartóztatta volna Péterkét, de az csak ment a dolga után, mert eszébe volt a szép körtefa ágy. Lehajlott utána a fenyőfabeli szép kisasszony. Viszontlátásra, Péterke, nem felejtelek el!

Mire leérkezett Péterke, jól megdörgölte az ágy deszkáit a gyantával. Aztán körülnézett, hol is az a kút. Meg is lelte mindjárt. Kötelet kötött a szélire, azon ereszkedett le a fenekéig. Jéghideg volt a víz. Mély is. Szerencsére mindjárt kezibe akadt Péterkének a keserves köszörűkő. De alig, hogy Péterke megfogta a követ, az keservesen sírni, kiabálni kezdett. Jaj neked, Péter! Ez a kút 100 méter! Fekete a vize, keserves az íze. Köszörűkő nehéz, kötél könnyen szakad. A fenékre vonlak, senki rád nem akad. Bocsáss el, Péter! De Péter jól megmarkolta a követ, bátran megfogódott a kötélben, és felkapaszkodott rajta. No, hát ez is megvolt. Jól megfente Péterke a bicskát, és beleszúrt vele a tenyerébe. Olyan nagy fájdalmat érzett, hogy majd elsírta magát. De nem volt gyáva, másodszor, harmadszor is megszúrta a kezét. 3 kerek vércsepp hullott az ágy deszkájára. Hát egyszerre csak ringani kezdett az ágy, és megszólalt. Feküdj belém, Péterke! Ideje is volt, mert Péterke se nem élt, se nem holt. Egészen oda volt. De alig feküdt le az ágyba, elmúlt minden fájása. Olyan csöndesen aludt, mint a tej.

0: Másnap reggel egy nagy kocsi állott meg a műhely előtt. 6 hószínfehér bivaj volt elejébe fogva. Felszállt Reá az ágy. Péterke mellette lépegetett. Meg sem pihentek, míg el nem érték az öreg hársfát, aki király volt most minden fák fölött. Mikor a hársfa megnézte a Péterke remekét, azt mondotta: "No, fiam, ezt jól megcsináltad. Szabad vagy. Jutalmul pedig neked ajándékozom ezt az ágyat. Viheted magaddal." Péterke tisztességgel megköszönte a hárs király jóságát, aztán búcsúzóra körülnézett. A jó öreg Vackor király helyében ott állott most egy frissen serkett, karcsú kis vackorfa. Péterke oda ment hozzá, és átölelte a törzsét. Mielőtt elhagyták volna az erdőt, Péterke háromszor visszafordult. Azt mondotta: "Isten veletek, kedves fák! Köszöntelek, jó mesterem! És Isten veled, szép kisasszony, kit a fenyőfa tetején hagytam!" Éjszaka az ország útjára értek. Péterke nem látott egy hajításra sem maga elé, de azért csak lépegetett. Azt gondolta, utána jön a bivajos szekér. Hát mire reggel lett, nyoma sincsen a bivajos szekérnek meg az ágynak. Nem voltak sehol sem. Búsult Péter, hogy kárba veszett a sok munkája, meg a gyönyörű ágy. De mit volt mit tennie, csak ment tovább. Egész nap ment, mendegélt, déli harangszóra a falujába ért. Megállott a templomtéren, azután befordult az udvarukra. Hát, nagy sürgésforgás van ott. A szolgálók terítenek, hosszú asztalt rakosgatnak tele étkekkel. Miféle ünnepre készülnek itt? Gondolja Péterke. Egyszerre csak azt hallja: "Itt van Péter! Éljen Péter, a híres asztalos mester!" Csodálkozik Péter, honnan tudják idehaza az ő mesterségét. De csak azt kérdi elébb: "Édesanyám hol van?" "Bizony," feleli az egyik szolgáló, "csak ott fekszik betegen a belső szobában." Nem kérdez már semmit Péterke, fut be az édesanyjához. Ott fekszik a szegény a régi ágyában, de milyen sovány, sápadt. Azt mondja az anya: "Jó, hogy hazajöttél, Péterke. Már kerek egy napja nem láttalak. Féltem, hogy elkésel a lakomáról." Aztán öleli, csókolja a fiát. Csodálkozik Péter, hogy édesanyja észre sem vette, hogy 7 éve nem volt idehaza. De mielőtt szóhoz jutna, hát bejön már 2 derék legény. Karonfogva kivezetik Pétert az udvarra, ott leültetik az asztalfőre. Esznek, isznak, mulatoznak a vendégek, éltetik Péterkét, aki itt közöttük nőtt híres neves asztalos mesterré. Péterke csak csodálkozik. "Te Péter?" kérdi az egyik szomszédja. "Most már mondd meg igazán, miért dolgoztál mindig éjjel, titokban a remekeden? Féltél tál, hogy megverik szemmel az irigyek?" És nagyot kacag rá. "Éljen Péter!" mondja egy másik. "De aztán, hogy mester lettél, ne feledkezzél meg rólunk, akikkel minden vasárnap együtt játszottál a templom téren." "Bizony," mondja az apja, "most már híres mester vagy. Benn áll a remeked készen a házban. De mindig is jó fiú voltál. 7 év óta meg éppen elhagytad egyetlen csúnya szokásodat is. Nem rongálod többé a jó öreg bútorokat." Alig, hogy ezt kimondja az apja, Péterkének hirtelen eszébe jutott az erdő, meg a vén vackorfa, meg az irdatlan nagy öreg íróasztal, aki helyette kicsi vackor testvért hozott kézen fogva a házhoz. Azért nem vették hát észre, hogy nem voltam idehaza, mert ez a kis vackor testvér járt itt a helyemben. Édesapám, kérdi már most, mióta fekszik az anyuskám? Ejnye, fiam, hiszen tudod, 7 éve beteg már. Fel akart kelni ünneplésedre, de nem bírt. Édesapám, miért ünnepeltek ti engem? Ejnye, fiam, hisz ma hajnalban érkezett haza a te remekbe készült munkád. 7 falu mestere megbámulta. Micsoda munkát emleget édesapám, hiszen én most értem haza. Én vagyok az igazi Péter. Kerítsétek csak elő a vackorka fiút, az majd elmond mindent. Péterke apja azt gondolta, hogy fia megrészegedett az édesbortól, azért beszél ilyeneket. Erigy be a szobádba, Péter. Feküdj bele remekbe készült ágyadba. Aludd ki magad, édes fiam. Bemegy Péterke a szobájába. Hát mit látott? Szép nagy ágy áll, szívalakú, hatalmas 4 lábon. Tulipános az oldala. Olyan egészen a formája, mint valami óriás bölcső. Ezt faragta hát remekbe itt helyettem az a vackor testvér. Jaj, hiszen ez szemre szakasztott párja az én gyógyító ágyamnak. Péterke leült az ágy szélére, és nagyot sóhajtott. Hely, csak előjönne már ez a vackorka fiú, aki ezt az ágyat faragta. Hely, csak ide keríthetném az én csuda ágyamat is. Egész sötét lett a szoba. Egyszerre csak a zsalugáter nyílásán át bejött a csillagmadár. 2 aranylábon járt, mint a kanári. Leült a Péterke tenyerébe. Isten hozott, csillagmadár, mondotta Péterke. Szép tőled, hogy eljöttél. Hogy ne jöttem volna, feleli a csillagmadár. Látni akarom a remek mívű ágyat, akit a körtefa király testéből faragtál. Ja, Istenem, csillagmadár, ki tudja, hogy az mivé lett? És elbeszéli sorjában a csillagmadárnak, mint járt az ő csoda ágyával. Elvesztette hazatértében. Látod, csillagmadár, ez itt Ni, az én vackorka testvérem remeke. Ha ő előkerülne, mindjárt nem hinné senki, hogy én megrészegettem az édesbortól. Ha pedig valamiképpen besétálna ide az én gyógyító ágyam, mindjárt segítenék beteg anyuskámon. Csiripelt, csilingelt erre a csillagmadár Péterke tenyerében, megrebbentette szárnyait, aztán megszólalt. Ostoba Péterke, figyelj szavamra! Fából fakadt testvér teste, a fa ismét visszavette. Árnyas erdő homályában lakik lelke, vackorfában. Péterkének szobájában lakik lelke, csuda ágyban. Vackor testvér a műhelyben, csuda ágyat farag helyben. Péter testvér a tisztáson dolgozik a csuda ágyon. Itt is épül, ott is épül, a csuda ágy egyre szépül. 2 helyütt faragta 1 vágy. Nem is 2 ágy, csak is 1 ágy. 2 testvérnek 1 a lelke, 1-é vált a 2 ágy teste. Fában, ágyban ten testvéred, szeretettel megösmérjed. Kibe vésted véred, vágyad, ez itt a te csuda ágyad. Akkor egyszerre csak megszólalt az ágy, és ő is bizonykodott. Király voltam, meg is holtam, erdő földjén fatörzs voltam. Te gyalultál, fűrészeltél, új életre te keltettél. Kútba szálltál, fára másztál, szép leánytól értem váltál. Nagy munkádat bevégezte, piros véred, 3 cseppje. Király voltam, meg is holtam, 7 évig testvéred voltam, lágy kenyérrel tartott apád, csókkal tartott édesanyád. Hogy ne sirassanak téged, itt jártam én, mint testvéred. Király voltam, meg is holtam, 7 évig testvéred voltam. De most erdő homályában kinőttem friss vackorfában. Erdő szélén megöleltél, de elbújtam, rám nem leltél. Király voltam, meg is holtam, mindétig testvéred voltam. Künn az erdőn, benn a házban, fában, ágyban, nagy munkában, hűkép másod, segítséged. Vackor testvér kísért téged. Mikor ezeket a szavakat hallotta Péterke, és megtudta, hogy nem veszett kárba az ő gyönyörű munkája, felugrott és úgy ölelgette, csókolgatta az ágy minden oldalát. Azután meg beszaladt az édesanyjához, és azt mondotta. Édesanyám, nem lesz beteg ezentúl, mert én kigyógyítom csoda ágyammal. Azután karjába kapta az anyját, és szép gyengéden belefektette a csoda ágyba. Ingott, ringott az ágy. Alig feküdt bele Péterke anyja, menten egészséges lett. Nagy volt erre az öröm odahaza. Most csapták aztán csak az igazi lakomát. A csillagmadár is meg volt híva, és így szólott. Hallgass rám, Péterke! Nagy sírás leszen holnap a városban, mert holdbetegen hozzák haza idegen országból a kastélybeli gróf szépséges leányát. De te ne félj semmit, menj el a kastélyba, és mondd meg a grófnak, olyan ágy vagyon te nálad, hogy aki belé fekszik, menten kigyógyul minden nyavajából. Meglásd, jól jársz, ha követed tanácsomat. Hát másnap virradatra arra ébredt Péterke, hogy nagy sírás-rívás hallik az udvarból. A gróf kisasszonyt siratták, akit holdbetegen hoztak haza idegen országból. Azért siratták olyan nagyon a népek, mert szépséges szépsége mellett még olyan jó szíve is volt, hogy mindenét elajándékozta a szegény embereknek. Péter meg sem állott a grófi kastélyig. Beköszönt, és elmondotta a grófnak, hogy mi járatban van. A grófnak megtetszett a vigaszos beszéd, és sietve elvitte a lányát aranyos hordszéken a Péterkéjék házába. Alig, hogy belefektették a körtefa ágyba, mindjárt felnyitotta a szemét a leányzó. Elmosolyodott, és azt mondotta Péterkének.
1: Jaj, édes Péterkém! Csak hogy megint látlak, majd megholtam érted, amióta elhagytál. Látod, nem felejtettelek el.
0: Péterke pedig nem győzte nézni a szépséges leányzót.
1: Istenem, hisz megösmerte. Szakasztott az volt, aki a fenyőfabéli kisasszony.
0: Az ágy meg ringott és ringott, ringatta a szépséges gróf kisasszonyt. Estére a csillagmadár is eljött, és dalolt és fickándozott örömében. Péterke elvette feleségül a gróf leányát. Holtig szerették egymást. Sose voltak se szomorúak, se betegek. A gyerekeikből csupa egészséges derék ember válott. Ha valami bajuk esett, menten belefeküdtek az ágyba, és menten meggyógyultak. A bűvös bicska pedig megmaradt a családban. Sok dolgos mester használta, mindenféle mesterségre.

Mese a bútorokról és a kisfiúról. A második befejező rész hangzott el. Lesznai Anna történetét Szemerédi Bernadett olvasta fel. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Varga Ramóna, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A varázsdobozt hallották.

0: Kedves gazdát ki lehet?
1: Főnevelő ki kelet.
0: S mi a jó hír, aranyom?
1: Sárgulhat a kalapom.
0: Jó a hír, jó a hír, Isten.

0: A Kolompos Együttes és Grillus Vilmos felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában. Pietro Parolin bíboros egy római könyvbemutatón, írta a Vatikán News. A Szentszék olasz nagykövetségén tartott eseményen a vatikáni államtitkár újságírói kérdésre válaszolva az ukrajnai háborúról azt mondta, sajnos az ellenkező irányba haladunk, eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Iránnal kapcsolatban a szentszéki államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Parolin bíboros hangsúlyozta, abban reménykedik, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében. Ki kell tartani a 2,5 millió szavazó mellett, jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint a feladat az, hogy tanuljanak a hibákból, büszkén álljanak ki a vívmányaik mellett, segítsék a szabadság szerető embereket, és garantálják az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. A volt miniszterelnök hozzátette, áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene, ez az arány szerinte megfordulhat. Menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő Tusnád Fürdőn szombaton elmondott beszédére. A bejegyzésben a kormányfő megköszönte Magyarország bölcsességét és bizalmát. Egy hét alatt közel 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tóhőmérséklete, derül ki a Hungaromet szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket. A júniusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize, jelezték. Erdőtűz áldozata lett egy 78 éves férfi a kelet-spanyolországi Valencia tartományban, közölték a hatóságok szombaton. Valencia immár a 8. olyan tartománya Spanyolországnak, ahol jelenleg erdőtüzekkel küzdenek. A legnagyobb pusztítást most az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek okozzák, amelyek a legfrissebb adatok szerint már több mint 35 000 hektár területet égettek fel. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a két tartományban már mintegy 60 000 embert evakuáltak. Végül az időjárásról. Csak nem zavartalan napsütés várható, leginkább a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
4: 9 óra 4 perc.
0: Trezor. Válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Műsorunkkal a 79 esztendős Orbán György, Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt köszöntjük.
4: Az erdélyi születési Kossuth díjas zeneszerző, a Kolozsvári Egyetemen tanult zeneszerzést és zeneelméletet. 1979 óta él Magyarországon, dolgozott a zenemű kiadónál és tanított a Zeneakadémián. Orbán György sok műfajú szerző, írt színpadi műveket, írt zenét szimfonikus és vonós zenekarra, énekhangra és kórusok számára is. A mai összeállításban egyházi műveiből mutatunk részleteket, ezzel kívánva Orbán Györgynek további sikeres alkotó tevékenységet.

0: ezek a művek konkrétan misék, egyházi himnuszok, latin himnuszok, ahogy szoktuk nevezni őket, már rég az emberiség kultúrájának része. Ezeknek az Ave Máriáknak és Salve Regináknak a népszerűsége töretlen, sőt, mint hogyha növekvőbe lenne. Aki azelőtt munkás, indulott írt, akkor most misét, és stb. Persze.
1: Műsorunk hallgatóinak az ön művei közül most melyiket mutatjuk be?
0: Itt van egy nagyon egyszerű háromszólamú Ave Regina. Ezt azért választottam ki, mert ez már egy picit funkcionális. A három szólamúság, két női szólam és egy férfi szólam, ez egy kicsit a szükség diktálta a felállás. Megfogyatkoztak az egyházi korusokban a férfi szólamok, és ezért kellett összevonni. Ezzel már Kodály is küszködött annak idején. A Kecskeméti Ars Nova énekel Kis Katalin Virginia.

0: Orbán György művét hallották, az Ave Reginát. Mi lesz a következő darab, amit együtt meghallgatunk?
1: Ha úgy vesszük, hogy ez az Ave Regina szigorúbb templomi használatra készült, most a világiasabb irányban haladnék, és megmutatnám az egyik rövid kis tételét a Passió magyar nyelven című műnek. Passió, és a címhez hozzátartozik ez a magyar nyelven, már csak azért is, mert egy magyar nyelvű passió az református jellegű, lévén, hogy anyanyelvemen szólal meg, és én pedig református vagyok. Egy picit világiasabb tud lenni, de hát természetesen ugyanazt a történetet mondja el. De itt az eszközök talán már közelebb esnek a világi zenéhez. Nem tudom elhallgatni, hogy egyik kedves növendékem azt mondta, olyan, mint egy úttörő induló, az ott is gondolkozom, mert nem érdekes megjegyzés. Van benne valami. Ugye a szöveg az, illetve a tartalom az, hogy Mária Magdolna a feltámadást megéli, és Jézus azt mondja, hogy menjen a tanítványokhoz, és közölje ezt a tényt. Azt hiszem, hogy ez a kereszténység születése. Ez egy zenei igény, egy zenei szerkezetnek az igénye, hogy esetleg túl vidámra sikerült a passiót így befejezni. Persze, hát úgy senki nem tudja befejezni, mint Bach a Márti passiót. Tehát passió magyar nyelven az árokórus vezénye Bojki Zoltán az Erte kórus énekel.

0: Orbán György Passió magyar nyelven című művének befejező részét hallották hallgatóink, és most akkor következik egy ennél is nagyobb apparátussal előadott mű. Melyik lesz az?
1: A Szent Pál egyik slágerszövegére, a Szeretet himnuszra írtam egy 21 perces moratóriumocskát. Ez nagyon kemény, feszültségteljes dolgokról szól a szeretet. Nem hiszem, hogy a főszereplő ebbe a szövegbe, de hát én nem akarom interpretálni Szent Pált, én zenét írtam alája. És a Szeretet himnuszban ugye az első részben leíratik, hogy mi a szeretet és mi nem. A második felében a világ vége van felvázolva. A harmadik, a legrejtélyesebb szövegrész, ugyanis Szent Pál, mint művelt polgár, ismert a görög filozófiát. Ennek utána olvastam, tehát ez tény. És egy picit a plátoni barlang hasonlat is benne van, tükör által homályosan. Hát ez majdnem, hogy Pláton. És itt hangzik el az a rész, hogy most még gyerek vagyok, de felnövök. És ebben a felnövésben az van benne az én olvasatomban, de hát azt hiszem más is így olvas, ezt nem lehet másképpen olvasni, hogy az ember, hogy felnő, bocsásson meg a bongyolaságét, el kell vinni a balhét. De szembe kell nézni a világgal, szembe kell nézni a feladatokkal, és adott pillanatban szembe kell nézni arra, mi vár ránk. És így lesz kereké az egész szeretet himnusz, mert az egyedüli konvertálható dolog a világból, ami átvihető a világ végére, a szeretet. Ez nagyon szép ez a megfogalmazás. Ez nekem kellett egy nagy fugát írni.
0: És akkor ebből a műből a harmadik tételt
1: fogjuk. A harmadik tétel egy nagy fuga, és innen is a cím, a fugának a barokk neve, Ricercare, próbálkozás, nagyon laza fordításban. Hát ezt szeretném megmutatni.
0: Kik adják elő?
1: A rádió énekkara, gyerekkara, zenekara, vezényel Somos Csaba.

0: Kedves hallgatóink, Orbán György művéből, a Richard Kare címűből a harmadik tételt hallottuk, és mi lesz a mai utolsó zenénk?
1: A negyedik misémnek a záró tételét választottam, azért, mert az én életemben ez volt az a pillanat, amikor tényleg beleszóltak, hogy hát misét nem így kell írni. Kétségtelen, utólag emlékeztem vissza, hogy úristen, az egyik dallam az egy Dostojevszki kísérő zenéből. Hát mit keres ez az Ágnuszba? De Dostojevszki az mégis hát egy híres forrás.
0: Egyébként ki tette ezt a kritikai megjegyzést?
1: Többen. A második mise, az zenekaros mise, és ott a Salzburgi Dóm zenéigazgatója, a Cifra János, hát mondta mosolyogva, hogy hát egy kicsi probléma volt, mert volt egy latin-amerikai ritmusos szánktusz. Probléma volt a kórus befogadó képességével, mert valahogy idegenkedtek. Aztán még most is idegenkednek, még csak 30 évet idegenkedjen, és akkor már győztünk.
0: Elég sok biográfiát elolvastam az ön munkásságáról, és mindegyik megemlíti, hogy a munkásság korai szakaszában egyáltalán nem volt idegen öntől az, hogy jazz elemeket csempész bele a műveibe.
1: Dehogy csempészek, durván belenyomom, örömmel, legnagyobb boldogsággal. Hogyha valakinek a jazz hatás a templom világától idegen, hát az, annak csak azt tudnám mondani, hogy a jazz ugye Amerikából jött, a gospel és a spirituáli hazájából. Ezek kifejezetten templomi műfajok.
0: Következik akkor tehát Orbán György művéből, a negyedik miséből az utolsó tétel, az Agnus Dei. Előadják.
1: A Nemzeti Filharmónia és a Rádió kórusa, valamint a rádiózenekar, vezénye Kovács László.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A 79 esztendős Orbán György, Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt köszöntöttük a vele 2022-ben készült zenés beszélgetéssel. A riporter Mezei Károly volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1782-ben ezen a napon született John Field ír származású zeneszerző, zongorista, akinek szerzeményei nagy hatással voltak a fiatal Chopinre is. A Nocturne műfaját Field munkásságából emelte át művészetébe. A hangulóban két nocturn, az S-dur rondó, valamint a C-dur zongora verseny első két tétele csendül fel. Drahos Béla, Herencsár Viktória, Cifra György, Melvin Tan, valamint Benjamin Fritz és a Northern Symphonic Orchestra előadásában.

0: A hangolóban az 1782-ben ezen a napon született John Field ír származású zeneszerző zongorista műveiből hallottak válogatást. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában Pietro Parolin bíboros egy római könyvbemutatón, írta a Vatikán News. A Szentszék olasz nagykövetségén tartott eseményen a vatikáni államtitkár újságírói kérdésre válaszolva az ukrajnai háborúról azt mondta, sajnos az ellenkező irányba haladunk, eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Iránnal kapcsolatban a szentszéki államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Parolin bíboros hangsúlyozta, abban reménykedik, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében. Ki kell tartani a 2,5 millió szavazó mellett, jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint a feladat az, hogy tanuljanak a hibákból, büszkén álljanak ki a vívmányaik mellett, segítsék a szabadság szerető embereket, és garantálják az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. A volt miniszterelnök hozzátette, áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene, ez az arány szerinte megfordulhat. Menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő Tusnád Fürdőn szombaton elmondott beszédére. A bejegyzésben a kormányfő megköszönte Magyarország bölcsességét és bizalmát. Egy hét alatt közel 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tóhőmérséklete, derül ki a Hungaromet szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket. A júniusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize, jelezték. Erdőtűz áldozata lett egy 78 éves férfi a kelet-spanyolországi Valencia tartományban, közölték a hatóságok szombaton. Valencia immár a 8. olyan tartomány a Spanyolországnak, ahol jelenleg erdőtüzekkel küzdenek. A legnagyobb pusztítást most az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek okozzák, amelyek a legfrissebb adatok szerint már több mint 35 000 hektár területet égettek fel. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a két tartományban már mintegy 60 000 embert evakuáltak. Végül az időjárásról. Csak nem zavartalan napsütés várható, leginkább a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Budapestről, a rákosfalvai Szent István király templomból. A szentmisét bemutatja Fülöp Ákos plébános. Orgonán kísér Igali Csanád.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mai Szent Misénkben elhunyt Edit testvérünkért imádkozunk. Szeretettel köszöntjük innen Rákosfalváról katolikus rádió hallgatóit, akik most bekapcsolódnak Szent Misénkbe. Együtt imádkozva fordulunk Istenhez. Szent hajlékában lakik az Isten, az egyetértőket házába fogadja, ő ad népének hatalmat és erőt. 67. Zsoltárból imádkozzuk a mai Szent Misén kezdő énekét. Kincskeresésre indulhatunk a mai vasárnapon. Felfedezhetjük, hogy legfőbb kincsünk az a hely, amelyet Isten készít számunkra országában. Mi segít és mi akadályoz ezen az úton? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk, ha a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, árazd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak éjszaka álmában. Így szólt Isten: bármit kérsz, megadom neked. Salamon ezt mondta: Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám Dávid helyett. De hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztod néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagy számú népedet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat igazzá tette. Akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: a mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált, elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett, talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mielőtt megtelik, a partra vonják, nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta: minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi. Érdekes lenne föltenni azt a kérdést magunknak személyesen, amit Isten Salamonnak föltett: mit kérnél? Mi az, ami igazán fontos a számodra? Mindent megteszek, amit csak kérsz, kérjél bátram. Körbe lehetne menni egy picit, úgy megkérdezgetni egymástól, vagy megkérdezgetni, hogy mi lenne az a kérés, és talán egy picit az is mögötte van, vagy felfedezhetjük a népmesék világában, milyen sokszor előkerül a három kívánság. Lehet három kívánságod. Valaki persze azt mondta, hogy az lenne az első kívánságom, hogy minden kívánságom teljesüljön, de nyilván a népmesék világában ez nem így működik. Mi lenne a három kívánságom, ami olyan fontos a számomra? Vagy egy-egy közösségben érdekes játék az, hogy elmegyünk egy buszos kirándulásra, ahol ugye kettes helyek vannak, akkor ki az, akit szeretnék, hogy mellettem üljön, vagy ha négyes ilyen helyek vannak, akkor ki az a másik három, akit szeretném, hogy mellettem üljön, és akkor ebből kialakul a közösségen belül az a kapcsolati háló, hogy ki az, aki a közösség középpontjában van, és sokan választanák, és ki az, aki a perifériára szorul, akit alig-alig választana valaki. Érdemes egy kicsit ezeket a szempontokat végig gondolni, hogy mik azok a kincsek, mik azok a fontos dolgok, amik úgy igazán fontosak az életünkben. Időnként ugye vannak ilyen képek internet világában, hogy ugye megy az ember a sír felé, és akkor viszi a jó súlyos dolgokat, és hát az ott álló kaszás emberke mondja, hogy na, ezeket ott oldalt pakord le, ezeket te nem viheted magaddal. Mi az az igazán fontos, amit az Isten országába is, amit halálunk után is magunkkal tudunk vinni? Nyilván ezek nem feltétlenül nem az anyagi kincsek, hanem hogy bánunk például az anyagiakkal. És lehet ugye szép példát látni a kolduló rendekben Ferencnél, Domonkosnál, akik egészen szegénységet vállalnak, de nyilván más az az élethelyzet, amikor egy családot kell fenntartani, és akkor ennek megfelelően szükséges anyagi bázist meg kell teremteni. De mégiscsak valahol az igazi kincs, amit ezzel is tulajdonképpen munkálunk, az a kincs, ami az örök életbe mutat, amit az örök életbe vezet el bennünket. Talán sokan ismerjük a szegény Johnny és Árnyika című meseregényt, és amikor megy a boszorkához a Johnny, és ugye a vándor legény, aki a szabadságát éli, a vándorlást éli, és egy tarisznyája van összesen, és akkor ezt a mind három feladat van, meg kell tenned naponta egy-egy, és akkor ez a kincs mind a tied lesz, és azt mondja Johnny, hogy mit kezdjek ezzel a sok acattal. Aztán Johnny is megtalálja azt a kincset, amiért érdemes a vándor életet föladni, mert találkozik Árnikával, és megszeretik egymást, és akkor már nem esik olyan jól a vándorlás, amikor Árnikára gondol, és akkor megvan az a kincs, amiért minden mást érdemes föladni abban a szeretet kapcsolatban. És itt ez tulajdonképpen egy kicsit arra is rámutat a számunkra, hogy a kincsek azok nem csak ilyen fizikai kincsek lehetnek, meg szellemi kincsek, hanem kincsek számunkra a kapcsolataink. Azok a kapcsolataink, amelyek megerősítenek bennünket. Egy házasságban, egy családban, egy baráti közösségben lévő kapcsolatok, amelyek persze nem úgy vannak, hogy automatikusan mennek, hanem azért folyamatosan napról napra tenni kell, és ezt a kincset, a másik embert, a házastársat, a barátot, a családtagot, hogy ez a kapcsolat élő maradjon, ezért napról napra tennünk kell. Ferenc pápa talán pont ezeket nem mondta így, de ezeket a kincseket fölfedezve 6 évvel ezelőtt határozta meg, hogy július utolsó vasárnapja éppen Szent Anna ünnepéhez kapcsolódóan legyen a nagyszülők és az idősek világnapja, hogy tekintsünk egy kicsit rájuk, hogy erősítsük meg őket a szolgálatukban, az életükben. S Leó pápa a mai napra írt üzenetében, Magyar Kurír oldalán ez elolvasható, azt a mottót adta meg, én sosem feledkezem meg rólad. Izaiás próféta könyvében találjuk meg ezt a mondatot, és rácsodálkozhatunk arra, hogy legyen bármilyen helyzetben az életünk, Isten sosem feledkezik meg rólunk, sosem feledkezik meg rólad. És valahol erről beszél a Szent Atya, hogy az egyház valamiképpen mindenkinek az anyja szeretne lenni, és talán épp az időskor az, amikor újra fölfedezi az ember az Isten jelenlétét az életében, mert amikor egy kicsit megrendül az egészség, amikor egy kicsit megrendül az a biztonság, hogy én biztosan haladok a magam erejével az úton, akkor talán könnyebben kapaszkodik az ember az Isten felé, keresi meg az Istennel való kapcsolatot. És persze ez az idős kor, ez nem úgy tör ránk, hogy abszolút váratlanul, hanem szép lassan, fokozatosan derülnek ki dolgok. Egerben jártunk egy konferenciára éveken keresztül, aztán idő után mondogattam az ottaniaknak, hogy mit csináltok ezzel az épülettel, a harmadik emeleten laktunk mi papok az úgynevezett cellasoron, mit csináltok ezzel az épülettel, minden évben magasabb ez az épület, minden évben magasabban van a harmadik emelet. És persze nyilván nem az épület növekedett, hanem a fizikai erő kezdett el fogyatkozni, és már kezdtem megérezni, hogy a harmadik emeletre fölmenni nem is olyan egyszerű. Gyerekkoromban sokszor vittem föl a biciklimet a harmadik emeleti lakásunk elé, meg se kottyant, most pedig már azért nem is olyan egyszerű. Érezzük a fizikai korlátainknak a növekedését, és milyen jó, amikor idősödőként az ember el tud engedni dolgokat, hogy már ez nem megy, ez már nem az én világom, ez már nem nekem kellene tennem, és akkor már nem teszem úgy, ahogy régen, és ezt nem mindig könnyű elfogadni az idősödő embernek, hogy már kevesebb az ereje, már kevesebbet tud megtenni. De éppen ezért az idős kornak is, mint ahogy minden életszakasznak, megvannak a maga kincsei, amiket tudok használni, hogy már fizikailag kevesebbet teszek, de azért a lelkiekben, azért imádságban tudok tenni, azért az imádság az egyre inkább a részévé válhat az életemnek, és akkor ez lesz ennek az időszaknak a kincse, ez lesz ennek az időszaknak a, a feladata, a lehetősége, amivel a mennyei kincset tudom építgetni magamba, amiben a mennyei kincseket tudom egyre jobban megvalósítani, megszerezni, és egyre jobban rátenni az életemet arra, hogy ezeket a kincseket tudjam megszerezni. És persze, ha erre figyelek, akkor valószínűleg Kosztolányi Dezső sorai nem lesznek igazak rám, amit a Boldog Szomorú dalban fogalmaz meg a vers végén, hogy hol van a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porigégtem, itthon vagyok itt a világban, de jaj, nem vagyok otthon az égben. Arra törekszünk, hogy egyre inkább otthon legyünk az égben. S talán akik most a rádió készülékek mellett ülnek, még inkább átérzik azt, hogy már eljutni se, elindulni se nagyon tudnak, hogy elmenjenek a Szentmisére, de van ez a kincs, ez a lehetőség számukra, hogy bekapcsolódjanak ilyen módon a Szentmisébe, és megerősödjenek abban, hogy ez az élethelyzetük is értékes, fontos az Isten szemébe, mert ő sosem feledkezik meg rólunk, mert ő mindannyiunknak gondját viseli, mert ő azt szeretné, ha együtt, közösen eljutnánk az örök élet országába, azt szeretné, hogy azt a kincset, amit nekünk készít az Isten, oda át az ő országában, azt mindannyian elnyerhessük, azt mindannyian megkaphassuk. Amen. Valljuk meg közösen a Szent Háromság egy Istenbe és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben. Aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Szűz Máriától, Isten emberekre. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De Ura eljött ítélni élőket és holtakat, és országának nemességet. Hiszek a Szent Életben, Urunkban és életünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsérünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadására és az eljövendő életet. Imádkozunk testvéreim mennyei atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjük tőle az igaz bölcsességet.
1: Adj Urunk bölcsességet szent atyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy a helyes úton vezessék népedet az

0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj Urunk bölcsességet a betegeknek, hogy szenvedéseikben felismerjék az érdemszerzés és engesztelés lehetőségét. Hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Fogadd be, Urunk, Károly atyát örök hajlékodba. Hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a szeretet légköre meglegyen családjainkban, s így a gyermekek, ha hívod őket, meghallják és követhessék hívásodat. Hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Mennyei atyán, kincset bíztál ránk, amikor az örök üdvösségre vezető útra vezettél minket. Adj erőt, hogy kincsünket mindenkor megőrizzük, készek legyünk mindent odaadni ezért a kincsért, és bölcsességed ajándékát elnyerve járhassuk végig életünk útját Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezven adott ajándékaidból hozunk eléd, add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteljék meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges, Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod Krisztus a mi Urunk által. A te fősségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkeret,

számunkra, amirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, s egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveren, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor Balázs és Kornél segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Ime az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most is szára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom urájám, hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökben örökké.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, kél és uralkodik, mindörökkön, örökké. Héten szerdán nem lesz szent mise. Az áldás mindig nagyon értékes dolog. Utóbbi időben picit talán többet is foglalkozunk vele. Éppen ezért ezen a mai napon egy kicsit különlegesen is szeretnénk áldást kérni a nagyszülőkre, az idős testvéreinkre, hogy feladatukat, hivatásukat, Istentől kapott feladatukat tudják valósítani. Az Úr legyen veletek! Áld meg Istenünk nagyszülőket, idős testvéreinket, hogy életállapotukat hordozva újra és újra örömmel kapcsolódjanak hozzád, tegyék, amit rájuk bízol, éljék meg életüket veled való kapcsolatban, újra és újra fölfedezzék, hogy te nem feledkezel meg róluk, nem feledkezel meg egyikünkről sem. Áld meg és erősítsd meg őket kegyelmeddel és szereteteddel. És titeket mindannyiótokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ért, járjatok békében!

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Budapestről, a rákosfalvai Szent István király templomból. A szentmisét bemutatta Fülöp Ákos plébános, orgonán kísért Igali Csanád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Római katolikus kápolnával gazdagodik az Ungvári Skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna titulusú római katolikus kápolnát az Ungvári Kárpátaljai Néprajzi és Népépítészeti Múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök szentmisén áldja meg. Tomás Koza szolyvai plébános elmondta, hogy a vezérszállási hívek közössége az Ungvári Skanzennek régi, különleges 19. századi építészeti műemlékét adta át. Az egyedülálló fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írja a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola, óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyereknevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanítóképzést is többen kezdhetik meg. A főiskolát idén közel 900-an jelölték meg első helyen, szeptemberben pedig több mint 520 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán a kereskedelmi szövetségekkel történt egyeztetéséről. Kapitány István azt írta, pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. A téma az volt, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől a boltok polcáig. A miniszter szerint a pénteki egyeztetésen rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a munkájukba. Kamat támogatást hirdetett a tejpiaci válsághelyzet kezelésére az Agrárminisztérium, írta az MTI. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss magyar közlönyben megjelent rendeletében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamat támogatást hirdetett meg a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások helyzetének javítása érdekében. Végül az időjárásról. Csak nem zavartalan napsütés várható leginkább a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, Szent Annára és Szent Joakimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk ma liturgikus emléknapjukon. Bár az új szövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről, egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joakimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joakim pedig Isten megvigasztal. Szent Anna és Szent Joakim ünnepe a 13.-14. században terjedt el Európában. Ekkor élénkült fel az üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is. Egyházzenei összeállításunkban Mária édesanyjához és Szűz Máriáról szóló egyházi, illetve tradicionális művekből válogatunk. Elsőként Navratil Andrea előadásában hallhatják azt a ritkán hallott népéneket, amely Mária születését énekli meg. Ezt követően Eszterházy Pál, Belicai Gyula, Mosonyi Mihály, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Károlyi Pál és Orbán György Áve Máriáját adja elő a Berzsenyi Dániel Főiskola vegyeskara Vincefi Adrien vezényletével. Szólót énekel Iván Ildikó és Gulyás Dénes.

Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Mária édesanyjához és Szűz Máriáról szóló egyházi, illetve tradicionális művekből válogattunk. Navratil Andrea előadásában hallhatták a Fa hozza bimbaját című népéneket, majd Eszterházy Pál, Belicai Gyula, Mosonyi Mihály, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Károlyi Pál és Orbán György Áve Máriáját adta elő a Berzsenyi Dániel főiskola vegyeskara Vincefi Adrien vezényletével. Szólót énekelt Iván Ildikó és Gulyás Dénes.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik. Nemrég értek véget az idei cserkésztáborok, de vajon mit tettek a csapatok tagjai az erdőben, és hogyan készül az étel majdnem két héten át a táborban? Szeretnek-e mosogatni a gyerekek? A 148-as Nagy Boldogasszony cserkész csapathoz vasárnap a szülői napon látogattunk el. Megszólalnak a szülők, cserkész gyerekek és Radics Máté konyhafőnök. A szerkesztő riport

0: majdnem olyan volt, mint hogyha otthon főzné az ember. Mindenféle volt benne sok-sok zöldség. Borsó, répa, krumpli, tejfő volt benne csirkehús, minden. Az az igazi raguleves volt.
1: Jól dolgoztak a konyhások?
0: Kifejezetten jól dolgoztak a konyhások, szerintem mindenki jól lakott. Aki volt már cserkésztáborban, az tudja, hogy őrült kreatívak a gyerekek, tehát amit az erdő közepén a semmiből össze tudnak tákolni, gyakorlatilag egy kis falut építenek, és ez a konyhában is visszatükröződik, úgyhogy majdnem, hogy iskolai menzát idéző kosztot kapnak a gyerekek ilyenkor. Sőt, néha jobbat. Meg hát az erdő közepén mondjuk egy esőáztatta napon gyakorlatilag bármi jól esik, ami meleg és ehető. Meg ennyi kamasznak főzni egyébként is azt hiszem, hogy hálás feladat. Mindenki kiveszi a részét belőle, szerintem az is számít, hogy ők is aktív szereplői a konyhának, és egészen másképp eszik azt, amit saját maguk főznek.
1: Beszoktak segíteni az őrsök az étel készítésében, ez is be van osztva.
0: Igen, pontosan, tehát a konyhai feladatokat is beosztják, és azért, amikor az ember saját maga főz, még akkor is, ha nem úgy sikerül, ahogy eredetileg eltervezte, azért azt mégis megeszi nagy részt. Kevésbé válogatosak szerintem itt, mint amikor az iskolai menzán készhez kapják az ételt.
1: Hány gyereked van itt most a táborban?
2: Pomozi Tekla vagyok. Egy darab.
1: És mióta cserkészkedik?
2: Jó régóta, 7 éve.
1: Miért jók szerinted ezek a cserkésztáborok?
2: Közelebb kerül a természethez, közösségben van, és nincs térerő.
1: Ilyenkor mindig megvendégelik az ide látogató szülőket.
2: Szerintem ez a mai ebéd, ez kifejezetten jól sikerült, nagyon finom volt a leves, tárkonyos raguleves volt. Én kicsit sűrűbbre csináltam volna, de alapvetően az ízlésemnek teljesen megfelelt. Utána a krumplis tészta is finom volt, a hagymák kicsit nagyok voltak benne, és kicsit sok volt a bors, viszont íze is volt ennek köszönhetően. A dinnye az meg megkoronázza az egészet.
1: Te vállalnád azt, hogy 200 emberre főzöl, vagy elég otthon 5-re?
2: Elég nekem otthon 5-re.
1: Mi ebben a nehézség, ebben a nagyon sok emberre főzésben?
2: Eltalálni a jó mennyiséget, mert azért voltak olyan évek, amikor izgulni kellett, hogy most akkor mindenkinek jut-e vagy nem. Eltalálni azt, hogy mi az az étel, ami mindenkinek ízleni fog, és hát a logisztika. Tehát nem csak az, hogy idehozni, hanem hogy megfőzd azt az ételt, azt a nagy mennyiséget. De szerintem ez már jól be van járatva.
1: Könnyű különböző korosztályú gyerekeknek főzni?
2: Szerintem itt a cserkésztáborban örülnek, hogyha van mit enniük. Egyrészt, másrészt meg az, hogy ők főznek, így megtanulják megbecsülni az ételt.
1: Mindenki ül a fűben és ebédel. Milyen itt az ellátás a cserkésztáborban? Miket főztek eddig nektek?
3: Szentpéteri Zsófia vagyok. Csupa jó dolgot. Volt sokféle tésztánk, túrós tészta békönnel, meg paradicsomos tészta, de volt itt túrós gombóc, az nagyon finom volt, meg volt saláta is.
1: És ami nem ebéd, mondjuk a reggeli vacsora, az hogy áll össze?
3: A reggeli vacsora az általában nálunk kenyér szokott lenni, szóval hideg élelmet eszünk, és akkor magunknak megkenjük, vajjal kapunk rá sajtot, sonkát, zöldségeket, és akkor mindenki annyit eszik, amennyit szeretne.
1: Ki készíti el a reggeli vacsorát?
3: A GH munkacsoport készíti össze a tábornak, akik a beszerzéssel foglalkoznak, illetve konyhai szolgálatot végeznek el, szóval ők főznek.
1: Te is őrsvezető vagy. Mekkorák az őrstagok?
3: 3-osak, 10 évesek.
1: Ők már beszállnak a reggeli készítésbe, vagy nekik még nem kell?
3: Ők ebédet nem főznek, szóval a konyha területére még nem mehetnek be, viszont kenyereket ugyanúgy kennek.
1: Úgy tudom, hogy azért vannak nasizási lehetőségek is.
3: Minden őrs magának hoz kis nasikat, és akkor azt szépen minden nap beosztják.
1: Szerinted mennyire nehéz vagy könnyű élelmezni ennyi embert? Hányan is vagytok itt a táborban?
3: Körülbelül 200-an. Kívülről amúgy egész könnyűnek tűnik, de volt, hogy én is dolgoztam a konyhán, és akkor azért nagyon sok ételt kellett feldolgoznunk, amit ugye itt a közeli faluból beszereztek, szóval amúgy eléggé nehéz, meg hosszadalmas egy étel előkészítése ennyi emberre, de megoldható abszolút. A hűtőszekrény az idézőjeles, nálunk az egy földbe ásott mély gödör, ahova igazából sajtsonkát, vajat szoktak elrakni, inkább a reggeli vacsorához, de az ilyen ebédre készült meleg ételekből, hogyha marad, akkor a sajnos ki kell önteni a derítőbe.
1: Kata, te milyen minőségedben vagy itt a táborban?
4: Nem vagyok őrsvezető, hanem a nagy táborban őrstagként, meg programmunkacsoport tagjaként.
1: Most nem a programokról, hanem az evésről kérdeznélek. Neked hogy tetszik a tábori ellátás?
4: Én kifejezetten szeretem, és szerintem egész jól megcsinálják, meg kiszámolják, feldolgozzák, és szerintem egész jó minőségű kajákat tud

0: készíteni így a tábor ebédre, így főleg, amikor főtétel van.
1: Mi íz lett eddig a legjobban?
0: A túró gombóc, perlekváros gombóc, de nagyon finom tésztákat is készítenek, és azokat is szeretem. Most itt a krumplis tészta is kifejezetten, de paradicsomos tészta, azt is nagyon jól megcsinálta például a tábor.
1: Mi az, ami a gyerekek körében a legnépszerűbb?
0: Nagy valószínűséggel szerintem a csilis bab köztük van, és minden cserkésztáborban előfordul, de egyébként a túrogombóc is ilyen, hogy mindig elfogy. És általában azokat akkor szoktuk enni, mikor Portjáról jövünk vissza ilyen nagyobb kirándulásból, és akkor mindig jól is esik, és mindig el is fogy.
1: És például a Portján mit tesztek?
0: Ott általában kenyeret csomagolunk el előre, és akkor mindenki visz köztucot is a táskájába, ilyen uborkát, felvágottakat, tömlős, kenős sajtot, amit lehet kenyére kenni, és általában ott hideget eszünk, és konzervet vacsorára, amit tűzön tudunk megsütni.
1: A Portjáról azt tudni kell, hogy a nagyobb táborosok már ott is alszanak, szabad ég alatt egyet. Hogyan megy a konzerv melegítés?
0: Tüzet rakunk, és amikor már inkább parázs van, mint tűz, akkor félig kinyitjuk a konzervet, és hát azért félig, hogy még a kis ilyen kallantyús részébe bele tudjunk akasztani egy fát, és ne közvetlenül a forró konzervet fogjuk meg, hogyha mondjuk kivesszük, és akkor azt így beleakasztva bele tudjuk rakni a parázsba, és közbe kevergetjük, hogy így egyenletesen folyjon meg, és amikor már úgy azt látjuk, hogy így húgyog, meg így jó lesz, akkor kivesszük, és akkor fogyaszthatunk.
1: Most fejeztétek be az ebédet.
2: Nagyon finom volt, és innen is szeretném megköszönni a konyhásoknak a áldozatos munkáját.
1: Áldozatos a munkájuk? Nehéz 200 emberre főzni?
2: Igen, és hát úgy, hogy emiatt ki kellett maradniuk a délelőtti játékból, ez szerintem említésre méltó, hogy ennyit dolgoztak értünk.
1: Hányan rakják össze ezt a 200 fős ebédet?
2: Körülbelül úgy 20 ember, de ha mindenkit beleszámolunk, akkor akár szerintem 30 is lehet.
1: És hány órán keresztül főznek?
2: Hát ilyen 2-3 mondjuk.
1: Mi a kedvenced itt a táborban?
2: A csilisbab. Otthon ritkán eszünk olyat, és itt a táborban ez mindig egy ilyen fontos napja az évnek, hogy csilisbabot tehetek.
1: Például a reggeli vacsorában van-e, amit szeretsz?
2: Hát ma reggel például kaptunk nutellát és kalácsot, mert vasárnap van, és hát ez örömmel töltött el a szívünket, amikor megláttuk.
1: Mióta vagy cserkész?
2: Ez a 8. táborom.
1: És még nem mondtad meg a tábori ennivalókat?
2: Még soha.
1: Miért szeretsz cserkész lenni?
2: A baráti társaság miatt én nagyon szeretek itt lenni, és ami nekem nagyon tetszik, hogy itt a természet közelében vagyunk, és kreatívkodhatunk, csapatként tudunk dolgozni. Minél idősebbek vagyunk, annál inkább kell segítenünk a tábornak a lebonyolítását, de hát ezt örömmel veszük.
3: Nekem most ez a 8. táborom, én a Kolibriosba járok. Ugye vannak külön fiú és lányosok, 16 éves vagyok, és nagyon szeretek ide járni. A közösség az egyik legfontosabb számomra, valahol kicsit olyan, mint egy ilyen hatalmas család. Hogyha valami kell, akkor csak átkiabálsz a sátorba, hogy hé, van valakinek papírsepkendő, és akkor valaki meg megdob egyel, és szinte néha már kérni se kell.
1: Milyen itt a fák alatt aludni?
3: Azért is jó, mert ugye napközben nagyon meleg van általában, akkor pedig ugye azért hűsít, vagy hogyha esik, akkor ugye felfogja az esőt, és éjszaka pedig én nagyon szeretek erdőben aludni, mert valahogy úgy, ha fúj a szél, akkor a levelek suhogó hangot adnak, igazi altató. És nagyon jó egyébként, én nagyon szeretek földön aludni, mert szerintem kényelmesebb, mint ágyban.
1: Te is voltál már konyhás. Milyen a konyhában dolgozni?
3: Az előző táborokban rendszerint kétszer voltunk konyhások így a 11 nap alatt. Úgyhogy voltunk családi napon is, akkor mindig nagyon nagy a hajrá. Ugye mindig próbálunk elegendő mennyiséget főzni, tehát olyankor több mint 200 főre is főzünk akár. Általában részekre van bontva a feladat, van, aki hagymát húzol, van, aki krumplit húzol, valaki vágja a krumplit, valaki vágja a hagymát. Én általában mindig hagymát vágok, és olyankor az egész őrs sírni szokott.
1: Szeretsz konyhás lenni?
3: Igen, egyébként, főleg akkor, amikor esik az eső, mert akkor bemehetünk egy sátorba, és ott vághatjuk fel a hozzávalókat.
1: Nehéz munka ez?
3: Nehéz. Igazából főként a mosogatás az, ami problémát jelent. Amikor már végre kész van az ebéd, akkor még vissza kell menni a konyhába, és el kell mosogatni mindent, amit használtunk.

0: Radics Máté. A 148-as Nagy Boldogasszony Cserkész csapat nyári táborába én intézem a konyhás dolgokat, a főzést a gyerekekre.
1: Milyen út vezetett ideig? Mit kellett ehhez tanulni?
0: Ez úgy történt, hogy első rovertáborunkban 3 éve nem volt olyan jó a kaja, és akkor felvetették, hogy lehet, hogy nekem kéne ezt folytatni. Én meg így nem ellenkeztem, de ilyen különösebb képesítésem nincs a témában, hanem receptek alapján meg egy kis főzési gyakorlat azért volt, és akkor így megoldottuk.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy otthon azért már főzögetett?
0: Persze, hát szerintem ilyen 10 éves korom óta azért nem csak ilyen rántottát meg teát főzünk, hanem azért rendesen ilyen spagettit, bolonyait, szeretem a gombás ételeket, csirkés ételeket, azért elég sok minden, de főképp tésztákat, ez pont kézre el, mert ilyen sok ember tésztát a legkönnyebb főzni, úgyhogy ez így jól megy.
1: Rover, ugye? Ebben a csapatban kezdett cserkészkedni?
0: 9 évig rendes táborozóként, utána pedig most már 3. éve, mint hát rover vagy ilyen táboroztató.
1: Ők azok, akik már a nagyok, mondjuk
0: igen.
1: Így?
0: Igen, a nagyobb korosztály, nem feltétlenül van mindenkinek ilyen konkrét feladata, de azért nagy többségben a szervezéshez igen jelentősen hozzájárulnak. Vannak, akik vásárolni mennek, vannak, akik konyháznak, meg sok más háttérbeli feladatot azért ellátnak rendesen.
1: Hány gyerek van akkor itt, akire főzni kell, akit el kell látni reggelivel, ebéddel és vacsorával?
0: Maga a tábor ugye úgy van, hogy 13 nap, az elején ugye van az előtábor, akkor ott csak 30 főre főzünk az első 3 napban.
1: És akkor ők azok, akik lejönnek előkészíteni a tábort?
0: Hát akik előre felállítják a sátrat, meg a körülményeket itt lehetővé teszik, hogy megérkezzen a táborozó. Aztán utána megjön a közép és nagy tábor, akkor az egy ilyen 80-90 fő így összesen, és onnantól pedig 150, amikor kedden megérkezik a kis tábor. Nyilván utána közben jönnek a családi altábor, hoznak még gyerekeket, ugye ahogy más programjuk véget ér, becsatlakoznak, és akkor így összességében a max létszám az ilyen 180-190 körül van. Nyilván a családi napon, hogyha lejönnek a szülők, akkor 200-at fölülről karcoljuk.
1: Ebben a 11 napban maga felelős az egész élelmezésért, vagy vannak segítők?
0: Van segítség, ugye a gyerekek a konyhásőrs, mindig van legalább 4 vagy több, néha 10-12 gyerek, akik besegít. Ez egy ilyen előzetes szolgálati beosztás alapján nyilván ezt megírják a altáborparancsnokok, illetve van egy segítő, a Bruno, ő elvégezte a vezetőképzőt, és akkor ő az, aki idén az ilyen nagyobb étkezéseknél együtt nyilván, a reggeliknél meg ő volt jelen, mert akkor én meg általában bogyboltban voltam, vagy aludtam, és akkor így jobban kijött, de például a tavalyi évben még nem volt ilyen segítség, akkor az egy borzasztó fárasztó menet volt, de idén most egész nyugalmas helyzet.
1: Hogy kezdődik a tábori főzés? Gondolom előre megvan a menü, a létszám, és akkor ehhez indul a beszerzés?
0: Pontosan így, meg kell várni azt, hogy beérkezzenek a jelentkezések, akkor ott már meg tudjuk nézni, melyik nap hányan lesznek körülbelül. Az alapján a menüket összeállítjuk. A legfontosabb szempont, hogy nem lehet olyan, ami sütőbe kell sütni, mert nem tudunk tábori körülmények között, csak ilyen nagyrészt egytellételek, tészták, ilyen rizses húsok, ilyenekre kell gondolni, paprikás, krumpli, hasonló. És ezeket úgy állítjuk össze, hogy azért elkészíthető legyen abban a mennyiségben, amennyire aznap szükség van a létszám alapján, és mindig van egy kis ráhagyás, mert hát az milyen rossz, hogyha a gyerekek éhesek maradnak. Úgyhogy az adagokat felszorozzuk általában. Tehát nagyon sok mindentől függ, nincsenek ilyen fix számaink. A húsból mondjuk a minimum az a 7 deka egy főételbe, de hogyha ennek a főételnek egy igen nagy részét kiteszi maga a hús, vagy egy húsosabb valamit készítünk, akkor ez fölmehet 20 dekára is fejenként.
1: Jó, akkor megvannak a mennyiségek, de ugye itt igazából nincs hűtési lehetőség.
0: Valóban nincs, úgyhogy ezt úgy vagyunk meg, hogy reggelire sosincsen meleg illem, reggelire mindig kenyér van, és mire az ebéd vagy a vacsora, ugye adott esetben elkészül, addigra valaki elindul bevásárolni, és amikor onnan a fagyasztóból, vagy a hűtőből, a boltból megveszik az ételeket, az alapanyagokat, akkor ezt még ott hidegen tartjuk, ameddig ezt muszáj, és egyből elkészítjük. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen hűtőből 4 órán belül ebből kész étel lesz, és akkor az még 5 órán át ismét eltartható, onnantól pedig hát sajnos megint csak nem tudjuk tárolni.
1: Hogyan van hidegen tartva? Itt valaki mesélte, hogy ásnak egy gödröt?
0: Igen, például az ilyen párizsik, meg sajtok, meg amit muszáj reggelire kiadni, ami nem nyers húsétel, azt föld alá letesszük ilyen, hát mondhatni ilyen hűtőbe, egy, ilyen, nem tudom, körülbelül egy másfél méter van leásva, és akkor ott tálakban, meg vízmentesen, meg hogy ne tudjanak rájárni a bogarak, meg rágcsálók, és akkor ott körülbelül ilyen nagyon maximum két napig, amíg az el nem fogy, akkor addig, de ha már valamit fölbontunk, akkor azt már vagy megesszük, vagy ki kell dobni, mert ugye bontott csomagolás, mert nem fogunk visszarakni.
1: Megvannak a mennyiségek, bevásárolnak, és hogy kezdődik az ebéd főzése? Jön a konyhásőrs?
0: Megjelennek, és akkor ki van osztva mindenkinek a feladat. Általában meg kell kezdeni egy kis hagymát pucolni, vagy krumplit vágni, vagy éppen amit húst előkészíteni, összevágni, és ezután akkor, ha ez minden kész, ebben még néha mi is besegítünk, akkor utána pedig elkezdjük megfőzni.
1: Ez is egy izgalmas történet, az elkezdjük megfőzni. Tüzet raknak, vagy pedig láttam itt gázpalackokat is, és milyen edénybe?
0: Az első és legfontosabb, hogy beleférjen az edénybe, úgyhogy vannak ilyen hatalmas 120 literes rozsdamentes acéllábosok, és legtöbb dolog azokba készül, és a tűz meg általában, amit tűzen melegítünk, az a mosogatóvíz, hogy meleg legyen, de az ételeket magát az sokkal egyszerűbb egy gázzsámolyon gázpalackok segítségével elkészíteni, úgyhogy föltesszük azokat a nagy rozsdamentes acél edényeket, és akkor ebben készítjük el.
1: Közben kóstolgat?
0: Természetesen ez elengedhetetlen, azért igyekszünk úgy, hogy elég fűszeres legyen, úgyhogy ezt meg kell néhányszor kóstolni, és ugye nem, azt kell elképzelni, hogy nem ilyen otthoni mennyiségben kell fűszerezni, úgyhogy itt igazából rendesen fogy a só is, a bors is, meg az összes többi fűszer.
1: Mennyire más ez, mint otthon főzögetni a kis fazékban? Mennyire nehéz eltalálni?
0: Kell egy kis tapasztalat hozzá, de azért annyira mégsem más, mert ugyanúgy meg kell főzni a tésztát, vagy a krumplit, vagy a rizset. Annyiban van változás, hogy ha azt mondjuk, hogy 10 perces a tészta, akkor olyan 7,5-nél elkezdjük leszűrni, és mondjuk mire a végéhez érünk, addigra 15 perce benne van a tészta, és szétfőtt. Nyilván az elején meg egy kicsit ropogós, de nem tudjuk egyszerre, tehát itt komolyabb mennyiségek, ezek több időt vesznek igénybe, már csak abba belegondolni, otthon a indukciós főzőlapon mondjuk 2,5 perc alatt fölforr a víz, na ez itt ilyen 50-90 perc, úgyhogy ezt körülbelül egy másfél órával azelőtt kell oda tenni, hogy mi abba bármit szeretnénk forralni vagy főzni.
1: Mit a legnehezebb főzni ilyen nagy mennyiségben, és mit a legkönnyebb?
0: Az ilyen tésztás ételek, egy tál ételek azok, amik egyszerűbbek, mert csak rákavarunk, leszűrjük, és akkor meg is van oldva. Mondjuk én a csilisbabot is nagyon szeretem elkészíteni, ez is teljesen egyszerű, meg ott nem is kell nagyon csak a hagymát tényleg meghámozni, és azon kívül minden összetevő szinte készen jön a darált hús, meg a konzervekből a kukorica és a bab, tehát az egy egyszerűnek mondható. A legnehezebbre meg mondjuk a rizset mondanám, azért ilyen mennyiségben már csak az, hogy meg akarjuk mosni kétszer a rizset, már csak az egy külön kihívás, akkor utána főzni, hogy azt hogy számoljuk ki ahhoz, hogy kétszeres vízbe főjön körülbelül a légsós legyen, általában azért le is jég bőven az alsó 1 centi, és akkor a végére olyan lesz, mint hogyha kávét pörköltünk volna, de hát ezt ilyen mennyiségben igen nehéz elkerülni, meg elég nehezen lehet állítani ezeket a gázzsámolyokat is, hogy pont azt a hőmérsékletet kapjuk, vagy pont azt a mennyiségű hőt, amire szükségünk van.
1: Gyerekek emlegették a csilisbabot, mert sokaknak ez a kedvence.
0: Igen, ez egy elég közkedvelt, meg általában jól szokott sikerülni. Kevés dolog van benne, amit el lehet rontani.
1: És a konyhelyet felelősnek mi a kedvence?
0: Én továbbra is a tésztás ételek pártján állok. A tegnap előtti menü például a hideg gyümölcsleves volt, és mellé a csirkepörkölt tésztával. Szerintem az egy elég jó kombó. Tegnap pedig gulyásleves volt és gombóc. A gombóc az ugye ilyen mirelit gombócból, 850 darab gombóc. Ez körülbelül ilyen 40 bolti mirelit gombócos üzacsi, ami ezt így reprezentálná, úgyhogy azt kellett kifőzni.
1: Igen, ezt is mondták a gyerekek, hogy az is finom volt, és mi volt még a héten, vagy a múlt héten?
0: Volt megyleves, az előtáborban, amikor csak 30 emberre kellett főzni, akkor volt ilyen, hogy girosz, volt egy hotdog ebédre, vagy vacsorára inkább, akkor paradicsomos tészta, ezen kívül volt krumplileves, rizses hús, tarhonyás hús, ilyenek.
1: Ha megmarad, akkor mi lesz a sorsa az ételnek?
0: Mivel nem tudjuk hűteni, meg se, hogy eltárolni, ezért a megfőzéstől számított legkésőbb 5 órán belül az kukába kerül, vagy hát nem kukába. Itt itt ez úgy működik, hogy egy derítő van ásva, egy ilyen, hát körülbelül 2,5 méter mély gödör, és akkor abba az ételmaradékokat, meg a mosogatóvizet, meg mindent abba ilyen emésztő gödörbe beleborígatunk.
1: Igen, mert a cserkészet az tulajdonképpen egy környezetbarát elfoglaltság, tehát itt nem hagynak szemetet maguk után, és minden vissza van rendezve úgy, amilyen volt, mikor érkeztek.
0: Ami szemét marad, azt nyilván meg van beszélve, hogy hova lehet elvinni. Azt mindig elvisszük a táborhelyről, az ilyen maradékokat, meg ilyeneket, ezt pedig elássuk jó mélyre.
1: Civilben mivel foglalkozik?
0: Civilben teljesen független ettől, semmi köze hozzá. Én a Óbudai Egyetemen tanulok gazdaságinformatikát. Most leszek 3. éves.
1: Hogy megy itt például a mosogatás? Abban az üstben a mosogató víz forr?
2: Igen, 3 fázisos mosogatás van. Van egy lavor, amiben a legmelegebb víz van, és zsíroldószer. Van egy kevésbé meleg, abban már rakunk hidegvizet is. Abban is zsíroldó van, meg abban még raknak más olyan mosószert is. És akkor van végül az öblítő fázis, ami már hidegvíz, és abban öblítjük el a végén az edényeket. Minden gyerek magának mosogat. Ez is a konyhás őrsnek a feladata, hogy kirakjon 3 lavrot, ami szintén a 3 fázist képviseli, és a konyhás őrsnek meg csak az a feladata, hogy minden, de minden más edényt, amit a konyhában használtunk az ebédhez, a nagy edényektől kezdve a legkisebb késik is mindent nekünk kell elmosni.
1: Éppen mosogatok. Hány évesek vagytok?
3: Csikó halőrs és 15. Elmossuk a lábosokat, kanalakat, hatalmas szűrőt, ilyen gigantikus fedelek.
1: Van-e a mosogatásnak tudománya?
4: Szerintem annyit kell tudni róla, hogy 3 fázisban mosogatunk. Az első a meleg víz, a második a langyos, és a harmadik pedig a hideg víz. Azzal leöblítjük a habos edényeket.
1: A deszka is itt van már, az is szép tiszta lesz. Hányan vagytok így a Csikóhal őrsben?
4: Mi 5-en vagyunk az őrsben, de mivel ez egy kicsi létszám, ezért mindig beosztanak mellénk egy másik őrset, és segítsenek a konyházásban.
1: Szerettek mosogatni?
4: Hát annyira nem. Én szeretek, mert lehet közben beszélgetni, és összehozza a társaságot. Tényleg mindenről lehet beszélgetni ilyenkor.
5: A mosogatás hangjaival búcsúzunk a cserkész tábori konyhától. A riportban közreműködtek a 148-as Nagy Boldogasszony cserkész csapat tagjai, szülők és Radics Máté, aki a tábori főzésért felelt. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Zsoldos Szilvia volt. Elhangzott az asztali áldás. Gasztronómiai magazinunkkal legközelebb 1 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Beethoven Adelé című művét Szikora Márton és Liebenóra játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. Idén július 26-án vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját. Leó pápa üzenetét a Magyar Kurírban is olvashatjuk. Az egyházfő ebben kiemeli, az elfeledettség fájdalmas érzése sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Leó pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy látogassák meg nagyszüleiket, a család idős tagjait, és azokat is, akiket senki sem látogat. Idén is meghirdeti a Klasszis Top Design Magyarország 2026 nemzetközi versenyt a Turizmus Online, írta az MTI. A versenyen a szállodaipar, a vendéglátás és a belső építészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazzák, és értékelik a vendégfogadás világának teljes dizájn spektrumát. A szakportál tájékoztatása szerint a verseny jelentkezési határideje szeptember 30-a, a pályázati dokumentáció leadási határideje pedig október 15-e. Átmeneti időre megszálltak egy olajtankert a Hormuzi szoros térségében az amerikai haderő egységei az Irán elleni blokkád megsértésének gyanúja miatt szombaton, közölte a középső parancsnokság. A közel-keletért felelős amerikai katonai irányító törzsnek az internetes közösségi oldalán megjelent tájékoztatása szerint az Arab-tengeren ellenőriztek egy ott közlekedő hajót, amelyet később útjára engedtek. Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén, Gironde megyében szombat estig, a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt, közölte a francia belügyminiszter. Laurent Nunez szerint valószínű, hogy ez a legnagyobb polgári evakuálási művelet, amit valaha végrehajtottak az országban. Vasárnapra virradóra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el Bordeaux környék településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Az elmúlt három napban több mint 32 ezer hektár vált a tűz martalékává Gironde megyében, ami több mint háromszorosa Párizs területének. Erdőtűz áldozata lett egy 78 éves férfi, a kelet-spanyolországi Valencia tartományban, közölték a hatóságok szombaton. Valencia immár a 8. olyan tartománya Spanyolországnak, ahol jelenleg erdőtüzekkel küzdenek. A legnagyobb pusztítást most az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek okozzák, amelyek a legfrissebb adatok szerint már több mint 35 ezer hektár területet égettek fel. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a két tartományban már mintegy 60 ezer embert evakuáltak. Végül az időjárásról. Csak nem zavartalan napsütés várható leginkább a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 44-től az 52. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án, vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim! Izajás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágy számukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük, az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik, a konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereség központú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét, én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben, azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengétségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet, állapítja meg üzenetében a pápa, majd így szól. Kedves idősek, Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja, Megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világnapjára.

0: Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Amen.
1: Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak az országoknak a törvényei alá tartozik, ahol a bűncselekményeket elkövették. Minden olyan hír, amely a Marko Iván Rupnik ügyét követő bírák döntéséről szól, teljesen megalapozatlan, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, újságíróknak adott nyilatkozatában, az elmúlt napokban a médiában megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban. Elmagyarázta, hogy az ügy értékelése még folyamatban van, és a testület az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat vizsgálja. Bruni pontosította, hogy a peres eljárás folyamán, mint minden bírósági eljárás során, a folyamatban lévő tevékenységgel kapcsolatos semmilyen információt nem szabad megosztani az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiánya kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgató tanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás, ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik, és még szorosabbá válik. Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Táblai prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályának titkárhelyettese, valamint Christoph Brunner, Németország Szentszékhez akkreditált nagykövete is.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban az Eszter Lánc felvételeit hallhatják.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írta a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. A tárcavezető, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a budapesti vasúti közlekedés legfontosabb eleme lesz az új közvágóhíd állomás, ahol át lehet szállni a Budapestet a körvasúton átszerő távolsági és elővárosi vonatokról, a hévekre, a villamos és a buszokra. Az extrém hőség vált az európai aszály egyik legfontosabb hajtóerejévé, állapította meg a klímaváltozás hatásait vizsgáló nemzetközi kutatócsoport július 23-án közzétett elemzése nyomán a Világgazdaság. A kutatók szerint az ideihez hasonló mezőgazdasági talajaszály az éghajlatváltozás következtében Nyugat-Európában mintegy 5-ször, Kelet-Európában pedig 11-szer vált valószínűbbé. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Szulina térségében, jelentette be vasárnap Nikus Ordan, román államfő. Facebook bejegyzésében az elnök kiemelte, a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában. A román államfő szerint tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét. Egy 21 éves iszlamista körökből ismert férfit köröz a német rendőrség a berlini Pride felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás miatt, közölte Floriannat rendőrségi szóvivő vasárnap. A támadó egy kis busszal hajtott a tömegbe, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. A 16 sérült közül 3 állapota életveszélyes, 8 pedig súlyos. A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a gyanúsítottat májusban engedték ki egy javító intézetből, és a családja Berlinben él. Felgyújtottak egy mecsetet vasárnap hajnalban izraeli telepesek, jelentette a Ynet hírportál. Palesztin jelentések szerint az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán kiterjedt razziákat hajtott végre Cisjordániában, Tulkarm térségében. Palesztin források szerint a tűz jelentős károkat okozott a felgyújtott mecsetben, amelynek falára többek között a bosszú feliratot festették. Végül az időjárásról. Csak nem zavartalan napsütés várható leginkább a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunkban elsőként az Évezredek asztalánál című műsorunkat hallják, melyet a Remény hírnökei követ, és végül a napi mája hangzik el. Mindehez további jó rádiózást kívánok!
4: Évezredek asztalánál gasztronómiai magazin műsor.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsor felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai gasztronómiai adásunkban is, melyben könnyű nyári ételekről lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk az előttünk álló közel fél órában, melyhez kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok! Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm stúdió vendégemet, Viski Sándor mesterszakácsot. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt műsorunkban.
6: Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
5: Nyári időszakban beszélgetünk, most általánosságban először a nyári időszak ételeiről ejtsünk néhány gondolatot. Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
6: Hát minden esetben, mint minden időszakban, ugye az idén jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor. Illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
5: Ha kész menüsort ajánlanánk kedves hallgatóinknak, akkor először kezdjük ugye a levesekkel. A levesek esetében ilyenkor a szokványos, hagyományos levesek a jellemzőek, vagy inkább a nyári idén jellegű levesek?
6: Hát azért a mi országunkban mind a kettő jellemző, tehát azért a hagyományos levesekről is ejtsünk egy pár szót, ami ugye úgy készül, hogy készítünk egy fűszerredukciót szegfűszeggel, fahéjjal, és az idén jellegű gyümölcsöt, tehát ilyenkor azért a gyümölcsök skála elég széles, ezt felrakjuk egy cukros lébe, természetesen abban az esetben nem, hogyha például szelerből főzünk, én akkor úgy készítem, hogy a cukros lehet felrakom, és amikor felfűt, akkor rakom be a szedret, illetve a fűszerredukciót, és akkor egy kis tejfölös habarással sűrítve, tejszínnel dúsítva, és még utána egy kis só, cukor, vaníliacukor ízesítve lehűtve fogyasszuk. Azoknál a gyümölcsöknek, amelyiknek ugye rostosabb, tehát nehezebben fő szét, mint például a megy, annál ugye fel lehet rakni rögtön a lébe, és úgy készítetjük el. És ha nem hagyományos, de hát azért már ez is hagyományos a mi országunkban is, ha hidegen kikeverhető, levesekről is ejtsünk egy pár szót, ezt második görög gyümölcsleveseknek is nevezzük. Ennek is több fajtája van, azért jegyezzük meg, hogy tehát lehet úgy készíteni, hogy különféle gyümölcsöket, itt sárga dinnye, a nektarin, a megy, eper összedaraboljuk, és tejben elkeverjük, ezt is ízesítjük ugye a szokás cukor citromlével, ezt is hidegen fogyaszthatjuk, illetve van egy másik fajtája, amikor egy részét például a sárga dinnyével széttúrmixolva, szintén beízesíthetjük cukorra, vaníliacukorra, illetve ugye, hogy a könnyebbséget ezeknél a gyümölcsnevesen még fokozzuk, tehát édesítőszerrel, mert azért a kalóriatartalom, hogy főleg most minden hölgy fogyókúrázik, illetve ez nagyon-nagyon jellemző az országunkra is. Tehát, hogy édesítőszerekkel is készíthetjük nyugodtan, illetve olyan gyümölcsöknél, amelyeknek nagyobb cukortartalma van, ugye itt nem is kell elkeverni szintén az édesítőszert is, meg a cukrot is, vagy barna cukorral, esetleg mézzel is ízesíthetjük, ami nagyon kedve, mert itt az allergiai dolgokra azért figyelni kell, mert mézzel elég sokan allergiások. És ugye ugyanennél a fajta gyümölcslevesnél, tehát egy részét például a sárga dinnyének letúrmixoljuk, ugyanígy tejbe, esetleg finomabb, ha tejszínnel készítjük, és darabolt gyümölcsöket rakunk bele, ugyanígy ízesíthetjük fajjal, szegfűszeggel, citromlével, és ezt leütve rögtön hűtés után fogyasztható. Tehát ezeket még lehet különféle módokkal, különlegesebben elkészíteni, például joghurttal, vagy mentával ízesíteni, például egy eper krémlevest, illetve hasznosíthatjuk ugye a nagymama lekvárját, vagy szörpét is, és ezekkel még finomabbá tudjuk tenni ezeket a leveseket.
5: És ha már idényi jellegű ételeket említünk, akkor a grillezett ételekről is beszélnünk kell. Általánosságban mit mondhatunk el a grillezett ételekről?
6: Hát általánosságban a grillezett ételekről az annyit mondjuk el, hogy ezek mind minőségi húsok, tehát könnyen elkészíthető pácolással lazítjuk a rostokat, és olyan húsokat grillezünk általában, ami nagyon rövid idő alatt készen van, tehát azért egy marha lábszárat nem fogunk grillezni, ez egyértelmű. Tehát itt csirke mellé, pulyka mellé, sertéskarajra, báránygerincre, és egyéb ilyen könnyebb húsokra gondolunk, sertéstarajra, ezeket mind bepácoljuk, pácolással ugye előlazítjuk ezeket a rostanyagokat, és így készíthetünk. Egyébként most nagyon kedvelt még a tárcsás elkészítési mód, ebben már apró húsokat is tudunk grillezni, és ezeknél az ételeknél is általában mi inkább salátával kínáljuk, ugye ezzel alapvetően a nyári idényt jellemezzük. A saláták széles skáláját fel lehet itt azért Magyarországon is van, most már annyiféle fajta saláta, és ezeket különböző arányba összekeverve salátaöntetekkel nagyon könnyen elkészíthetjük őket.
5: Szószokat és salátákat említett. Milyen szószok társíthatóak, milyen ételekhez és milyen saláták?
6: Ez ugye ízlés dolga, illetve hát idén jellegű mindig azt kell hasznosítani, ami ugye idénben van, mert az a legegyszerűbb, illetve a legolcsóbb, azért most nézzük meg, nyáron együnk jégsalátát, amikor rengeteg idén jellegű salátánk van, És hát az öntetek skálája nagyon széles. A könnyen elkészíthetők között van például a tejfölös szószok, amikor egyszerűen tejfölbe bizonyos fűszereket, fokhagymát, sót, borsot, friss petrezselymet vagy zöld fűszereket keverünk, vagy mustát, és ezt ízlés szerint mennyiségben ugye ki jobban szereti a fokhagy, másod ki nem, és akkor ezeket áll lehet nyugodtan salátára. Vagy például a joghurtba nagyon egyszerűen friss kaprot keverünk, egy kicsit citromlevet, nagyon pici cukrot vagy édesítőszert inkább, és akkor ezt is beízesítve, ez is nyugodtan mehet salátára, de lehet csípőszószt is ezekből keverni. Nagyon egyszerűen ketchupba elkeverni egy nagyon pici csirit, sót, borsot, aki szereti az oregánot. Ezáltal egy ilyen barbecue-szerűt kapunk, még egy nagyon friss hagymát, új hagymát hozzákeverünk. Ezekkel egyébként a barbecue szósz az most egy nagyon kedvelt, ezeket főzzük, és ezeket lehet használni grill ételekre is például. Most kivételesen, ugye megemlítettük, hogy a egyszerűen elkészíthető grill húsoknál azért van itt egy magyar jellegzetes, illetve amerikai, az oldalast is tudjuk grillezni, mondjuk ezt elő kell egy kicsit párolni, és amikor már majdnem kész, akkor lehűtve egy ilyen barbecue szószból, ami ketchup, paradicsompüré, ez is szélesen lehet ízesíteni, kis fokhagyma, hagyma, oregano, ezt elfőzzük, és ezzel megkenve megrillezhetjük ezt az oldalast is például.
5: Zöldségeket is grillezhetünk.
6: Természetesen, a vegetáriánusokat se adjuk ki ugye a nyári étkekből, azért ilyenkor rengeteg fajta zöldségünk van, cukkini, padlizsán, paprika, paradicsom, patiszon, ezeket mind megtisztítva, ugye megmosva, egyenlő darabokra felszeltelve, egyénileg fűszerezett, tehát ki szereti a zöld fűszereket az is, de most már lehet kapni nagyon jó fűszerkeverékeket direkt zöldségekre, ezzel megszórva nagyon gyorsan és könnyen elkészíthető friss ételeket kapunk, amit köretként is lehet alkalmazni, tehát grillezett szelethúsokhoz, illetve önálló ételenként is lehet. De ezt fokozhatjuk például egy cukinivel, amikor ugye grillezés után, egy közben a vége felé egy kis fetta sajttal megszórjuk, vagy különféle sajtokkal, és ugye ezt rápirítva még ízletesebbé tehetjük, szintén ugyanígy a gombánál is alkalmazhatunk sajtokat is.

0: Van-e a grillezésnek, és vannak-e a grillezésnek alapszabályai? Tehát a zöldségeket hogyan grillezzük úgy, hogy jól átsüljenek, a húsokat meddig kell grilleznünk, hogyan fordítsuk meg, milyen fűszereket használjunk. Tehát léteznek olyan praktikák, amelyekkel még finomabbá tudjuk tenni a végeredményt?
1: Hát azért léteznek. Például a húsoknál minden esetre próbáljuk meg pár napig bepácolni, tehát az nagyon sokat segít a húsoknak a minőségén, illetve azért, hogy jól átjárja az ízek, illetve könnyen lehessen grillezni. Hát a sütésről nem nagyon tudok beszélni így, mert azt látni kell, tehát alapvetően mindenki az érzésére van hagyatkozva, ugye valaki szereti jobban átsülve, megpirulva, illetve attól is függ ugye, hogy faszénen sütünk, vagy grillapon, vagy rácson, vagy éppen tárcsán sütünk, mert azért a tárcsán elkészíthető apró húsok is. Tehát minden esetre pácoljuk be a húsokat, és utána próbáljuk meg azt a hőfokot elérni, ami megfelelő a sütéshez, és végül is ezeknél a grillételeknél elég hirtelen, tehát a hús vastagságától, illetve a minőségét fölül elég rövid idő alatt készen vannak ezek a ételek, tehát végül is az előkészítés nagyobb idő, mint az elkészítés, hogy úgy mondjuk.
0: Ha minket hallgató háziasszonyoknak szeretnénk receptekkel is szolgálni, ha azt mondom önnek, hogy nyári idény jellegű ételek, grillezett ételek, akkor milyen recepteket ajánlana a minket hallgató háziasszonyok számára?
1: Hát elég széles a skála. Talán megemlítenék egy ilyen tárcsás, apró húsos ételt. A csirkecombot kicsontozzuk, lebőrözzük, a zsírrészeket leszedjük, ilyen ceruza vastagságúra vágjuk, felszeltelünk ugyanígy békenszalonát vékony csíkokra, pórihagymát, metélőhagymát vagy újhagymát nagyobb darabokra, paprikát, többfajta színű paprikát szeretelünk szintén zsülienre, vagy ilyen metétre a háziasszonyoknak, és nagyon gyorsan elkészíthető. A csirkehúst a felmelegített borona tárcsára nagyon pici olajjal feldobjuk. Én úgy készítem el, megmondom őszintén, hogy először húst rakom oda, ezt hirtelen átpirítom, egy nagyon pici fokhagymával, grillfűszerrel fűszerezem, majd mikor már majdnem kész, akkor dobom rá a hagymát és a szalonnát, ezzel szintén átforgatom, és a végén az utolsó percben dobom rá a paprikát. És még ízléskérdése, egy kis bors, petezsel, és nagyon gyorsan átforgatva, szinte ropogjanak benne a zöldségét, a hagyma, én így kedvelem ezt. Ezt nyugodtan lehet egy kukoricalepénybe beletölteni, vagy akár kenyérre is lehet fogyasztani, vagy fóliás burgonyával, tehát lehet fokozni a köretek skálát. Én ezekhez grillzöldséget nem ajánlom, mert alapvetően ugye rengeteg fajta zöldség van benne, minél több fajta színű paprika, annál jobb is a hagyma, tehát ez megadja a nyárias könnyed ízét, és azért inkább egy burgonyával, vagy csak kenyérkével fogyasztom. Ma a faszén paráson készítjük. Az ételeket inkább szelet húsokat ajánlok, beszéltünk az előbb a darabolásról. Ugye azért faszénen, illetve rácson készült ételeket azért minél nagyobb szeletekre vágunk, mert azért forgatásnál ugye beesik a rácsok közé, és azért ez elég kellemetlen, ha fele hús beleszórjuk a rácsba, majd végignézzük, hogy elég. Tehát mindenféleképpen szeleteket vágjunk, mondjuk a csirkemellnél egy nappal előtte én zöld fűszerrel befűszerezem, kis olajba áztatom, vagy rakom. Esetleg lehet még fokozni mondjuk a sertistarjánál, amikor mustárra bekenjük egy kis borssal, és ezt is szintén olajba, az egy-két nappal, tehát minél erősebb a rostozat a húsoknál, például a tarjánál, vagy egy marha bélszínnél, vagy hátszínnél, azért egy-két nappal tovább hagyjuk bent ebbe a pázba, mert annál jobban megpúl, illetve még megemlíthetném a bárányt. Én nagyon kedvelem a báránygerinc, és ezt még egy nagyon pici rozmaringa, szintén úgy, hogy befűszerezve, ezt is 2-3 napig hagyjuk a pácba. Ezeket a húsokat nagyon egyszerűen, ha megfelelő melegségű a rostunk, akkor az olajat lehúzolva lesz, mindesetre tegyük meg, mert belángolhat, hogy a faszén is akkor kellemetlen, megég a húsunk, lehúzva egy kicsit az olajat, ez rárakjuk a rostlapra, még ott nyugodtan át lehet fűszerezni egy kis grillfűszerrel, vagy a kedvenc fűszereinkkel, és hirtelen megfoglalva megsüthetjük. Ezekhez nagyon könnyen összekeverhetünk egy friss salátát, például zsünélre megvágunk végül metéltre egy kis fejes káposztát, ez nem is drága, egy kis vörös káposztával, egy kis madársalátát vagy a színes salátákat hozzákeverhetünk, vagy ami éppen a kertben van, és ehhez még egy kis paprikát, paradicsomot, retket, tehát rengetegféle ízlés dolga, ki mit szeret, ki mire nem annyira allergiás, vagy nem annyira fekszi meg a gyomrát, ezt összekeverjünk lazán. Ha nagyon laza salátát akarunk, akkor csak kis olívaolajjal, citromnyival meglocsoljuk, és ezzel is fogyasztható, de itt alkalmazható, hogy ez egy kapros joghurt saláta öntet, vagy éppen mondom a tejfölt, egy kis fokhagymával, sóval, borssal összekeverve, ez is nagyon finom, és nagyon könnyen elkészíthető étel. Tehát, mint említettük, ezt az egyszerű nyári saláta mellett még most ugye nagyon kedveltek ezek a úgynevezett görög saláták, amikor olívabogyót is használtunk, és sajtokkal összekevert. Tehát a jégsalátát szeretjük legyobb, de idén jellegűen el lehet készíteni a fejes salátát is nyugodtan. Ezt tépkedjük inkább, mielőtt késsel csak roncsoljuk ezeket a rostokat. széttépkedjük a megmosott salátát, és ebbe paprikát, paradicsomot, uborkát egyforma darabokra összedaraboljuk, ezt összekeverve oliva bogyóval, és finoman meglocsoljuk egy kis extra szűz olívaolajat, én azt kedvelem ezekhez az ételekhez, és különféle sajtokat, de inkább fetta sajtot használ, mert ennek egy jellegzetes íze van, de nyugodtan lehet kecske sajttal, vagy bármely olyan sajta, ami egy kicsit puhább sajt, ezeket összekever, és ezeket is a faszínparázson, illetve a rostosült ételekhez nagyon ajánlom. Azért még itt jegyezzük meg, tehát az zöldség grillezésénél is, hogy nyugodtan lehet például kukoricát is grillezni, annak is idénye van. Azt mi úgy készítjük, hogy a megfőzött kukoricát egyenlő darabokra daraboljuk nagyon gyorsan, tehát egy 2-3 perc alatt kell megfőzni a rendes csemege kukoricát, mert a háziasszonyoknak a nagy hibája, hogy órákig főzik a kukoricát, és az nem jó. Tehát amit órákig kell főzni, az általában nem csemege a kukorica, erre vigyázunk. Egy nagyon pici sót és cukrot szoktam rakni a főző levében, majd egyenlő darabokra daraboljuk, és ezt is nagyon finoman meg lehet grillezni a grillapon. Kukoricát is nyugodtan lehet használni köretként, de egyedileg is lehet fogyasztani, például a gyerekek nagyon kedvelik a grillezett kukoricát. Még a köretekről talán annyit, hogy azért, akik nem kedvelik ezeket a friss nyári salátákat, nyugodtan készíthetnek hagyományos salátákat is ezekhez a grillezett ételekhez, tehát egy békenes burgonya salátát, például a majonézen nagyon kedvelik, azért a hazai ízeket is, illetve a majonézes alapú salátákat is nyugodtan lehet ezeket a grillételekhez fogyasztani. Tehát ha valaki mindenféleképpen olyan majonézét, ha nem szeret ezeket a frissen összekevert salátákat, akkor nyugodtan lehet egy francia salátát, vagy akármilyen salátát is elkészíteni. Bár erre azért vigyázni kell, hogy mindenféleképpen hűtött helyen tároljuk a fogyasztásig, mert azért a meleg időben ezek nem éppen hosszantartó ételek. A köretek mellett még azért beszéljünk a burgonyáról is. Ilyenkor a burgonya nagyon könnyen elkészíthető, például egy héjas fóliás burgonya. Ezt lehet többfajtaképpen is elkészíteni, például egészbe vagy félbág, attól függ, hogy az a lényeg, hogy egyforma burgonyákat válaszunk, ezeket előfűzzük, tehát amikor majdnem pol kiveszünk, meghűtjük, majd fóliába csavarva egy nagyon pici vajat szoktam rárakni, illetve megfűszerezem, és a grillapon át lehet ezt kész lehet sütni. Ha nagyon sok időnk van, meg lehet próbálni ezt ugyanezt nyersen is, csak megmosott állapotban. De azért az a lényeg a grillezésnek, ugye, hogy ne folyamatosan ott álljunk a grillap mellett és dolgozunk, hanem együtt legyünk, beszélgessünk, és ezt ugye közösen elkészítve egy jó buli alkalmában szoktunk azért grillezni, és ugye ne csak a főzéssel foglalkozunk, hanem a mosogatással, hanem azért együtt legyünk, és az a lényeg, hogy minél jobban elő legyenek készítve ezek az élelmiszerek, illetve az alapanyagok, és hirtelen elkészítve, ugye a társaság maga együtt legyen, ne pedig az egyik része csak dolgozza, a másik része pedig ugye élvezze a munka gyümölcsét.
0: És hogy teljes legyen a nyári étkezésünk, ezekhez a grillezett ételekhez milyen italok társíthatóak?
1: Hát mindenféleképpen a jó hűtött italok azért. Magyarországon rengeteg jó borunk van, az ételekhez megfelelő bort válaszunk, a fehér húsokhoz a fehér bort, száraz fehér borokat, és akkor itt már lehet azért ugye egy laza fröccsöt inni hozzá, a vörös húsokat pedig a vörös borokat. Azért még említsük meg ezeknél a kerti partiknál, ugye nem beszéltünk a bográcsos ételekről, tehát azért Magyarországra jellemző a bográcsos ételek, tehát annak aztán széles skálája, ugye azért különféle gulyás levesekről, pörköltökről, csülökpörköltről, ezeket is nagyon könnyen elkészíthető, bár ezek azért nem egy könnyed ételek, tehát ezeket inkább a férfiak kedvelik, illetve azért ezek mellett ott kell állni, bár ezek mellett is nyugodtan el lehet csörözgetni és beszélgetni közben. De azért említsük meg, hogy azért a magyar hagyományos ételek is vannak, amit szabad tűzön el lehet készíteni.
0: És ha könnyű nyári desszertekre lennék még kíváncsi, akkor melyek azok a desszertek, amelyek mondjuk egy ilyen grillezett húshoz vagy grillezett zöldséghez kitűnően illenek?
1: Tegyünk hozzá, hogy azért a gyümölcsöket is nyugodtan lehet grillezni, tehát almát, barackot, ez ilyen nagyobb darab gyümölcsöket is ugyanúgy meg lehet grillezni. Na most ilyen kerti parkja az a legegyszerűbb, ha veszünk valami jobb fagylaltot, és ugye ezeket a grillezett gyümölcsöket meggrillezve, előkészítve a fagylaltot rájuk, teljesen abban találjuk. Tehát ez a legegyszerűbb a grillpartinál. Most alapvetően ugye a könnyű nyári desszert, tehát a könnyű desszertek közé csak a gyümölcsöket és ebben elkészítő ételeket soroljuk. Azért könnyűnek nem nevezhetünk alapvetően a desszert, mert minden desszert nagyon cukros, nagyon édes. És azért mondjuk, hogy ezeket a gyümölcsöket, akkor, hogyha úgy akarjuk elkészíteni, hogy valamilyen könnyen, ezeket is nyugodtan lehet édesítőszerre ízesíteni, hogyha nem szeretjük az édes ízeket, de alapvetően, tehát inkább önmagába fogyasztjuk, vagy mézzel ízesítve. Tehát ezeket is nyugodtan át lehet, ha otthon készítjük egy epret, mézbe átforgatni egy pici vajon, és ezeket a tejszínes fagylatra ráöntve nyugodtan gyorsan fogyasztható. De például a palacsintáknál is készítettünk gyümölcsös ételeket. Én nagyon kedvelem a fagylalttal töltött palacsintát, ezt különféle módokon készítettük mi már el. A legegyszerűbb az, amikor ugye a gyümölcshöz illő fagylaltot, például a legjobb a vaníliafagylalt minden gyümölcsöd, megsütjük a palacsintákat, ezzel betöltjük, és akkor szintén így vajban egy nagyon pici cukrot karamellizálunk, majd a idényelegű gyümölcsöket ebbe beleforgatjuk, és ezzel tálaljuk. Ezt még lehet fokozni ugye egy kis mentával, vagy egy kis alkohollal, akármilyen a tripiszeggel, konyakkal, és ezt még be is lehet akár otthon flambírozni esetleg. De főzhetünk például a megyből, egy nagyon pici megyet felrakunk, egy cukros vagy még akik nagyon ingyenc, egy kis vörös borba, éppen annyi, hogy ellepi a megyet, vagy a cseresznyéb is lehet készíteni, ezt is szintén szegfűszeggel fajjal ízesítjük, és egy nagyon pici keménytől bekötjük. Tehát ez olyan állagúnak lenne, mint egy nagyon finom lekvárba lenne benne a darabos gyümölcs, arra vigyázunk, hogy ne főzzük túl. Tehát ne főzzük szét ezeket, se a gyümölcsöket, illetve a zöldségeket se főzzük, sos inkább recsegjen majdnem. Tehát akkor van meg benne a megfelelő vitamin, és úgy élvezhető ezek a ételek.
0: Viski Sándor mesterszakácsnak köszönöm szépen a jó tanácsokat, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott gasztronómiai műsorunk mai adásában könnyű nyári ételekről volt szó. Köszöni figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Kellemes időtöltést, szép napot kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szentatya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szentté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Adásunk a 2026. január 5-i műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük.
3: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok, volt bennetek aggodalom, tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
4: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye a személyét nem ismertem, csak jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem.

0: Én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
1: Több minden is megérintett, tehát ő a saját előadásának a Remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez, ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott. De minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánban.
0: Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az jó Isten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatalember volt, egy családos fiatalember, Julius. Előadása is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, de ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
1: Igen, ennek minden vonatkozása az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. Ez a gazdagsága a Szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
0: Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbejárt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
1: Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan, én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen.

0: Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
1: Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a remény szentévében?
2: Premier

0: Nádej je stotožnením s Ježišom, pretože som prešla v živote aj ťažkými.
1: Toto remény az számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
0: Božia priazeň, Božia blízkosť so mnou.
2: Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepett ő hogyan éli meg.
0: To je základ Božia láska. Moja skúsenosť.
1: Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indított el a szerzetesi életben is. Én senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
0: Božia láska môže premieňať moje srdce.
2: Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
0: Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
1: Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta a fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa. A ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
0: Som vzala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
2: Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
0: Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
1: A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. A fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
0: Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
2: És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
0: Som nadšená, veľmi...
1: Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni, és a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek. Senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
0: Súcsász toho Božieho kráľovstva na zemi.
2: Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
0: Köszönöm szépen.
3: Helena Torkosova szlovák ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt.

0: A Szent Lélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert.
1: Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
2: A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusban, mert azért a Szentírást is olvastam, és akkor egyszer csak ott találtam magamat egy közösségben, egy ima közösségben, és ott voltam megkeresztelve a Szentlélek által. És akkor visszatértem Rozsnyóba, és akkor ott éltem meg a hitemet, és ott aztán kezdődött az én életutam.
1: És ez az életút, ez igen, miben, hogyan teljesedett tovább, hogyan teljesedett ki Jézusban?
2: Elmentem a papi szemináriumba, és már most már 29 éve pap vagyok. Azelőtt művészet történész voltam, és még cipőket gyártottam,
3: csináltam.
1: Akkor ez egy teljesen új élet, új meghívás volt.
2: Igen, nem várt, és de viszont otthattam a régi életemet.
1: Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
2: Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy négyek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élő Isten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveket tudok imádkozni.
1: Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
2: Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természetes lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van akkor, és akkor újongunk. Ebbe nyilvánul meg a karizmatikus tapasztalat, hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
1: A remény szent évében vagyunk. Az atya számára mit jelent konkrétan a remény?
2: Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van a egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt. Reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van, hogy hát rossz a helyzet, és kevés az atya, és most akkor mindenki csak szóval panaszkodik. De a remény éve eszünkbe juttatja, hogy a mi életünk más eredetű. És a egyháznak az élete más eredete van. És ez az a remény, hogy az Isten igen akarja, hogy jobb legyen a helyzet, és erre adja az Isten az áldását.
3: To je ta nádej, ktorú nám Boh zjavuje, že to chce, aby bolo lepšie, aby bola budúcnosť, aby bolo požehnanie.
1: A szlovák katolikus egyházon belül a karizmatikus közösség milyen jelentőségű?
3: No, ťažko je postihnúť, koľko nás je počtom, ale...
2: Nehéz megmondani, hogy hányom vagyunk, de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat, így sok áramlat van, sokfajta áramlat. Hát én főleg a eredeti szólat, abba az első áradatba, amikor ugye vár még a katolikus, karizmatikus közösségre alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentélek ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életében, mindennapi életében. Sokfajta lelkiség van, például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
3: Skoro slovujú napríklad mladých a robia pre nich rôzne podujatia.
1: És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk és karizmatikus lelkületű.
3: U nás konkrétne ani jeden pán biskup není priamo zapojený do...
2: Nálom konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe segítkeznek, és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. Mindenképpen tudatosuljon az, hogy egy közös műt alkotunk valójában, és egy közös munkába veszünk részt. Hogy néha ugyebár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnekik még meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
3: A dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobrý.
0: A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk a 2026. január 5-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

Jöjj, Uram Jézus! Tépj ki minden botrányt országodból, vagyis lelkemből, és vedd át benne jogos uralmadat. Nézd, jön a kapzsiság, és helyet követel magának, a hencegés, és uralkodni akar rajtam. A kevésség, és királynő akar lenni. A kényelem szeretet és jogokat követel. Nos, itt én uralkodok. Nagyra vágyás, irítség, megszólás, harag viszálykodnak bennem, hogy lássák, melyiknek kedvezek. Megteszem, amit tudok, hogy ellenálljak, küzdök az utolsó leheletig. Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre, te érted védekezem, mert elismerem, hogy a tiéd vagyok. Rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom. Jöjj tehát, Uram, hatalmaddal szúrd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem, mert te vagy az én királyom és Istenem.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Farkas Erzsébet, Sinkovics Andrea és Varga Ildikó nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: az Olá Szabolcs Quintett felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írja a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éven haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait, alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Orbán tusványosi beszédében a román sajtó nem az erőt látta, hanem a hatalomvesztést és az útkeresést. A román sajtóbeszámolók legtöbbjében érződött, hogy úgy látják, Orbán Viktor most már nem hivatalban lévő magyar miniszterelnökként állt a tusnád fürdői színpadon, hanem olyan politikusként, aki egy választási vereség után próbálja újra rendezni saját szerepét. Ez a változás adta az idei román beszámolók alaphangját. A szerkesztőségeket inkább az érdekelte, hogyan beszél Orbán a hatalom elvesztése után, milyen szavakkal támadja Magyar Pétert és az új kormányt, és milyen keretekbe próbálja szabni saját politikai helyzetét. Az állami Ager Press hírügynökség visszafogottan, de elég pontosan kijelölte, miről szólt idén tusványos. Orbán a jelenlegi magyar vezetést bírálta, a Fidesz feladataként egy szabadság koalíció felépítéséről beszélt, és az ellenzéki szerepet úgy írta le, mint egy aktív szervezési feladatot. Washingtonban ismét megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítói vacsorát. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A Fehérházi Tudósítók Egyesületének éves eseménye, az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból rendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt. Az újságírói szervezet eseményén az elnök többször bírált bizonyos amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Donald Trump röviden kitért az iráni konfliktusra, és utalt arra, hogy van kapcsolat a teheráni vezetéssel, amely tárgyalni akar az Egyesült Államokkal. Hozzátette, hogy hajlandó meghallgatni az iráni felet, de úgy gondolja, hogy az még nem áll készen. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. A tercevezető, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a budapesti vasúti közlekedés legfontosabb eleme lesz az új közvágó híd állomás, ahol át lehet szállni a Pestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról, a hívekre, a villamosokra, a buszokra. Végül az időjárásról. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 29-35, késő este 20-25 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz. Inspirációk. Versek dallamölelésben Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Váci Mihály, tiszta és jó. Csak megmutatták, és most jobban fáj, hogy egy pillanatra láttam a világot. Csak annyira, hogy pontosan lemérjem, mi az, amit nehéz lesz már elérnem. Mindent. Miről a kitárt messze hírt ad, barátokat, kik asztalukhoz hívtak, s közös beszédünk egy dologról áradt. A bort dicsértük, és az éjszakákat. Zenét imádtunk lámpák fénykörében, lelket a más nyelven írt költeményben. A szót ízleltük, kiki a magáét, dúdolva csak kavargattuk a kávét. Néztük, a cigaretta hogy virágzik, és morzsolgattuk a csend bóbitáit. Beszéltünk, hogyha tudtunk, és ha nem, hát bolyongva, szótlan is értettük egymást. A boltívek alatt a századok hajói mélyén bejó volt egymásba karolni. Ó, ezeken a néma hosszú, csendes perceken hányan nőttek a szívemhez. Bocsássatok meg, de túl a határon mennyi megértő, szerető barátom került, s habár csak csúfoltam a nyelvet, milyen hamar megérezték a lelket. A lobogás a fontos ott, a láz szép áramai, a szemben égő szándék, a sugárzó öröm, mely leplezetlen kéreckedik szívükhöz a szemedben, az idegen szomja, a hívó vágy, hogy mindenki külön ölelje magához, és érezzék egy készfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled, szép dologért élsz, és érdemes élned.

Váci Mihály, végül. Végül nem bán már az ember semmit, semmit. Csak szeressék. Jaj, úgy vágyik valakire, hogy eltűri azt is már, hogy ne szeressék. Úgy menekül, kapaszkodik. Csak az kell, hogy legalább a szíve tessék. Fél egyedül, csak karolják, s már eltűri, hogy a szíve ne is tessék. Megszelidül a magánytól, s csak annyi kell végül már, hogy megnevessék. Egyedül az éjszakákat. Ó, nem, inkább eltűri, hogy meg is vessék. Egyedül megírni itten betegséget, csapásokat, ezüstös karácsony estét. Egyedül felírni ésszel a múlást, azt, ami van, és azt, mi lesz még. Jaj, nem! Végül nem bán már az ember semmit, semmit. Azt se, hogy szeressék. Ó, végül már azért sír csak, hogy valakit szeressen még, legyen, aki megengedje, rágondolva tölthessen el egy-egy estét.

Váci Mihály, mint a példabeszédben. Én úgy szeretnék népem mesélő emlékezetében pár szóban megmaradni, ahogy ma a beszédben példa s bölcsesség képpen közmondást szoktak bólogatni. Öreg mondja a fiatalnak, mindenki eltűnődve hallgat, igen, e pár szó mi igaz, s egy életen át megfogadja. Eszébe sem jut, nem kutatja, hogy aki a tanácsot adta, hol van már, hol van, és ki az.

0: Elhangzott az inspirációk. Váci Mihály verseit Lázár Csaba mondta el. Részletek hangzottak el Dohnányi Ernő műveiből. Az összeállítást Mári Szabó Eszter készítette.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
5: Márai Sándor. Földrengés.

A kisfiú hajnalban arra ébredt, hogy valami történik a házban. Felült a párnák között, ásított, és szórakozottan figyelt. Először úgy tetszett, mintha szavakat hallana, mintha izgatottan beszélne valaki. De a szobában csak nem sötét volt, csak kisfiú tudta, hogy apa és anya ilyenkor alszanak még. Hanna is alszik, a kisasszony. Csak a mindenes jár 7 óra előtt a házban. Befűt, kávét őröl, tejet hoz. De anya és a szakásné szigorúan megparancsolták Esztinek, hogy mindezt Lábújhegyen végezze. Egyetlen hangos szónak nem szabad elhangzani, míg apa fel nem ébred. A kisfiú orrát, szemét dörzsölte, és figyelt. Valaki járt a házban, ez kétségtelen. A nagy előszobában jártak, súlyos és idegen léptekkel. Egy férfi beszélt oly mély hangon, mint Konrád bácsi, és mégis ismeretlen hangon, mint az utcán az idegen emberek, akik a farkaskutyákat vezetik, s félelmesek akkor is, ha bundájuk prémes gallérjából és a báránybőrkucsma magasságából nyájas szavakat dörmögnek lefelé, a kisfiú felé. Aki megszeppenve s udvariasan válaszol a félelmesen barátságos szavakra. Idegen hang, gondolta a fiú, s dideregve megbújt a takaró alatt. Más napokon Eszti ez órában már befűtött, s halkan járt. Mesztelen talpakkal a gyerekszoba és a fürdőszoba között. Fát hozott, ott guggolt a cserépkályha előtt, és

Ezért a késés. Ezért nem fűtött még Eszti. Ezért nem jelentkezett Hanna, aki ma különösen kínozza majd a fürdőben, lehet, hogy hajat is akar vágni, s mosakodás közben többször el kell ismételnie vele az üdvözlő verset. Ez a vers nem volt egészen új. A kisfiú emlékezett, hogy már tavaly is valamilyen hasonló versezettel köszöntötte e napon apát, aki remélhetőleg nem emlékezik majd olyan egészen pontosan az üdvözlő versike szövegére, és a paplan alatt, melyet Fülig magára húzott, ismételni kezdte a verssorokat. Nem. A vers nem volt egészen új, de Hanna nem tudott újabbat. A verset már tavaly is így tanította, és a fiú emlékezett, hogy esztendővel előbb is megütötte fülét az apácska. Ez az idegen szó. Apát a köznapi életben nem lehetett apácskának szólítani. Apa nagy volt és hatalmas, és nem illettek hozzá ilyen becéző szavak. Apát az idegenek Antalnak nevezték, és ez a név csodálatos és magasztos emlékeket ébresztett a kisfiúban, mintha egy harang kondult volna meg, mikor kiejtették az apa nevét. Szent Antal is eszébe jutott, kinek szobra ott állott az iskola kápolnájának oldalfülkéjében. És a kisfiú titokban örült, hogy az apa és a kedves szent neve azonos. Apa nevét nem is illett kimondani. A legjobb, gondolta a kisfiú, ha az ember csak kezét csókolommal szólítja. És a paplan alatt egyszerre elpirult az örömtől és az izgatottságtól. Most már egészen felébredt. És nem bánta volna, ha bejön Eszti vagy Hannas, mosdatni és öltöztetni kezdik. Valószínűleg a személyzet is készül az apa születésnapjára, ezért késnek. Már tegnap este olyan ünnepszag volt a lakásban. Más, mint karácsonykor. Nem olyan zajos és jókedvű készülődés, sokkal komolyabb és nagyszerűbb. Egész nap takarítottak és főztek. Este majd vendégek jönnek sokan. 10, gondolta, és számolt. Nem, talán 100-an is, gondolta zavartan. Valószínűleg eljön az egész város, a katonák is, akik csengő sarkantyúval járnak a szőnyegen. Az öreg papok, apa barátai, s mind a szakállas idegenek, akik elérhetetlenek és félelmesek. De apa természetesen nem fél tőlük. A leghatalmasabbakkal is jó viszonyban él, s ma mindenki eljön és ünnepli. A kisfiút sajnos ez este is korán lefekteti Hanna. De a vendégek érkezését talán szabad megvárnia, s felöltheti ma kék bársony ruháját a fehér gallérral, s a fehér harisnyát és a lakcipőt, melyet nem régen kapott. Mindez csodálatos lesz. Felfoghatatlanul izgalmas és ünnepies. Reggel kezdődik az ünnep, a reggelinél. Mikor másképpen terítenek, mint tegnap és a köznapokon, a kék csészékkel terítenek, s lesz virág az asztalon, és egy kép ezüst keretben, mely anyát ábrázolja. És a verset majd elmondja, mielőtt behozzák a teát, és mindenki kezet csókol apának, Eszti a szakácsné és a házmester is. Csak eszébe ne jusson, hogy már tavaly is hallotta a verset, gondolta aggodalmasan a kisfiú. Aztán kimászott az ágyból, papucs nélkül, hálóinkben átment a fürdőszobán, és óvatosan lenyomta a kilincset, mely anya hálószobájához vezetett.

Az idegen hangok már elhallgattak, és a lakásban csend volt. Valószínűleg hoztak valamit apának, gondolta a kisfiú, s lábújjegyre állt a fürdőszoba hideg kőpadlóján. Dideregve ágaskodott, mert anya szobájába nem illik így betörni, hívás és kérdés nélkül. Benézett az üvegajtó hasadékán át, s megkönnyebbülten látta, hogy a szoba üres. Megkönnyebbülten, s ugyanakkor kissé nyugtalanul. Mert a szoba olyan különösen üres és hideg volt, itt sem fűtöttek még. Anya ágya nyitva állott, érintetlenül, s a karosszékben ott hevert fésülködő köpenye, és az ágy előtt örtáltak apró papucsai is. A kisfiú megriadt, és belépett a szobába. Hol van anya? Kérdezte most, és egyszerre félni kezdett. Mama, mondta bizalmasan, félhangon, de nem felelt senki. Csak a zenélő óra kattogott a pipere asztal fölött. Nem, anya nem aludt itt. Semmi nem mutatta a szobában jelenlétét. Lehet, hogy ez is az ünneppel függ össze? Gondolta aggodalmasan a kisfiú. Szimatolt a szobában. Beszívta az édes, ismerős illatot, mely a kájhálból, a függönyökből, az ágyból és anya tárgyaiból áradt. S félni kezdett. Most elindult a lakáson át határozott léptekkel, de még mindig halkan és óvatosan nyomta le a kilincseket. Megállt a küszöbön, és szemlélődött, mielőtt áthaladt egy-egy szobán. A társalgó is üres volt, s félhomályos. A lila függönyöket nem vonták még széjjel. Minden úgy maradt, mint előző este volt, mikor a kisfiú aludni tért. A szülők és egy vendég, idegen, kinek nevét soha nem hallotta azelőtt a kisfiú, most is csak anya hangjára emlékezett, amint félénken és halkan, ahogy mindig is beszélt idegenekkel, ügyvéd úrnak szólította a látogatót. Szóval a szülők és a vendég sokáig elidőzhettek a szobában, mert az asztalon ott állottak még az üres és használt fekete kávéscsészék, s a hamutálkákon vastagon púposodtak a szivarka csutkák. Minden úgy maradt még a társalgóban, mintha csak az imént távozott volna a vendég. És a kisfiú dideregni kezdett, és mélyen beszívta ezt az émelgésre ingerlő hideg és ellenszenves füstszagot, ezt a különös kávé és emberszagot, mely látogatók után maradt meg mindig a szobákban. Sokáig maradhatott a vendég, gondolta a kisfiú, s iparkodott visszaidézni az idegen arcát. De az emlék, az idegen arc emléke inkább kellemetlen volt, s ezért elhessegette. Érthetetlen, hogy még a társalgóban sem takarított Eszti. Mi történik ebben a házban? Gondolta most a kisfiú. Átsietett az ebédlőn, ahol egyáltalában nem terítettek még, sem a kék csészékkel, sem a közönséges porcelánnal, és az asztalon nem látott virágot, sem ezüstkeretes fényképet, sem kefetartót. Ez a szoba is olyan volt, mint este, mikor Eszti és Hanna leszedtek, és a szülők és az idegen úr átvonultak a társalgóba. Mint a mesében, gondolta most a kisfiú, és megállt az ebédlő közepén. Mosolygott, és elgörbült a szája. Most már félni kezdett.

Igen. Olyan volt a lakás, mint a mesében. A különös mesékben, amilyeneket Hanna szokott előadni télen, mikor a harisnyákat javítja a kályha mellett, és a kisfiú már végzett a leckével, az építőköveket tologatja az asztalon, s a gyermekszobában csend van, szagos meleg, és nem is hallani mást a világból, csak a kályha zúgását és Hanna hangját. A mesékben hűltek ki ilyen csodálatosan házak és lakások, s a hazaérkezők nem találtak semmit a régi helyén. Csodálkozva nézegették a hideg kályhát és az üres kamrát, míg végre megértették, hogy távol létükben, vagy az éjszaka, járt itt valaki. Ellenséges és gonosz idegen, s látogatása megbontotta a lakás rendjét és meghittségét. Az ügyvéd úr, gondolta bizonytalanul a kisfiú, de nem tudott-e fogalommal mit kezdeni. S mert nagyon fázott, s csak most ébredt reá, hogy viselkedése szabály és megegyezés ellen való, apa születésnapján még sokkal kevésbé illett mezit láb és hálóinkben vándorolni az üres szobákon át, mint más napokon. A kisfiú elhatározta, hogy visszamegy szobájába. Visszafekszik az ágyba, mozdulatlanul marad, mint Flóra a vizsla, mikor séta közben a vadat állja. Most már így marad, s megvárja Hannát, vagy apát, vagy valakit, aki eloszlatja ezt a mesés, de kissé félelmes magányt. S aztán kezdődik az ünnep. E pillanatban meghallotta apa hangját a szomszéd szobából. Az ebédlőből tapéta ajtó vezetett apa dolgozójába. Ez a szoba tele volt könyvekkel, s vastag falú, keskeny folyosón kellett áthaladni, míg az ember az ebédlőből a könyvek közé jutott. A könyvek, vagy az alacsony boltívek, elfojtották e szobában a hangokat. A kisfiú figyelt. Fülét az ajtóra szorította, de nem értette apa beszédét. Milyen különösen beszélt apa? Nem hangosan, nem is haragosan. A fiú nem hallotta a szavak értelmét, de a hang önmagában is mondott valamit, s erre a másik értelemre figyelt most. Apa csendesen beszélt, mintha valamit magyarázott volna. Nem haragosan, nem is vitatkozva, inkább csak egyhangúan. És fáradtan, mintha már beletörődött volna valamibe. A kisfiú hallgatta az apa hangját, s nem értette. Lehet, hogy már elkezdődött az ünnep? Kérdezte ilyetten. Már ünneplik apát, s én itt állok mezitláb, és Hanna nincs sehol? Nagyon halkan. Nesz nélkül lenyomta a tapéta ajtó kilincsét, és újnyi résre nyitotta az ajtót. Erésen át belátott a szobába. Odaben elhallgattak most. Aztán ezt mondta az apa. De, uraim, értsék meg, teljesen lehetetlen. Valami félreértés. Telefonáljunk elébb az ügyeletre. Két idegen ember állott a szobában. Szemközt az apa íróasztalával, szemközt a karosszékkel, melyben anya ült. A kisfiú először csak annyit értett a jelenetből, hogy anya még nem feküdt le. Sötét, kék csipkés estéi ruhájában ült anya. Egészen úgy, mint tegnap este, mikor az idegen ott vacsorázott, s aztán átment a szalomba. Ez aztán mégiscsak különös, gondolta a kisfiú. Most már, hogy látta őket, elmúlt a félelme is. Együtt voltak apa és anya, s valamilyen különös, szokatlan helyzetben beszéltek valamiről. Mindezt nem lehetett egészen pontosan érteni. Talán az ünnephez tartozott ez a jelenet is, talán csak a felnőttek titkos életének egyik részlete volt, mint annyi más. Nem, a felnőtteket nem lehetett kiismerni. Fontos csak az, hogy itt vannak, és együtt vannak, gondolta fellélegezve a kisfiú.
ahol apa van, már nem eshet nagy baj. S most, orrát a tapéta ajtóhoz szorítva, szemügyre vette őket. Igen, itt ült apa az asztalnál, iratok között, s mellette anya a karosszékben. De milyen különösek voltak. Mintha útról érkeztek volna, hosszú utazásról, mint tavaly, mikor a pályaudvarról hazaérve egyenesen apa szobájába siettek, sporosan és úti ruhában, anya kalapját sem vetette le, a postát kezdték bontogatni. Mintha akkor kezdődött volna valami szabály és rendellenes, s csak ma ért véget. Anya nem feküdt le az éjjel, apa sem. Így ültek a szobában, iratok között, a hosszú éjszakán, apa ünnepének előestéjén, s vizsgálták az asztalon feltornyozott iratokat. S reggel eljött a két idegen ember, a kisfiú hallotta félálomban hangjukat, s most itt állanak apával és anyával szemközt, de olyan különösen, kalappal és kesztyűvel kezükben, s a kabátot sem vetették le, s akarnak apától valamit. A kisfiú most megérti, hogy az idegenek szeretnék, ha apa velük menne. De hiszen ez lehetetlen, gondolja a kisfiú. Mindjárt kezdődik az ünnep. Apa most nem mehet el. S anya, miért nem szól anya? Miért ül ilyen szótlanul a karosszékben? Zilált hajja a gyűrött ruhában, miért fedi el egyik kezével arcát? És ezek az idegenek. Milyen különösek, milyen mások, mint akik régebben jártak a házba. Egészen ismeretlen emberek. És ahogy szólnak apához, amint az egyik azt mondja, nem lehet doktor úr, és a másik a kötelességről mond valamit. Udvariasak, igen, de másképp, mint Hanna és Eszti. Valamilyen keménység van a hangjukban. Ezelőtt senki nem beszélt még így apával. Mit akarnak ezek? Miért nem szól apa? Miért könyököl az asztalra? És mi az az ügyelet? És miért fedi el az apa két kezével arcát, mintha nagyon álmos lenne? Ez az ünnep. Ilyen az ünnep.

kisfiú visszafojtja lélegzetét. Úgy figyel. Aztán meglátja az apa arcát, és megérti. Most ő is szája elé kapja kezét, mint ha valami ijesztőt látott volna. Érzi, hogy nem szabad kiáltani, mert akkor még sokkal rosszabb lesz minden. Az idegenek hangosabban beszélnek, és apa haragudni fog, ezért csak szája elé kapja kezét, és hallgat. De most már érti. És egyszerre félni kezd. Látja apa ismerős és csodálatos arcát, és szeretne felkiáltani. Valami van apa arcában, amit nem jó látni. Ennyire elváltozhat egy arc, gondolja a kisfiú, és érzi, hogy vadul dobogni kezd a szíve. Apa arca most olyan... De nem. Lehetetlen, ilyesmi nincs a földön. Mi történik? Hanna egyszer mesélt valamit a földrengésről. Mikor a tenger megmozdul, és a házak elvándorolnak helyükről, és a hegyek beszakadnak, a kisfiú akkor nem értette Hanna előadását. Most érti. Földrengés, gondolja, és vacog a foga. Két kezével szorítja vézna mellén az inget. Szeretne berohanni a szobába, ahol az iszonyatos történik, az elképzelhetetlen, de e pillanatban két erős kar fölemeli. Magához szorítja, egy könnyes, meleg arc simul arcához. Hanna arca. Az ismerős karok biztos mozdulattal emelik, és viszik a levegőben. Hanna, mondja halkan a kisfiú, ez a földrengés. A földrengés, mondta Hanna rekedten. Lehet, hallgass. Hanna, mondja hangosabban a kisfiú, és két kézzel kapaszkodik a dajka nyakába. Ugye apa nem fog sírni? Esküdj meg, Hanna, hogy apa nem sír soha. Megesküdsz? Sírni? Mondja Hanna. Nem. Nem hiszem. Mert az lehetetlen, mondja a kisfiú. És nagyot sóhajt. És amíg az erős karok viszik a szobákon át, el, messze valamitől, el mindentől, ami eddig volt, amit eddig ismert, viszik az idegen és ismeretlen felé, már lázasan és félig álomban kérdi. Ez már az ünnep, Hanna? Ez ilyen ünnep? Igen. Mondja a rekett hang, messziről, a magasból. Ez ilyen ünnep. Csak nyugodj meg.

Földrengés. Márai Sándor novelláját Egri Bálint olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Halálos áldozata és több sérültje is van annak az incidensnek, amely szombat éjszaka történt a berlini Pride felvonulás közelében, amikor egy fehér kisbusz a tömegbe hajtott a Tiergarten környékén. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy balesetről, szándékos támadásról vagy terrorcselekményről van-e szó, miközben az elkövető vagy elkövetők továbbra is szökésben vannak. Fehér kis busz hajtott a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében szombat éjszaka. Legalább egy ember életét vesztette, a legfrissebb értesülések szerint 16-an megsérültek, többen közülük súlyosan, közölte Floriannát, egy rendőrségi szóvivő. Az incidens a német főváros Tiergarten nevű parkjában történt. A Christopher Street Day rendezvényt 10 órakor megszakították. A tett háttere egyelőre nem ismert. Kai Wegner, berlini polgármester, a szabad és a világra nyitott német társadalom elleni támadásról beszélt. Arra az újságírói kérdésre, hogy terror cselekményről van-e szó, azt mondta, azt még korai lenne megmondani. Florian Nath kijelentette, a hatóságok gőzerővel nyomoznak az elkövető vagy elkövetők elfogása érdekében. A sofőr elmenekült a helyszínről. Már be is jelentette a Tisza, hogy kit jelöl alkotmánybírónak Hende Csaba helyett. Zonnevent Pál, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja lett a befutó. Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, így a Tisza frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője, a frakció döntése alapján megküldte a bizottságnak a Tisza jelöltjét, Zonnevent Pált áll a frakció Facebook oldalán. Zonnevent Pál nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékánjaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt, munkáját pedig hazai és nemzetközi szakmai elismerések fémjelzik. Az Országgyűlés jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendje szerint már hétfő délután megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. A képviselők a jelölési folyamat lezárása után szavazhatnak arról, ki tölti be a megüresedett helyet. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Lezárták mára a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35, a késő esti 20 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 15 óra 5 perc. Páholy és pódium. A szerkesztő, műsorvezető Marton Árpád.
4: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Páholyi Spódiumban, Marton Árpád vagyok, és ma a 20. század egyik legjelentősebb zongoraművésze játszik majd méghozzá két nagyszerű zongoraversenyt, egy Mozartot és egy Brahmsot, ami arra is alkalmat ad nekünk, hogy a zongoraverseny két karakterét megismerhessük, ezen kívül megismerhessünk egy olyan művészt, akinek számára a zongora nem volt lehetetlen sem stilárisan, sem korszakonként, sem pedig hangulatilag. A művész Emil Grigorjevics Gilels, a szovjet zongoraművészként számon tartott művész, Ukrajnában, Odesszában született 1916-ban, méghozzá litvániai zsidó család gyermekeként, akik között bár nem volt zenész, viszont a zene részét képezte a család mindennapjainak. Csoda gyermek volt, már 9 évesen koncertezett, Mozart és Scarlatti szonátáit játszotta. Egy kiváló zongoraművész Bertalan Reingbald volt a mestere, akitől az odaszai konzervatóriumba került, méghozzá Heinrich Neuhausnál tanult, aki többek között Sziatoszláv Richter mestere is volt. A két tanítvány később életre szóló barátságot kötött, olyannyira, hogy előfordult, hogy Richter úgy nyilatkozott, hogy ő Gilels játékát halván Prokofjev harmadik szonátáját inkább el sem játsza. A másik legenda, akivel a féle mester-tanítvány barátságot köthetett, Arthur Rubinstein volt. 1936-ban Moszkvában Beethoven harmadik zongora versenyének szólóját játszotta nem kisebb karmester, mint Otto Klemperer vezényletével. És ha már a karmestereknél tartunk, Gilels diszkográfiát végigfutva ilyen karmesterek nevét olvasok, mint Klütens, a magyarokat majd később mondom, mint Klütens, Mászel, a mai felvételen is vezénylő Carl Böhm, hogy csak a lemezen szereplő karmestereket említsem. 1936-ban részt vehetett a Nemzetközi Bécsi Zeneakadémiai Zongoraversenyen, ahol második helyezést ért el, egyúttal magára hívta a világ figyelmét. 1938-ban Brüsszelben Erzsébet királynő díjat kapott. A II. Világháború alatt végig koncertezett méghozzá a háborútól sújtott Szovjetunióban, a frontvonalban és a hátországban lévő kórházakban. 1943-ban többek között a blokkád alatt szenvedő Leningrádban adott koncertet a lelkek megnyugtatására. David Oistrakh mellett ő volt az a szovjet művész, akinek a számára a kommunista rezsim engedélyezte azt, hogy Nyugat-Európában turnézzanak. Az Egyesült Államokban Csajkovszki és a Rachmaninov játékával avatott óriási sikert a Carnegie Hallban, és akkor magyar karmestereket ígértem ennek a debütálásnak. Ormándi Jenő volt a karmestere. A további két magyar karmester, Szél György, akivel Beethoven mind az 5 zongora versenyét lemezre rögzítette, továbbá Rainer Frigyes, akivel majd ma is játszik a Brahms koncertem. Hazájában természetesen mindenféle Leninről és egyebekről elnevezett díjakat kapott, de ezeken kívül elnyerte a párizsi aranymedál díjat és a belga Lipót rendet. Tiszteletbeli tagja volt a római Santa Cecilia Nemzeti Akadémiának, a londoni Royal Academy of Musicnak és a budapesti Zeneakadémiának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek. Budapesten többször koncertezett is. Rendkívül széles repertoárja volt a baroktól a kortársakig, és a korban meglepő módon egyszerre volt rendkívül intellektuális a játéka, ugyanakkor rendkívül érzelmes, minden műben igazi zenei és lelki élményeket mutatott föl. Kamarazenészként is maradandót alkotott, hiszen húgával Elizabettel és annak férjével Leonid Kogannal, akit hegedű művésszel, továbbá Mstislav Rostropovicsal rendszeresen koncertezett és készített lemezfölvételeket. A diszkográfiájáról már szót ejtettem, de azért néhány cím, amelyet lemezen tőle megtalálhatunk. Egy korai lemeze 1935-ből, 19 éves korában Liszt Fantázia, Mozart Figaro lakodalma című operájának két témájára. Aztán jött 51-ben Liszt 9. magyar rapszódiája. 1954-től minden évben új lemezekkel jelentkezett nyugati és szovjet kiadóknál egyaránt Saint-Saëns, Csajkovszki, Rachmaninov, Beethoven, Scriabin, Weinberg, Brahms, Mettner, Liszt, Debussy, Grieg, Schubert, Chopin és Schumann műveivel. 1984-ben, alig pár hónappal halála előtt játszotta föl a szimfonikus etüdöket Schumanntól. Hadd idézzek néhány kritikát, egyiket a legelső, tehát 19 éves korában készült lemezéről, amely lemezről a BBC zenei magazinja azt írja: kimagasló a fiatal Gilels, fölülmúlhatatlan Liszt interpretációkkal a fölvételek között. A ma is hallható Brahms koncert egy másik fölvételéről azt írják: a fölvétel jellemzője a nemesség és a levegősség. Csajkovszki és Beethoven szólóműveinek lemezéről azt írják: lélegzetelállító pianizmus. Titáni és szenvedélyes. Schumann, Brahms és Chopin lemezét költőinek nevezi megint csak a BBC zenei magazin. Hát Emil Gilles felvételei közül most következzék egy 1973-ban rögzített Mozart koncert, méghozzá Mozart utolsó 595-ös köhül számú B-dur zongora versenye. Tudják, ez volt az a koncert, amellyel Mozart, bár nem tudta még, a bécsi közönségtől előadóként is elbúcsúzott. Méghozzá a sorsszerű elnevezést viselő Himmelpfortgasse, tehát mennykapuja köz egyik szalonjában. Emil Gilles mögött a bécsi filharmonikusok, a karmester Carl Böhm,

Mozart után Brahms, olyan ez, mint hogyha csipke után márványt vennénk szemügyre, akkor a változás itt, bár Bécsben vagyunk, a két korszak és a két komponista fölfogása között. Ez a fölvétel 1958-ban készült a Chicagói szimfonikusok közreműködésével, és talán nem véletlen, hogy Giles magyar karmestert Rainer Frigyest választott, ha ő választotta, hiszen ezt a művet 1881-ben Budapesten maga Brahms játszotta elsőként a Zeneakadémián. Következik Johannes Brahms második B-dur koncertje. Négy tétele Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante és Allegretto grazioso.

0: Tisztelt hallgatóink, a Páholy és Pódiumban Emil Gilels játszott egy Mozart és egy Brahms koncertet, az 595-ös köhül számú B-dur Mozart koncertet a bécsi filharmonikusokkal és Karl Böhm karmesterrel, Brahms második B-dur koncertjét pedig a chicagói szimfonikusokkal játszotta Rainer Frigyes vezényletével. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!
1: Elhangzott a Páholy és Pódium.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Élő Gregórián című rovatunk következik. A műsorvezető Kékes Jenikő.
1: Köszöntöm a stúdióban Stankó Attila atyát, a Gregórián Társaság elnökét.
3: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Kezdésként évközi 18. vasárnap bevonulási énekét hallgassuk meg, és majd ezután beszélgetünk.

0: Az imént hallott bevonulási ének kapcsán azért felmerül bennem a kérdés, hogy miért öltöztette ez a meglehetősen komoly bibliai és egyben liturgikus szöveget a zeneszerző ilyen magasztos dallami formába?
1: A Deus in adjutorium kezdő ének dallama a szorongató és ellenséges fenyegetettség miatti segítségért való esedezésnek ad adekvát zenei kifejeződést. A meglehetősen komoly szöveg tartalmához képest ténylegesen meglepő a hetes módus választása, amely egyébként többnyire az örömtelibb szövegek sajátja. Mégis az a benyomásunk támad, hogy ez a hangnem mégsem áll ellentmondásban egy bizonyos fokú drámaiság kibontakoztatásával.
0: Hát most úgy érzem, hogy ez egy kicsit tömény válasz volt, és lehetne ezt kicsit jobban kifejteni?
1: Természetesen a hetes módus kedveli a nagy hangterjedelmet, a tágasságot és az oktávugrásokat is akár. Amikor a zsoltáros a szorongatásból kiált fel, Istenem, jöjj segítségemre, a hetes módus hatalmas ívű dalama nem a csüggedést vagy a reményvesztett bezártságot kívánja tükrözni, hanem a kiáltás erejét és radikalitását. A dallam magassága és tágassága zeneileg jeleníti meg a földről az égbe törő, kétségbe esett, de rendkívül intenzív segélykiáltást. Vagyis a zeneszerző mai szó

0: Ebben a bevonulási énekben a jubiláló mennyei hangnemben szólal meg a szöveg, a liturgia megelőzi a szabadulást. Nem csupán könyörög a segítségért, hanem a hit bizonyosságával már ünnepli is azt. A zsoltáros a fenyegetettség kellős közepén Isten trónusa elé helyezi magát az angyalok közé, és abból a magasságból tekint le a földi nyomorúságára. Meglepő lehet, de a hetes módusban áll az ambivalens karakterű Benedicam Dominum Graduale is, áldom az Urat. A 33. zsoltárból származó szöveg ismételt nekifutásokkal hív minket Isten dicsőítésére és az Isten üdvözítő cselekedetei fölötti örömre. Első pillantásra ehhez ideálisan illeszkedik a hetedik módus hangkészlete, azonban közelebbről megvizsgálva a tételt felismerhetjük a zenei folyamat drámai vonásait is. Ezt a zeneszerző egyrészt a tág hangterjedelemmel éri el, amely a mély dótól egészen a magas szóig terjed, és ezáltal mind a hetedik, mind a nyolcadik módus teljes terjedelmét átfogja. Másrészt azáltal, hogy a dallamvezetésbe más módusok elemeit és formuláit is beszövi, amelyek jobban megfelelnek egy bizonyos drámaiság kibontakozásának. Így különösen a kar által énekelt rész végén, az én Ore Meo, az én ajkamon, vagy az én számon, résznél az egyes módusú graduálik egyik formuláját, a szólóvers Mansuetis szavánál, a hangsúlyos szótagnál található melizmában pedig a harmadik módusú graduálék egy-egy formula részletét használja fel a szerző.
1: Ezzel a graduáléval összehasonlítva a Domine Deus Salutis verssel ellátott Alleluja talán oldottabbnak és kevésbé komplexnek hat.
0: Ez így van, és annak ellenére van így, hogy a harmadik módusban íródott. Szólóversének szövege pedig a 87. zsoltárból egy konkrét szükséghelyzetről számol be. Hallgassuk meg ezt a két tételt egymás után.

0: Egyedülálló jelentőséggel bír a Precatus est Moises felajánlási ének, mégpedig több szempontból is. Szövegét nem a Zsoltárok könyvéből, hanem a Kivonulás könyvéből kölcsönözték. A szöveg egy történetet és helyzetet beszél el. Mózes, az Isten és Izrael népe közötti konfliktusokkal terhes közvetítői szerepében jelenik meg előttünk. Ez már önmagában is megmagyarázza az ének epikus hosszát. Ezt még tovább nyújtja az első rész szöveg és szinte hangról hangra megegyező ismétlése. Emögött ott állnak a praktikus okok is, amennyiben szükség volt a felajánlási adományok előkészítésének és a felajánlási körmenetnek a zenei áthidalására, mégpedig az időtartamot illetően. Elsősorban azonban ez az ismétlés, vagy ezek az ismétlések a zeneszerző számára megfelelő eszközül szolgáltak arra, hogy a tétel első csúcspontját folyamatosan növekvő feszültséggel készítse elő. Ezt a csúcspontot Quare domine irasceris in populo tuo, miért gerjedsz haragra, uram, a te néped ellen, szövegrésznél éri el, ami már a legelső szónál, a quare szónál gyakorlatilag félreérthetetlenül be is mutatja, bejelentkezik egy ilyen szép formulával. Ezt még tovább két csúcspont követi, amelyeket a dallam újabb magasságokba emel, és fokozott expresszivitással emeli ki. Memento Abraham. Emlékezzél Ábrahámra. Vagy et placatus factus es dominus. És megenyhült az Úr résztől kezdődően. Hogy a szövegben rejlő fokozatos dramaturgiát adekvát módon ültesse át a zenébe, a zeneszerző felhasználta két módus, ismét a hetedik és a nyolcadik módus teljes hangterjedelmét és minden lehetőséget, ami azokban rejlik.
1: Az eredmény ezáltal egy különösen kifejező ének lett, amely a fent elmondottak alapján a gregorián zeneszerző művészet remek művei közé tartozik.
0: Teljesen pontos a megfogalmazás, úgyhogy most nincs is más dolgunk, mint meghallgatni ezt a gyönyörű tételt.

0: A Szentmise olvasmányainak zsinat utáni liturgikus átrendezése során a Panem de Coelo kommuniót egy héttel előbbre hozták a 18. vasárnapra. Ennek oka az e vasárnapi mise evangéliumi szakaszainak és ószövetségi olvasmányainak többé-kevésbé explicit, úgynevezett eukarisztikus tematikájában rejlik, mind három olvasmányos évben, ez az A, a B és a C év. De különösen az A és a B évben. Ez az ének szép példája annak, hogy a gregorián liturgikus szöveg zeneszerzői milyen rendkívüli érzékenységgel nyúltak hozzá újra és újra a szövegekhez. Különösen azok jelentéstani csúcspontjaihoz, mint ahogy itt az omne delectamentum, minden gyönyörűséget, és az omnem saporem suavitatis, minden édességes is kifejezéseknél látni fogjuk, pontosabban hallani.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Stankó Attila atyát hallották, a Gregorián Társaság elnökét.

0: Johann Sebastian Bach második D-moll cselló szvítjének részletét Starker János játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk. Szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Hangsúlyozta Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter vasárnap az erdélyi Fehér Egyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében elmondta, az előző évek támogatásait meg kell vizsgálni, és visszaélések esetén meg kell tenni a szükséges jogi igazat. Mi magunk egyeztetést és párbeszédet, beszélgetéseket ígérünk honfitársainknak, mert ez az, amire az elmúlt esztendőben nem volt lehetőség, fogalmazott. Hozzátette, meggyőződése, hogy a felek a beszélgetések útján eljutni ahhoz a közös állásponthoz, amelyre szükség van ahhoz, hogy a magyar nemzetet újra erőssé, bátorrá és bizakodóvá tehessék. A tejpiaci válság kezelésére kamat támogatást hirdetett az agrárminiszter. A tejpiaci válság helyzet kezelésének érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamat támogatást hirdetett meg a tejhasznos szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében. Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Friss Magyar közlönyben. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamat támogatást, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 70%-os mértékű kamat támogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban a tejhasznos szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú a legújabb lépést követő nap és 2026. december 31-e közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint hitel teljes futam idejére 100%. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott, mélyreható szakértelmével képzésen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítja. Pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program sikeres megvalósítását vezette komplex üzleti és iparági környezetben, méltatta Ságodi Attilát. Kapitány István a Paks 2 Atomerőm ZRT előző vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt pénteken mentette fel. Közlekedési hírek következnek. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban lehet utazni az M7-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon Balaton akaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Ma rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Végül az időjárásról. A nap második felében kissé növekvő esélye lehet számítani kisebb esőre, záporra, zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. Késő estére 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A zene közelben következik.
3: Hölgyeim és uraim! Urbán Péter, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a Zene közelben műsor, a mikrofonnál Juhász Előd. Ma kvartetteket és kvintetteket hallunk, mégpedig az opera irodalom gyöngyszemeiből válogatva. Mondanom sem kell, hogy egyik felvétel fantasztikusabb, mint a másik, mert ez jó alkalom nekünk arra, hogy régi, kedves, saját felvételeinket is felidézzük. Természetesen a kezdet Mozart, és hogyha elmondom a szereposztást, akkor azt hiszem, hogy minden további kommentár felesleges. Tehát Così fan tutte, Quintet, Luigi Alva, Hermann Prey, Walter Berry, Krista Ludwig, Gundula Janowitz.

erről a Mozart zenéről, a kvintetről olvastam, hogy nehéz eldönteni, hogy kamarazene vagy opera. Különösen nehéz, hogyha tudjuk a hátteret, hogy itt szerelmesek szívódnak, összecserélések vannak, játék. A Varázsfúvolával folytatjuk, ott is hasonló kvintet, ahol különböző szereplők, különböző érzelmek, különböző szituációk, jellemek találkoznak. A szereposztás Marton Éva, Kovács Eszter, Divéki Zsuzsa, Réti József és Bende Zsolt.

ennél csodálatosabb zenét, mint az imént elhangzott varázsmugla részlet, alig írtok. Talán mellé állítható a Fidéliónak a híres kvartettje. Erről mondta annak idején Szabolcsi tanár úr a Zeneakadémián, hogy megáll az élet, megáll a világ, és szinte a boltozat fölöttünk kinyílik, amikor ez a zene, ez a himnikus zene, ez a humanitár zene, ez a jóság zene megszólal. Az előadók Kirsten Flagstad, Julius Pacak, Josef Greindl, Paul Schöffer és vezényel Furtwängler.

Ugye milyen fantasztikus, hogy 5-6 percben mi mindent lehet sűríteni. Azt a bizonyos himnikus hangot itt is felleltük, ami egy korábbi kvartettben is szerepel a Fidelióban, de itt még drámaiban, amikor megszólal a szabadítás jelző trombita szó, hihetetlen, hogy Beethoven itt mi mindent tudott sűríteni. És most engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy saját emléket idézek. Gyermekkoromban, kisfiú koromban így pontosabb, az egyik nagy-nagy kedvencem volt az opera irodalomból a Rigoletto kvartett. Emlékszem, csak azért mentem el mindig a Rigolettót meghallgatni, megnézni, hogy ezt a bizonyos kvartettet meghallgassam. Mert itt valami egészen fantasztikus dolgot tudott Verdi megalkotni, hogy olyan érzelmeket tudott egyszerre bemutatni, mint a fájdalom, a bosszú, az akarat, a gúny, és még lehetne hosszan sorolni. Úgyhogy, ha megengedik, két különböző felvételen hallgatjuk meg a talán a zenei irodalom leghíresebb kvartettjét a Rigolettóból. Először egy archív felvétel, elég, ha a neveket mondom, Beniamino Gigli, Amelita Gari Curci, Louise Homer, Giuseppe De Luca.

és büszkék lehetünk, mert a következő Rigoletto Quartet felvétel, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy vetekszik az előzővel. Elég, ha itt is a nevekre emlékeztetek, ők az Operaház nagy-nagy, mondhatom úgy, aranykorának a szószólói. Svéd Sándor, Simándi József, Gyurkovics Mária és Tiszai Magda, vezényel Kulka János.

0: Hát ez után nagyon nehéz megszólalni, mert büszkék lehetünk, hogy magyar művészek is ilyen fantasztikus felvételt tudtak produkálni, meg örülünk is kell, hogy volt, és hát nyilván ez az aranykor, ez bevésődik a falakba, az emlékekbe, mindenhová. Tehát bízzunk benne, hogy ez valahol azért itt van közöttünk. Emlékszem, hogy egyszer Eszterházi Péterrel beszélgettem, hogy a zenében az a fantasztikus, hogy az írással szemben egyszerre, egy azon pillanatban tud többfajta érzelmet hitelesen éreztetni. És itt az éreztetésen van a hangsúly, mert meg lehet magyarázni, meg lehet indokolni, és így tovább, de itt a lényeg az, hogy a zene ott kezdődik, ugye ezt szokták mondani, ahol az írás abba marad. Hát pláne az ilyen többszörös zene, ilyen többszereplős zene, ilyen kvintet, kvartett, szextet is még lehetne hosszan sorolni, amikor a legkülönbözőbb érzelmek tudnak néhány pillanaton vagy percen belül rendezvúzni. Ilyen a Carmen részlete is, ahol tulajdonképpen a szenvedély, a férfi vágy és a szomorúság, a lemondás, a dráma különösen találkozik. Bizé Carmen részlet, a szereposztás fantasztikus, Házi Erzsébet, Sándor Judit, Tiszai Magda, Fekete Pál és Maleczki Oszkár.
1: Tutto sulla bici in dolore, che c'è a vita, che c'è a vita.

hát ez is fantasztikus, az, hogy a könnyedség és a balsós, a végzet együttese hogyan tud egy ilyen opera ensemble-ba találkozni. Ilyenkor az ember csak meghajlik és örömmel hallgatja. És Wagner természetesen a Nürnbergi mesterdalnokoknak a híres kvintettjét is idézzük, tudják, a harmadik felvonásban, amikor már úgy lassan elrendeződnek a dolgok, megszólal, és kiderül, hogy Wagner is mestere volt az ilyenfajta többszólamúságnak, majdnem azt mondtam, hogy lelki többszólamúságnak, hiszen ott is minden egyik szereplő más és más jellem, más is más helyzetben van, más és más ottani együttállásban van, és nagyon hosszan lehetne elemezni. Én csak a szereposztást fogom elmondani. Molnár András, Kincses Veronika, Takács Tamara, Sólyom Nagy Sándor, Rozsos István. Nürnbergi részlet.

A mesterdalnokok világa után mondhatom úgy, hogy leszállunk a földre, Párizsba. Nyilván kitalálták, hogy a bohém élet harmadik, híres harmadik felvonásáról van szó, ahol két pár újra egymásra talál, veszekszik, kibékül, összeszerelmesedik, tehát egy olyan szituáció, majdnem azt mondanám, hogy mindennapi szituáció, ami mindannyiunknál előfordul, az érzelmeknek ez a hullámzása, az érzelmeknek az összecsapása és összeolvadása, összesímulása, ez valami olyan hihetetlen zene a beszélgetésnek, a konverzációnak, ez hihetetlen, ez csak Puccini hogy egy fél ütemen belül egy-egy hanggal, egy-egy harmóniával, egy hangütéssel meg tudja változtatni a hangulatot, vagy éreztet oly sok mindent, ami kimondhatatlan. Itt is parádés szereposztást fogunk hallani, mégpedig Házi Erzsébet, Ilosfalvi Róbert, Melis György, László Margit vezényel Erdélyi Miklós.

Ez volt a híres Bohém Élet részlet. Talán sokan látták azt az előadást, ahol az Olá Gusztáv féle régi díszletek maradtak meg, ugye hosszú fasorral, téli hangulattal, fantasztikus világítással, ami még jobban kiemelte itt a két cívódó párnak a perlekedését, majd megnyugvását, és mindezt a zene hihetetlenül érzékelteti. Hát nagyon sokáig lehetne ezt folytatni, de majd más műsorban megtesszük. Most rendhagyó módon egy operettel, de hát inkább vígoperának mondanám, zárjuk, mégpedig Kálmán Imre Montmartre Ibolya című operettjéből a Művész himnusz szólal meg. Molnár András, Rozsos István, Póka Balázs és Kincses Veronika eladásából. Ezzel köszönöm Urbán Péter, Peresztegi Attila a magam nevében megtisztelő figyelmüket.

0: A zene közelbent hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A Reuters egy fehérházi tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kedden találkozik Washingtonban. Eközben egy ukrán forrás arról számolt be, hogy Zelenszky érdeklődik az Egyesült Államokba utazás iránt, de csapata a fehérház hivatalos megerősítésére vár Trump programjával kapcsolatban. A forrás azt is hozzátette, hogy ukrán és amerikai tisztviselők megvitatták a légiharcok beszüntetésére vonatkozó javaslatot, amelyet az ukrajnai háború befejezését célzó béke kezdeményezések új körének részeként terveznek benyújtani az orosz félnek. A cikk felidézte, szerdán Zelenszky megbeszélést folytatott Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különleges képviselőkkel az Oroszországgal folytatott béketárgyalások újraindításának kilátásairól. Ezt követően bejelentette, hogy ukrán és amerikai tisztviselők a következő napokban találkozhatnak az Egyesült Államokban. Jevhenyi Mara, Ukrajna megbízott védelmi minisztere pénteken a Telegramon jelentette, hogy Mihajlo Drapatyival, az ukrán fegyveres erők új főparancsnokával Kijevben találkozott Matthew Whitakerrel, az Egyesült Államok NATO nagykövetével. A felek megvitatták az Oroszország elleni harctéri fellépés különböző aspektusait. Közleményt adott ki a Fidesz frakció, miután a Tisza párt bejelentette, Zonnevent Pál jogászt jelölik alkotmánybírónak. Az MT-hez eljuttatott közleményben a Fidesz arról ír, hogy az illegitim módon eltávolított alkotmánybírák helyére megválasztott alkotmánybírók megbízatása is illegitim. Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása pedig illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg. A Fidesz frakció az alkotmány módosítással szemben alkotmányjogi panaszt is benyújtott, emellett normakontrolli eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. A Tisza az alkotmánybíróság ellehetetlenítésében is a lengyel forgatókönyvet követi, az illegitim módon eltávolított alkotmánybíró utódja is illegitim lesz. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, írták. Az alkotmánybíróság eddigi tagjai közül a 70. életévüket betöltő tagok is kénytelenek távozni 2 hónapon belül, így nem maradhatnak a testületben Polt Péter elnök, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírók. Végül az időjárásról. Késő este általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő, holnap napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, éjjel 12-21, hétfőn napközben 29-33 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Encz Géza a beszélgetőtársam, az Antal kormány idején a határon túli magyarokkal foglalkozó államtitkárságot vezette. MDF-es személyiség volt annak idején, és a múltkori bevezető beszélgetésünkben áttekintettük az erdélyi katolikus egyház helyzetét a 80-as évek közepén. Elmondta Géza, hogy a 40-es években Romániában is betiltott görög-katolikus egyházzal nagyjából mi történt azokban az évtizedekben, el voltak titva a papjaik, illetve belettek olvasztva az ortodoxiába, és a híveknek se engedték, hogy a latin ritusú templomokba, amelyek a megtűrt kategóriába tartoztak, járhassanak. De a Securitate 80-as évek közepén csavart egyet a dolgon, a román nacionalizmus és a román nemzetiség megerősödése vagy hegemóniája érdekében, és fölbiztatta a görög katolikusok közül bizonyos erőket, hogy kezdjenek eljárni a katolikus, római katolikus, magyar ajkú közösségek által látogatott templomokba, és kérjék, követeljék, hogy a II. Vatikáni zsinatra hivatkozva a nemzeti nyelvükön is legyen szentmise, ami hogyha ez intézményesül, akkor a magyar hívek számának csökkenéséhez vezethetett volna, és hát egyáltalán a magyar jellegű nemzetmegtartó erővel bíró romániai magyar katolikus egyház erodálásához vezetett volna. És megkerestett Keresztes Sándort, aki Barankovics párti képviselő volt, 1947-ig Kolozsváron született, és Márton Áronnal és a romániai katolikus papsággal, meg a magyarországi klérussal is, meg püspökökkel is jó kapcsolatot ápolt, hogy mit lehetne tenni. Te hoztad meg gyakorlatilag a hírt, hogy végveszélybe sotolhatja az identitását a gyulafehérvári egyházmegyének, és hát általában a parciumi részeknek is. És ott fejeztük be a múltkori beszélgetést, hogy sikerült kapcsolatot teremteni az akkori politikával, Pozsgai Imre, a Hazafias Népfront elnöke akkor, és vázoltátok nekik ezt a helyzetet, és a segítségüket kértétek, hogy nemzetközi szinten is eljusson ez a hír, amely nagy veszélyt jelentett, nagy veszélynek éreztétek. Ez a kapcsolatfelvétel, és akkor, hogy kik voltak ezeken a megbeszéléseken, kik vettek részt, amelynek a helyszínét, otthonát havonta egyszer összejöttetek a te Ménesi úti lakásodat, ahol most is beszélgetünk. Géza, itt veszük föl a fonalat, 1986.
4: Igen, hát azt hangsúlyozni kell, hogy a görög katolikusoknak messze menő jogos igénye volt, hogy saját, persze a keleti rítushoz tartozó liturgiájukat megkaphassák, de ha nem, ami tiltott volt számukra, ezt a tiltást feloldják, és hogy ők szintén részesülhessenek az igényeiknek megfelelő katolikus liturgiai szolgálatban.
3: Ez ott kezdve, hogy visszakapják a templomaikat, és a papjaik gyakorolhassák a hivatásukat.
4: Tehát ez volt a nagy ellentmondás, hogy nekik ugye meg kellett volna ezt a lehetőséget adniuk, vagy nem kellett volna, nem lett volna szabad elvenni tőlük, azonban ugye a szovjet típusú totalitárius hatalmi berendezkedésnek ez szerves része volt, ez az intézkedés. Tehát nem csak Romániában, hanem a Szovjetunióban is ezt csinálták, pontosan egy időben szovjet mintára vezették be 1948-ban Romániában. A másik dolog, hogy Romániában a Jászi Egyház megyében, tehát ugye a moldovai részen, ott szintén van egy jelentős katolikus közösség, azonban ez a román nyelvű, és ezeknek a döntő részük román anyanyelvű is, bár kétségtelen ott vannak a moldovai csákok, akik magyar anyanyelvűek, egyre szűkülő lélekszámban. Ezek az iparosítás során, ezekből sokan bekerültek az erdélyi városokba is. Ugye az iparosítás a román szocialista homogenizáló politikának, ez volt a kifejezés, ez volt a szakkifejezés, hogy homogenizálni kell a társadalmat, annak része volt az iparosítás, de része volt az is, hogy vallási egyszínűség jöjjön létre, a felekezeti egyszínűség jöjjön létre. Vagy a vallás teljes elhagyása, ugye ez a két lehetőség volt, vagy ezt hagyta nyitva a kommunista állam stratégiája. Tehát ugye, akik oda átkerültek, azok viszont jósan követeltek maguknak, vagy követelhettek volna maguknak a román misét a vatikáni zsinat határozatai kapcsán, ugye, vagy az összefüggésben. Tehát nem, senki se vonta és vonná kétségbe ezeknek a közösségeknek a legitim jogát arra, hogy ilyen liturgiát kérjenek maguknak. Ez a továbbiakban ahhoz a következményhez is vezethetett volna, hogy önálló, ugye magasabb szintű egyházi szervezeti egységeket hozzanak létre, tehát esperesség, főesperesség, legyen köztük segédpüspök, akár püspök, tehát ebbe az irányba való fejlődési lehetőség is elvileg megvolt, de ezt mondjuk a román nyelvű római katolikusok száma még ma se tenné szükségessé Erdélyben. Tehát egy ilyen fajta szorvány püspökséget. De a görög katolikusoknál, akiknek a lélekszáma 1948 előtt az egyházi statisztika szerint 1.400.000 volt, ha azok visszakerülhettek volna a szabad működés lehetőségébe, akkor ott bizony számos püspökség jött le volna a rétel, mint ahogy 90 után ez meg is történt.
3: Úgy alakultak az ő püspökségei.
4: Úgy alakultak, korán sem ekkora létszámmal. Tehát magyarán nem arról van szó, hogy itt nem egy jogos követelésről van szó, hanem hamis zászlós követelésről van szó. Hamis zászlós jellege a dolognak volt az, ami az igazi veszélyt jelentette, mert nyilvánvaló az alapvetően vallásellenes kommunista hatalom semmiképpen sem a vallási szabadságot akarta ezzel a titkos sugallatával elidézni, hanem azt a sémát követte, amit a tanügyben is és minden intézménynél, amelyeknek a magyar jellegét vagy német jellegét megszüntették Romániában, azokat ugye ilyen formában romanizálták.
3: Hogyan sikerült a helyzetet hitelesen, meggyőzően átadnotok, elmondanotok pozsgai környezetének, mert végül is kaptatok tőlük segítséget, tehát nem a szocialista internacionalizmus dominált, akkor már a magyar meg a román elit között ezek szerint, hanem a nemzeti érdekre fogékony embereket találtatok a pártközpontban, meg a hazafias népfrontban. Tehát hogyan ment ez az ismerkedés, hogy ti nem valami klerikális reakció vagytok, hanem népben, nemzetben gondolkodó értelmiségiek?
4: Hát ugye itt arról volt szó, hogy egy tulajdonképpen 89-es bukásáig intakt sztálinista rezsim az egyik oldalon, ez volt ugye Románia helyzete, sajnálatos helyzete, és a másik oldalon már a nagy birodalom gyengülése következtében bomlófélben lévő népi demokratikus világ, ami Magyarországon volt. Tehát itt már, mint ez az eset is mutatja, minden további nélkül föl lehetett lépni, természetesen nem a nyilvánosság előtt, a színfalak mögött ezekben a kérdésekben úgy, hogy a problémát magát világosan és egyértelműen lehetett prezentálni. Egészen odáig menően, hogy ebben a tárgyban a már többször emlegetett Keresztés Sándor egy levelet írt Szűrös Mátyásnak 87. október 15-én, amiben föltárta ezeket a dolgokat történeti, egyháztörténeti és egyházi jogi összefüggésekbe helyezve, amiben egy megoldási javaslat körvonalait is jelezte, méghozzá olyan formában, hogy ebben leszögezte, hogy három fő szereplője van ennek a kérdésnek. A Vatikán, mert katolikus egyházról van szó, a román állam és a magyar állam, illetve a magyar püspöki kar. A Vatikán Romániával és a román egyházzal kapcsolatos politikája állnak a kérdése. Mi az, amit ez a politika, ez a diplomácia érzékel, vagy nem érzékel, vagy nem pontosan érzékel, és mi az, amit a magyar püspöki kar tesz, tehet egy szocialista állam körülmények között. Ez utóbbira nézve a Szűrös Mátyásnak írt levélben részletesen kifejti, hogy a szabad államban szabad egyház logikája, ami egyébként a szocialista alkotmánynak is papírforma szerint megfelelne, de a gyakorlatban korántsem erről van szó, ennek a visszaállítása nélkül a magyar püspöki kar sose fog olyan tekintélyen rendelkezni, hogy ilyen típusú kérdésekben a világegyházban a szavának súlya lehessen.
3: Nincs diplomáciai kapcsolat 1945 óta Magyarország és a Szentszék között, vagy Románia és a Szentszék között. Szűrős Mátyás ekkor kicsoda, mert ő volt moszkvai nagykövet, aztán az első ideiglenes köztársasági elnök lett 89-ben, de ekkor...
4: Ebben az időben a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsági titkára volt, aki a nemzetközi ügyekért volt felelős.
3: Tehát, és tulajdonképpen miért volt rá szükség, hogy mert ti akkor már lengyel pápánk van, második János Pál, aki elméletileg pontosan tudja, hogy a vasfüggöny mögött mi történik. Milyen megfontolásból vontátok be végül is, vagy kértetek együttműködést, segítséget, vagy legalábbis tájékoztattátok a magyar pártaparátust, tőle vártatok megoldást, vagy azt, hogy ki akartátok, hogy ők a Vatikán, a Római Magyar Nagykövetségen keresztül, stb. A kapcsolatokat megteremtsék valahogy a Szentszék hivatalaival?
4: Hát semmiképpen sem az utóbbi. Tehát ugye a kapcsolat az Pozsga Imrével történt, akiről már köztudott volt, hogy a...
3: Egy emberarcú kommunista.
4: Hát igen, ott mondták emberarcú kommunista, de ugye tehát lényegében feszegeti a rendszernek a kereteit belülről és fölülről. És ebben a feszegetésben a nemzeti érdek és a nemzeti érdekeknek akár a nemzetközi szintű képviseletének az ügye is már a retorika szintjén is jobban megfelelt, vagy látható volt, több volt, mint sejthető talán, hogy itt meghallgatásra lehet találni. Itt elsősorban azért volt erre szükség, mert ahhoz, hogy nemzetközi kapcsolatokat a mi pozíciónkból ki lehessen építeni, hát én egy akadémiai intézetnek a munkatársa voltam.
3: Művészettörténészként,
4: Keresztes Sándor pedig a...
3: Az Újember szerkesztőségében aktatologató, mert hát igen, deklasszált
4: akkor, volt. Akkor már a legmagasabb szintre eljutott aktatologató volt, meg korábban fűtő, tehát és hasonlók. Na mostan ugye internálás, fűtőség, aktatologatás az már egy magas színvonal volt. Na most, tehát az nyilvánvaló volt, hogy ez a hatalom valamilyen szintű támogatása nélkül itt érdemi mozgásterünk nincs, hát többek között kiutazási lehetőségek se.
3: Igen, még világútlevél se volt ekkor.
4: Világútlevél abban az időben még nem volt.
3: Viszont Gorbacsov már volt.
4: Nem volt még, amikor ez elindult, még Gorbacsov nem volt.
3: Brezhnev volt.
4: Ez Gorbacsov
3: vagy Andropov.
4: Nem. Ez a szovjet rendszer és... az utolsó Gorbacsov előtti főtitkár,
3: Andropov,
4: Csernyenko agóniájának az idején volt, amikor Keresztes Sándor Pozsgai Imrével találkozott. És ez a beszélgetés indította tovább, vagy gördítette tovább az ügyet, és került végül is a pártközpontba is. De akkor még nem a pártközpontba, hanem akkor ugye Pozsgai Imre korábban művelődési miniszter volt, és oktatási, művelődési és oktatási miniszter volt, és aztán ugye ez a pseudo politikai szervezet a Hazafias Népfront elnökeként hát dekkolt abban az időszakban, de az aktív kapcsolatépítésben volt a szovjet vezetőséggel is azon a szinten, tehát ilyen központi bizottsági vezető emberek és esetleg központi bizottsági tagok szintjén, akikkel korábban már ilyen kapcsolatokat ki tudott építeni, és hát persze az MSZNP központi bizottságának is tagja volt.
3: Igen, és akkor...
4: De most akkor elmondom, hogy mi volt. Tehát mit mondott Mozsgai ennek a ügynek a prezentációja
3: kapcsán? Tehát a Szűrős Mátyás levél...
4: Nem, a Szűrős Mátyás levél az később volt.
3: Értem.
4: Ez csak a Szűrős Mátyás levél, arra a kérdésedre válaszolva elevenítettem föl, hogy lehetett ezzel a hatalommal kapcsolatot létesíteni, akkor, amikor hát ennek az alapvető céljai közismerten ezzel ellentétesek voltak. Na most, tehát akkor Pozsgai a következőket mondta Keresztes Sándornak, hogy Sándor bátyám, te ugye képviselő voltál az utolsó fordulatéve előtti parlamentben.
3: 47-ben megválasztották.
4: 47-48-ban a demokrata néppárt, a Barankovics által vezetett demokrata néppárt frakciójában, és hát az egyik legfiatalabb, nem a legfiatalabb volt, de az egyik fiatal képviselője volt ennek a pártnak, és akkor ő ezt az alkalmat, hogy neki ezeket az ügyeket Keresztes Sándor prezentálta, felhasználja arra, hogy elmondja a következőt. A Szovjetunióban komoly változások elé nézünk, az új főtitkár feltehetően Gorbacsov lesz, és akkor a szocialista országok, az európai szocialista országok külpolitikai szempontból Finnországnak a státuszába fognak kerülni, ami azt jelenti, hogy a többpártrendszer bevezethető lesz újra. Tehát újra lehetőség lesz a többpártrendszerre, és lényegében egy belpolitikai, erőteljes demokratizálódás mellett egy külpolitikai, szövetségesi kapcsolat fönntartása marad a Szovjetunióval kapcsolatnak a lényege. Még az is kiderült, hogy ki közölte ezt vele, ez a későbbi budapesti szovjet nagykövet Abuinimov volt, Iván Abuinimov, aki akkor a központi bizottságban volt valamilyen totum factum Moszkvában. De hát már utóbb az is kiderült, hogy ez a fajta közlés a pártfőtitkárok számára 2-3 évvel korábban megtörtént. Ha jól emlékszem, még Andropov tette ezt meg egy berlini találkozó alkalmával, aminek az volt a lényege, hogy a Szovjetunió sem katonailag, sem más módon, sem gazdaságilag, sem katonailag nem fog tudni segíteni, amennyiben az adott szocialista országban nem képesek a rendet fönntartani.
3: Igen, tehát Andropov, Brezsnyev utódja.
4: Tehát... Igen, tehát ez tulajdonképpen ugye egyáltalán olyan mértékben nem volt közismert, mint az sem az utolsó pillanatig, hogy Magyarországon atomfegyverek vannak, de ez már a legfelső, legbelső körben erről tudtak.
3: Ez azért nagyon izgalmas, mert ez a kezdeményezésetek az erdélyi egyház védelmében adott lehetőséget arra, hogy megtudjátok első kézből, vagy megbízható forrásból, hogy nem diverziós tevékenység gondolkodni azon, hogy a civil szervezetek és előbb-utóbb párt alakulva a több pártrendszer újjászülessék. Tehát végül is a vasfüggöny kezdett fölemelkedni.
4: A vasfüggöny kezdett fölemelkedni, nemhogy nem nemzetellenes, hanem államellenes, ugye? Tehát, hogy nem követünk el államellenes bűncselekményt, vagy kihágást azáltal, hogyha ezzel foglalkozunk. Másrészt kapóra jött Pozsgai Imrének egy ilyen kapcsolat, egy régi, valódi polgári politikussal, amiből persze már nagyon kevés volt, aki a túlélők és az egyáltalában kommunikáció képesek közül. Tehát ez neki egy nagyon kedvező lehetőség volt, és aztán majd kiderül, hogy ennek az ügynek a további fejleményei során még milyen újabb lehetőségek nyíltak meg számára is. Annak érdekében, hogy fölkészüljön arra a bizonyos változásra, amikor Magyarország is, mint Finnország, egy valamilyen kapitalista körülmények között működő, vagy egy demokratikus körülmények között működő ország lesz, ami hát természetesen lojális lesz a Szovjetunió nagy nemzetközi érdekeihez. Persze ez fából vaskarika, ezt a végtelenségig úgyse lehetett volna csinálni, de ez a Szovjetunió belső meggyengülésének volt a következménye, ami részben a rendszerből, részben a rendszer következtében is rossz döntésekből, mint az afganisztáni háború, meg sok minden más következett és alakult ki a 80-as évek során.
3: Ebben a szakaszában a beszélgetést most azért függesszük föl, mert a műsoridőnk lejár, de a tovább lépés evidens, tehát gyakorlatilag előjöttetek, hogy munkásmozgalmi kategóriával fejezem ki az illegalitásból, és lett egy kapcsolat, amely egyrészt szolgálhatta azt a célt, hogy artikulálódjon nemzetközi szinten, és a Vatikán fülébe is eljusson valamilyen módon majd az az igazságtalanság, amely fenyegeti az erdélyi magyar katolikus egyházat. Másrészt fölcsillan a remény Keresztes Sándor fejében, hogy előbb-utóbb újjászülethet az általa nagyon szeretett keresztény demokrácia politikai képviselete Magyarországon. Kedves Géza, jövő héten folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: a Molnár Dixieland Band játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Július 26-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. A Trump adminisztráció figyelmezteti Ukrajnát, rendkívül nagy a tét. Orbán tusványosi beszédében a román sajtó nem az erőt látta, hanem a hatalomvesztést és az útkeresést. Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. Idén július 26-án vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját. Leó pápa üzenetét a Magyar Kurírban is olvashatjuk. Az egyházfő ebben kiemeli, az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idő. Ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Leó pápa arra bíztatta a fiatalokat, hogy látogassák meg nagyszüleiket, a család idős tagjait, és azokat is, akiket senki sem látogat. Megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában Pietro Parolin bíboros egy római könyvbemutatón, írta a Vatican News. A Szentszék olasz nagykövetségén tartott eseményen a vatikáni államtitkár egy újságírói kérdésre válaszolva az ukrajnai háborúról azt mondta, sajnos az ellenkező irányba haladunk, eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Iránnal kapcsolatban a szentszéki államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Parolin bíboros hangsúlyozta, abban reménykedik, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében. Washingtonban ismét megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítói vacsorát, Kövér Tamás összefoglalója.
3: Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban egy merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves eseménye, az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye az újból rendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja is részt vett. Áprilisban az események helytadó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Akkor a Kaliforniából érkezett Cole Thomas Allen előzőleg vendégként jelentkezett be a Washington Hiltonba, amelynek alaksorában a bálterem található, így könnyebben meg tudta közelíteni a helyszínt. Most a washingtoni Waldorf Astoria szállodában tartott megismételt gála vacsorán Donald Trump megemlékezett a titkos szolgálat ügynökéről, aki áprilisban megállította a merénylőt, miután mellkasán egy lövedék találta el, és akinek az életét a golyóálló mellény mentette meg. Az újságírói szervezet eseményén az elnök többször bírált bizonyos amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egészen iránt. Donald Trump röviden kitért az iráni konfliktusra, és utalt arra, hogy van kapcsolata teheráni vezetéssel, amely tárgyalni akar az Egyesült Államokkal. Hozzátette, hogy hajlandó meghallgatni az iráni felet, de úgy gondolja, hogy az még nem áll készen. A gálavacsorát megelőzően több száz amerikai újságíró nyílt levélben szólította fel a Fehérházi Tudósítók Egyesületét, hogy az általa rendezett eseményen álljon ki, mint írták, Donald Trump sajtószabadságot tipró kísérleteivel szemben.
0: Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött Sulina térségében, jelentette be vasárnap Nikus Ordán, román államfő. Facebook bejegyzésében az elnök kiemelte, a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában. A román államfő szerint tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét. A Trump adminisztráció figyelmezteti Ukrajnát, rendkívül nagy a tét. A háttérről Kövér Tamás szól.
3: A Chevron olajóriás az amerikai kormányzathoz fordult az ukrán dróntámadások miatt. A Wall Street Journal jelentése szerint

0: kormánya az olajtársaságokkal folytatott konzultációt követően figyelmeztette Ukrajnát a nem orosz hajók elleni támadásoktól a Fekete-tengeren. A kormányzat a Kaszpi-tengeri vezeték konzorciumot létfontosságú energiaellátási csatornának tekinti Kazaksztánból az európai piacokba, amely alternatívát kínál az orosz erőforrásokkal szemben, mondta mindenről az amerikai tisztviselő. A Chevron számára rendkívül nagy a tét. A vállalat 50%-os részesedéssel rendelkezik a Tengiz mezőben, amely a globális termelésének 12%-át teszi ki, ez napi körülbelül 1 millió hordónyi, és amelyről a várakozások szerint idén 6 milliárd dollár szabad cashflow-t fog termelni. A Chevron a közelmúltban mintegy 48 milliárd dollárt költött a Tengiz bővítésére. Az elhúzódó exportleállás hatalmas veszteségeket okozhat. A Trump adminisztráció a Chevron zavartalan olajellátásának fenntartására törekszik, miután a közel-keleti két kulcsfontosságú olajszállítási szűk keresztmetszet leállása rövid időre 100 dollár fölé emelte a globális nyersolaj árát hordonként. Elemzők szerint, ha Ukrajna folytatja a támadásait, amelyek megállítják ezeket az exportokat, a Chevron szinte biztosan kénytelen lesz csökkenteni a termelést Tengizben, mivel a kikötő nem rendelkezik jelentős olajtároló kapacitással. De mivel az Egyesült Államok ellenáll a nem orosz tankerek elleni támadásoknak a Fekete-tengeren, Ukrajna valószínűleg más, politikailag kevésbé érzékeny célpontokra fog váltani, mondta mindenről Paul Cheng elemző. Más konfliktusok is bonyolítják a piacot, húszi támadások a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandeb szoros közelében, valamint a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalom lassulása az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásai miatt. Az árak megugrásának köszönhetően azonban a Chevron és az ExxonMobil a jövő héten rekord második negyedéves nyereséget jelenthet be.
1: A tejpiaci válság kezelésére kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter. A tejpiaci válság helyzet kezelésének érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznos szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Friss Magyar közlönyben. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB Agrár Forgó Eszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást az MFB Élelmiszeripari Forgó Eszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban a tejhasznos szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú, a legújabb lépést követő nap és 2026. december 31-e közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint hitel teljes futam idejére 100%. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, a cégvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program sikeres megvalósítását vezette komplex üzleti és iparági környezetben, méltatta Ságodi Attilát. Meggyőződésem, hogy a projektet magas színvonalú, fedhetetlen integritással és erős

0: felelősségtudattal vezetni. Elvárom tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonságot, a minőség és a szabályozói megfelelőség érvényesülését, fogalmazott. Kapitány István a Paks 2 Atomerőmű ZRT előző vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt pénteken mentette fel. Orbán tusványosi beszédében a román sajtó nem az erőt látta, hanem a hatalomvesztést és az útkeresést. A Transtelex portál értékeléséből a szerkesztő idéz.
1: A román sajtó beszámolók legtöbbjében érződött, hogy úgy látják, Orbán Viktor most már nem hivatalban lévő magyar miniszterelnökként állt a tusnádfürdői színpadon, hanem olyan politikusként, aki egy választási vereség után próbálja újra rendezni saját szerepét. Ez a változás adta az idei román beszámolók alaphangját, a szerkesztőségeket inkább az érdekelte, hogyan beszél Orbán a hatalom elvesztése után, milyen szavakkal támadja Magyar Péter és az új kormány, és milyen keretekbe próbálja szabni saját politikai helyzetét. Az állami Agerpress hírügynökség visszafogottan, de elég pontosan kijelölte, miről szólt az idén tusványos, idézem, Orbán a jelenlegi magyar vezetést bírálta, a Fidesz feladataként egy szabadság koalíció felépítéséről beszélt, és az ellenzéki szerepet úgy írta le, mint egy aktív szervezési feladatot. A Szociáldemokrata párt legfőbb média partnerének és támogatójának számító Antenna 3 más regiszterben nyúlt az eseményhez, a címben a konfliktusra helyezte a hangsúlyt, azt írta, Orbán Romániába jött, hogy támadja Magyar Pétert és vádolja az Európai Uniót. A Szociáldemokrata párt holdudvarához kapcsolódó Mediafax a beszéd európai tétjét emelte ki. A hírügynökségi cikk címe szerint Orbán, idézem, radikális figyelmeztetést fogalmazott meg Romániából, amikor arról beszélt, hogy az Európai Unió a mai formájában 25 év múlva már nem fog létezni. A nyugatbarát, Európa-párti és liberális beállítottságú Digi 24 is azzal a címmel jött, hogy Orbán Románia területéről bírálta a budapesti vezetést. Hírügynökségi beszámolókra támaszkodva abból a részből építette fel az anyagát, amelyben Orbán a jelenlegi magyar kormányzást felszínes kommunikáció vezérelt politikaként írta le. Külön kiemelték a Facebook kormányzásról szóló mondatot, illetve azt a fordulatot, amely szerint ez a politika az ellenség keresésre épül. A cikk szerint a tusványosi beszéd egyik fő üzenete az lett, hogy Orbán szerint Budapesten már nincs valódi gazdasági kormányzás, csak imázsépítés, látványpolitika és a politikai ellenfelek folyamatos támadása. A kifejezetten jobbközép és EU-barát Hot News a beszédet már eleve az új politikai helyzetbe ágyazta, és Magyar Péter válaszát is beemelték a történetbe. A jelenlegi miniszterelnök ugyanis úgy fogalmazott, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni, felesleges, amivel gyakorlatilag lesöpörte magáról Orbán támadását. Az Európai Uniós ügyekkel rendszeresen foglalkozó Kalea Europeana, az Európai Út portál Orbán Viktort az európai jobboldali szuverenista politika egyik szereplőjeként elemezte, aki a hatalom elvesztése után is kontinensnyi léptékű programot próbál mondani. A nemzeti konzervatív, populista és esetenként szuverenista hangoknak is helyt adó, de tulajdonképpen fősodorbeli Gándul portál vitte el leginkább értelmező irányba a történetet. A bukaresti lap azt próbálta megfogni, hogy milyen politikai szerepet próbál építeni magának Orbán Viktor. Címe szerint a volt miniszterelnök tusványosról diktálta a Fidesz új politikai irányát, és az ellenzéki pozícióból az ellenállás politikája felé lépne tovább. A Gándul szerint Orbán a vereségre úgy tekint, mint egy új történet kezdő pontjára, ahol ő a nemzeti tábor mozgósítója maradhat.
0: A határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról egyeztetett Markó Bélával, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton. Tar Zoltán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével folytatott megbeszéléséről a Facebook oldalán azt írta, közös meggyőződésük, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A fiatalokat foglalkoztató aktuális hitbeli és lelki kérdések kerülnek terítékre a 7. alkalommal megvalósuló Válts irányt IKE fesztiválon, írta a Krónika. Az Erdélyi Ifjúsági Keresztjén Egyesület és az Erdélyi Református Egyház kerület közös rendezvényének kínálatáról, lelkiségéről a Petroaje Lukás főszervezőt kérdezte a lap. Legyen szó hitről, egészséges életmódról, aktuális témákról vagy koncertekről, a fesztivál olyan programokkal várja a fiatalokat augusztus 4-e és 8-a között a Hargita megyei Zetevárjáján, amelyek egyszerre nyújtanak lehetőséget hitbeli és világi kérdésekkel is foglalkozni a keresztény identitás tükrében, mondta a főszervező, aki szerint nem könnyű megszólítani azokat a fiatalokat, akik nem állnak közel az egyházhoz. Talán úgy tűnhet, hogy van egyfajta zártsága egy egyházi közösségnek. Ezt a fesztivál segítségével szeretnék feloldani, tette hozzá. Így azzal a reménnyel próbálnak megszólítani olyan fiatalokat is, akik távolabb érzik magukat a hittől vagy az egyháztól, hogy elindulhat bennük valami, ami nyitottá teszi őket. Egy igehirdetés, egy előadás, egy műhely, kiscsoportos beszélgetés, vagy éppen egy sportprogram által is közeledhetnek Isten és a hit felé, fejtette ki a főszervező. Vajdasági és anyaországi népi iparművészek részvételével tartották a hétvégén az első vajdasági fazekas találkozót Kisoroszon, számolt be a Vajdasági Magyar Szó. Szép számban érkeztek a bánáti faluba a fazekasok Magyar Kanizsáról, Zentáról, Békés Csabáról, Adáról és Szabadkáról is. A találkozónak a Torontál Szorvány Központ festői környezete adott otthont, ahol 2019 óta működik egy jól felszerelt fazekas műhely. A szervezők úgy gondolták, hogy jó lenne a vajdasági fazekasokat összegyűjteni egy ilyen találkozóra. A télen volt egy pályázat, amelynek nyomán igyekeztek megszólítani a vajdasági fazekasokat, meséli a lapnak Kormányos Erzsébet szervező. A találkozó elsődleges célja az ismerkedés és a szakmai tapasztalatcsere volt, a kisoroszi fazekas műhelyben pedig új alkotások is készültek. A szervezők a jövőben szeretnék hagyományossá tenni a rendezvényt. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A Forma 1-es versenyt Mogyoródon Lando Norris, a McLaren versenyzője nyerte, a második Max Verstappen a Red Bull, a harmadik Kimi Antonelli a Mercedes versenyzője lett. Végül a várható időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel. Kisebb eső, zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környékén viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 33 fok között várható. Főbb híreink még egyszer röviden. Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. A Trump adminisztráció figyelmezteti Ukrajnát, rendkívül nagy a tét. Orbán tusványosi beszédében a román sajtó nem az erőt látta, hanem a hatalomvesztést és az útkeresést. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Most Múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
4: Ma 2026. július 26-a, évközi 17. vasárnap van. Szent Joakim és Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja. Anna és Joakim csendes, észrevétlen életet élt. Anna hitre, imádságra nevelte lányát, Máriát. Keleten Szent Annát már a 6. századtól tisztelték, nyugaton kultusza a 10. században terjedt el. Anna az özvegyek, a leendő édesanyák, a nagyanyák, a gyermektelen asszonyok, a dajkák, a jegyesek, a házi asszonyok, szabók, szatócsok, molnárok, csipkeverők, cselédek és takácsok védőszentje, valamint Firenze városának patrónusa. Szent Joakimot a középkorban az asztalosok, a kádárok és a bányászok vallották védőszentjüknek. Ma az Annák és Anikók ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a nevek viselőit. Az Anna héber eredetű bibliai név Szűz Mária édesanyjának a neve. Jelentése kegyelem, könyörület. Az Anikó az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. 170 éve, 1856. július 26-án született George Bernard Shaw, Nobel és Oscar-díjas ír származású angol drámaíró, kritikus, a modern szatirikus vígjáték legnagyobb mestere. Egyetemre sohasem járt, tanult és olvasott a British Múzeum könyvtárában. 1898-ban megnősült, és felesége jelentős vagyona lehetővé tette számára, hogy csak az írásnak éljen. Az 1910-es években már elismert és sikeres drámaíró volt. A díjakat és kitüntetéseket azonban sorra visszautasította, a lordi címet csak úgy, mint a becsületrendet. Az 1925. évi Nobel-díjat is vonakodva vette át, kikötve, hogy a vele járó pénzösszeg az angol-svéd irodalmi alap rendelkezésére álljon. Shaw mindvégig egy új világ megteremtéséért, a civilizáció megújhodásáért hadakozott. A polgári rendet merészen leleplező darabjaiból hazájában nem egyet betiltottak. Nagy sikerű vígjátékai a Tanner John házassága, a Sosem lehet tudni, valamint a Pigmalion. Jelentősebb drámáiban, mint a Szent Johanna, Cézár és Kleopátra, tudatosan a 20. század fogalmaival magyarázta a történelmi tendenciákat. 1939-ben megkapta a legjobb forgatókönyvnek járó Oscar-díjat a Pigmalionért. G.B. Shaw 1950-ben hunyt el. 55 éve, 1971. július 26-án felbocsátották az Apollo 15 amerikai űrhajót, amely végrehajtotta az első bővített tudományos programú holdra szállást. A közel kéthetes misszió során két űrhajós beszállt az első utasszállító holdautóba, amellyel a 4 holdút során összesen 28 kilométert tettek meg, és 7 kilométerre is eltávolodtak az űrhajótól. Útjaikon összesen 77 kilogramnyi kőzet és talajmintát gyűjtöttek, és augusztus 7-én sikeresen földet értek. Az Apollo 15 misszió az Apollo program 9. útja volt, és a 4. olyan, amikor az űrhajósok a Holdra is leszálltak. 11 éve, 2016. július 26-án ért vissza földkerülő útjáról az a légijármű, amely kizárólag napenergiát használt üzemanyagul. Útja bő egy évvel korábban, 2015. március 9-én kezdődött. A repülőgép az Egyesült Arab Emírségekből indult, és oda is érkezett vissza. 17 szakaszban tette meg az utat, és 2 svájci pilóta felváltva vezette. A svájci üzletember, egykori katonai pilóta és honfitársa, aki pszichiáter és léghajós, be akarta bizonyítani, hogy lehetséges körbe repülni a földet egyetlen csepp hagyományos, környezetszennyező üzemanyag nélkül. A 4 napelem meghajtású motorral működő 72 méteres szárnyfesz távolságú szolár végsebessége 140, utazó sebessége 90 km/h volt. A gépet több mint 17 ezer napcella által gyűjtött energia működtette. A csendes óceánt megszakítás nélkül repülte át. A Solar Impulse 2 több mint 500 órát töltött a levegőben, és átlagosan 45-90 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. A katolikus egyházban 2021 óta július 4. vasárnapján ünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. Ferenc pápa a gyökereket őrző nagyszülők és idősek ünnepnapját azért jelölte ki a Szent Joakim és Szent Anna ünnepnapjához közeli vasárnapra, mert ők a bibliai hagyomány szerint Jézus nagyszülei voltak. Az egykori katolikus egyházfő felhívta a figyelmet arra, hogy gyakran elfelejtjük, mekkora gazdagságot jelent a gyökerek őrzése és az, hogy e gyökerek tovább éljenek a további nemzetékekben. Ferenc pápa szorgalmazta az időseket övező hálátlanság légüres terének betöltését. Az idősek korosztályát lelki és emberi gazdagságként jelölte meg, amit szembe helyezett a mai világban tapasztalt, az időseket úgymond selejtező kultúrával.
0: A múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Kérünk, mennyei Atyánk, hogy szűzanyánk közbejárására add meg a betegeknek a gyógyulást, a bajokkal küszködőknek a megoldást. Világosítsd meg a világ vezetőit, hogy mit kell tenniük a béke érdekében, az egész emberiség javára. Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdődik.

0: utána azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképp

0: szólnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg a 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság az MTI-vel. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurtág György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. 5 hangversenyt rendeznek, mindegyike a klasszikus és a kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A Grafiszek című szombati programon Bazsányi Sándor esztétával beszélgetve, felolvasással egybekötve nyitja meg saját szép irodalmi iskoláját a közönség előtt. Aznap egy zenés felolvasó színházi előadáson emlékeznek a 10 éve elhunyt Eszterházi Péterre. A képzőművészeti programokat is az iskola éve tematika járja át. K. Horváth Zsolt kurátor és az alkotók kalauzolják végig az érdeklődőket a Pannonhalmi Főapátság Iskola a Láthatáron című kortárs kiállításán vasárnap, ahol a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói interaktív játékra hívják a közönséget. A spirituális alkalmakon egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a 800 éves bazilikától a 21. században épült koncertteremig. A fesztivál alapját a szerzetes közösség imádságos napirendje adja, a liturgia mellett a bencés szerzetesek által vezetett programokon is részt vehetnek a látogatók. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete a szociális területek tekintetében, osztotta meg Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár írásában, amelyet Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi tárcavezető osztott meg közösségi oldalán vasárnap. Tóth Kinga Dóra kiemelte, az államnak kötelessége gondoskodni azokról, akik élethelyzetükből vagy egészségi állapotukból fakadóan segítségre szorulnak. Az idősek, a fogyatékossággal élő emberek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyermekek ellátásáról az állam fenntartóként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül gondoskodik. Hangsúlyozta, hogy egyre világosabban látszik, súlyos örökséget vettünk át. Részletezte, hogy elavult az infrastruktúra, tartós a szakember hiány, túlterheltek a dolgozók, túlzott az adminisztráció, és inkább alul finanszírozottság és több helyen megújulásra szoruló működési kultúra jellemzi a rendszert. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Lesznai Anna. Mese a bútorokról és a kisfiúról. Második, befejező rész.

Már csak egy teliholdas éjjel választotta el Péterkét a hétesztendő hét teljes nap leteltétől, mikor elkészült az ágy. Gyönyörű szép volt szemre, szív alakú a hatalmas négy lába, tulipános az oldala, és olyan az egész formája, mint valami óriás bölcső. Pompás fekvés esett benne, és szelíden ringott, mihelyst belé feküdt valaki. Csak azt tudni,

0: deszkáját. Ha ezt is megtetted, nézz körül. Kutat fogsz lelni a fa töviben. Szállj le a fenekére, hozd fel belőle a keserves köszörű követ, azon fenn meg a bicskádat. Akkor aztán fogd meg a bicskát, és szúrd meg vele háromszor a tenyeredet. Nagyon fog ám fájni a kezed, de azért csak te légy bátor, és három csepp vért eresszél az ágy deszkájára. Ha így cselekszel, minden beteg ember kigyógyul menten, aki belefekszik. Ahogy ezeket elmondotta a szép öregember, bezárult a műhely teteje. Péterke pedig kikereste a legmagasabbik fát, és mászott felfelé. Rengeteg soká mászott, már majd elernyett, mire felért a fa tetejére. A fa tetején kastélyt látott, kastély udvarában kutat, kútpárkánya mellett síró szép kisasszonyt. Miért sírsz, kisasszony? Kérdi Péterke.
1: Jaj, csak azért, elromlott a kútház zárja, nem nyílik. Szomjan halunk mindnyájan.
0: Oda megyen Péterke. Nézi a lakatot, próbálgatja bicskájával, mire hirtelen felpattan a zár, és csurog a kútvize. Nem is víz volt az, de édes szagú, gyógyító gyanta. Péterke telimert véle egy bögrét, aztán indult lefelé. Hálálkodott a szép kisasszony, tartóztatta volna Péterkét, de az csak ment a dolga után, mert eszébe volt a szép körtefa ágy. Lehajlott utána a fenyőfabeli szép kisasszony. Viszontlátásra, Péterke! Nem felejtelek el! Mire leérkezett Péterke, jól megdörgölte az ágy deszkáit a gyantával. Aztán körülnézett, hol is az a kút. Meg is lelte mindjárt. Kötelet kötött a szélire, azon ereszkedett le a fenekéig. Jéghideg volt a víz. Mély is. Szerencsére mindjárt kezibe akadt Péterkének a keserves köszörű kő. De alig, hogy Péterke megfogta a követ, az keservesen sírni, kiabálni kezdett.
1: Jaj neked, Péter! Ez a kút 100 méter, fekete a vize, keserves az íze. Köszörűkő nehéz, kötél könnyen szakad. A fenékre vonlak, senki rád nem akad. Bocsáss el, Péter!
0: De Péter jól megmarkolta a követ, bátran megfogódott a kötélben, és felkapaszkodott rajta. No, hát ez is megvolt. Jól megfente Péterke a bicskát, és beleszúrt vele a tenyerébe. Olyan nagy fájdalmat érzett, hogy majd elsírta magát. De nem volt gyáva, másodszor, harmadszor is megszúrta a kezét. Három kerek vércsepp hullott az ágy deszkájára. Hát egyszerre csak ringani kezdett az ágy, és megszólalt. Feküdj belém, Péterke! Ideje is volt, mert Péterke se nem élt, se nem holt. Egészen oda volt. De alig feküdt le az ágyba, elmúlt minden fájása. Olyan csöndesen aludt, mint a tej.

0: 6 húszín fehér bivaj volt elejébe fogva. Felszállt Reá az ágy. Péterke mellette lépegetett. Meg sem pihentek, míg el nem érték az öreg hársfát, aki király volt most minden fák fölött. Mikor a hársfa megnézte a Péterke remekét, azt mondotta: "No, fiam, ezt jól megcsináltad. Szabad vagy. Jutalmul pedig neked ajándékozom ezt az ágyat. Viheted magaddal." Péterke tisztességgel megköszönte a hárs király jóságát, aztán búcsúzóra körülnézett. A jó öreg Vackor király helyében ott állott most egy frissen serkett, karcsú kis vackorfa. Péterke oda ment hozzá, és átölelte a törzsét. Mielőtt elhagyták volna az erdőt, Péterke háromszor visszafordult. Azt mondotta: "Isten veletek, kedves fák! Köszöntelek, jó mesterem! És Isten veled, szép kisasszony, kit a fenyőfa tetején hagytam!" Éjszaka az ország útjára értek. Péterke nem látott egy hajításra sem maga elé, de azért csak lépegetett. Azt gondolta, utána jön a bivajos szekér. Hát mire reggel lett, nyoma sincsen a bivajos szekérnek meg az ágynak. Nem voltak sehol sem. Búsult Péter, hogy kárba veszett a sok munkája, meg a gyönyörű ágy. De mit volt mit tennie, csak ment tovább. Egész nap ment, mendegélt, déli harangszóra a falujába ért. Megállott a templomtéren, azután befordult az udvarukra. Hát, nagy sürgésforgás van ott. A szolgálók terítenek, hosszú asztalt rakosgatnak tele étkekkel. Miféle ünnepre készülnek itt? Gondolja Péterke. Egyszerre csak azt hallja: "Itt van Péter! Éljen Péter, a híres asztalos mester!" Csodálkozik Péter, honnan tudják idehaza az ő mesterségét. De csak azt kérdi elébb: "Édesanyám hol van?" "Bizony," feleli az egyik szolgáló, "csak ott fekszik betegen a belső szobában." Nem kérdez már semmit Péterke, fut be az édesanyjához. Ott fekszik a szegény a régi ágyában, de milyen sovány, sápadt. Azt mondja az anya: "Jó, hogy hazajöttél, Péterke. Már kerek egy napja nem láttalak. Féltem, hogy elkésel a lakomáról." Aztán öleli, csókolja a fiát. Csodálkozik Péter, hogy édesanyja észre sem vette, hogy 7 éve nem volt idehaza. De mielőtt szóhoz jutna, hát bejön már 2 derék legény. Karonfogva kivezetik Pétert az udvarra, ott leültetik az asztalfőre. Esznek, isznak, mulatoznak a vendégek, éltetik Péterkét, aki itt közöttük nőtt híres neves asztalos mesterré. Péterke csak csodálkozik. "Te Péter?" kérdi az egyik szomszédja. "Most már mondd meg igazán, miért dolgoztál mindig éjjel, titokban a remekeden? Féltél tál, hogy megverik szemmel az irigyek?" És nagyot kacag rá. "Éljen Péter!" mondja egy másik. "De aztán, hogy mester lettél, ne feledkezzél meg rólunk, akikkel minden vasárnap együtt játszottál a templom téren." "Bizony," mondja az apja, "most már híres mester vagy. Benn áll a remeked készen a házban. De mindig is jó fiú voltál. 7 év óta meg éppen elhagytad egyetlen csúnya szokásodat is. Nem rongálod többé a jó öreg bútorokat." Alig, hogy ezt kimondja az apja, Péterkének hirtelen eszébe jutott az erdő, meg a vén vackorfa, meg az irdatlan nagy öreg íróasztal, aki helyette kicsi vackor testvért hozott kézen fogva a házhoz. Azért nem vették hát észre, hogy nem voltam idehaza, mert ez a kis vackor testvér járt itt a helyemben. "Édesapám," kérdi már most. Mióta fekszik az anyuskám? Ejnye, fiam, hiszen tudod, 7 éve beteg már. Fel akart kelni ünneplésedre, de nem bírt. Édesapám, miért ünnepeltek ti engem? Ejnye, fiam, hisz ma hajnalban érkezett haza a te remekbe készült munkád. 7 falu mestere megbámulta. Micsoda munkát emleget édesapám, hiszen én most értem haza. Én vagyok az igazi Péter. Kerítsétek csak elő a vackorka fiút, az majd elmond mindent. Péterke apja azt gondolta, hogy fia megrészegedett az édesbortól, azért beszél ilyeneket. Erígy be a szobádba, Péter. Feküdj bele remekbe készült ágyadba. Aludd ki magad, édes fiam. Bemegy Péterke a szobájába. Hát mit látott? Szép nagy ágy áll, szívalakú, hatalmas 4 lábon. Tulipános az oldala. Olyan egészen a formája, mint valami óriás bölcső. Ezt faragta hát remekbe itt helyettem az a vackor testvér. Jaj, hiszen ez szemre szakasztott párja az én gyógyító ágyamnak. Péterke leült az ágy szélére, és nagyot sóhajtott. Hely, csak előjönne már ez a vackorka fiú, aki ezt az ágyat faragta. Hely, csak ide keríthetném az én csuda ágyamat is. Egész sötét lett a szoba. Egyszerre csak a zsalugáter nyílásán át bejött a csillagmadár. 2 aranylábon járt, mint a kanári. Leült a Péterke tenyerébe. Isten hozott, csillagmadár, mondotta Péterke. Szép tőled, hogy eljöttél. Hogy ne jöttem volna, feleli a csillagmadár. Látni akarom a remek mívű ágyat, akit a körtefa király testéből faragtál. Ja, Istenem, csillagmadár, ki tudja, hogy az mivé lett? És elbeszéli sorjában a csillagmadárnak, mint járt az ő csoda ágyával. Elvesztette hazatértében. Látod, csillagmadár, ez itt Ni, az én vackorka testvérem remeke. Ha ő előkerülne, mindjárt nem hinné senki, hogy én megrészegettem az édesbortól. Ha pedig valamiképpen besétálna ide az én gyógyító ágyam, mindjárt segítenék beteg anyuskámon. Csiripelt, csilingelt erre a csillagmadár Péterke tenyerében. Megrebbentette szárnyait, aztán megszólalt. Ostoba Péterke, figyelj szavamra! Fából fakadt testvér teste, a fa ismét visszavette. Árnyas erdő homályában lakik lelke, vackorfában. Péterkének szobájában lakik lelke, csuda ágyban. Vackor testvér a műhelyben, csuda ágyat farag helyben. Péter testvér a tisztáson dolgozik a csuda ágyon. Itt is épül, ott is épül, a csuda ágy egyre szépül. 2 helyütt faragta 1 vágy. Nem is 2 ágy, csak is 1 ágy. 2 testvérnek 1 a lelke, egyé vált a 2 ágy teste. Fában, ágyban ten testvéred, szeretettel megösmérjed. Kibe vésted véred, vágyad, ez itt a te csuda ágyad. Akkor egyszerre csak megszólalt az ágy, és ő is bizonykodott. Király voltam, meg is holtam, erdőföldjén fatörzs voltam, te gyalultál, fűrészeltél, új életre te keltettél. Kútba szálltál, fára másztál, szép leánytól értem váltál. Nagy munkádat bevégezte, piros véred, 3 cseppje. Király voltam, meg is holtam, 7 évig testvéred voltam, lágy kenyérrel tartott apád, csókkal tartott édesanyád. Hogy ne sirassanak téged, itt jártam én, mint testvéred. Király voltam, meg is holtam, 7 évig testvéred voltam. De most erdő homályában kinőttem friss vackorfában. Erdő szélén megöleltél, de elbújtam, rám nem leltél. Király voltam, meg is holtam, mindétig testvéred voltam. Künn az erdőn, benn a házban, fában, ágyban, nagy munkában, hűkép másod, segítséged. Vackor testvér kísért téged. Mikor ezeket a szavakat hallotta Péterke, és megtudta, hogy nem veszett kárba az ő gyönyörű munkája, felugrott és úgy ölelgette, csókolgatta az ágy minden oldalát. Azután meg beszaladt az édesanyjához, és azt mondotta. Édesanyám, nem lesz beteg ezentúl, mert én kigyógyítom csoda ágyammal. Azután karjába kapta az anyját, és szép gyengéden belefektette a csoda ágyba. Ingott, ringott az ágy, alig feküdt bele Péterke anyja, menten egészséges lett. Nagy volt erre az öröm odahaza, most csapták aztán csak az igazi lakomát. A csillagmadár is meg volt híva, és így szólott. Hallgass rám, Péterke! Nagy sírás leszen holnap a városban, mert holdbetegen hozzák haza idegen országból a kastélybeli gróf szépséges leányát. De te ne félj semmit, menj el a kastélyba, és mondd meg a grófnak, olyan ágy vagyon te nálad, hogy aki belé fekszik, menten kigyógyul minden nyavajából. Meglásd, jól jársz, ha követed tanácsomat. Hát másnap virradatra arra ébredt Péterke, hogy nagy sírás-rívás hallik az udvarból. A gróf kisasszonyt siratták, akit holdbetegen hoztak haza idegen országból. Azért siratták olyan nagyon a népek, mert szépséges szépsége mellett még olyan jó szíve is volt, hogy mindenét elajándékozta a szegény embereknek. Péter meg sem állott a grófi kastélyig. Beköszönt, és elmondotta a grófnak, hogy mi járatban van. A grófnak megtetszett a vigaszos beszéd, és sietve elvitte a lányát aranyos hordszéken a Péterkéjék házába. Alig, hogy belefektették a körtefa ágyba, mindjárt felnyitotta a szemét a leányzó. Elmosolyodott, és azt mondotta Péterkének.
1: Jaj, édes Péterkém! Csak hogy megint látlak, majd megholtam érted, amióta elhagytál. Látod, nem felejtettelek el.
0: Péterke pedig nem győzte nézni a szépséges leányzót.
1: Istenem, hisz megösmerte. Szakasztott az volt, aki a fenyőfabéli kisasszony.
0: Az ágy meg ringott és ringott, ringatta a szépséges gróf kisasszonyt. Estére a csillagmadár is eljött, és dalolt és fickándozott örömében. Péterke elvette feleségül a gróf leányát. Holtig szerették egymást. Sose voltak se szomorúak, se betegek. A gyerekeikből csupa egészséges derék ember válott. Ha valami bajuk esett, menten belefeküdtek az ágyba, és menten meggyógyultak. A bűvös bicska pedig megmaradt a családban. Sok dolgos mester használta, mindenféle mesterségre.

0: Mese a bútorokról és a kisfiúról. A második befejező rész hangzott el. Lesznai Anna történetét Szemerédi Bernadett olvasta fel. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Varga Ramóna. Rendező Sárospataki Zsuzsanna.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istenem, minden munkám örömöm, a mai napot köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd, Uram, gyermekedet. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Grillus Vilmos énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg a 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság az MTI-vel. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurtág György alkotó társául Johann Sebastian Bachot választotta. 5 hangversenyt rendeznek, mindegyike a klasszikus és a kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A Grafiszek című szombati programon Bazsányi Sándor esztétával beszélgetve, felolvasással egybekötve nyitja meg saját szép irodalmi iskoláját a közönség előtt. Aznap egy zenés felolvasó színházi előadáson emlékeznek a 10 éve elhunyt Eszterházi Péterre. A képzőművészeti programokat is az iskola éve tematika járja át. K. Horváth Zsolt kurátor és az alkotók kalauzolják végig az érdeklődőket a Pannonhalmi Főapátság iskola a láthatáron című kortárs kiállításán vasárnap, ahol a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói interaktív játékra hívják a közönséget. A spirituális alkalmakon egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a 800 éves bazilikától a 21. században épült koncertteremig. A fesztivál alapját a szerzetes közösség imádságos napirendje adja, a liturgia mellett a bencés szerzetesek által vezetett programokon is részt vehetnek a látogatók. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete a szociális területek tekintetében, osztotta meg Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár írásában, amelyet Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi tárcavezető osztott meg közösségi oldalán vasárnap. Tóth Kinga Dóra kiemelte, az államnak kötelessége gondoskodni azokról, akik élethelyzetükből vagy egészségi állapotukból fakadóan segítségre szorulnak. Az idősek, a fogyatékossággal élő emberek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyermekek ellátásáról az állam fenntartóként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül gondoskodik. Hangsúlyozta, hogy egyre világosabban látszik, súlyos örökséget vettünk át. Részletezte, hogy elavult az infrastruktúra, tartós a szakember hiány, túlterheltek a dolgozók, túlzott az adminisztráció, és inkább alulfinanszírozottság és több helyen megújulásra szoruló működési kultúra jellemzi a rendszert. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Zenei barangolás. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. 24. rész. Brahms muzsikájából. Magyar Kornél összeállítása következik.

Brahms első szimfóniája negyedik tételének jellegzetes kürt motívumával köszöntöm hallgatóinkat. Kossuth Díjas zongoraművész karmesterünk Vásári Tamás emléksorozatának 24. epizódját Johannes Brahms muzsikájának szenteljük. Egyrészt nevezetes ciklusa a Zenén túl 1996. május 1-jei előadása idézeteinek, másfelől, mint az azt követő Brahms hangverseny sorozat lemezfelvételei részt.

0: Brahms írt Klára Schumannak egy levelet, ma megfújtam az alpesi kürtöt. Első szimfóniájának az utolsó tétel bevezetésébe ezt halljuk, ezt a témát. Na most Brahms volt az, aki jött az Alpokon át, és ezt írja Joachim, a nagy magyar hegedűs, Brahms nagy barátja, hogy az Alpok felől száll le a fiatal sas. És valóban egy óriás volt, aki közeledett az Alpok felől, és jön az óriás, aki folytatója a daloknak, a fáklyát viszi tovább Schubert, Schumann dalainak. Ő a folytatója és a Beethoven szimfóniáknak. Nem volt senki, aki lehetett volna gondolni, hogy ki tud még Beethoven után szimfóniát írni. És pontosan Bülow, a legelső nagy karmester, Hans von Bülow, aki hát a Berlin Filharmonikusoknak a megalapítója volt, és Liszt Ferencnek az első veje, a második Wagner volt, és ő úgy nevezi ezt a Brahms első szimfóniát, hogy a tizedik, vagyis méltó folytatója a Beethoven szimfóniáknak.
1: Ezúttal a rádiózenekar és főzene igazgatója Vásári Tamás közös Brahms albumának idézeteivel tekintünk végig a német romantika nagymesterének elsősorban szimfonikus életútján, beleértve a nem is egyszerű kezdetet, egészen egyik csúcspontjával a német requiemmel bezárólag. Hallgassák most az első szimfónia fináléját mai összeállításunk nyitányaként.

Az első szimfóniát hosszú előkészületek előzték meg, benne a két zenekari szerenáddal, majd főpróbaként a József Haydn D-dur divertimentója második tételére, a Szent Andal korál melódiájára komponált variáció sorozatra. A Brahms maga vezényelte 1873. november 2-i bécsi bemutató sikere dacára sem kockáztatta, hogy klasszikus értelemben szimfóniával álljon elő. A Haydn változatok nyitják a 2002-ben megjelent Brahms albumot, amelynek felvétele az 1998 tavaszi évad hangversenyein, valamint 2001 márciusában készült. A finálét idézzük.

Már jóval korábban foglalkoztatta Brahmsot a szimfónia műfaja, előbb született D-moll zongoraversenyét is ennek képzelt el obligált zongora szólammal. Mégis még 5 év telt el a befejezésig, amelyet megterhelt Schumann öngyilkossági kísérlete és halála. Ez is rányomta a bélyegét tragikus hangjára, ugyanakkor lassú tételével is elveszett mentorának állít emléket a kézirat mottójával, Benedictus qui venit in nomine Domini. Egyébként Vásári is ilyen szándékkal kérte fel művésztársát és ifjúkorától élethosszíglan barátját, Frankl Pétert a D-moll zongoraverseny szólójára. A második adagio tétel részlete szól.

amikor Liszttel találkozott, mégpedig Schumanéknál, és hát ugye Liszt nagy lelkűen, fiatal kezdő zeneszerzőnek, akármilyen tehetséges is, de hát ő hozzá képest fiatal volt, hát eljátszotta neki a legnagyobb művét, a Hámorszonátát. Hát ott fű nem maradt szárazon, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Hát ugye Liszt a legnagyobb művét eljátsza. Hát én gondolni se merek rá, hogy milyen hihetetlen élmény lehetett ez. Na most ki tudja ezt igazán értékelni? Egy zenész, egy nagy zenész, mint Brahms. Brahms elaludt. Na most, na itt jön ki a sündisznó, hogy én szerintem dehogy aludt ő el, csak nem szerette a Liszt irányzatát, és így akarta finoman kifejezni azt, hogy ő nem szereti Lisztet. Ugye hát amikor ezt látjuk, hogy ilyen érdes karakter volt Brahms, és nem volt kedves legtöbbször így az embereke, ugyanakkor a zené pedig olyan érzelmes, olyan szerelmes, amilyen hát nem lehet elképzelni szerelmesebb és érzelmesebb zenét. Na most nem véletlen, hogy a François Sagan nevű francia írónő, Aimez-vous Brahms, a francia magyarul azt hiszem, hogy szeretően Brahmsot, csináltak róla a filmet, és a filmnek a rendezője kit választod a zeneszerzőnek a műhöz, a filmhez? Brahmsot. És hát persze mondjuk a címében benne, hogy Aimez-vous Brahms, de nem is találhatott volna szerelmesebb zenét, mint a Brahms műveinél a harmadik szimfónia harmadik tételét, és ezt most maguknak el fogjuk játszani. Hát ez nem egy sündisznónak a zenéje,

Brahms nem volt forradalmár, újító zeneszerző, ifjú korától Schubert és Schumann nyomdokain haladt, folytatta Vásári. Csupán szép zenéket akart írni, a már megteremtett klasszikus formákba öntve, akár a szimfonikus, akár a kamarazene műfajában ideális otthont nyújt a zeneiségének. Már ifjú korában kamarapartnernek szegődött a magyar Reményi Ede hegedűs mellé, aki később bemutatja honfitársának Joachim Józsefnek, vele életre szóló barátságot köt. Ennek zenei párlata a három hegedű zongora szonáta és a Joachimnak írt hegedű versenye. Az első G-dur hegedű szonáta utolsó tételének témájául a Walle Regen, Walle Nieder kezdetű dalát teszi meg, amelyről később így vall. Ez még kevésbé kívánkozik a nyilvánosság elé, mint szerzője.

Kelemen Barnabás Kossuth és Liszt-díjas hegedűművésszel készített Brahms szonáta albumot Vásári a most részleteiben hallható szimfonikus koncert felvételek közelében 2002. márciusában készítette. De térjünk vissza a szimfóniákhoz, amelyekből szólaljon meg a mind közül legfelhőtlenebb hangulatú, a fiatalságot idéző második D-dur szimfónia harmadik allegretto graciózó tétele. Olyan örömteli és bájos hangzású, mondta róla szerzője, mintha egyenesen egy ifjú házas pár számára készült volna. A Richter János vezényelte 1877. december 30-i nagy sikerű bécsi bemutató alkalmával a közönség a most felhangzó tételt megismételtette.

Brahms második szimfóniájának Allegretto tétele után hallgassunk bele utolsó szimfóniájába. 1884 és 85 nyarát töltötte a stájerországi Mürzuschlag városkában, az itáliai kómói tavi pihenés után. Brahms emlékezett erre a helyre még a régi időkből, arról az alpesi útról, amelyre édesapját is magával vitte. Itt komponálta számos zenekari művek közül a negyedik szimfóniát, és mellette még több mint 30 kórus művét és dalát. Igazán nagyon szép itt, invitálta lelkesen bécsi barátait egy mürzuschlági látogatásra. Hans von Bülownak írt, szerény, egyben tréfás hangú levelében számolt be a szimfónia elkészültéről. Itt fekszik néhány közjáték, amit együttesen általában szimfóniának neveznek. Egyre csak arra gondolok, milyen szíves örömest kezdeném nálatok a műpróbáit. Egyúttal azt is remélem, hogy a nagyközönség tetszését elnyeri majd. Bár tartok tőle, hogy túlságosan árad belőle a mi hűvösebb éghajlatunk, mert nálunk bizony nem érnek édesé a cseresznyék, de nem is kóstolnál belőlük. Saját aggodalma, amelyet néhány barátja is osztott, alaptalannak bizonyult. 1885. októberében hatalmas sikerrel mutatta be a Meiningeni udvari zenekar Bülow vezényletével. A szokatlan formájú variációs passzákájá zárótételt idézzük a sorozat 1998. május 21-i koncertjéről.

0: A negyedik szimfónia finália után emlékeztetem önöket, hogy műsoridőnk szűkre szabott határai ez alkalommal is csak ízelítőt engedtek Vásári Tamás Brahms albumának, miként a korábbi Schubert és Schumann ciklus esetében. De figyelmükbe ajánlom, hogy a Magyar Rádióval koprodukcióban publikált Hungaroton albumok napjainkban is hozzáférhetőek, akár lemezboltokban, akár kölcsönözhetőek zenei gyűjteményekből. Remélem, sikerült kedvet ébreszteni hozzájuk, ahogyan ezzel a céllal idéztem zongora művész karnagyunk előadásait a Zenén túl sorozatából. Vele zárom az emlékére szerkesztett ciklus mai adását, mielőtt felcsendülnének a Német Requiem részletei a Magyar Rádió Strauss Kálmán karigazgatta énekkarának közreműködésével.
1: Elérkeztünk az utolsó számhoz, a Requiemnek a hatodik, a legnagyobb tételéhez, ami tulajdonképpen egy örömóda, mert a győzelem a halál és a pokol felett. Érdekes módon azt akkor írta, amikor az édesanyja meghalt, és hát akkor még 33 éves volt, egy 33 éves embertől ilyet, és érdekes módon Schumann megjósolta ezt, azban az első kritikájában azt írta, mert akkor még ő nem hallott kórusművet a Brahmstól, és azt mondta, hogy ha majd a nagy tömegekhez fordul kórussal, nagy zenekarral, akkor lát igazi csodákat majd az emberiség. Hát egy ilyen csoda ez a Német Requiem, aminek mondjuk a külön érdekessége, hogy nem katolikus liturgiára íródott, hanem német nyelvön, tehát a Bibliának a szövegei, amit ők kiválasztott szövegeket. Szeretném még megemlíteni, hogy tényleg a művészetnek a lényegével kapcsolatban annak honnan kell jönni, mihez kell igazodni egy művésznek. Mert például gyakran halljuk ezt, hogy az előadó az csak a komponistát szolgálja, és ne a saját egyéniségét. Ez egy teljes félreértés, mert mindenki így egyéniség, mindenképpen, ha 10 zongorista, 100 zongorista kimegy a pódiumra, és eljátsz a céduskálat, az mind különböző lesz, tehát az egyéniség az mindenképpen ott van, és ha pedig valamit én azért akar, pontosan, amit már mondtam, azért, mert hogy új legyen, és akkor a keresi most ezzel legyen nagy, az egy teljesen kárba vezet fáradtság. Amikor a nagy zen buddhista bölcs haldoklik, és a hívei, tanítványai körülveszik a halálos ágyán, és egyszer csak azt látják, hogy az öreg elkezd kuncogni, nevetgélni. Hát a mester mind nevet? Hát csak az a nevetek, hogy én milyen ostoba voltam. Mester, hogy mondhatjét, hogy ostoba, a legbölcsebb. Nem, én azért mondom ezt, mert én ott ültem a forrás partján, és én kis csészékbe adtam az embereknek inni, akik oda jöttek hozzám, ahelyett, hogy azt mondtam volna, eredj oda a forráshoz. Na mi a forrás? Az a mindenkinek a forrás, ami benne van. Annál többet nem tud adni. Tehát mindenkit a legjobban akkor szolgálja a zeneszerzőt, a művészetet, a szellemi világot, ha ő a saját forrásából ad.

zenei barangolás Brahms német requiemjével véget ért. A Magyar Rádió énekkarát és szimfonikus zenekarát hallották a Zeneakadémián 2001. március 21-én készült koncert felvételről. Vásári Tamás legszebb felvételeiből válogató 26 részes sorozat 25. epizódja Magyar Kornél szerkesztésében a Szavária szimfonikusokkal folytatódik jövő vasárnap a Páholy és Pódium adásában 15 óra 4 perctől.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Ki kell tartani a 2,5 millió szavazó mellett, jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint a feladat az, hogy tanuljanak a hibákból, büszkén álljanak ki a vívmányaik mellett, segítsék a szabadság szerető embereket, és garantálják az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. A volt miniszterelnök hozzátette, áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene. Ez az arány szerinte megfordulhat. Menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt kormányfő Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére. A bejegyzésben a kormányfő megköszönte Magyarország bölcsességét és bizalmát. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna titulusú római katolikus kápolnát az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök szent misén áldja meg. Tomász Koza, szolyvai plébános elmondta, a vezérszállási hívek közössége az ungvári skanzennek régi, különleges 19. századi építészeti műemlékét adta át. Az egyedülálló fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írja a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermek nevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanító képzést is többen kezdhetik meg. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb eső, zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környékén viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 44-től az 52. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián.

0: Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanította a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
1: Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrinccel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később. De nincsen lényeges különbség közte és a Modenai 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kijavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát, ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem, ugye, hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány száraz anyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak, mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott Messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt, tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jogoktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik, érdekelték a dolgok, mert például följegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának a nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenvezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években 2 kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Regelrecht Egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt. Például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló ki vagyok ilyen, hogy Békefire még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemec Ernőről, aki azt hiszem, talán a Weldnak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyást gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a IV. László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemec Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.

0: A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó, a 90. születésnapja alkalmából rendezett veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzor gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Márai Sándor. Földrengés.

A kisfiú hajnalban arra ébredt, hogy valami történik a házban. Felült a párnák között, ásított, és szórakozottan figyelt. Először úgy tetszett, mintha szavakat hallana, mintha izgatottan beszélne valaki. De a szobában csak nem sötét volt, csak kisfiú tudta, hogy apa és anya ilyenkor alszanak még. Hanna is alszik, a kisasszony. Csak a mindenes jár 7 óra előtt a házban. Befűt, kávét őröl, tejet hoz. De anya és a szakásné szigorúan megparancsolták Esztinek, hogy mindezt Lábújhegyen végezze. Egyetlen hangos szónak nem szabad elhangzani, míg apa fel nem ébred. A kisfiú orrát, szemét dörzsölte, és figyelt. Valaki járt a házban, ez kétségtelen. A nagy előszobában jártak, súlyos és idegen léptekkel. Egy férfi beszélt oly mély hangon, mint Konrád bácsi, és mégis ismeretlen hangon, mint az utcán az idegen emberek, akik a farkaskutyákat vezetik, s félelmesek akkor is, ha bundájuk prémes gallériából és a báránybőrkucsma magasságából nyájas szavakat dörmögnek lefelé, a kisfiú felé, aki megszeppenve s udvariasan válaszol a félelmesen barátságos szavakra. Idegen hang, gondolta a fiú, s dideregve megbújt a takaró alatt. Más napokon Eszti ez órában már befűtött, s halkan járt. Mesztelen talpakkal a gyerekszoba és a fürdőszoba között. Fát hozott, ott guggolt a cserépkályha előtt, és leheletével élezgette a tüzet, mely pirosan és jóindulatúan pöfögött a homályos szobában a kisfiú felé. De most nem történt semmi hasonló. Az idegen hangok is elhallgattak az előszobában. A kisfiú ásított, fülelt, és egyszerre felderült. Persze, gondolta, készülődnek. Most egyszerre megértette, és boldogan mosolygott. Csak most ébredt fel igazán, és csodálkozott, hogyan felejthette el a nagy napot, melyre ébredt. Ma volt apa születésnapja. Ezért a késés, ezért nem fűtött még Eszti, ezért nem jelentkezett Hanna, aki ma különösen kínozza majd a fürdőben, lehet, hogy hajat is akar vágni, s mosakodás közben többször el kell ismételnie vele az üdvözlő verset. Ez a vers nem volt egészen új. A kisfiú emlékezett, hogy már tavaly is valamilyen hasonló versezettel köszöntötte e napon apát, aki remélhetőleg nem emlékezik majd olyan egészen pontosan az üdvözlő versike szövegére, és a paplan alatt, melyet fülig magára húzott, ismételni kezdte a verssorokat. Nem. A vers nem volt egészen új, de Hanna nem tudott újabbat. A verset már tavaly is így tanította, és a fiú emlékezett, hogy esztendővel előbb is megütötte fülét az apácska. Ez az idegen szó. Apát a köznapi életben nem lehetett apácskának szólítani. Apa nagy volt, és hatalmas, és nem illettek hozzá ilyen becéző szavak. Apát az idegenek Antalnak nevezték, és ez a név csodálatos és magasztos emlékeket ébresztett a kisfiúban, mintha egy harang kondult volna meg, mikor kiejtették az apa nevét. Szent Antal is eszébe jutott, kinek szobra ott állott az iskola kápolnájának oldalfülkéjében. És a kisfiú titokban örült, hogy az apa és a kedves szent neve azonos. Apa nevét nem is illett kimondani. A legjobb, gondolta a kisfiú, ha az ember csak kezét csókolommal szólítja. És a paplan alatt egyszerre elpirult az örömtől és az izgatottságtól. Most már egészen felébredt. És nem bánta volna, ha bejön Eszti vagy Hannas, mosdatni és öltöztetni kezdik. Valószínűleg a személyzet is készül az apa születésnapjára, ezért késnek. Már tegnap este olyan ünnepszag volt a lakásban. Más, mint karácsonykor. Nem olyan zajos és jókedvű készülődés, sokkal komolyabb és nagyszerűbb. Egész nap takarítottak és főztek. Este majd vendégek jönnek sokan. 10, gondolta, és számolt.
Nem, talán százan is, gondolta zavartan. Valószínűleg eljön az egész város, a katonák is, akik csengő sarkantyúval járnak a szőnyegen. Az öreg papok, apa barátai, s mind a szakállas idegenek, akik elérhetetlenek és félelmesek. De apa természetesen nem fél tőlük. A leghatalmasabbakkal is jó viszonyban él, s ma mindenki eljön és ünnepli. A kisfiút sajnos ez este is korán lefekteti Hanna. De a vendégek érkezését talán szabad megvárnia. S felöltheti ma kék bársony ruháját a fehér gallérral, s a fehér harisnyát és a lakcipőt, melyet nem régen kapott. Mindez csodálatos lesz. Felfoghatatlanul izgalmas és ünnepies. Reggel kezdődik az ünnep, a reggelinél. Mikor másképpen terítenek, mint tegnap és a köznapokon. A kék csészékkel terítenek, s lesz virág az asztalon, s egy kép ezüst keretben, mely anyát ábrázolja. S a verset majd elmondja, mielőtt behozzák a teát, s mindenki kezet csókol apának. Eszti a szakácsné és a házmester is. Csak eszébe ne jusson, hogy már tavaly is hallotta a verset, gondolta aggodalmasan a kisfiú. Aztán kimászott az ágyból, papucs nélkül, hálóinkben átment a fürdőszobán, és óvatosan lenyomta a kilincset, mely anya hálószobájához vezetett.

ugyanakkor kissé nyugtalanul. Mert a szoba olyan különösen üres és hideg volt, itt sem fűtöttek még. Anya ágya nyitva állott, érintetlenül, s a karosszékben ott hevert fésülködő köpenye, és az ágy előtt örtáltak apró papucsai is. A kisfiú megriadt, és belépett a szobába. Hol van anya? Kérdezte most, és egyszerre félni kezdett. Mama, mondta bizalmasan, félhangon, de nem felelt senki. Csak a zenélő óra kattogott a pipere asztal fölött. Nem, anya nem aludt itt. Semmi nem mutatta a szobában jelenlétét. Lehet, hogy ez is az ünneppel függ össze? Gondolta aggodalmasan a kisfiú. Szimatolt a szobában. Beszívta az édes, ismerős illatot, mely a kájhálból, a függönyökből, az ágyból és anya tárgyaiból áradt. S félni kezdett. Most elindult a lakáson át határozott léptekkel, de még mindig halkan és óvatosan nyomta le a kilincseket. Megállt a küszöbön, és szemlélődött, mielőtt áthaladt egy-egy szobán. A társalgó is üres volt, s félhomályos. A lila függönyöket nem vonták még széjjel. Minden úgy maradt, mint előző este volt, mikor a kisfiú aludni tért. A szülők és egy vendég, idegen, kinek nevét soha nem hallotta azelőtt a kisfiú, most is csak anya hangjára emlékezett, amint félénken és halkan, ahogy mindig is beszélt idegenekkel, ügyvéd úrnak szólította a látogatót. Szóval a szülők és a vendég sokáig elidőzhettek a szobában, mert az asztalon ott állottak még az üres és használt fekete kávéscsészék, s a hamutálkákon vastagon puposodtak a szivarkacsutkák. Minden úgy maradt még a társalgóban, mintha csak az imént távozott volna a vendég. S a kisfiú dideregni kezdett, és mélyen beszívta ezt az émelygésre ingerlő, hideg és ellenszenves füstszagot, ezt a különös kávé és emberszagot, mely látogatók után maradt meg mindig a szobákban. Sokáig maradhatott a vendég, gondolta a kisfiú, s iparkodott visszaidézni az idegen arcát. De az emlék, az idegen arc emléke inkább kellemetlen volt, s ezért elhessegette. Érthetetlen, hogy még a társalgóban sem takarított Eszti. Mi történik ebben a házban? Gondolta most a kisfiú. Átsietett az ebédlőn, ahol egyáltalában nem terítettek még, sem a kék csészékkel, sem a közönséges porcelánnal, és az asztalon nem látott virágot, sem ezüstkeretes fényképet, sem kefetartót. Ez a szoba is olyan volt, mint este, mikor Eszti és Hanna leszedtek, és a szülők és az idegen úr átvonultak a társalgóba. Mint a mesében, gondolta most a kisfiú, és megállt az ebédlő közepén. Mosolygott, és elgörbült a szája. Most már félni kezdett.

Igen. Olyan volt a lakás, mint a mesében. A különös mesékben, amilyeneket Hanna szokott előadni télen, mikor a harisnyákat javítja a kályha mellett, és a kisfiú már végzett a leckével, az építőköveket tologatja az asztalon, s a gyermekszobában csend van, szagos meleg, és nem is hallani mást a világból, csak a kályha zúgását és Hanna hangját. A mesékben hűltek ki ilyen csodálatosan házak és lakások, s a hazaérkezők nem találtak semmit a régi helyén. Csodálkozva nézegették a hideg kályhát és az üres kamrát, míg végre megértették, hogy távol létükben, vagy az éjszaka, járt itt valaki. Ellenséges és gonosz idegen. S látogatása megbontotta a lakás rendjét és meghittségét. Az ügyvéd úr, gondolta bizonytalanul a kisfiú. De nem tudott-e fogalommal mit kezdeni. S mert nagyon fázott, s csak most ébredt reá, hogy viselkedése szabály és megegyezés ellen való, apa születésnapján még sokkal kevésbé illett mezit láb és hálóinkben vándorolni az üres szobákon át, mint más napokon. A kisfiú elhatározta, hogy visszamegy szobájába. Visszafekszik az ágyba, mozdulatlanul marad, mint Flóra a vizsla, mikor séta közben a vadat állja. Most már így marad, s megvárja Hannát, vagy apát, vagy valakit, aki eloszlatja ezt a mesés, de kissé félelmes magányt. S aztán kezdődik az ünnep. E pillanatban meghallotta apa hangját a szomszéd szobából. Az ebédlőből tapéta ajtó vezetett apa dolgozójába. Ez a szoba tele volt könyvekkel, s vastag falú, keskeny folyosón kellett áthaladni, míg az ember az ebédlőből a könyvek közé jutott. A könyvek, vagy az alacsony boltívek, elfojtották e szobában a hangokat. A kisfiú figyelt. Fülét az ajtóra szorította, de nem értette apa beszédét. Milyen különösen beszélt apa? Nem hangosan, nem is haragosan. A fiú nem hallotta a szavak értelmét, de a hang önmagában is mondott valamit, s erre a másik értelemre figyelt most. Apa csendesen beszélt, mintha valamit magyarázott volna. Nem haragosan, nem is vitatkozva, inkább csak egyhangúan. És fáradtam, mintha már beletörődött volna valamibe. A kisfiú hallgatta az apa hangját, s nem értette. Lehet, hogy már elkezdődött az ünnep? Kérdezte ilyetten. Már ünneplik apát, s én itt állok mezitláb, és Hanna nincs sehol? Nagyon halkan. Nesz nélkül lenyomta a tapéta ajtó kilincsét, és újnyi résre nyitotta az ajtót. Erésen át belátott a szobába. Odaben elhallgattak most. Aztán ezt mondta az apa. De, uraim, értsék meg, teljesen lehetetlen. Valami félreértés. Telefonáljunk elébb az ügyeletre. Két idegen ember állott a szobában. Szemközt az apa íróasztalával, szemközt a karos székkel, melyben anya ült. A kisfiú először csak annyit értett a jelenetből, hogy anya még nem feküdt le. Sötét, kék, csipkés estéi ruhájában ült anya. Egészen úgy, mint tegnap este, mikor az idegen ott vacsorázott, s aztán átment a szalomba. Ez aztán mégiscsak különös, gondolta a kisfiú. Most már, hogy látta őket, elmúlt a félelme is. Együtt voltak apa és anya, s valamilyen különös, szokatlan helyzetben beszéltek valamiről. Mindezt nem lehetett egészen pontosan érteni. Talán az ünnephez tartozott ez a jelenet is, talán csak a felnőttek titkos életének egyik részlete volt, mint annyi más. Nem, a felnőtteket nem lehetett kiismerni. Fontos csak az, hogy itt vannak, és együtt vannak, gondolta fellélegezve a kisfiú.
ahol apa van, már nem eshet nagy baj. S most, orrát a tapéta ajtóhoz szorítva, szemügyre vette őket. Igen, itt ült apa az asztalnál, iratok között, s mellette anya a karosszékben. De milyen különösek voltak. Mintha útról érkeztek volna, hosszú utazásról, mint tavaly, mikor a pályaudvarról hazaérve egyenesen apa szobájába siettek, sporosan és úti ruhában, anya kalapját sem vetette le, a postát kezdték bontogatni. Mintha akkor kezdődött volna valami szabály és rendellenes, és csak ma ért véget. Anya nem feküdt le az éjjel, apa sem. Így ültek a szobában, iratok között, a hosszú éjszakán, apa ünnepének előestéjén, s vizsgálták az asztalon feltornyozott iratokat. S reggel eljött a két idegen ember, a kisfiú hallotta félálomban hangjukat, s most itt állanak apával és anyával szemközt, de olyan különösen, kalappal és kesztyűvel kezükben, és a kabátot sem vetették le, és akarnak apától valamit. A kisfiú most megérti, hogy az idegenek szeretnék, ha apa velük menne. De hiszen ez lehetetlen, gondolja a kisfiú. Mindjárt kezdődik az ünnep. Apa most nem mehet el. És anya, miért nem szól anya? Miért ül ilyen szótlanul a karosszékben? Zilált hajja a gyűrött ruhában, miért fedi el egyik kezével arcát? És ezek az idegenek. Milyen különösek, milyen mások, mint akik régebben jártak a házba. Egészen ismeretlen emberek. És ahogy szólnak apához, amint az egyik azt mondja, nem lehet doktor úr, és a másik a kötelességről mond valamit. Udvariasak, igen, de másképp, mint Hanna és Eszti. Valamilyen keménység van a hangjukban. Ezelőtt senki nem beszélt még így apával. Mit akarnak ezek? Miért nem szól apa? Miért könyököl az asztalra? És mi az az ügyelet? És miért fedi el az apa két kezével arcát, mintha nagyon álmos lenne? Ez az ünnep. Ilyen az ünnep.

kisfiú visszafojtja lélegzetét. Úgy figyel. Aztán meglátja az apa arcát, és megérti. Most ő is szája elé kapja kezét, mint ha valami ijesztőt látott volna. Érzi, hogy nem szabad kiáltani, mert akkor még sokkal rosszabb lesz minden. Az idegenek hangosabban beszélnek, és apa haragudni fog, ezért csak szája elé kapja kezét, és hallgat. De most már érti. És egyszerre félni kezd. Látja apa ismerős és csodálatos arcát, és szeretne felkiáltani. Valami van apa arcában, amit nem jó látni. Ennyire elváltozhat egy arc, gondolja a kisfiú, és érzi, hogy vadul dobogni kezd a szíve. Apa arca most olyan... De nem. Lehetetlen, ilyesmi nincs a földön. Mi történik? Hanna egyszer mesélt valamit a földrengésről. Mikor a tenger megmozdul, és a házak elvándorolnak helyükről, és a hegyek beszakadnak, a kisfiú akkor nem értette Hanna előadását. Most érti. Földrengés, gondolja, és vacog a foga. Két kezével szorítja vézna mellén az inget. Szeretne berohanni a szobába, ahol az iszonyatos történik, az elképzelhetetlen. De e pillanatban két erős kar fölemeli. Magához szorítja. Egy könnyes, meleg arc simul arcához. Hanna arca. Az ismerős karok biztos mozdulattal emelik, és viszik a levegőben. Hanna, mondja halkan a kisfiú, ez a földrengés. A földrengés, mondta Hanna rekedten. Lehet, hallgass. Hanna, mondja hangosabban a kisfiú, és két kézzel kapaszkodik a dajka nyakába. Ugye apa nem fog sírni? Esküdj meg, Hanna, hogy apa nem sír soha. Megesküdsz? Sírni? Mondja Hanna. Nem. Nem hiszem. Mert az lehetetlen, mondja a kisfiú. És nagyot sóhajt. És amíg az erős karok viszik a szobákon át, el, messze valamitől, el mindentől, ami eddig volt, amit eddig ismert, viszik az idegen és ismeretlen felé, már lázasan és félig álomban kérdi. Ez már az ünnep, Hanna? Ez ilyen ünnep? Igen. Mondja a rekett hang, messziről, a magasból. Ez ilyen ünnep. Csak nyugodj meg.

Földrengés. Márai Sándor novelláját Egri Bálint olvasta fel. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Ki kell tartani a 2,5 millió szavazó mellett, jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint a feladat az, hogy tanuljanak a hibákból, büszkén álljanak ki a vívmányaik mellett, segítsék a szabadság szerető embereket, és garantálják az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. A volt miniszterelnök hozzátette, áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene. Ez az arány szerinte megfordulhat. Menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt kormányfő Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére. A bejegyzésben a kormányfő megköszönte Magyarország bölcsességét és bizalmát. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna titulusú római katolikus kápolnát az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök szent misén áldja meg. Tomás Koza, szolyvai plébános elmondta, a vezérszállási hívek közössége az ungvári skanzennek régi, különleges 19. századi építészeti műemlékét adta át. Az egyedülálló fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írja a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermek nevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanító képzést is többen kezdhetik meg. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb eső, zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környékén viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra négy perc. A zene közelben következik.
3: Hölgyeim és uraim! Urbán Péter, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a Zene közelben műsor a mikrofonnál, Juhász előtt. Ma kvartetteket és kvintetteket hallunk, mégpedig az opera irodalom gyöngyszemeiből válogatva. Mondanom sem kell, hogy egyik felvétel fantasztikusabb, mint a másik, mert ez jó alkalom nekünk arra, hogy régi, kedves, saját felvételeinket is felidézzük. Természetesen a kezdet Mozart, és hogyha elmondom a szereposztást, akkor azt hiszem, hogy minden további kommentár felesleges. Tehát Così fan tutte, Quintet, Luigi Alva, Hermann Prey, Walter Berry, Krista Ludwig, Gundula Janowicz.

erről a Mozart zenéről, a kvintetről olvastam, hogy nehéz eldönteni, hogy kamarazene vagy opera. Különösen nehéz, hogyha tudjuk a hátteret, hogy itt szerelmesek szívódnak, összecserélések vannak, játék. A Varázsfúvolával folytatjuk, ott is hasonló kvintet, ahol különböző szereplők, különböző érzelmek, különböző szituációk, jellemek találkoznak. A szereposztás Marton Éva, Kovács Eszter, Divéki Zsuzsa, Réti József és Bende Zsolt.

ennél csodálatosabb zenét, mint az imént elhangzott varázsugra részlet, alig írtok. Talán mellé állítható a Fidéliónak a híres kvártetje. Erről mondta annak idején Szabolcsi tanár úr a Zeneakadémián, hogy megáll az élet, megáll a világ, és szinte a boltozat fölöttünk kinyílik, amikor ez a zene, ez a himnikus zene, ez a humanitár zene, ez a jóság zene megszólal. Az előadók Kirsten Flagstad, Julius Pacak, Josef Greindl, Paul Schöffer és vezényel Furtwängler.

Ugye milyen fantasztikus, hogy 5-6 percbe mi mindent lehet sűríteni. Azt a bizonyos himnikus hangot itt is felleltük, ami egy korábbi kvartettben is szerepel a Fidelióban, de itt még drámaiban, amikor megszólal a szabadítás jelző trombita szó, hihetetlen, hogy Beethoven itt mi mindent tudott sűríteni. És most engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy saját emléket idézek. Gyermekkoromban, kisfiú koromban így pontosabb, az egyik nagy-nagy kedvencem volt az opera irodalomból a Rigoletto kvartett. Emlékszem, csak azért mentem el mindig a Rigolettót meghallgatni, megnézni, hogy ezt a bizonyos kvartettet meghallgassam. Mert itt valami egészen fantasztikus dolgot tudott Verdi megalkotni, hogy olyan érzelmeket tudott egyszerre bemutatni, mint a fájdalom, a bosszú, az akarat, a gúny, és még lehetne hosszan sorolni. Úgyhogy, ha megengedik, két különböző felvételen hallgatjuk meg a talán a zenei irodalom leghíresebb kvartettjét a Rigolettóból. Először egy archív felvétel, elég, ha a neveket mondom, Beniamino Gigli, Amelita Gari Curci, Louise Homer, Giuseppe De Luca.

és büszkék lehetünk, mert a következő Rigoletto kvartett felvétel, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy vetekszik az előzővel. Elég, ha itt is a nevekre emlékeztetek, ők az operaház nagy-nagy, mondhatom úgy aranykorának a szószólói. Svéd Sándor, Simándi József, Gyurkovics Mária és Tiszai Magda vezényel Kulka János.

Hát ez után nagyon nehéz megszólalni, mert büszkék lehetünk, hogy magyar művészek is ilyen fantasztikus felvételt tudtak produkálni, meg örülünk is kell, hogy volt, és hát nyilván ez a aranykor, ez bevésődik a falakba, az emlékekbe, mindenhová. Tehát bízzunk benne, hogy ez valahol azért itt van közöttünk. Emlékszem, hogy egyszer Eszterházi Péterrel beszélgettem, hogy a zenében az a fantasztikus, hogy az írással szemben egyszerre egy azon pillanatban tud többfajta érzelmet hitelesen éreztetni. És itt az éreztetésen van a hangsúly, mert meg lehet magyarázni, meg lehet indokolni, és így tovább, de itt a lényeg az, hogy a zene ott kezdődik, ugye ezt szokták mondani, ahol az írás abba marad. Hát pláne az ilyen többszörös zene, ilyen többszereplős zene, ilyen kvintet, kvartett, szextet is még lehetne hosszan sorolni, amikor a legkülönbözőbb érzelmek tudnak néhány pillanaton vagy percen belül rendezvúzni. Ilyen a Carmen részlete is, ahol tulajdonképpen a szenvedély, a férfi vágy és a szomorúság, a lemondás, a dráma különösen találkozik. Bizé Carmen részlet, a szereposztás fantasztikus, Házi Erzsébet, Sándor Judit, Tiszai Magda, Fekete Pál és Maleczky Oszkár. Sulla vicina d'ora, che già ha vinto, che già ha vinto.

Hát ez is fantasztikus. Az, hogy a könnyedség és a balsós, a végzet együttese hogyan tud egy ilyen opera ensemble-ba találkozni. Ilyenkor az ember csak meghajlik és örömmel hallgatja. És Wagner természetesen a Nürnbergi mesterdalnokoknak a híres kvintettjét is idézzük, tudják, a harmadik felvonásban, amikor már úgy lassan elrendeződnek a dolgok, megszólal, és kiderül, hogy Wagner is mestere volt az ilyenfajta többszólamúságnak, majdnem azt mondtam, hogy lelki többszólamúságnak, hiszen ott is minden egyik szereplő más és más jellem, más is más helyzetben van, más és más ottani együttállásban van, és nagyon hosszan lehetne elemezni. Én csak a szereposztást fogom elmondani. Molnár András, Kincses Veronika, Takács Tamara, Sólyom Nagy Sándor, Rozsos István. Nürnbergi részlet.

A mesterdalnokok világa után mondhatom úgy, hogy leszállunk a földre, Párizsba. Nyilván kitalálták, hogy a bohém élet harmadik, híres harmadik felvonásáról van szó, ahol két pár újra egymásra talál, veszekszik, kibékül, összeszerelmesedik, tehát egy olyan szituáció, majdnem azt mondanám, hogy mindennapi szituáció, ami mindannyiunknál előfordul, az érzelmeknek ez a hullámzása, az érzelmeknek az összecsapása és összeolvadása, összesímulása, ez valami olyan hihetetlen zene a beszélgetésnek, a konverzációnak, ez hihetetlen, ez csak Puccini tud. Hogy egy fél ütemen belül egy-egy hanggal, egy-egy harmóniával, egy hangütéssel meg tudja változtatni a hangulatot, vagy éreztet oly sok mindent, ami kimondhatatlan. Itt is parádés szereposztást fogunk hallani, mégpedig Házi Erzsébet, Ilosfalvi Róbert, Melis György, László Margit vezényel Erdélyi Miklós.

ez volt a híres bohém élet részlet. Talán sokan látták azt az előadást, ahol az Olá Gusztáv féle régi díszletek maradtak meg, ugye hosszú fasorral, téli hangulattal, fantasztikus világítással, ami még jobban kiemelte itt a két cívódó párnak a perlekedését, majd megnyugvását, és mindezt a zene hihetetlenül érzékelteti. Hát nagyon sokáig lehetne ezt folytatni, de majd más műsorban megtesszük. Most rendhagyó módon egy operettel, de hát inkább vígoperának mondanám, zárjuk, mégpedig Kálmán Imre Montmartre Ibolya című operettjéből a Művész himnusz szólal meg. Molnár András, Rozsos István, Póka Balázs és Kincses Veronika eladásából. Ezzel köszönöm Urbán Péter, Peresztegi Attila a magam nevében megtisztelő figyelmüket.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 23 óra van. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Enc Géza a beszélgetőtársam, az Antal kormány idején a határon túli magyarokkal foglalkozó államtitkárságot vezette. MDF-es személyiség volt annak idején, és a múltkori bevezető beszélgetésünkben áttekintettük az erdélyi katolikus egyház helyzetét a 80-as évek közepén. Elmondta Géza, hogy a 40-es években Romániában is betiltott görög katolikus egyházzal nagyjából mi történt azokban az évtizedekben, el voltak titva a papjaik, illetve belettek olvasztva az ortodoxiába, és a híveknek se engedték, hogy a latin ritusú templomokba, amelyek a megtűrt kategóriába tartoztak, járhassanak. De a Securitate 80-as évek közepén csavart egyet a dolgon, a román nacionalizmus és a román nemzetiség megerősödése vagy hegemóniája érdekében, és fölbíztatta a görög katolikusok közül bizonyos erőket, hogy kezdjenek eljárni a katolikus, római katolikus, magyar ajkú közösségek által látogatott templomokba, és kérjék, követeljék, hogy a II. Vatikáni zsinatra hivatkozva a nemzeti nyelvükön is legyen szentmise, ami hogyha ez intézményesül, akkor a magyar hívek számának csökkenéséhez vezethetett volna, és hát egyáltalán a magyar jellegű nemzetmegtartó erővel bíró romániai magyar katolikus egyház erodálásához vezetett volna. És megkerestett Keresztes Sándort, aki Barankovics párti képviselő volt, 1947-ig Kolozsváron született, és Márton Áronnal és a romániai katolikus papsággal, meg a magyarországi klérussal is, meg püspökökkel is jó kapcsolatot ápolt, hogy mit lehetne tenni. Te hoztad meg gyakorlatilag a hírt, hogy végveszélybe sodorhatja az identitását a gyulafehérvári egyházmegyének, és hát általában a parciumi részeknek is. És ott fejeztük be a múltkori beszélgetést, hogy sikerült kapcsolatot teremteni az akkori politikával, Posgai Imre, a Hazafias Népfront elnöke akkor, és vázoltátok nekik ezt a helyzetet, és a segítségüket kértétek, hogy nemzetközi szinten is eljusson ez a hír, amely nagy veszélyt jelentett, nagy veszélynek éreztétek. Ez a kapcsolatfelvétel, és akkor, hogy kik voltak ezeken a megbeszéléseken, kik vettek részt, amelynek a helyszínét, otthonát havonta egyszer összejöttetek a te Ménesi úti lakásodatta, ahol most is beszélgetünk. Géza, itt vesszük föl a fonalat, 1986.
4: Igen, hát azt hangsúlyozni kell, hogy a görög katolikusoknak messze menő jogos igénye volt, hogy saját, persze a keleti rítushoz tartozó liturgiájukat megkaphassák, de ha nem, ami tiltott volt számukra, ezt a tiltást feloldják, és hogy ők szintén részesülhessenek az igényeiknek megfelelő katolikus liturgiai szolgálatban.
3: Ez ott kezdve, hogy visszakapják a templomaikat, és a papjaik gyakorolhassák a hivatásukat.
4: Tehát ez volt a nagy ellentmondás, hogy nekik ugye meg kellett volna ezt a lehetőséget adniuk, vagy nem kellett volna, nem lett volna szabad elvenni tőlük, azonban ugye a szovjet típusú totalitárius hatalmi berendezkedésnek ez szerves része volt ez az intézkedés. Tehát nem csak Romániában, hanem a Szovjetunióban is ezt csinálták, pontosabban egy időben szovjet mintára vezették be 1948-ban Romániában. A másik dolog, hogy Romániában a Jási Egyház megyében, tehát ugye a moldovai részen, ott szintén van egy jelentős katolikus közösség, azonban ez a román nyelvű, és ezeknek a döntő részük román anyanyelvű is, bár kétségtelen ott vannak a moldovai csákok, akik magyar anyanyelvűek, egyre szűkülő lélekszámban. Ezek az iparosítás során ezekből sokan bekerültek az erdélyi városokba is. Ugye az iparosítás a román szocialista homogenizáló politikának, ez volt a kifejezés, ez volt a szakkifejezés, hogy homogenizálni kell a társadalmat, annak része volt az iparosítás, de része volt az is, hogy vallási egyszínűség jöjjön létre, a felekezeti egyszínűség jöjjön létre. Vagy a vallás teljes elhagyása, ugye ez a két lehetőség volt, vagy ezt hagyta nyitva a kommunista állam stratégiája. Tehát ugye, akik oda átkerültek, azok viszont jósan követeltek maguknak, vagy követelhettek volna maguknak a román misét a vatikáni zsinat határozatai kapcsán, ugye, vagy az összefüggésben. Tehát nem, senki se vonta és vonná kétségbe ezeknek a közösségeknek a legitim jogát arra, hogy ilyen liturgiát kérjenek maguknak. Ez a továbbiakban ahhoz a következményhez is vezethetett volna, hogy önálló, ugye magasabb szintű egyházi szervezeti egységeket hozzanak létre, tehát esperesség, főesperesség, legyen köztük segédpüspök, akár püspök. Tehát ebbe az irányba való fejlődési lehetőség is elvileg megvolt, de ezt mondjuk a román nyelvű római katolikusok száma még ma se tenné szükségessé Erdélyben. Tehát egy ilyen fajta szorvány püspökséget. De a görög katolikusoknál, akiknek a lélek száma 1948 előtt az egyházi statisztika szerint 1.400.000 volt, ha azok visszakerülhettek volna a szabad működés lehetőségébe, akkor ott bizony számos püspökség jött le volna a létre, mint ahogy 90 után ez meg is történt.
3: Úgy alakultak az ő püspökségei.
4: Úgy alakultak, korán sem ekkora létszámmal. Tehát magyarán nem arról van szó, hogy itt nem egy jogos követelésről volt szó, hanem hamis zászlós követelésről volt szó. Hamis zászlós jellege a dolognak volt az, ami az igazi veszélyt jelentette, mert nyilvánvaló az alapvetően vallásellenes kommunista hatalom semmiképpen sem a vallási szabadságot akarta ezzel a titkos sugallatával elidézni, hanem azt a sémát követte, amit a tanügyben is és minden intézménynél, amelyeknek a magyar jellegét vagy német jellegét megszüntették Romániában, azokat ugye ilyen formában romanizálták.
3: Hogyan sikerült a helyzetet hitelesen, meggyőzően átadnotok, elmondanotok pozsgai környezetének, mert végül is kaptatok tőlük segítséget, tehát nem a szocialista internacionalizmus dominált, akkor már a magyar meg a román elit között ezek szerint, hanem a nemzeti érdekre fogékony embereket találtatok a pártközpontban, meg a hazafias népfrontban. Tehát hogyan ment ez az ismerkedés, hogy ti nem valami klerikális reakció vagytok, hanem népben, nemzetben gondolkodó értelmiségiek?
4: Hát ugye itt arról volt szó, hogy egy tulajdonképpen 89-es bukásáig intak sztálinista rezsim az egyik oldalon, ez volt ugye Románia helyzete, sajnálatos helyzete, és a másik oldalon már a nagy birodalom gyengülése következtében bomlófélben lévő népi demokratikus világ, ami Magyarországon volt. Tehát itt már, mint ez az eset is mutatja, minden további nélkül föl lehetett lépni, természetesen nem a nyilvánosság előtt, a színfalak mögött ezekben a kérdésekben úgy, hogy a problémát magát világosan és egyértelműen lehetett prezentálni. Egészen odáig menően, hogy ebben a tárgyban a már többször emlegetett Keresztés Sándor egy levelet írt Szűrös Mátyásnak 87. október 15-én, amiben föltárta ezeket a dolgokat történeti, egyháztörténeti és egyházi jogi összefüggésekbe helyezve, amiben egy megoldási javaslat körvonalait is jelezte, méghozzá olyan formában, hogy ebben leszögezte, hogy három fő szereplője van ennek a kérdésnek. A Vatikán, mert katolikus egyházról van szó, a román állam és a magyar állam, illetve a magyar püspöki kar. A Vatikán Romániával és a román egyházzal kapcsolatos politikájának a kérdése, mi az, amit ez a politika, ez a diplomácia érzékel, vagy nem érzékel, vagy nem pontosan érzékel, és mi az, amit a magyar püspöki kar tesz, tehet egy szocialista állam körülményei között. Ez utóbbira nézve a Szűrös Mátyásnak írt levélben részletesen kifejti, hogy a szabad államban szabad egyház logikája, ami egyébként a szocialista alkotmánynak is papírforma szerint megfelelne, de a gyakorlatban korán sem erről van szó. Ennek a visszaállítása nélkül a magyar püspöki kar sose fog olyan tekintélyen rendelkezni, hogy ilyen típusú kérdésekben a világegyházban a szavának súlya lehessen.
3: Nincs diplomáciai kapcsolat 1945 óta Magyarország és a Szentszék között, vagy Románia és a Szentszék között. Szűrös Mátyás ekkor kicsoda, mert ő volt moszkvai nagykövet, aztán az első ideiglenes köztársasági elnök lett 89-ben, de ekkor...
4: Ebben az időben a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsági titkára volt, aki a nemzetközi ügyekért volt felelős.
3: Tehát, és tulajdonképpen miért volt rá szükség, hogy mert ti akkor már lengyel pápánk van, második János Pál, aki elméletileg pontosan tudja, hogy a vasfüggöny mögött mi történik. Milyen megfontolásból vontátok be végül is, vagy kértetek együttműködést, segítséget, vagy legalábbis tájékoztattátok a magyar pártaparátust, tőle vártatok megoldást, vagy azt, hogy ki akartátok, hogy ők a Vatikán, a római magyar nagykövetségen keresztül, stb. A kapcsolatokat megteremtsék valahogy a Szentszék hivatalaival?
4: Hát semmiképpen sem az utóbbi. Tehát ugye a kapcsolat az Pozsga Imrével történt, akiről már köztudott volt, hogy a...
3: Egy emberarcú kommunista.
4: Hát igen, ott mondták emberarcú kommunista, de ugye tehát lényegében feszegeti a rendszernek a kereteit belülről és fölülről. És ebben a feszegetésben a nemzeti érdek és a nemzeti érdekeknek akár a nemzetközi szintű képviseletének az ügye is már a retorika szintjén is jobban megfelelt, vagy látható volt, több volt, mint sejthető talán, hogy itt meghallgatásra lehet találni. Itt elsősorban azért volt erre szükség, mert ahhoz, hogy nemzetközi kapcsolatokat a mi pozíciónkból ki lehessen építeni, hát én egy akadémiai intézetnek a munkatársa voltam.
3: Művészettörténészként,
4: Keresztes Sándor pedig
3: az Újember szerkesztőségében aktatologató, mert hát igen, deklasszált
4: akkor már a legmagasabb szintre eljutott aktatologató volt, mert korábban fűtő, tehát és hasonlók. Na mostan ugye internálás, fűtőség, aktatologatás az már egy magas színvonal volt. Na most, tehát az nyilvánvaló volt, hogy ez a hatalom valamilyen szintű támogatása nélkül itt érdemi mozgásterünk nincs, hát többek között kiutazási lehetőségek se.
3: Igen, még világútlevél se volt ekkor.
4: Világútlevél abban az időben még nem volt.
3: Viszont Gorbacsov már volt.
4: Nem volt még. Amikor ez elindult, még Gorbacsov nem volt.
3: Brezhnev volt.
4: Ez Gorbacsov
3: vagy Andropov.
4: Nem. Ez a szovjet rendszer és... az utolsó Gorbacsov előtti főtitkár,
3: Andropov, Csernyenko
4: agóniájának az idején volt, amikor Keresztes Sándor Pozsgai Imrével találkozott. És ez a beszélgetés indította tovább, vagy gördítette tovább az ügyet, és került végül is a pártközpontba is. De akkor még nem a pártközpontba, hanem akkor ugye Pozsgai Imre korábban művelődési és oktatási miniszter volt, és aztán ugye ez a pseudo politikai szervezet a Hazafias Népfront elnökeként hát dekkolt abban az időszakban, de az aktív kapcsolatépítésben volt a szovjet vezetőséggel is azon a szinten, tehát ilyen központi bizottsági vezető emberek és esetleg központi bizottsági tagok szintjén, akikkel korábban már ilyen kapcsolatokat ki tudott építeni, és hát persze az MSZNP központi bizottságának is tagja volt.
3: Igen, és akkor...
4: De most akkor elmondom, hogy mi volt. Tehát mit mondott Pozsgai ennek a ügynek a prezentációja
3: kapcsán? Tehát a Szűrös Mátyás levél...
4: Nem, a Szűrös Mátyás levél az később volt.
3: Értem.
4: Ez csak a Szűrös Mátyás levél, arra a kérdésedre válaszolva elevenítettem föl, hogy lehetett ezzel a hatalommal kapcsolatot létesíteni, akkor, amikor hát ennek az alapvető céljai közismerten ezzel ellentétesek voltak. Na most, tehát akkor Pozsgai a következőket mondta Keresztes Sándornak, hogy Sándor bátyám, te ugye képviselő voltál az utolsó fordulatéve előtti parlamentben.
3: 47-ben megválasztották.
4: 47-48-ban a demokrata néppárt, a Barankovics által vezetett demokrata néppárt frakciójában, és akkor hát az egyik legfiatalabb, nem a legfiatalabb volt, de az egyik fiatal képviselője volt ennek a pártnak, és akkor ő ezt az alkalmat, hogy neki ezeket az ügyeket Keresztes Sándor prezentálta, felhasználja arra, hogy elmondja a következőt. A Szovjetunióban komoly változások elé nézünk, az új főtitkár feltehetően Gorbacsov lesz, és akkor a szocialista országok, az európai szocialista országok külpolitikai szempontból Finnországnak a státuszába fognak kerülni, ami azt jelenti, hogy a többpártrendszer bevezethető lesz újra. Tehát újra lehetőség lesz a többpártrendszerre, és lényegében egy belpolitikai, erőteljes demokratizálódás mellett egy külpolitikai, szövetségesi kapcsolat fönntartása marad a Szovjetunióval kapcsolatnak a lényege. Még az is kiderült, hogy ki közölte ezt vele, de ez a későbbi budapesti szovjet nagykövet Abuinimov volt, Iván Abuinimov, aki akkor a központi bizottságban volt valamilyen totum factum Moszkvában. De hát már utóbb az is kiderült, hogy ez a fajta közlés a pártfőtitkárok számára 2-3 évvel korábban megtörtént. Ha jól emlékszem, még Andropov tette ezt meg egy berlini találkozó alkalmával, aminek az volt a lényege, hogy a Szovjetunió sem katonailag, sem más módon, sem gazdaságilag, sem katonailag nem fog tudni segíteni, amennyiben az adott szocialista országban nem képesek a rendet fönntartani.
3: Igen, tehát Andropov, Brezhnev utódja.
4: Igen, tehát ez tulajdonképpen ugye egyáltalán oly mértékben nem volt közismert, mint az sem az utolsó pillanatig, hogy Magyarországon atomfegyverek vannak, de ez már a legfelső, legbelső körben erről tudtak.
3: Ez azért nagyon izgalmas, mert ez a kezdeményezésetek az erdélyi egyház védelmében adott lehetőséget arra, hogy megtudjátok első kézből, vagy megbízható forrásból, hogy nem diverziós tevékenység gondolkodni azon, hogy a civil szervezetek és előbb-utóbb párt alakulva a több pártrendszer újjászülessék, tehát végül is a vasfüggöny kezdett fölemelkedni.
4: A vasfüggöny kezdett fölemelkedni, nem hogy nem nemzetellenes, hanem államellenes, ugye? Tehát, hogy nem követünk el államellenes bűncselekményt, vagy kihágást azáltal, hogyha ezzel foglalkozunk. Másrészt kapóra jött Pozsgai Imrének egy ilyen kapcsolat, egy régi valódi polgári politikussal, amiből persze már nagyon kevés volt, aki a túlélők és az egyáltalában kommunikáció képesek közül. Tehát ez neki egy nagyon kedvező lehetőség volt, és aztán majd kiderül, hogy ennek az ügynek a további fejleményei során még milyen újabb lehetőségek nyíltak meg számára is. Annak érdekében, hogy fölkészüljön arra a bizonyos változásra, amikor Magyarország is, mint Finnország, egy valamilyen kapitalista körülmények között működő, vagy egy demokratikus körülmények között működő ország lesz, ami hát természetesen lojális lesz a Szovjetunió nagy nemzetközi érdekei. Ez persze, ez fából vaskarika, ezt a végtelenségig úgyse lehetett volna csinálni, de ez a Szovjetunió belső meggyengülésének volt a következménye, ami részben a rendszerből, részben a rendszer következtében is rossz döntésekből, mint az afganisztáni háború, meg sok minden más következett és alakult ki a 80-as évek során.
3: Ebben a szakaszában a beszélgetést most azért függesszük föl, mert a műsoridőnk lejár, de a tovább lépés evidens, tehát gyakorlatilag előjöttetek, hogy munkásmozgalmi kategóriával fejezem ki az illegalitásból, és lett egy kapcsolat, amely egyrészt szolgálhatta azt a célt, hogy artikulálódjon nemzetközi szinten, és a Vatikán fülébe is eljusson valamilyen módon majd az az igazságtalanság, amely fenyegeti az erdélyi magyar katolikus egyházat. Másrészt fölcsillan a remény Keresztes Sándor fejében, hogy előbb-utóbb újjászülethet az általa nagyon szeretett kereszténydemokrácia politikai képviselete Magyarországon. Kedves Géza, jövő héten folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Az elmúlt percekben Birta Miklós és Lee Ritner felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Ma 83 éves Sir Michael Philip Mick Jagger, Golden Globe díjas angol énekes, színész, dalszerző, a The Rolling Stones frontembere. 2002-ben kapott lovagi címet II. Erzsébet angol királynőtől. A címet Károly, akkori walesi herceg adta át. A hangolóban a Rolling Stones felvételei következnek.

A hangoló ma esti adásában a 83 éves Sir Michael Philip Mick Jagger, Golden Globe díjas angol énekest, a The Rolling Stones frontemberét köszöntöttük. A műsor szerkesztője Szabó Ágnes volt.

Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Ungvári Judit bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Biksa Levente és Urbán Péter. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

A Crossovers muzsikált. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

az Isten parancsa meghagyta, hogy Istennek nevét hiába ne vegyed. A szent név tisztelete elevenen élt a zsidó népben, és jellemzően ráütötte bélyegét. Azt a nevet, amelynek sátrában maga az Isten tanyázott az emberi nyelvben, olyan tisztelettel vették körül, hogy egyáltalán ki sem merték mondani, hanem a tiszteletlenségtől félelmükben más szóval helyettesítették, az Úrral. Ez tehát az Isten neve a világban, amelyben maga is szállást vett. Ebben a névben vándorol az Isten emberi nyelven, szíven, szájon és sorson keresztül. És a szent név sorsa ugyanaz, mint a többi szói. Röpke, a bizonytalan lét játékszere. Hatalmas, munkál és alakít. Tiszteletben tartják, és visszaélnek vele. Tisztelet és imádás edénye, de káromlás eszköze is. Kimondják imádva és áldva, de kimondják gondtalanul, kételkedve, káromkodva, rombolva is. Igen, egészen odáig juthat a dolog, hogy a szent szó árnyékként lézeng az emberek között. Bizisten, mondják gyakran, és ó Istenem! S ha megkérdezzük, hiszel az Istenben? Akkor ezt a választ kapjuk. Nem, csak éppen így szokták mondani. Értelmét vesztve úgy lebeg Isten neve végig az emberi nyelven, mint valami kísértet, de még helyesebben mondva, mint valami száműzött, mint aki ismeretlenül idegen földre vetődött. És most a mi atyánk figyelmeztet bennünket. Tudd meg, hogy kötelességeid vannak az Isten neve körül. Nem csak azt mondja, tiszteletben kell tartanod, hanem gondod legyen reá. Törődnöd kell szentségével, erejével, hazátlanságával, kiszolgáltatottságával. Gondját kell viselned, mégpedig úgy, ahogyan egyedül a vallásban lehetséges. Magával, az Istennel egységben. Kérve adja meg, hogy nevének szentségét elismerjék, hogy helyet találjon a szívekben, hogy szenteltessék meg az emberek közt. De hogyan lesz ez meg? Úgy, hogy nem káromolva, hanem tisztelettel ejtjük ki. Nem kételkedve, hanem hívőn. Nem átokba foglalva, hanem áldásba. Nem pusztítva, hanem építve. Nem könnyelműen, hanem komolyan. Nem rossz, hanem jó gondolattal. Ez mind helyes, de még nem a végső. És ezt a végsőt sem tudjuk másképp mondani, mint éppen úgy, hogy az Isten nevét meg kell szentelni. Mert a szent végső dolog. Tovább menni nem lehet. Az ember csak elfogadhatja, helyeselheti, magába fogadhatja, vagy pedig tiltakozhatik ellene. Az Isten neve szent. Ezzel életességének legsajátabb vonását mondtuk ki, azt, ami egyedül neki sajátja, amit mondhatunk idegennek, távolinak, titokzatosnak, meghitnek, otthonadónak, és aminek csak tetszik, hogy valamelyest jelezni tudjuk azt az egyszerűségében kimondhatatlan, végtelenségében megfoghatatlan valamit, ami legsajátabb sajátját teszi. Azt kell nekünk megszentelni. Fel kell magunkban keltenünk azt az érzületet és viselkedést, amely a szentre irányul, amely a szentre válaszol, mert maga is abból származik. Ezzel a mély, gyengéd, bensőséges, erős érzéssel kell lelkünkben körülvenni Isten nevét. Térdre kell hullanunk szívünkben ezelőtt a név előtt. Körül kell ölelnünk és rája figyelnünk, és úgy magunkévá tennünk, hogy veszedelem ne érhesse. Egészen isteni gondoskodás ez, és minket magunkat is megszentelhet. Hatalommá lesz bennünk ez a név, áthat és átalakít bennünket. Így imádkozzuk tehát a mi atyánkot. Add, hogy megvilágosodjék előttem ez a titok. Add, hogy éber gondot viseljek a kenyérre, az enyémre, a munkámra, mindenre, ami megérdemli és ami fontos. De mindent megelőzve ébreszt föl bennem a veled és a de dolgaiddal, a te neveddel és annak szentségével való törődést, és ebben a törődésben vonj be a magad közösségébe. Milyen világossá válik itt, mi a kereszténység? A 10 parancsból a második kötelezte az embert, hogy ne ejtse ki tiszteletlenül az Isten nevét. Ez törvény volt, és azt a népet, amely elfogadta,
az Isten alakította ezzel a törvénnyel. És akkor jött Krisztus, s hogy mi újat hozott, az kitetszik a mi atyánknak ebből a kéréséből, amelyről éppen most elmélkedtünk. Az Isten nevének szentségéről van itt is szó, mint a törvényben. Azonban az Isten nem foglalja törvénybe azt, amit akar, hanem rábízza az emberre, mint valami szent és magasztos dologgal való törődést, és általa egyenesen az Istennel való egységre kap hívást az ember.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. 1456. július 22-e. Nándorfehérvár. Fényes diadal a török felett. Akkor a nagy a győzelem híre és súlya, Európa figyelme rajtunk, hogy harmadik Kallixtus pápa a győzelem hírére elrendeli a déli harangszót. Mind a mai napig ezért szólnak a harangok a keresztény világban. A nándorfehérvári csata eredményeként, mint egy háromnegyed évszázadig nem tette be lábát a török Magyarország területére. Kaptunk egy kis haladékot a sorstól. Kaput nyithattunk mi is az európai reneszánsz előtt. Megépíthettük mi is az itáliai fejedelmi udvarok mintájára palotáinkat, várainkat, templomainkat. Egy ilyen szép reneszánsz díszítésű kőszarkofágban nyugszik a gyulafehérvári templomban a nándorfehérvári csata hőse is, Hunyadi János. Hát akkor miért is alakul ilyen felemás módon Nándorfehérvár utóélete, kedves hallgatóink? Miért vagyunk ennyire érdektelenek? Igen, fogyóban az önismeret, és fogyóban az önbecsülés. Pedig Hunyadi János és a megvívott csata akkora esemény volt, hogy még 1560-ban is született róla egy históriás ének. Megdöbbentő, megrendítő és megható, hogy 34 évvel a mohácsi csata után, 2 évtizeddel az ország 3 részre szakadása után, és pontosan 104 évvel a török felett aratott győzelem után, egy históriás énekben Hunyadira történik emlékezés. Abban a hitben és reményben, hogy hátha támad egy olyan hadvezér, mint ő volt, és egy olyan uralkodó, mint a fia, Mátyás. Ennek a históriás éneknek a szerzője, kedves hallgatóink, Nagybáncsai Mátyás, nagyszombati lelkész, költő, akinek hosszú-hosszú históriás énekéből a befejező strófákat idézem. Éjjel-nappal siet jó Hunyadi János, az alföldre, ha juta. Nagy sok naszádokban, hajókban, vajda népet állata. Evesztett erősen, siet vitézekkel Fejérvár oltalmára. Csuda bátor szíve Hunyadi Jánosnak, népét igen bíztatja. Naszádit, hajóit erős viadalhoz rendeli és állatja. Az Úr Jézus Krisztus segítséggel hívja, népével kiáltatja. Mint sebes mennydörgő, nagy hertelenséggel az törökre rohana. Vala nagy kiáltás, rettenetes lövés, ropogás űközött. Az vitéz magyarok is igen serénkednek, török hajókba szöknek, nagy erős vérontást, csúda nagy viadalt azt pogánok közt tesznek. Mennybéli Istentől ott az diadalom, Hunyadinak adaték. A császár hajóit és vízi erejét magyarok megégeték, Nándorfehérvárba Hunyadi Jánossal minnyájan bémenének. Szólának az basák, az magyarok velünk az estve megvívának, igen megverének, és mindaz táborig kegyetlenül vágának. Azért felségeddel az éjjel minnyájan az táborból kifutánk, azért a szép ágyúk mind Fejérvár alatt a sáncokba maradtak. Halván ezt a császár, akará ő magát hertelen megölnie? Az basák nem hagyják, hogy szörnyű halállal ő magát megölnie, akkor császár hagyja minden népe között ez dolgot hirdetnie, hogy soha előtte Nándorfehérvárat senki meg ne említse. Vala nagy örömök Hunyadi Jánossal, a sok jámbor vitéznek, szép dicséreteket hálaadásokkal tésznek az Úristennek, ki nagy kevélségét, hatalmas ereit megrontá Mahumetnek, és nagy győzelmet ad a Fejérvárban szegény keresztjéneknek. Egy üstökös csillag láttaték az égben, akkor Magyarországban, mikor írnak vala 1400-ban és az 56-ban. Jó Hunyadi János betegedék akkor halára Fejérvárban. Szemlénben az vizen hozák János vajdát magyarok egy sajkában. Meghal a Szemlénben, testét az magyarok nagy sírással felvivék, az kéncses erdőlbe, Gyulafehérvárban tisztességgel temeték, kinek ő halálát erdől Magyarország sok ideig kesergék, mert a két országnak és az végházaknak fő oltalma eresék. Nagy szép középember és temérdek nyakó Hunyadi János vala, haja nagy, szép fodor és gesztenye színű, vitézi feje vala, nagy öreg szemei, kegyes tekinteti, kegyelmességgel vala, fejedelemséghez illendő erkölcse, néki mindenben vala. És az utolsó verszak, kedves hallgatóink, a megdöbbentő és a legszebb. Két szép vitéz fia, László és az Mátyás, vajdának maradának, kik nagy síralommal és keserves gyásszal az atyokat gyászolják, kinek az kisebbik nagyokat szolgálla végre Magyarországnak. Támasszon az Isten ilyen hadnagyokat, ez nyomorult országnak. Erről beszéltem a végéről. Itt a hit, a remény, hogy hát, ha támad, 1560-ban járunk, egy olyan nagysugarú uralkodó, mint amilyen Mátyás volt, és egy olyan hadvezér, mint az édesapa. És ezért olyan szép az az 1490 utáni Mátyás király halála utáni megrendülésben született vers Mátyásról, mintha élne, úgy beszél róla a szerző, mint jelenvalóról, és búcsúzik tőlünk úgy, mint ahogy a ismeretlen költő búcsúzik Szent László királytól. Hát ezek a nagy uralkodók, és ezért érdemes, kedves hallgatóink, emlékezéseket tartani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Mike Oldfield felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Inspirációk. Versek dallam ölelésben. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Váci Mihály. Tiszta és jó. Csak megmutatták, és most jobban fáj, hogy egy pillanatra láttam a világot. Csak annyira, hogy pontosan lemérjem, mi az, amit nehéz lesz már elérnem. Mindent. Miről a kitárt messze hírt ad, barátokat, kik asztalukhoz hívtak, s közös beszédünk egy dologról áradt, a bort dicsértük és az éjszakákat. Zenét imádtunk lámpák fénykörében, lelket a más nyelven írt költeményben. A szót ízleltük, kiki a magáét, dúdolva csak kavargattuk a kávét. Néztük, a cigaretta hogy virágzik, és morzsolgattuk a csend bóbitáit. Beszéltünk, hogyha tudtunk, és ha nem, hát bolyongva, szótlan is értettük egymást. A boltívek alatt a századok hajói mélyén bejó volt egymásba karolni. Ó, ezeken a néma hosszú, csendes perceken hányan nőttek a szívemhez. Bocsássatok meg, de túl a határon mennyi megértő, szerető barátom került, s habár csak csúfoltam a nyelvet, milyen hamar megérezték a lelket. A lobogás a fontos ott, a láz szép áramai, a szemben égő szándék, a sugárzó öröm, mely leplezetlen kéreckedik szívükhöz a szemedben, az idegen szomja, a hívó vágy, hogy mindenki külön ölelje magához, és érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled, szép dologért élsz, és érdemes.

egyedül az éjszakákat. Ó, nem! Inkább eltűri, hogy meg is vessék. Egyedül megírni itten betegséget, csapásokat, ezüstös karácsony estét. Egyedül felírni ésszel a múlást, azt, ami van, és azt, mi lesz még. Jaj, nem! Végül nem bán már az ember semmit. Semmit. Azt se, hogy szeressék. Ó, végül már azért sír csak, hogy valakit szeressen még. Szeressen még. Legyen, aki megengedje. Rágondolva tölthessen el egy-egy estét.

Váci Mihály, mint a példabeszédben. Én úgy szeretnék népem mesélő emlékezetében pár szóban megmaradni, ahogy ma a beszédben példa s bölcsesség képpen közmondást szoktak bólogatni. Öreg mondja a fiatalnak, mindenki eltűnődve hallgat, igen, e pár szó mi igaz, s egy életen át megfogadja. Eszébe sem jut, nem kutatja, hogy aki a tanácsot adta, hol van már, hol van, és ki az.

Elhangzott az Inspirációk. Váci Mihály verseit Lázár Csaba mondta el. Dohnányi Ernő műveiből hangzottak el részletek. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette.

0: Debussy kis szvítjének részletét a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Műsorunkkal a 79 esztendős Orbán György, Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt köszöntjük.
3: Az erdélyi születési Kossuth díjas zeneszerző, a Kolozsvári Egyetemen tanult zeneszerzést és zeneelméletet. 1979 óta él Magyarországon, dolgozott a zenemű kiadónál és tanított a Zeneakadémián. Orbán György sok műfajú szerző, írt színpadi műveket, írt zenét szimfonikus és vonós zenekarra, énekhangra és kórusok számára is. A mai összeállításban egyházi műveiből mutatunk részleteket, ezzel kívánva Orbán Györgynek további sikeres alkotó tevékenységet.

0: Ezek a művek konkrétan misék, egyházi himnuszok, latin himnuszok, ahogy szoktuk nevezni őket, már rég az emberiség kultúrájának része. Ezeknek az Ave Máriáknak és Salve Regináknak a népszerűsége töretlen, sőt, mint hogyha növekvőbe lenne. Aki azelőtt munkás, indulót írt, akkor most misét, és stb. Persze.
1: Műsorunk hallgatóinak az ön művei közül most melyiket mutatjuk be?
0: Itt van egy nagyon egyszerű háromszólamú Ave Regina. Ezt azért választottam ki, mert ez már egy picit funkcionális. A háromszólamúság, két női szólam és egy férfi szólam, ez egy kicsit a szükség diktálta a felállás. Megfogyatkoztak az egyházi korusokban a férfi szólamok, és ezért kellett összevonni. Ezzel már Kodály is küszködött annak idején. A Kecskeméti Ars Nova énekel Kis Katalin Jezsénye.

0: Orbán György művét hallották, az Ave Reginát. Mi lesz a következő darab, amit együtt meghallgatunk?
1: Ha úgy vesszük, hogy ez az Ave Regina szigorúbb templomi használatra készült, most a világiasabb irányban haladnék, és megmutatnám az egyik rövid kis tételét a Passió magyar nyelven című műnek. Passió, és a címhez hozzátartozik ez a magyar nyelven, már csak azért is, mert egy magyar nyelvű passió az református jellegű, lévén, hogy anyanyelvemen szólal meg, és én pedig református vagyok. Egy picit világiasabb tud lenni, de hát természetesen ugyanazt a történetet mondja el, de itt az eszközök talán már közelebb esnek a világi zenéhez. Nem tudom elhallgatni, hogy egyik kedves növendékem azt mondta, olyan, mint egy úttörő induló, az ott is gondolkozom, mert nem érdekes megjegyzés. Van benne valami. Ugye a szöveg az, illetve a tartalom az, hogy Mária Magdolna a feltámadást megéli, és Jézus azt mondja, hogy menjen a tanítványokhoz, és közölje ezt a tényt. Azt hiszem, hogy ez a kereszténység születése. Ez egy zenei igény, egy zenei szerkezetnek az igénye, hogy esetleg túl vidámra sikerült a passiót így befejezni. Persze, hát úgy senki nem tudja befejezni, mint Bach a Márti passiót. Tehát passió magyar nyelven a zárókórus vezénye Bojki Zoltán az Elte kórus énekel.

0: Orbán György Passió magyar nyelven című művének befejező részét hallották hallgatóink, és most akkor következik egy ennél is nagyobb apparátussal előadott mű. Melyik lesz az?
1: A Szent Pál egyik slágerszövegére, a Szeretett himnuszra írtam egy 21 perces moratóriumocskát. Ez nagyon kemény, feszültségteljes dolgokról szól a szeretet. Nem hiszem, hogy a főszereplő ebbe a szövegbe, de hát én nem akarom interpretálni Szent Pált, én zenét írtam alája. És a Szeretett himnuszban ugye az első részben leíratik, hogy mi a szeretet és mi nem. A második felében a világ vége van felvázolva. A harmadik, a legrejtélyesebb szövegrész, ugyanis Szent Pál, mint művelt polgár, ismert a görög filozófiát. Ennek utána olvastam, tehát ez tény. És egy picit a plátoni barlang hasonlat is benne van, tükör által homályosan. Hát ez majdnem, hogy Pláton. És itt hangzik el az a rész, hogy most még gyerek vagyok, de felnövök. És ebben a felnövésben az van benne az én olvasatomban, de hát azt hiszem más is így olvas, ezt nem lehet másképpen olvasni, hogy az ember, hogy felnő, bocsásson meg a bongyolaságét, el kell vinni a balhét. De szembe kell nézni a világgal, szembe kell nézni a feladatokkal, és adott pillanatban szembe kell nézni arra, mi vár ránk. És így lesz kereké az egész szeretet himnusz, mert az egyedüli konvertálható dolog a világból, ami átvihető a világ végére, az a szeretet. Ez nagyon szép ez a megfogalmazás. Ez nekem kellett egy nagy fugát írni.
0: És akkor ebből a műből a harmadik tételt
1: fogjuk. A harmadik tétel egy nagy fuga, és innen is a cím a fugának a barokk neve, Richard Kale próbálkozás, nagyon laza fordításban. Hát ezt szeretném megmutatni.
0: Kik adják elő?
1: A rádió énekkara, gyerekkara, zenekara, vezényel Somos Csaba.

0: Kedves hallgatóink, Orbán György művéből, a Richard Kare címűből a harmadik tételt hallottuk, és mi lesz a mai utolsó zenénk?
1: A Nedek misémnek a záró tételét választottam, azért, mert az én életemben ez volt az a pillanat, amikor tényleg beleszóltak, hogy hát misét nem így kell írni. Kétségtelen, utólag emlékeztem vissza, hogy úristen, az egyik dallam az egy Dosztojevszki kísérő zenéből. Hát mit keres ez az Ágnuszba? De Dosztojevszki az mégis hát egy híres forrás.
0: Egyébként ki tette ezt a kritikai megjegyzést?
1: Többen. A második mise, az zenekaros mise, és ott a Salzburgi Dóm zenéigazgatója, a Cifra János, hát mondta mosolyogva, hogy hát egy kicsi probléma volt, mert volt egy latin-amerikai ritmusos szánktusz. Probléma volt a kórus befogadó képességével, mert valahogy idegenkedtek. Aztán még most is idegenkednek, még csak 30 évet idegenkedjen, és akkor már győztünk.
0: Elég sok biográfiát elolvastam az ön munkásságáról, és mindegyik megemlíti, hogy a munkásság korai szakaszában egyáltalán nem volt idegen öntől az, hogy jazz elemeket csempész bele a műveibe.
1: Dehogy csempészek, durván belenyomom, örömmel, legnagyobb boldogsággal. Hogyha valakinek a jazz hatás a templom világától idegen, hát az, annak csak azt tudnám mondani, hogy a jazz ugye Amerikából jött, a gospel és a spirituáli hazájából. Ezek kifejezetten templomi műfaj.
0: Következik akkor tehát Orbán György művéből, a negyedik miséből az utolsó tétel, az Agnus Dei. Előadják?
1: A Nemzeti Filharmónia és a Rádió kórusa, valamint a rádiózenekar, vezénye Kovács László.

Gábor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A 79 esztendős Orbán György, Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt köszöntöttük a vele 2022-ben készült zenés beszélgetéssel. A riporter Mezei Károly volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 1:30. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik. Nemrég értek véget az idei cserkész táborok, de vajon mit ettek a csapatok tagjai az erdőben, és hogyan készült az étel majdnem 2 héten át a táborban? Szeretnek-e mosogatni a gyerekek? A 148-as Nagy Boldogasszony cserkész csapathoz vasárnap a szülői napon látogattunk el. Megszólalnak szülők, cserkész gyerekek és Radics Máté konyhafőnök. A szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia.
3: 2 gyerekem van itt a táborban. Az egyik 16 éves, a másik 13.
4: Régóta cserkészkednek?
3: Évek óta, igen, visszatérően, úgyhogy most már 2. alkalommal vagyunk itt a szülői napon.
4: Miket szoktak főzni a cserkészek?
3: Nagyon változatos a konyha egyébként. Volt már makaróni, tészták, pörkölt, paprikás krumpli, minden olyasmi, ami viszonylag könnyen nagy tételben, nagy mennyiségben előállítható. Mákos guba például a nagy kedvenc, de meglepnek minket minden mással is, mert az ember nem is gondolná, hogy az erdő közepén például kürtös kalácsot sütnek ilyenkor a gyerekek a szülőknek, tehát óriási ötleteik vannak.
4: Most már így az ebéd után vagyunk, hogy ízlett?
3: Finom volt minden. Tárkonyos raguleves volt, meg krumplis tészta. Majdnem olyan volt, mintha otthon főzné az ember. Mindenféle volt benne sok-sok zöldség. Borsó, répa, krumpli, tejfő volt benne csirkehús, minden. Az az igazi raguleves volt.
4: Jól dolgoztak a konyhások?
3: Kifejezetten jól dolgoztak a konyhások, szerintem mindenki jól lakott. Aki volt már cserkésztáborban, az tudja, hogy őrült kreatívak a gyerekek. Tehát amit az erdő közepén a semmiből össze tudnak tákolni, gyakorlatilag egy kis falut építenek, és ez a konyhában is visszatükröződik, úgyhogy majdnem, hogy iskolai menzát idéző kosztot kapnak a gyerekek ilyenkor. Sőt, néha jobbat. Meg hát az erdő közepén mondjuk egy esőáztatta napon gyakorlatilag bármi jól esik, ami meleg és ehető. Meg ennyi kamasznak főzni egyébként is azt hiszem, hogy hálás feladat. Mindenki kiveszi a részét belőle, szerintem az is számít, hogy ők is aktív szereplői a konyhának, és egészen másképp eszik azt, amit saját maguk főznek.
4: Be szoktak segíteni az őrsök az ételkészítésében, ez is be van osztva.
3: Igen, pontosan, tehát a konyhai feladatokat is beosztják, és azért, amikor az ember saját maga főz, még akkor is, ha nem úgy sikerül, ahogy eredetileg eltervezte, azért azt mégis megeszi nagy részt. Kevésbé válogatosak szerintem itt, mint amikor az iskolai menzán készhez kapják az ételt.
4: Hány gyereked van itt most a táborban?
5: Pomozi Tekla vagyok. 1 darab.
4: És mióta cserkészkedik?
5: Jó régóta, 7 éve.
4: Miért jók szerinted ezek a cserkésztáborok?
5: Közelebb kerül a természethez, közösségben van, és nincs térerő.
4: Ilyenkor mindig megvendégelik az ide látogató szülőket.
5: Szerintem ez a mai ebéd, ez kifejezetten jól sikerült, nagyon finom volt a leves, tárkonyos raguleves volt. Én kicsit sűrűbbre csináltam volna, de alapvetően az ízlésemnek teljesen megfelelt. Utána a krumplis tészta is finom volt, a hagymák kicsit nagyok voltak benne, és kicsit sok volt a bors, viszont íze is volt ennek köszönhetően. A dinnye az meg megkoronázza az egészet.
4: Te vállalnád azt, hogy 200 emberre főzöl, vagy elég otthon 5-re?
5: Elég nekem otthon 5-re.
4: Mi ebben a nehézség, ebben a nagyon sok emberre főzésben?
5: Eltalálni a jó mennyiséget, mert azért voltak olyan évek, amikor izgulni kellett, hogy most akkor mindenkinek jut-e vagy nem. Eltalálni azt, hogy mi az az étel, ami mindenkinek ízleni fog, és hát a logisztika. Tehát nem csak az, hogy idehozni, hanem hogy megfőzd azt az ételt, azt a nagy mennyiséget. De szerintem ez már jól be van járatva.
4: Könnyű különböző korosztályú gyerekeknek főzni?
5: Szerintem itt a cserkésztáborban örülnek, hogyha van mit enniük. Egyrészt, másrészt meg az, hogy ők főznek, így megtanulják megbecsülni az ételt.
4: Mindenki ül a fűben és ebédel. Milyen itt az ellátás a cserkésztáborban? Miket főztek eddig nektek?
6: Szentpéteri Zsófia vagyok. Csupa jó dolgot. Volt sokféle tésztánk, túrós tészta békönnel, meg paradicsomos tészta, de volt itt túrós gombóc, az nagyon finom volt, meg volt saláta is.
4: És ami nem ebéd, mondjuk a reggeli vacsora, az hogy áll össze?
6: A reggeli vacsora az általában nálunk kenyér szokott lenni, szóval hideg élelmet eszünk, és akkor magunknak megkenjük vajjal, kapunk rá sajtot, sonkát, zöldségeket, és akkor mindenki annyit eszik, amennyit szeretne.
4: Ki készíti el a reggeli vacsorát?
6: A GH munkacsoport készíti össze a tábornak, akik a beszerzéssel foglalkoznak, illetve konyhai szolgálatot végeznek el, szóval ők főznek.
4: te is őrsvezető vagy, mekkorák az őrstagok?
6: Harmadikosak, 10 évesek.
4: Ők már beszállnak a reggeli készítésbe, vagy nekik még nem kell?
6: Ők ebédet nem főznek, szóval a konyha területére még nem mehetnek be, viszont kenyereket ugyanúgy kennek.
4: Úgy tudom, hogy azért vannak nasizási lehetőségek is.
6: Minden őrs magának hoz kis nasikat, és akkor azt szépen minden nap beosztják.
4: Szerinted mennyire nehéz vagy könnyű élelmezni ennyi embert? Hányan is vagytok itt a táborban?
6: Körülbelül 200-an. Kívülről amúgy egész könnyűnek tűnik, de volt, hogy én is dolgoztam a konyhán, és akkor azért nagyon sok ételt kellett feldolgoznunk, amit ugye itt a közeli faluból beszereztek, szóval amúgy eléggé nehéz, meg hosszadalmas egy étel előkészítése annyi emberre. De megoldható abszolút. A hűtőszekrény az idézőjeles, nálunk az egy földbe ásott mély gödör, ahova igazából sajtsonkát, vajat szoktak elrakni, inkább a reggeli vacsorához, de az ilyen ebédre készült meleg ételekből, hogyha marad, akkor a sajnos ki kell önteni a derítőbe.
4: Kata, te milyen minőségedben vagy itt a táborban?
7: Nem vagyok őrsvezető, hanem a nagy táborban őrstagként, meg programmunkacsoport tagjaként.
4: Most nem a programokról, hanem az evésről kérdeznélek. Neked hogy tetszik a tábori ellátás?
7: Én kifejezetten szeretem, és szerintem egész jól megcsinálják, meg kiszámolják, feldolgozzák, és szerintem egész jó minőségű kajákat tud készíteni így a tábor ebédre, így főleg, amikor főtétel van.
4: Mi íz lett eddig a legjobban?
7: A túró gombóc, perlekváros gombóc, de nagyon finom tésztákat is készítenek, és azokat is szeretem. Most itt a krumplis tészta is kifejezetten, de paradicsomos tészta, azt is nagyon jól megcsinálta például a tábor.
4: Mi az, ami a gyerekek körében a legnépszerűbb?
7: Nagy valószínűséggel szerintem a csilis bab köztük van, és minden cserkésztáborban előfordul, de egyébként a túrogombóc is ilyen, hogy mindig elfogy. És általában azokat akkor szoktuk enni, mikor Portjáról jövünk vissza ilyen nagyobb kirándulásból, és akkor mindig jól is esik, és mindig el is fogy.
4: És például a Portján mit tesztek?
7: Ott általában kenyeret csomagolunk el előre, és akkor mindenki visz köztucot is a táskájába, ilyen uborkát, felvágottakat, tömlős, kenős sajtot, amit lehet kenyére kenni, és általában ott hideget eszünk, és konzervet vacsorára, amit tűzön tudunk megsütni.
4: A Portjáról azt tudni kell, hogy a nagyobb táborosok már ott is alszanak, szabad ég alatt egyet. Hogyan megy a konzervmelegítés?
7: Tüzet rakunk, és amikor már inkább parázs van, mint tűz, akkor félig kinyitjuk a konzervet, és hát azért félig, hogy még a kis ilyen kallantyús részébe bele tudjunk akasztani egy fát, és ne közvetlenül a forró konzervet fogjuk meg, hogyha mondjuk kivesszük, és akkor azt így beleakasztva bele tudjuk rakni a parázsba, és közbe kevergetjük, hogy így egyenletesen folyjon meg, és amikor már úgy azt látjuk, hogy így húgyog, meg így jó lesz, akkor kivesszük, és akkor fogyasztható.
4: Most fejeztétek be az ebédet.
8: Nagyon finom volt, és innen is szeretném megköszönni a konyhásoknak a áldozatos munkáját.
4: Áldozatos a munkájuk? Nehéz 200 emberre főzni?
8: Igen, és hát úgy, hogy emiatt ki kellett maradniuk a délelőtti játékból, ez szerintem említésre méltó, hogy ennyit dolgoztak értünk.
4: Hányan rakják össze ezt a 200 fős ebédet?
8: Körülbelül úgy 20 ember, de ha mindenkit beleszámolunk, akkor akár szerintem 30 is lehet.
4: És hány órán keresztül főznek?
8: Hát ilyen 2-3 mondjuk.
4: Mi a kedvenced itt a táborban?
8: A csilisbab. Otthon ritkán eszünk olyat, és itt a táborban ez mindig egy ilyen fontos napja az évnek, hogy csilisbabot ehetek.
4: Például a reggeli vacsorában van-e, amit szeretsz?
8: Hú, hát ma reggel például kaptunk nutellát és kalácsot, mert vasárnap van, és hát ez örömmel töltött el a szívünket, amikor megláttuk.
4: Mióta vagy cserkész?
8: Ez a 8. táborom.
4: És még nem mondtad meg a tábori ennivalókat?
8: Még soha.
4: Miért szeretsz cserkész lenni?
8: A baráti társaság miatt én nagyon szeretek itt lenni, és ami nekem nagyon tetszik, hogy itt a természet közelében vagyunk, és kreatívkodhatunk, csapatként tudunk dolgozni. Minél idősebbek vagyunk, annál inkább kell segítenünk a tábornak a lebonyolítását, de hát ezt örömmel veszük.
9: Nekem most ez a 8. táborom, én a Kolibri Őrsbe járok. Ugye vannak külön fiú és lányőrsök, 16 éves vagyok, és nagyon szeretek ide járni. A közösség az egyik legfontosabb számomra. Valahol kicsit olyan, mint egy ilyen hatalmas család. Hogyha valami kell, akkor csak átkiabálsz a sátorba, hogy hé, van valakinek papírzsebkendő, és akkor valaki meg megdob egyel, és szinte néha már kérni se kell.
4: Milyen itt a fák alatt aludni?
9: Azért is jó, mert ugye napközben nagyon meleg van általában, akkor pedig ugye azért hűsít, vagy hogyha esik, akkor ugye felfogja az esőt, és éjszaka pedig én nagyon szeretek erdőbe aludni, mert valahogy úgy, ha fúj a szél, akkor a levelek suhogó hangot adnak, igazi altató. És nagyon jó egyébként, én nagyon szeretek földön aludni, mert szerintem kényelmesebb, mint ágyban.
4: te is voltál már konyhás. Milyen a konyhában dolgozni?
9: Az előző táborokban rendszerint kétszer voltunk konyhások így a 11 nap alatt. Úgyhogy voltunk családi napon is, akkor mindig nagyon nagy a hajrá. Ugye mindig próbálunk elegendő mennyiséget főzni, tehát olyankor több mint 200 főre is főzünk akár. Általában részekre van bontva a feladat, van, aki hagymát húzol, van, aki krumplit húzol, valaki vágja a krumplit, valaki vágja a hagymát. Én általában mindig hagymát vágok, és olyankor az egész őrs sírni szokott.
4: Szeretsz konyhás lenni?
9: Igen, egyébként, főleg akkor, amikor esik az eső, mert akkor bemehetünk egy sátorba, és ott vághatjuk fel a hozzávalókat.
4: Nehéz munka ez?
9: Nehéz. Igazából főként a mosogatás az, ami problémát jelent. Amikor már végre kész van az ebéd, akkor még vissza kell menni a konyhába, és el kell mosogatni mindent, amit használtunk.

0: csapat nyári táborába. Én intézem a konyhás dolgokat, a főzést a gyerekekre.
1: Milyen út vezetett ideig? Mit kellett ehhez tanulni?
0: Ez úgy történt, hogy első rover táborunkban 3 éve nem volt olyan jó a kaja, és akkor felvetették, hogy lehet, hogy nekem kéne ezt folytatni. Én meg így nem ellenkeztem, de ilyen különösebb képesítésem nincs a témában, hanem receptek alapján meg egy kis főzési gyakorlat azért volt, és akkor így megoldottuk.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy otthon azért már főzögetett?
0: Persze, hát szerintem ilyen 10 éves korom óta azért nem csak ilyen rántottát meg teát főzünk, hanem azért rendesen ilyen spagettit, bolonyait, szeretem a gombás ételeket, csirkés ételeket, azért elég sok minden, de főképp tésztákat, ez pont kézre el, mert ilyen sok ember tésztát a legkönnyebb főzni, úgyhogy ez így jól megy.
1: Rover, ugye? Ebben a csapatban kezdett cserkészkedni?
0: 9 évig rendes táborozóként, utána pedig most már 3. éve, mint hát rover, vagy ilyen táboroztató.
1: Ők azok, akik már a nagyok, mondjuk
0: igen.
1: Így?
0: Igen, a nagyobb korosztály, nem feltétlenül van mindenkinek ilyen konkrét feladata, de azért a nagy többségben a szervezéshez igen jelentősen hozzájárulnak. Vannak, akik vásárolni mennek, vannak, akik konyháznak, meg sok más háttérbeli feladatot azért ellátnak rendesen.
1: Hány gyerek van akkor itt, akire főzni kell, akit el kell látni reggelivel, ebéddel és vacsorával?
0: Maga a tábor ugye úgy van, hogy 13 nap, az elején ugye van az előtábor, akkor ott csak 30 főre főzünk az első 3 napban.
1: És akkor ők azok, akik lejönnek előkészíteni a tábort?
0: Hát akik előre felállítják a sátrat, meg a körülményeket, itt lehetővé teszik, hogy megérkezzen a táborozó. Aztán utána megjön a közép és nagy tábor, akkor az egy ilyen 80-90 fő így összesen, és onnantól pedig 150, amikor kedden megérkezik a kis tábor. Nyilván utána közben jönnek a családi altábor, hoznak még gyerekeket, ugye ahogy más programjuk véget ér, becsatlakoznak, és akkor így összességében a max létszám az ilyen 180-190 körül van. Nyilván a családi napon, hogyha lejönnek a szülők, akkor 200-at az fölülről karcoljuk.
1: Ebben a 11 napban maga felelős az egész élelmezésért, vagy vannak segítők?
0: Van segítség, ugye a gyerekek a konyhásőrs, mindig van legalább 4 vagy több, néha 10-12 gyerek, akik besegít. Az egy ilyen előzetes szolgálati beosztás alapján nyilván ezt megírják a altáborparancsnokok, illetve van egy segítő, a Bruno, ő elvégezte a vezetőképzőt, és akkor ő az, aki idén az ilyen nagyobb étkezéseknél együtt nyilván, a reggeliknél meg ő volt jelen, mert akkor én meg általában bogyboltban voltam, vagy aludtam, és akkor így jobban kijött, de például a tavaly évben még nem volt ilyen segítség, akkor az egy borzasztó fárasztó menet volt, de idén most egész nyugalmas helyzet.
1: Hogy kezdődik a tábori főzés? Gondolom előre megvan a menü, a létszám, és akkor ehhez indul a beszerzés?
0: Pontosan így, meg kell várni azt, hogy beérkezzenek a jelentkezések, akkor ott már meg tudjuk nézni, melyik nap hányan lesznek körülbelül. Az alapján a menüket összeállítjuk. A legfontosabb szempont, hogy nem lehet olyan, amit sütőbe kell sütni, mert nem tudunk tábori körülmények között, csak ilyen nagyrészt egytel ételek, tészták, ilyen rizses húsok, ilyenekre kell gondolni, paprikás, krumpli, hasonló. És ezeket úgy állítjuk össze, hogy azért elkészíthető legyen abban a mennyiségben, amennyire aznap szükség van a létszám alapján, és mindig van egy kis ráhagyás, mert hát az milyen rossz, hogyha a gyerekek éhesek maradnak. Úgyhogy az adagokat felszorozzuk általában. Tehát nagyon sok mindentől függ, nincsenek ilyen fix számaink. A húsból mondjuk a minimum az a 7 deka egy főételbe, de hogyha ennek a főételnek egy igen nagy részét kiteszi maga a hús, vagy egy húsosabb valamit készítünk, akkor ez fölmehet 20 dekára is fejenként.
1: Jó, akkor megvannak a mennyiségek, de ugye itt igazából nincs hűtési lehetőség.
0: Valóban nincs, úgyhogy ezt úgy oldjuk meg, hogy reggelire sosincsen meleg élelem, reggelire mindig kenyér van, és mire az ebéd vagy a vacsora, ugye adott esetben elkészül, addigra valaki elindul bevásárolni, és amikor onnan a fagyasztóból, vagy a hűtőből, a boltból megveszik az ételeket, az alapanyagokat, akkor ezt még ott hidegen tartjuk, ameddig ezt muszáj, és egyből elkészítjük. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen hűtőből 4 órán belül ebből kész étel lesz, és akkor az még 5 órán át ismét eltartható, onnantól pedig hát sajnos megint csak nem tudjuk tárolni.
1: Hogyan van hidegen tartva? Itt valaki mesélte, hogy ásnak egy gödröt?
0: Igen, például az ilyen párizsik, meg sajtok, meg amit muszáj reggelire kiadni, ami nem nyers húsétel, azt föld alá letesszük ilyen, hát mondhatni ilyen hűtőbe, egy, ilyen, nem tudom, körülbelül egy másfél méter van leásva, és akkor ott tálakban, meg vízmentesen, meg hogy ne tudjanak rájárni a bogarak, meg rágcsálók, és akkor ott körülbelül ilyen nagyon maximum két napig, amíg az el nem fogy, akkor addig, de ha már valamit fölbontunk, akkor az

0: már vagy megesszük, vagy ki kell dobni, mert ugye bontott csomagolás, mert nem fogunk visszarakni.
1: Megvannak a mennyiségek, bevásárolnak, és hogy kezdődik az ebéd főzése? Jön a konyhásőrs?
0: Megjelennek, és akkor ki van osztva mindenkinek a feladat. Általában meg kell kezdeni egy kis hagymát pucolni, vagy krumplit vágni, vagy éppen amit, húst előkészíteni, összevágni, és ezután akkor, ha ez minden kész, ebben még néha mi is besegítünk, akkor utána pedig elkezdjük megfőzni.
1: Ez is egy izgalmas történet, az elkezdjük megfőzni, tüzet raknak, vagy pedig láttam itt gázpalackokat is, és milyen edénybe?
0: Az első és legfontosabb, hogy beleférjen az edénybe, úgyhogy vannak ilyen hatalmas 120 literes rozsdamentes acéllábosok, és legtöbb dolog azokba készül, és a tűz meg általában, amit tűzen melegítünk, az a mosogatóvíz, hogy meleg legyen, de az ételeket magát az sokkal egyszerűbb egy gázzsámolyon gázpalackok segítségével elkészíteni, úgyhogy föltesszük ezeket a nagy rozsdamentes acél edényeket, és akkor ebben készítjük el.
1: Közben kóstolgat?
0: Természetesen ez elengedhetetlen, azért igyekszünk úgy, hogy elég fűszeres legyen, úgyhogy ezt meg kell néhányszor kóstolni, és ugye nem, azt kell elképzelni, hogy nem ilyen otthoni mennyiségben kell fűszerezni, úgyhogy itt igazából rendesen fogy a só is, a bors is, meg az összes többi fűszer.
1: Mennyire más ez, mint otthon főzögetni a kis fazékban? Mennyire nehéz eltalálni?
0: Kell egy kis tapasztalat hozzá, de azért annyira mégsem más, mert ugyanúgy meg kell főzni a tésztát, vagy a krumplit, vagy a rizset. Annyiban van változás, hogy ha azt mondjuk, hogy 10 perces a tészta, akkor olyan 7,5-nél elkezdjük leszűrni, és mondjuk mire a végéhez érünk, addigra 15 perce benne van a tészta, és szétfőtt. Nyilván az eleje meg egy kicsit ropogós, de nem tudjuk egyszerre, tehát itt komolyabb mennyiségek, ezek több időt vesznek igénybe, már csak abba belegondolni, otthon a indukciós főzőlapon mondjuk 2,5 perc alatt fölforr a víz. Na ez itt ilyen 50-90 perc, úgyhogy ezt körülbelül egy másfél órával azelőtt kell oda tenni, hogy mi abba bármit szeretnénk forralni vagy főzni.
1: Mit a legnehezebb főzni ilyen nagy mennyiségben, és mit a legkönnyebb?
0: Az ilyen tésztás ételek, egy tálételek azok, amik egyszerűbbek, mert csak rákavarunk, leszűrjük, és akkor meg is van oldva. Mondjuk én a csilisbabot is nagyon szeretem elkészíteni, ez is teljesen egyszerű, meg ott nem is kell nagyon csak a hagymát tényleg meghámozni, és azon kívül minden összetevő szinte készen jön a darált hús, meg a konzervekből a kukorica és a bab, tehát az egy egyszerűnek mondható. A legnehezebbre meg mondjuk a rizset mondanám, azért ilyen mennyiségben már csak az, hogy meg akarjuk mosni kétszer a rizset, már csak az egy külön kihívás, akkor utána főzni, hogy azt hogy számoljuk ki ahhoz, hogy kétszeres vízbe főjön, körülbelül elég sós legyen, általában azért le is jég bőven az alsó 1 centi, és akkor a végére olyan lesz, mint hogyha kávét pörköltünk volna, de hát ezt ilyen mennyiségben igen nehéz elkerülni, meg elég nehezen lehet állítani ezeket a gázzsámolyokat is, hogy pont azt a hőmérsékletet kapjuk, hogy pont azt a mennyiségű hőt, amire szükségünk van.
1: Gyerekek emlegették a csilisbabot, mert sokaknak ez a kedvence.
0: Igen, ez egy elég közkedvelt, meg általában jól szokott sikerülni. Kevés dolog van benne, amit el lehet rontani.
1: És a konyhelyet felelősnek mi a kedvence?
0: Én továbbra is a tésztás ételek pártján állok. A tegnap előtti menü például a hideg gyümölcsleves volt, és mellé a csirkepörkölt tésztával. Szerintem az egy elég jó kombó. Tegnap pedig gulyásleves volt, és gombóc. A gombóc az ugye ilyen mirelit gombócból, 850 darab gombóc. Ez körülbelül ilyen 40 bolti mirelit gombócos üzacsi, ami ezt így reprezentálná, úgyhogy azt kellett kifőzni.
1: Igen, ezt is mondták a gyerekek, hogy az is finom volt, és mi volt még a héten, vagy a múlt héten?
0: Volt megyleves, az előtáborban, amikor csak 30 emberre kellett főzni, akkor volt ilyen, hogy girosz, volt egy hot dog ebédre, vagy vacsorára inkább, akkor paradicsomos tészta, ezen kívül volt krumplileves, rizses hús, tarhonyás hús, ilyenek.
1: Ha megmarad, akkor mi lesz a sorsa az ételnek?
0: Mivel nem tudjuk hűteni meg se, vagy eltárolni, ezért a megfőzéstől számított legkésőbb 5 órán belül az kukába kerül, vagy hát nem kukába. Itt ez úgy működik, hogy egy derítő van ásva, egy ilyen, hát körülbelül 2,5 méter mély gödör, és akkor abba az ételmaradékokat, meg a mosogatóvizet, meg mindent abba ilyen emésztő gödörbe beleborígatunk.
1: Igen, mert a cserkészet az tulajdonképpen egy környezetbarát elfoglaltság, tehát itt nem hagynak szemetet maguk után, és minden vissza van rendezve úgy, amilyen volt, mikor érkeztek.
0: ami személyt marad, azt nyilván meg van beszélve, hogy hova lehet elvinni. Azt mindig elvisszük a táborhelyről, az ilyen maradékokat, meg ilyeneket, ezt pedig elássuk jó mélyre.
1: Civilben mivel foglalkozik?
0: Civilben teljesen független ettől, semmi köze hozzá. Én a Óbudai Egyetemen tanulok gazdaságinformatikát. Most leszek 3. éves.
1: Hogy megy itt például a mosogatás? Abban az üstben a mosogató víz forr?
2: Igen, 3 fázisos mosogatás van. Van egy lavor, amiben a legmelegebb víz van, és zsíroldószer. Van egy kevésbé meleg, abban már rakunk hidegvizet is. Abban is zsíroldó van, meg abban még raknak másolyan mosószert is. És akkor van végül az öblítő fázis, ami már hidegvíz, és abban öblítjük el a végén az edényeket. Minden gyerek magának mosogat. Ez is a konyhás őrsnek a feladata, hogy kirakjon 3 lavrot, ami szintén a 3 fázist képviseli, és a konyhás őrsnek meg csak az a feladata, hogy minden, de minden más edényt, amit a konyhában használtunk az ebédhez, a nagy edényektől kezdve a legkisebb kések is mindent nekünk kell elmosni.
1: Éppen mosogatok. Hány évesek vagytok?
3: Csikó halőrs és 15. Elmossuk a lábosokat, kanalakat, hatalmas szűrő, ilyen gigantikus fedelek.
1: Van-e a mosogatásnak tudománya?
2: Szerintem annyit kell tudni róla, hogy 3 fázisban mosogatunk. Az első a meleg víz, a második a langyos, és a harmadik pedig a hideg víz. Azzal leöblítjük a habos edényeket.
1: A deszka is itt van már, az is szép tiszta lesz. Hányan vagytok így a Csikóhal őrsben?
2: Mi 5-en vagyunk az őrsben, de mivel ez egy kicsi létszám, ezért mindig beosztanak mellénk egy másik őrset, és segítsenek a konyházásban.
1: Szerettek mosogatni?
2: Hát annyira nem. Én szeretek, mert lehet közben beszélgetni, és összehozza a társaságot. Tényleg mindenről lehet beszélgetni ilyenkor.
4: A mosogatás hangjaival búcsúzunk a cserkész tábori konyhától. A riportban közreműködtek a 148-as Nagyboldogasszony cserkész csapat tagjai, szülők és Radics Máté, aki a tábori főzésért felelt. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Zsoldos Szilvia volt. Elhangzott az asztali áldás. Gasztronómiai magazinunkkal legközelebb 1 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Beethoven művét Szikora Márton és Liebe Nóra szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra van. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 30. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Az elmúlt hetek egy-egy eseményét elevenítjük fel a következő órában.
1: A Rubikon Intézet Fény és Árnyék USA 250 című konferenciája kapcsán Háner Péter főigazgatóval beszélgetünk.
0: Egy radikális röpirattal hívta fel magára kortársai figyelmét 1774-ben.
2: Igen, azt próbálta bebizonyítani, hogy az amerikai brit gyarmatokat csak a király személye köti össze Nagy-Britanniával, tehát a féle laza personál unió létezik, ezen kívül semmilyen más kapcsolat nincs, és a brit kormányzatnak, a brit képviselőháznak nincsen joga törvényeket hozni amerikai gyarmatok számára, mert az amerikaiaknak nincs ott képviseletük.
0: Kormányzói pályafutása előtt tevékenységének melyek voltak a fő jellemzői?
2: Hát a legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztották abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember, rendben van, írja meg ő.